0: Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. A Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint az 1953 óta műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt, mai formáját 1784-ben elnyerő templom különleges értéke, a mellette 1762-ben épült 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka emléke. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A miniszter elmondta, a gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja, második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvost köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
2: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit ezen alkalomból, ami azt gondolom, hogy sokunk életében a szeptember mindig egy évfordulót jelent.
1: Igen, itt a különböző tipikus őszi megbetegedésekről beszélgetünk majd itt a következő percekben. Minek is van itt ilyenkor a szezonalitása, hogyha használhatjuk ezt a szót?
2: Az ősz beköszöntével nem a hideg idő önmagában okozza a megbetegedések megjelenését, hanem az, hogy a közösségek újra benépesülnek, többet tartózkodunk zárt térben, legyen az gyerek felnőtt, és könnyebben terjednek a kórokozók. Szeptembertől kezdve fokozatosan emelkedik a légúti megbetegedések száma, a fertőzések száma, ez főleg a gyerekközösségekben indul el nagyon jól és gyorsan, a bölcsödékben, óvodákban, iskolákban. Tehát milyen tipikus betegségekről beszélhetünk ősszel? Leggyakrabban találkozunk a felső légúti vírusfertőzésekkel. Ezek felsorolom, mert valószínű, hogy ismerősek ezek a kifejezések már, hogy rinovírusok, adenovírusok, koronavírusok és enterovírusok jelennek meg. A koronavírusok az biztos, hogy ismert mindannyiunk előtt, hiszen a COVID ebbe a csoportba tartozik. Milyen tüneteket látunk? Elkezd folyni az orrunk, torokfájás, köhögés, hőemelkedés vagy mérsékelt láz indul. Indul az influenza, bár ez jellemzően a késő ősszel tetőzik, illetve aztán január-februárban van a csúcspontja, de már ebben az időszakban is felüti fejét az influenza. Milyen tünetekkel? Hirtelen kezdett magas láz, egyik nap nem volt még semmi, vagy reggel még nem volt semmi, délelőtt már szaladni kell a gyerekére az iskolába. Erős izomfájdalom, fejfájás, elesettség és a száraz köhögés. Ezek tipikus influenzás tünetek. A COVID-19 napjaiban is jelen van, és időszakosan emelkedő esetszámokkal jelentkezik. Amikor a COVID-járvány vége felé jártunk, akkor már köztudottá vált az, hogy ez a vírus velünk fog maradni, megszelídül olyan módon, hogy folyamatosan velünk van, folyamatosan tud betegséget okozni, időnként megváltozik, egy kicsit típust vált, akkor másikféle védőoltás szükséges, és mint az influenza tulajdonképpen némi szezonalitást mutat, tehát elérkezett a szeptember, az ősz, és ő is jelentkezett. Milyen tünetekkel tud mostanában jelentkezni a COVID? Láz, torokfájás, köhögés, fáradtság, ritkábban van szaglás és ízzavar, mint annak idején a járvány indulásakor, de a jellemző az, hogy ez a kimondottan száraz köhögés és a torokfájás, akkor gondolni kell arra. A toroképp is mutatja ezt, orvosok mi látjuk is, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Az RSV fertőzéssel folytatnám, mert ez egy nagyon durva dolog, különösen csecsemőknél és kisgyermekeknél jelentős. A tünetei a következők. Náthás kezdettel indul, sípoló légzés jelentkezik. Jön a szülő és egy ijesztő tünetet mond, ez a sípoló légzés, és ez valóban így is van. Nehezítetté válik a légvétel, hörkurut alakul ki, bronchiolitis, ami azt jelenti, hogy a legkisebb hörgőcskék gyulladnak be, és innen ered az az iszonyúan kínzó és meg nem szűnni akaró köhögés, ami a fulladásig, a hányásig terjed, addig fokozódik. És azért a hányásig, mert az agyban a hányás és az inger, a köhögés inger központ egymás mellett vannak. Ha valamelyik ingerületbe jön, az az ingerület átterjed a másikra, tehát egy köhögés társul a hányással, és nem a gyomrával van baj, hanem erről van szó, amit itt elmondtam. A következő, ami egy jellemző dolog, és tulajdonképpen egész évben velünk van, de a szezonalitás jegyében streptokokusz nagyon szeret szeptemberben jelentkezni, és gyorsan át tudja adni egymásnak a populáción belül, főleg a gyerektársaság. Ez egy baktérium okozta fertőzés, a streptokokusz baktérium okozza. A tünetei: magas láz, erős torokfájás, és gennyesek a mandulák. Ha belenézünk a gyerek torkába, egészen ijesztő tud lenni. De ehhez társulnak a nyaki nyirokcsomó duzzanatok is. Tehát a vizsgálatnál megtaláljuk a duzzadt nyirokcsomókat. Ezek bizony fájni is tudnak. Általában itt nem kíséri köhögés, de akár lehet is. Szövődménye az viszonylag gyorsan jelentkezik, a középfülgyulladás. Sokszor vírusfertőzés szövődményeként jelentkezik, amikor ugye az immunrendszer legyengül egy vírusfertőzésben, és akkor a jelenlévő baktériumok vígan támadnak. Megemlítem a streptokokusz fertőzéssel kapcsolatban a skarlátot, mert nem minden streptokokusz fertőzés esetén jelentkezik bőrtünet, de amikor bőrtünet jelentkezik, akkor azt mi már skarlátnak nevezzük, amely kiütés mosható, magától elmúlik, majd nem viszket, nem fáj, de egy jellemző tünet, amikor egy gennyes toroképet lát az ember, és indulnak ezek a bőrkiütések, amelyek lágyékhajlatban, orcákon jelentkeznek, és aztán úgy végigterjed az egész testen, akkor már teljesen biztos lehet az ember abban, hogy egy streptokokusz okozta fertőzésről van szó, és ez aztán a terápia mienségét is alapvetően meghatározza. Milyen fertőzés okoz még ebben az időszakban problémát, amit időnként elfelejtünk, mert régen volt, de most eljött az ősz? Hát ilyen a kéz-lábszájfájás betegség. Tünetei: a láz, a szájban fekélyek kezdődnek, és a tenyéren, talpon is hólyagos kiütések jelennek meg, de testszerte elszórtan jelentkezhetnek hólyagos kiütések, és nem feltétlenül a szájban lévő elváltozással indul a kép. Szerencsés, ha azzal indul, mert akkor rögtön arra gondol az ember a lázzal kísért tünet mellett, hogy miről van szó, de előfordul, hogy atipusosan indul, tehát először a testen van egy-két olyan bizonytalan hólyag, amit csípésnek minősítenek, és hát nem tudjuk, hogy mi csíphette meg. Ugye nagyon sok csípés nem lehet Magyarországon, hiszen olyan pók nincsen, ami kivéve azokat, amiket egzotikus helyekről behoznak, amelyek mérgezőek lehetnek és ilyet okoznak. Ugye a kullancscsípés, azt már sokszor beszéltünk ebben a műsorban is, hogy egy tipikus jellegzetes köralakú girlandos kiütéssel hagy nyomot a fertőzött kullancs, ellenkező esetben egy kullancscsípés egy tűszúrásnyi vagy színes gombos tűfennyi látható kiütéssel jelentkezik, de hát ez a betegség aztán a tenyéren, talpon is, aminek aztán a lefolyás során egy hámló tenyér és talp alakul ki.
1: Hogyha hámlik valakinek a tenyere, az milyen, ettől függetlenül milyen más betegségre utalhat?
2: Tehát a streptokokusz fertőzés során szövődményként alakul ki ez az elváltozás, hogy lemezesen válik le a tenyéren, talpon a bőr felső rétege, de ez ekcéma esetén is előfordulhat, de akkor nincsen mellette ilyen kísérő tünet, hogy láz, és hát a hólyagos elváltozások a szájban, szárnyák a hátján, illetve hát különböző anyagok okozta kiszáradást, tehát lúgok, amik elsősorban a lúgok okozta behatás, mosószerek okozta behatást, nem feltétlenül kell, hogy valaki legyen allergiás tekintetben, de nyomodhat egy ilyen, úgy hívjuk ezt, hogy kontakt ekcíma, tehát találkozott azzal az anyaggal, kontaktusa volt azzal az anyaggal, ami egy bőr elváltozást tud okozni, ilyenkor is előfordul. De télen, amikor ugye minden a hideg hatására kiszárad, nem csak a növények, hanem mi is, tehát kénytelenek vagyunk a bőrünket ápolni, arcunkat, ajkunkat, kezünket, gyakori kézmosás után különösen érdemes ezeket a kézvédő kenőcsöket használni, és akkor elkerülhető, hogy egy durva hámlás alakuljon ki.
1: És ha folytatja doktornő itt a sort a szezonális betegségekről, akkor mi az, amit az ősz tartogathat?
2: Hát nem csak a szeptember, az októberre is ugye átterjednek ezek a fertőzések, a gyomorbélrendszeri fertőzésekkel folytatnám, amelyet általában vírusok okoznak leggyakrabban, a rotavírus, norovírus és egyéb enterális vírusok, ezek orvosi meghatározással így kapták meg a keresztnevüket, de előfordulnak a baktérium okozta hasmenések is, hányás hasmenés és a szalmonellát szeretném megemlíteni, amely szintén szinte tulajdonképpen folyamatosan velünk van, de bizonyos szezonalitást mutat, és ennek nyilván megvan az oka, hogy egy szezonalitás ki tud alakulni egy betegség típus kapcsán, hiszen az immunrendszer állapota az, ami meghatározza, hogy most hányan betegszenek meg, hányan képesek ellenállni. Folytatnám a gyomor-bélrendszeri fertőzéseket a tünetekkel. Változatos tünetek, és a változatosságot annak a tüneteknek a mélységére értem, mert lehetnek nagyon enyhék és nagyon durvák is. A hányás, a hasmenés, a hasi fájdalom, és hát a sorozatos hányás és hasmenés következtében a folyadékvesztés az, ami jelentős problémát okozhat.
1: Itt ugye a felső légúti megbetegedések kapcsán is több tünetet felsorolt a főorvosnő, és voltak azért, amik átfedésben voltak, volt, amikor egy-egy speciális tünet ugye utalhat annak a típusú megbetegedésnek a jelenlétére, amit a szülők, amit mi laikusok talán nem feltétlenül tudunk hova helyezni, ezért is érdemes ugye az orvost felkeresni, mik azok a élethelyzetek, amikor mindenképp orvoshoz kell fordulni, illetve itt a egyen-egyenként is a felsorolt betegségek jellemzőiről, lefolyásukról, kezelési módokról.

0: a kórokozót, és akkor azt beszippantjuk, indulhat is a dolog. Egy egyszerű nádhalt általában lassan indul, és elsősorban orrtünetekkel. Nem feltétlenül kell, hogy láz jelentkezzen. Tehát ez egy egyszerű dolog. Ezt azt gondolom, hogy nem feltétlenül igényel orvosi segítséget. Ezt a szokásos otthoni praktikákkal nyugodtan lehet kezelni.
1: Mik legyenek ezek a házi praktikák, hogyha itt egy picit felsorolhatjuk, vagy emlékeztetőül így szívünkre helyezni, doktornő?
0: Banális dologról van szó, tehát egyszerű, kézenfekvő az orrunk itt van, mindjárt kezelni kell az orrot, nagyon jó ormosó folyadékokat lehet kapni, amelyeket bátran, többször naponta, akár több napon keresztül lehet használni, anélkül, hogy a nyálkahártya károsodna. Ezekben általában nincsen hatóanyag, hanem egy sima olyan folyadék, amivel nagyon jól ki lehet tisztítani az orrjáratot, és hogyha ezt az elején elkezdjük, akkor a nyálkahártya megúszza azt, hogy mélyek rétegei begyulladjanak, vagy esetleg lejjebb húzódjon a torokba, alsó légutakba a fertőzés. Tehát ezt bátran, naponta, többször érdemes átmosni az orrot. Kisgyerekeknél, akiknél az orrjárat szűk és nehezebben ürül, nem is tudnak orrot fújni még, vagy nem hatékonyan tudnak orrot fújni, az sem mindegy, hogy ugye amikor orrot fújunk, akkor az egyik orrukat érdemes bezárni, aztán a másikat fordítva, de ellenkező esetben egy olyan pumpafunkció indul el a fülkült felé, hogy azt a váladékot, ami tele van kórokozóval, szépen bepréseljük a hallójárat felé, és akkor jön egy egyszerű náthából is jön a fülfájás, a középfülgyulladás. Tehát ez az ormosás, azt szerettem volna még elmondani, hogy interneten léteznek nagyon jó videófelvételek arról, hogy egy kicsi gyermeknek is hogyan lehet hatékonyan átöblíteni az orrjáratait. Ezt a szülők figyelmébe szoktam ajánlani, és általában segítség is. Mi, amit szájon keresztül érdemes adni? Ilyenkor mindig valami forró italt, C-vitamint. A C-vitamint azt mindig hűvös italban adjuk be. Magas citrustartalmú ivófolyadékokat használjunk. Kezdjük el az almát enni, ami az egyik nagyon jó vitaminforrás ősszel különösen, de aztán egész évben rendelkezésünkre áll, illetve a déli gyümölcsök alkalmazása. És hát én azt gondolom, hogyha egy ilyen dolog van, akkor érdemes a maszkot használni, nem csak a Covid idején, meg durva fertőzések esetén, hanem ilyenkor is érdemes föltenni, akár utazásnál, hogy saját magunkat védjük, vagy a többieket védjük. Úgyhogy ezeket a tanácsokat tudnám így gyorsan megemlíteni.
1: Ugye ezek a náthára vonatkoztak elsősorban, de vannak olyan betegségek, amik már azért komolyabb orvosi kezelést igényelnek, hogy a teljes gyógyulási időről mit mondhatunk el itt a többi említett betegség kapcsán.
0: Igen. Még egy kicsit végig mennék ezeken a betegségeken, amelyek ugye jelentkeznek, és egy-egy tünetet kiemelnék az indulásnál, hogy már a beteg is, illetve a hozzátartozó, a család is gondoljon arra, hogy egyszerű vagy bonyolultabb dolog történik. A következő az influenza, amit szeretnék megemlíteni. A beteg gyakran meg tudja mondani, hogy mikor kezdődött. Tehát néhány óra alatt elkezdett a feje fájni, egész pontosan meghatározza. Tehát az előző tünetek ugye megvannak, és akkor ez a pontos kezdete a betegségnek. A streptokokusz gyulladás, amiről elég sokat beszéltem az előbb, magas lázzal indul, erős a torokfájás, jellemzi, hogy szinte a nyálát nem tudja lenyelni, annyira fáj a torka, és általában köhögés nincsen. Az előző két betegségnél ilyen köhécselés lehet, hiszen csorog le a váladék, és ilyen ingerköhögés van. Az RSV fertőzés, ami egy nagyon durva, nagyon erős fertőzés, és nem csak a kicsiket, hanem egy másik korosztályt is érinti, de tulajdonképpen az egész populációt, ha valaki elkapja, nagyon sokáig, hetekig, akár 3 hétig is aktívan tud köhögni. A csecsemők, kisgyerekek mellett az időseket említeném meg, mert esendőbbek, az immunrendszerük hasonlóan működik, mint a kicsi gyermeké, egy kicsit alul működik, és szeretnék itt zárójelben megemlíteni egy olyan lehetőséget, hogy RSV-vel kapcsolatban van védőoltás is. Gyomorbélhurut. Hát ugye vezető tünet a hányás, vagy a hasmenés, vagy mind a kettő együtt. És akkor egy kicsit a lefolyási időkre térnék át. A betegségeknek, ezeknek a betegségeknek, amikről az előbb szó volt, átlagos a lefolyása. Egy nátha esetében például 7-10 nap. Egy influenza esetében, ami nem hatalmasodik el,

0: alatt, akár egy-két nap alatt is le tud csengeni egészen jól a dolog. A COVID esetében legalább egy hétről beszélünk. A streptokokkusz fertőzés esetében egy 7-10 nap, és a kéz, láb, száj, fájás betegség esetében is ugyanez a 7-10 nap a jellemző. Nyilván a végső tünetek azok tovább tartanak, de akkor már nincs fertőzésről szó. Hasmenés esetén változó, kinek milyen a lehetősége, hogyan tudja a folyadékot pótolni, mennyire képes gyorsan kifáradni. Általában a hányás hasmenéses betegségek esetén egy 2-7 napról beszélünk a lefolyást illetően. És akkor most a kezelésre térnék át, mert ez is egy olyan dolog, amit már rögtön az elején a család el tud kezdeni, ha észleli a tüneteket, és ahogy elmondtam, az irányt is meg tudja jelölni. Vírusos betegségek esetén nagyon fontos a pihenés, megfelelő alvásidő biztosítása, a folyadékpótlás, a láz és fájdalomcsillapítás, az ortoalett, amit az ormosást kihangsúlyoztam, megfelelő levegőpárásítás. Itt egy mondat erejéig kitérnék arra, hogy az őszi betegségek esetén, illetve hát a légúti betegségek esetén bármikor is kezdődik az, érdemes biztosítani a levegő megfelelő páratartalmát. Léteznek hidegpárásító készülékek, amelyek nem meleg párát juttatnak a levegőbe, hanem a vízrészecskét juttatják olyan százalékban a levegőben, hogy az a nyálkahártyának jó, kíméli a nyálkahártyát, mert egy száraz levegő az nagyon kiszárítja a nyálkahártya nem győz annyi nyálkát termelni, hogy védeni tudja a nyálkahártyát, ezen keresztül a szervezetet, úgyhogy ennek az egyszerű levegőpárásításnak is létjogosultsága van. Bakteriális fertőzésekben az orvosi vizsgálat alapján általában antibiotikumra van szükség, de ez nyilván az orvosi vizsgálat a tünetek birtokában történik meg, hogy a diagnózist felállítsa az orvos. Fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb őszi légúti fertőzés vírusos eredetű, ezért nem kell rögtön az antibiotikus terápiára gondolni, és nem kell azt kérni. Nagyon sokszor a szervezet erői sokkal jobban tudnak koncentrálni, ha például van egy induló vírusfertőzés, van egy hőemelkedés, esetleg egy-egy lázkiugrás. A szervezet azzal védekezik ezekkel a kórokozókkal szemben, a vírusokkal szemben, hogy megemeli az alaphőmérsékletet, és ezek a kórokozók nem tudnak olyan vígan szaporodni ebben az esetben. Tehát a szervezetünk részéről a hőemelkedés, a láz, az egy jó dolog. Nem feltétlenül kell azonnal csillapítani egy hőemelkedést, vagy egy 38-5-ig tartó lázat.
1: A lázzal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról egy későbbi műsorunkban részletesen szólunk majd. Hamarosan pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolci csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal az őszi szezonális megbetegedések témakörében.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést dr. Magyar Erzsébet felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal, és itt az imintiekben szóltunk arról, hogy különböző vírusos bakteriális megbetegedések esetén mikor érdemes, mikor szükséges orvoshoz fordulni, de lehetnek olyan tünetek, amikor tényleg nagyon fontos az időfaktor, és talán egy-két napot sem célszerű, vagy nem szabad várni. Mik ezek az esetek, doktornő?
3: Igen, ahogy az őszi szezonális betegségekről beszéltünk az előző részben, ezeknek a többsége enyhe lefolyású. Azonban vannak olyan tünetek, amelyek esetén mielőbbi orvosi vizsgálat. Egyes esetekben sürgős ellátás szükséges. És akkor végigmennék ezen a gondolatsoron. A nátha, a felső légúti vírusfertőzés. Általában enyhe betegség, de orvosi vizsgálat javasolt akkor, ha 3 napnál tovább fennálló magas lázról van szó, főleg a kicsi gyermekek és az idősek esetében indokolt ez. Egyéb tünet, amikor nagyon fontos a vizsgálat, ha nehéz légzés lépett föl, fulladás érzésről beszél a beteg, mellkasi fájdalmat jelez. Jelentős elesettség észlelhető az általános állapotában. A kiszáradás jeleit mutatja, ez fejfájás, elesettség, aluszékonyság, nagyon-nagyon rossz közérzet. A tünetek javulása után, ha újra rosszabbodnak a tünetek, akkor is szükséges az orvosi vizsgálat. Illetve, hogyha 10-14 nap után sem javul a beteg, mindenképpen lássa orvos. Tehát ez egy enyhebb betegség esetén, a nátha esetén érvényes. Következő az influenza, amely különös figyelmet igényel, melyek azok a tünetek. A légszomj, a gyors, nehezített légzés, zavartság, aluszékonyság, tartósan magas láz, amely nehezen csillapítható, mellkasi fájdalom, kékes ajka, körmök, itt már a keringés is érintett, a folyadékfogyasztás képtelensége. Gyermekeknél figyelmeztető tünet, hogyha nem ébreszthető megfelelően, könnyen bealszik, nem fogad el folyadékot, sírás könnyek nélkül, tehát az elesett nagyon gyenge, még sírni sincs igazán ereje. És a vizeletürítés az meghatározza, vagy jelzője annak, hogy van-e kiszáradásról szó, vagy sem. Csecsemőknél mindig megkérdezzük, hogy hány pisis pelenkája volt, milyen nehéz volt a pisis pelenka, nagyobbaknál a vizeletürítés gyakoriságát. Következő a COVID-19, ami ugye huncut módon mindig velünk van, a figyelmeztető tünetek, mert ugye ez is lehet egészen enyhe, egy 3 nap alatt túlesik valaki rajta, és nincs probléma, de a figyelmeztető tünetek a következőek. A nehéz légzés, az oxigén hiányra utaló panaszok, tehát nincs elég levegő, ezt mondja a beteg, a mellkasi nyomás vagy a fájdalom. Ez ugyanaz, mint a COVID járvány elején volt, ugyanazok a kiemelkedő tünetek, a zavartság, a tartós magas láz és a súlyos általános állapotromlás. Ezekben a betegségekben, és itt a COVID-nál is, kiemelt figyelmet igényelnek a krónikus betegek, a várandósok, az idősek, az immunhiányos személyek, és hát nyilván a egészen kicsi korosztály, a csecsemők. Az RSV fertőzésről egész sokat szoktunk beszélni, mert nagyon durva betegség. A kisgyermekeknél az egyik legfontosabb veszélyeztető tényező és veszélyt jelző tényező a gyors légzés. A bordaközök behúzódása légvételkor. Orrszárnyi légzés, mint a pillangó szárnya, úgy mozog az orrszárny, nem kap elég levegőt, nincs elég levegő, azt mutatja. Sípoló légzés, etethetetlenség, akármivel kínálja, nem akarja elfogadni, nem bír enni egyszerűen. Kiszáradás, gyorsan ki tudnak száradni. A kékes elszíneződés az ajkakon, nem kell, hogy durva legyen, egy halvány, vagy az ajkak körüli halvány kékes elszíneződés. A csecsemőknél akár rövid légzés kimaradás, ezt úgy hívjuk orvosi nyelven, hogy apnoé is előfordulhat, ami sürgős ellátást igényel. A streptokokusz fertőzés, a torokgyulladás esetén mindenképpen orvosi vizsgálat javasolt, hogyha magas láz és erős torokfájásról van szó, a nyelési nehezítettség rögtön jelentkezik, ha a gyermek még a nyálát sem tudja lenyelni, annyira fáj a torka. Belenézünk a torkába, nagyon durván vörös gyulladt. A nyak is duzzadt, hiszen a nyaki nyirokcsomók is képesek elég tetemesen megduzzadni, begyulladni. Akár légzési vagy hangképzési nehézség is jelentkezik. Tehát nagyon belekedt, és nem tud meg se szólalni. A sürgősségi tünet, hogyha fulladásérzés vagy légúti akadály gyanúja van, akkor azonnal futni kell. Középfülgyulladás esetén figyelmeztető tünetek a következőek. Nagyon erős fülfájdalom. Ezt nem lehet nem észrevenni. Főleg éjjel jelentkezik, visítva sír a szegény gyerek, és a felnőtt is azt se tudja, hova tegye a fejét. A fül mögötti duzzanat, ha ilyet tapasztalnak, nagyon fontos megmutatni. A fülkagyló elállása, ez együtt jár a fülkagyló mögötti duzzanattal, itt már azt jelenti, hogy itt nagyon sok területbe gyulladt, nem csak a középfül. A tartósan magas láz, egyensúlyzavar, itt már a belső fülben dolgozó egyensúlyszervet is érintette a folyamat, és hogyha a váladék a belső fülből a dobhártyán keresztül rés nyit magának, roncsolja a dobhártyát, és folyik a füle a betegnek. Ez lehet gennyes, véres váladék, nagyon ijesztő, menni kell azonnal orvoshoz. A kéz-lábszájfájás betegség esetében ugye általában enyhe lefolyású a betegség, ha szerencséje van az illetőnek. De orvoshoz kell fordulni akkor, ha a gyermek nem tud inni, fájdalmas szájsebei vannak, emiatt nem tud inni, és hát a kiszáradás jelei is viszonylag gyorsan jelentkezni tudnak. Magas a láz, és több napig fennáll. Idegrendszeri tünetek jelentkeznek, amik a következőek. Erős fejfájás, nem tudja a fejét sem mozgatni, ez tarkókötöttséget jelent, nagyon komoly tünet, és hát a tudatzavar nem kevésbé. Akkor most a hányással, hasmenéssel járó fertőzések esetében mik a legnagyobb veszélyek? Hát a legnagyobb veszély a kiszáradás, és ennek a figyelmeztető jelei a következők. Csecsemőknél és kisgyermekeknél száraz a nyelv, szájszárasságot mondha tud már beszélni, sírás könnyek nélkül, beesett karikás szemek, ritka vagy elmaradó vizelet, amint említettem az előbbiekben is, és nagyon bágyadtak ezek a gyerekek, akiknél a kiszáradás elindult. Felnőtteknél szédülés, gyengeség, vérnyomás esés, és hát itt is a csökkent vizelet mennyiség, ami mutatja, hogy kiszáradásról van szó. Azonnali orvosi vizsgálat javasolt véres széklet esetén, ismételt csillapíthatatlan hányás esetén, amikor tényleg nem lehet megállítani az otthoni praktikákkal sem. Zárójelben elmondom, hogy nagyon jó és nagyon jó segítség az, hogyha elkezd hányni egy beteg, legyen az bármilyen korosztályból, nem itatom meg őt egy pohárral, bármennyire is szomjas, mert az biztos, hogy rögtön ki fog jönni, összeugrik a gyomra a megterhelő folyadékmennyiségtől, és akkor provokálja a sorozatos hányást. Ilyenkor azt kell követni, hogy 5 perc egy kávéskanál folyadék, 5 perc egy kávéskanál folyadék, és ez legalább 3-4 óra hosszán keresztül. Jelentős mennyiségű folyadékot lehet így pótolni, és az a folyadék bent marad általában, és megfordul a hányás. Nagyon sokszor el tudjuk kerülni ezzel a kórházat is. Abban az esetben, hogyha erős hasi fájdalom jelentkezik, akkor is meg kell mutatni ugye a beteget, tudatzavar esetén pedig természetes, hogy menni kell az orvoshoz. És hát van néhány olyan igazán jellemző tünet, amikor nagyon sürgős orvosi vizsgálatra van szükség. Ezeket felsorolnám emlékeztetőül, és hozzá lehet gondolni az akut induló betegséghez is. Nehéz légzés vagy fulladásérzés van, menni kell az orvoshoz. Kékes bőr vagy ajakszín, úgy szintén. Tudatzavar, zavartság, eszméletvesztés, görcsroham. mentőt hívni. Azonnal minél hamarabb orvoslásra. Súlyos kiszáradás esetén nem csillapítható magas láz, tarkókötöttség, amit elmondtam, hogy a fejét nem tudja a beteg fordítani, az orvos a vizsgálatnál tudja, hogy mit kell keresni, és megteszi ezt a mozdulatot, és rögtön kiderül, hogy nagy a baj. Pontszerű nyomásra el nem halványuló bőrkiütések jelentkeznek. Ez egy súlyos szepszis, mérgezésnek a tünete. Ilyenkor nem lehet egy órát sem veszíteni. Orvosnál az a követendő protokoll mindenki számára kötelező, ha ilyen tünetek jelentkeznek, azonnal el kell kezdeni a rendelőben történő kezelést. Vannak megfelelő gyógyszerek erre, amit azonnal alkalmazni kell, és biztonsággal beszállítható ilyenkor a súlyos állapotú beteg természetesen mentővel, rohammentővel a megfelelő sürgősségi osztályra, ahol a további kezelést folytatni tudják, és a nagyon súlyos szövődményt, akár még a halált is el lehet kerülni. Tehát ez egy nagyon fontos bőrtünet. Ha hirtelen kialakuló állapotromlásról van szó, nem lehet várakozni. Néhány gondolatot összefoglalnék a szülők számára, mert ez érdekes dolog, és nagyon fontos a gyermekek esetében. A gyermek általános állapota gyakran többet elárul, mint a láz mértéke. Egy jókedvű, megfelelően ivó, játszó gyermek, akinek akár magas láza van, mondjuk 39 vagy a fölötti, lehet kevésbé veszélyeztetett, mint egy bágyat, aluszékony, folyadékot elutasító gyermek mérsékelt lázzal. Ezért mindig az összképet érdemes figyelni, nem csak a figyelmeztető tüneteket az őszi fertőzéseknél, de egyáltalán a betegségek esetén. Az őszi szezonális betegségek többsége enyhe lefolyású, azonban vannak olyan tünetek, amelyek esetén mielőbbi orvosi vizsgálatra van szükség, az egyes esetek sürgős ellátásra szorulnak. Ilyenek ugye a nátha, a felső légúti vírusfertőzés, általában enyhe betegség, de orvosi vizsgálat javasolt akkor, ha 3 napnál tovább fennálló magas lázról van szó, ami 39 fok fölötti lázat jelent. Nehéz légzés, hulladásérzés, mellkasi fájdalom, jelentős elesettség, kiszáradás jelei. A tünetek javulás után újra jelentkeznek, ez is egy fontos tényező. És akkor, hogyha 10-14 nap után sem javul a beteg. Influenza esetén különös figyelmet igényel a légszom, a gyors nehezített légzés, zavartság, aluszékonyság, tartósan magas láz, mellkasi fájdalom, a folyadékvesztés. Gyermekeknél nem ébreszthető megfelelően, azt mondják, hogy olyan jót alszik, hát hagy aludjon még, de nem, mert ha beteg, időnként fel kell ébreszteni, ha másért nem azért, hogy folyadékot kapjon. Vagy hogyha képtelen folyadékot elfogadni, sírás könnyek nélkül, és hát a kiszáradás jele ugye a vizeletülítés. Covid-nál ugyanazok a kardinális tünetek vannak, mint a Covid-fertőzések idején. Az vezető tünetek itt is a légzésre, az oxigénhiányra, mellkasi nyomásra gondolok, a tartós magas lázra. A krónikus betegek, várandósok, idősek, csecsemők, immunhiányos betegeknél mindig egy gondolattal hamarabb kell arra sort keríteni, hogy orvosi vizsgálat történjen. Az RSV vírusfertőzés, gyors légzés, csúnya köhögés, sípoló köhögés, orszárnyi légzés, de nem csak a kisgyermekeknél, hanem bárkinél. És hát a csecsemőknél a légzés kimaradás az ugye életveszélyt jelent. Streptokokoszta gyulladások esetén a magas láz, az erős torokfájás, amikor nyelési nehezítettség van, menni kell az orvoshoz. Főleg, ha nyálát sem tudja lenyelni, annyira fáj a torka.
2: Ugye itt az előző mondatokban összefoglalta doktornő azt a nagyon sok fontos és hasznos tudnivaló tünetet, amiről itt az elmúlt órában szó volt. Itt a fertőző képességről, hogyha még szólunk néhány gondolatban, hogy mikor, meddig fertőzhetnek mindezek a betegségek, illetve milyen idézőjelben szabályokról beszélhetünk a közösségbe való visszatérés tekintetében, hiszen ugye, hogy el is hangzott, szeptemberben megkezdődött a tanév, a nevelési év, bölcsödékbe, óvodába, iskolába, mikor térhet vissza a gyermek? És még ehhez a kérdéshez hadd tegyük hozzá ugye azokat a gondolatokat, amit a szeptember hónapjában tapasztalt, mit lehet elmondani esetszámok tekintetében, hogyan indult a tanév nevelési év itt az első hetekben ilyen szempontból.
3: Tehát akkor folytatom azzal, hogy ami egy lényeges kérdés, hogy mikor mehet vissza a közösségbe a gyermek. Egy általános szabály. A gyermek akkor mehet újra a közösségbe, hogyha legalább 24 órán keresztül láztalan. Az általános állapota jó, képes részt venni a napi tevékenységekben. Ha rosszul érzi magát, akkor fölöslegesen van az iskolában, netán még fertőz is. Hasmenés hányás esetén a tünetek megszűnését követően javasolt még legalább 24-48 óra várakozás, hogy stabilan jól van, nem fog újraindulni a dolog. Az elhúzódó orfolyás vagy enyhe köhögés önmagában nem feltétlenül indokolja az otthonmaradást, mi befolyásolja, hogy kinél milyen súlyos lesz a betegség, ugye ez is fontos. Itt számos tényező játszik szerepet, az életkor, a csecsemők, az idősek, a sérülékenyek, az alapbetegségek, ezek mind meghatározzák azt, hogy ki mikor engedhető vissza a közösségbe. De a fertőző képességgel kapcsolatban az előző gondolatok, amiket összetettem, azt gondolom azok az érvényesek. Mit tudunk tenni, hogy ne legyünk betegek? Tehát egy picit a védekezésről, a legjobb immunerősítés sem csodaszer, hanem az egészséges életmód. Aki hallgatta már velem a riportokat, az tudja, hogy nem vagyok a multivitaminok híve, hanem az egészséges életmód, a megfelelő táplálkozás, évszaknak megfelelő táplálkozás, amivel be tudjuk vinni azokat a vitaminokat, amelyek ellenálló képességünket biztosítják. Kerüljük a zsúfolt helyeket, a védőoltásokat ne felejtsük, gondoljunk már az influenza elleni védőoltásra, de más védőoltás is lehetőségként rendelkezésünkre áll, akár a tüdőgyulladás elleni védőoltás idősebb korosztály részére. És hát a megfelelő közösségi higién és viselkedés, a gyakori kézmosás, amikor szükséges, tegyük meg, nagyon sokat jelent, sok betegséget elkerülhetünk vele, illetve ezekben a cseppfertőzéses időszakokban ne szégyeljünk maszkot viselni, nagyon hasznos. Ugye a gyermekközösségben természetes vele járói a őszi betegségek a közösségeknek, hiszen összekerülnek és egymásnak átadják. A legtöbb megbetegedés ugyan enyhe lefolyású és maradéktalanul gyógyul, de a tünetek korai felismerése segít abban, hogy megfelelő időben, megfelelő módon gyógykezelésre kerüljön sor, és hát az otthoni praktikákat ne felejtsük el, mert nagyon sokat tehetünk már a kezdeti tünetek elején a súlyosbodásért, a betegség elhatalmasodása ellen. A megelőzés ugye mindannyiunk számára jelen van, éljünk vele. Én azt gondolom, hogy ezek voltak azok a leglényegesebb elemei az őszi betegségnek, amiket itt sikerült felsorolni. Talán túl sok is volt, de nem tudom megállni, hogy a lényeges dolgokat redukáljam, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, ami kinek mi a fontos, jegyezze meg, és remélem, hogy segítséget tudtam adni abban, hogy az őszi betegségeket elkerülje, a járványos betegségeket el tudja kerülni, óvja az egészségét. Kívánok ehhez mindenkinek sok sikert, és tényleg nagyon jó egészséget.
2: Köszönjük szépen, és nagyon köszönjük a hasznos tanácsokat. Úgy gondolom, hogy sok olyan gondolat elhangzott, ami a jobb ismeretek megszerzését, illetve az odafigyelést is erősíti itt sokunkban, úgyhogy nagyon köszönjük a tájékoztatást dr. Magyar Erzsébet Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvosnak. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben érte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. A szemétszedés összehozza az embereket, néhány óra alatt idegenekből csapat lesz, a szemét halomból pedig tiszta terület, fogalmazott a miniszter hozzátéve, az eseményre mindenkit várnak, jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bocsán Viktor, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! 2022 óta 9 országban csinálnak egy kutatást, tehát van adatmennyiségük. Ha jó volt a hipotézis, abból arról ki fog rajzolódni egy trend. Mire kíváncsiak, amikor pénzügyi kutatást csinálnak ebben a 9 országban, mert van egy kakukktojás is, az Mexikó.
2: Igen, én is jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Valóban most már idestova 5 éve végezzük ezeket a pénzügyi kutatásokat, és a kutatásnak a fő célja az, hogy megértsük az emberek pénzhez való viszonyát, a preferenciáikat, és azt, hogy milyen a pénzügyi tudatosságuk. Ezt 9 országba végezzük el egyébként rendszeresen. Ezek azok az országok, ahol egyébként a Provident valamilyen formában jelen van. És ahogy említette, igen, Mexikó kakukktojásnak tűnik így a tengeren túl, de egyébként a tengeren túl ott vagyunk Ausztráliában is, és így azt mondom, hogy Közép-Kelet-Európán kívül a balti államokban, mint Észtország, Lettország, vagy Litvánia például, úgyhogy van egy széles körű kitekintésünk. Természetesen itt Magyarországon mi a magyar fogyasztókra fókuszálunk. Itt fontos elmondanom, hogy nem csak feltétlenül a Provident célcsoportjára, általában szeretnénk megérteni azt, hogy a magyar embereknek milyen a pénzhez való viszonya, milyen a pénzügyi tudatossága, milyen a pénzügyi rezilianciája, hogyha úgy tetszik, de nekünk segít az is nagyon sokat, hogy azt is megértjük, hogy más országokban, más kultúrában, kicsit más gazdasági környezetben ez hogyan néz ki, és ezekből tudunk trendeket rajzolni, előrejelzéseket megfogalmazni, illetve hát ami a legfontosabb, a szolgáltatással kapcsolatos akciókat, fejlesztéseket, és a pénzügyi edukációs programunkat is milyen irányba vigyük tovább.
1: Nagyon más mondjuk egy lett ember hozzáállása a pénzhez, mint egy mexikói ember hozzáállása a pénzhez. Végül is valami jószágot fog rajta mind a kettő venni.
2: Igen, azt gondolom, hogy a fogyasztási célokba olyan típusú azonosságot szoktunk tapasztalni, hogy ha ezt szeretném leegyszerűsíteni, az ügyfélkörünknek az egyik része, például ők valamilyen váratlan kiadást szeretnének menedzselni, ezzel szeretnének egy váratlan helyzetet áthidalni, még megvan azoknak a fogyasztóknak is a csoportja, ahol egy tudatos és előre tervezett hitelt cél megvalósításához vesznek kölcsönt igénybe, tőlünk vagy bárkitől. Hogyha Mexikót nézzük, az egy nagyon érdekes hely olyan szempontból, hogy ott például a kutatás nagyon szépen rávilágított arra, hogy az megkérdezetteknek, és minden országban egy 1000 fős reprezentatív mintáról beszélünk, nagyságrendileg, statisztikailag a plusz-minusz 3%-os hiba határon belül, így végezzük el ezeket évek óta, és a mexikói emberek, azok a 18 és 70 év közöttiek, akiket online kérdőivel megkérdeztünk, például arra a kérdésre, hogy az elmúlt 12 hónapban vette föl hitelt, több mint 60%-uk igen. Tehát a hitelfelvételi kedv az nagyon magas, ezzel szemben és válaszok lett országra is. Magyarországon ugyanez például 26% lenne. A letteknél hozzánk képest egy kicsit magasabb, nagyságrendileg az egyharmaduk az venne fel kölcsönt a pénzügyi szektorból, legyen az bank vagy nem banki pénzintézet.
1: Mi az, ami a hitelfelvételi kedvet inkább meghatározza? A kényszer, amikor napi kiadásokra kell hitelt felvenni, a családi szokások, a hiteltermékek minősége, olcsósága, átláthatósága, vagy a józan belátás, hogy van, amit célszerűbb hitelből finanszírozni, mint mondjuk eladni a házat.
2: Én azt gondolom, hogy mindezek összessége egyébként, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak és kizárólag egy szempont dominálna. Valóban, ahogy mondta is, kérdezte is, nagyon-nagyon sok szempontot figyelembe vesznek a fogyasztók, ami egyébként látjuk a kutatásból, hogy országonként akár a kulturális környezetet figyelembe véve, vagy a gazdasági környezetet figyelembe véve eltérhet, de azért azt látjuk, hogy van olyan is, amikor mondjuk a fogyasztónak átmeneti pénzügyi gondjai vannak, tehát szüksége van a hitelre, nem tudná máshogy megfinanszírozni azt a hitelcélt, de van olyan is, amikor ez megfontolt belátás alapján ugyan lehet, hogy tudná saját forrásból finanszírozni, de azt gondolja, hogy praktikusabb, ehhez inkább egy kölcsönt igénybe vennie, amikor rengeteg szempontot vesz figyelembe a fogyasztó. És itt azt szoktuk tapasztalni, hogy nem csak az árazás nézi, ami első ránézésre evidens lehetne, hanem rengeteg egyéb szempontot figyelembe vesznek, akár a futamidő hosszát, az, hogy mennyi a teljes visszafizetendő, az, hogy milyen egyéb kapcsolt szolgáltatások vannak, és hogy mennyire egyszerű átlátható mondjuk egy kölcsönszerződés.
1: Mennyire kell egy kölcsönszerződést egyszerűvé tenni, amikor a világ körülöttünk elég bonyolult?
2: Én személyesen abban hiszek, és ez különösen szerintem a pénzügyi szektorra igaz, hogy egyszerű, és amennyire csak lehet, nagyon transzparens termékekkel kell jelen lenni. Hogyha, ha úgy tetszik, én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy szeretném azt, hogy embernyelven érthetőek legyenek a kölcsönfelvételek.
1: Ha az ember látott már egy hitelszerződést, akkor az sok oldal tud lenni, a betűk meglehetősen aprók, a mondatok meglehetősen bonyolultak, és hogyha az ember átrágja a tízszeri olvasást, akkor persze megérti, de nagyon kevés ember szokta tízszer elolvasni a szerződést. Annyira egyszerűvé kell tenni, hogy beférjen egy A4-es lapra, és bárki megértse?
2: Én nagyon szeretném, hogyha így lehetne. Természetesen vannak szabályozói elvárások, hogy mit kell kommunikálni az ügyféllel egy kölcsönfelvétel előtt akár, vagy a kölcsönfelvétel kapcsán, gondolhatnék itt az általános szerződési feltételektől elkezdve nagyon-nagyon sok tájékoztatási anyagra, és ezek, ahogy mondta, ezek nagyon hosszúak tudnak lenni. Például nálunk akármennyire törekszem, nálunk is bizony 8-10 oldalról legalább beszélünk. Ez függhet egyébként a kölcsön terméknek a kategóriájától is. Egy elzállók kölcsönnél nekem is volt hozzá szerencsém. Szó szerint 50 oldalt írtam alá, és ezzel nem túlzok. És értelemszerűen ebbe benne volt az összes olyan dolog, amit egyrészt praktikus az ügyfélnek tudni, meg azok a dolgok is, amiket kötelezően a szolgáltatónak el kell mondania, de ezen felül én abba hiszek, és a vállalatunk is abba hisz, hogy az is nagyon fontos, hogyha ha kell ennek legyen egy kivonata, és amennyiben ez lehetséges, olyan a szolgáltató, vagy olyan a szolgáltatás, akkor legyen meg az az emberi kapcsolat is benne, amikor valaki el tudja ezeket nekem, és azért szoktam azt mondani, hogy embernyelven magyarázni, hiszen a pénzügyi edukáltsága a fogyasztóknak azért az nagyon különböző tud lenni, és ez nem egy magyar sajátosság. Ezt mindenhol látjuk, hogy van, aki ezekre fogékonyabb, van, aki otthonosabban mozog a pénzügyi világba, de vannak, akiknek kell az a segítség, még ha el is olvassa, hogy valaki elmagyarázza nekik, hogy de ez mit jelent pontosan. Mert azt viszont látjuk, hogy a nap végén minden fogyasztó ugyanannyira kíváncsi, mennyire engedhetem ezt meg magamnak, valóban ez a legjobb konstrukció, ami az igényeimnek megfelel, és ehhez bizony kell az a széles körű megértés.
1: Hogy lehet a fogyasztóknak elmagyarázni azt, hogy mindig mindennek lesz kockázata, egy hitelfelvételnek is mindig van kockázata, mert nem tudom, hogy holnap lesz-e munkám, nem tudom, hogy holnap megbetegszem-e, nem tudom a jövőt. Hogy lehet a fogyasztókat edukálni abban a tekintetben, hogy ezeket a körülményeket megértsék, és ezek tudatában merjenek fölvenni hitelt? Amikor a jövőt önök se látják nyilvánvalóan.
2: Én azt gondolom, hogy minden pénzügyi szolgáltatónak alapvető érdeke az, hogy a pénzügyi edukáltságot, a pénzügyi oktatást segítse, és lehetőleg annyira informált fogyasztókkal működjön együtt, akik felelős döntéseket képesek hozni a kölcsönfelvételen. Én azt szoktam mondani, hogy ha felelős hitelezésről beszélünk, hogy felelős hitelezést azt csak felelős fogyasztókkal tudok megvalósítani, bármennyire is törekszem erre egyébként én, mint vállalat. És akkor itt jön ennek az a része, hogy az ügyfélnek meg kell adni minden olyan információt, és minden olyan kérdést föl kell tenni nekik, ami rávilágít arra, hogy ezeket a kölcsönöket ők valóban megengedhetik maguknak. Benne van akár az a minimális mozgástér is. Ha mégis valami váratlan történik vele, akkor is képes lesz ezt a kölcsönt fizetni. Tehát nem teljesen elmenni természetesen a falig. Értik az, hogy amennyiben mondjuk valami váratlan dolog történik, egy váratlan pénzügyi nehézségnek, vagy egy visszafizetési probléma kapcsán milyen lehetőségeik vannak, az milyen kötelezettségekkel jár. Tehát én azt gondolom, hogy minden kölcsönkibocsátónak alapvető érdeke az, hogy ezt a teljes körű tájékoztatást az ügyfélnek megadja, hiszen az ügyfél így fog tudni felelősen dönteni.
1: Ugye, nagyon sok országban dolgoznak, és nem minden ország az Európai Uniónak a tagja. A külső pénzügyi szabályozó környezet az nagyon befolyásolja azt, hogy milyen termékekkel lehet a piacra lépni, és hogy az ottani embereknek milyen a hitelhez való hozzáállása?
2: Bizonyos mértékig természetesen befolyásolja. Én erre úgy szoktam tekinteni, hogy a szabályozó által elvárt törvényi előírások azok adnak egy keretrendszert a működésnek, és természetesen ezeket kötelezően mindenkinek be is kell tartani. Ugyanakkor ezen a keretrendszeren belül ügyfél preferenciák azok, amik dominálnak. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy két egyébként teljesen azonos szabályozói környezetben is lehet egy picit más a működés, hiszen a működésnek az ügyfelek elvárásaihoz kell, hogy igazodjon. De természetesen maga az, hogy mit vár el a szabályozó, az nagyon sok esetben befolyásolja a szolgáltatónak a működését is, és nagyon sok esetben ez egyébként pozitív tud lenni, hiszen a szolgáltatókat rábírja arra, hogy bizonyos standardoknak megfeleljenek, és ez segít egyébként az ügyfélnek abban, hogy azok a különböző termékek, amik elérhetők a piacon, számára jobban átláthatóak legyenek, és könnyebben összehasonlíthatóak legyenek. De még egyszer kihangsúlyoznám azt, hogy ezen a keretrendszeren belül nagyon-nagyon sokat számít az, hogy az adott piacon, az adott ügyfélkörnek mire van igénye, és hogyan néz ki a piaci verseny, mi az, ami működik egy piacon, és mi az, amire talán a fogyasztók kevésbé affinisak.
1: Van olyan, hogy a piacon egy termékről kiderül, hogy a fogyasztók igazából nem erre gondoltak? És ha igen, akkor miért van túl bonyolult?
2: Láttunk már ilyet, tehát láttunk olyan termékeket, amik megjelentek, és utána szép lassan eltűntek, vagy egy termék fölfutott, és utána viszont a kereslet csökkent rá. Én azt gondolom, hogy ezt pont a fogyasztás, a fogyasztó preferenciája befolyásolja. Azért a legtöbb vállalat azt leszokta kutatni a potenciális ügyfél körében, hogy mik azok a termékek, mik azok a szolgáltatások, ami az ügyfelek igényeivel találkozik, de az ügyfelek igényeire sem szabad úgy tekinteni, mint egy állandó konstans igényre, hiszen a világ változik, az ügyfelek is változnak, az életkörülményeik változnak, és ez egyébként egy jó dolog, mert idézőjelben arra kényszeríti, olyan irányba tolja a szolgáltatókat, hogy folyamatosan fejlesztenek, és ezeket a fejlesztéseket ügyféligények alapján tegyék meg. Például ebben a pénzügyi wellbeing kutatásunkban is az egyik dolog, amit szeretnénk folyamatosan megérteni, hogy mi a kölcsönhöz való viszony.

0: pontos szemszaki adatokat kapunk, de egyébként a különböző kérdések, a különböző válaszok között igyekszünk kutatni az összefüggéseket is. Azt azért már nagyon régóta látjuk, hogy a pénzügyi szektor és maguk a kölcsönök is olyanok, ahol a bizalom az nagyon-nagyon fontos, a bizalom alapja pedig a jó megértés. Éppen ezért szoktuk azt kutatni, hogy mennyire értik általában a kölcsöntermékeket, mennyire értik azt, hogy mik azok a szempontok, amit egy felelős kölcsönfelvételnél figyelembe kell venni, de ugyanannyira fontos azt is, hogy értsük azt, hogy mik az ügyfeleknek a változó preferenciáik. Mennyire az ár, mennyire a gyorsaság, mennyire az átláthatóság, vagy éppen egy kölcsön futamideje, hogyha már szóba került, ez kerül előtérbe, hiszen ügyfelenként ez eltérő lehet, vannak olyanok, akik például nem szeretnének hosszabb távon pénzügyi elköteleződést, mint amennyire szükségük van. Tehát nekik lehet, hogy egy rövidebb futamidő mondjuk jobban testhez álló, mint mondjuk egy, nem tudom, 20 éves jelzáló hitel, és ezeket mind-mind értenünk kell, mert így tudunk akármi, akár bármilyen más szolgáltatást, illetve terméket fejleszteni.
1: Azt látják a kutatásokból, hogy az ügyfeleik, a fogyasztók fejlődnek-e abban, hogy megértsék például azt, hogy egy kölcsönnek ára van. És hogy ez az ár, ez nem mindig ugyanakkora, attól függően, hogy valaki mondjuk a futamidőre lő-e, vagy valaki a kamatra lő-e, vagy mire lő. Fejlődnek az ügyfelek?
0: Ebben hála Istennek azt tudom mondani, hogy fejlődünk. Nagyjából ami a fogyasztók számára, és hogyha kifejezetten kölcsönökről beszélünk, transzparens szokott lenni, a teljes hitel díjmutatónak a mértéke, illetve a kamat mértéke, az transzparens. Ezeket minden szolgáltatónak meg kell jeleníteni, ez a reklámozásokban is nagyon markánsan, láthatóan jelen kell, hogy legyen.
1: Ott van mindig, hogy THM, ennyi.
0: Így van. Ugyanakkor talán abban fejlődnek most már a fogyasztók, hogy nem csak ezeket a szempontokat nézik, hiszen önmagában egy THM vagy egy kamat nem feltétlenül írja le az összes olyan például árazáshoz kapcsolódó kérdés, aminek az ügyfélnek kérdése lehet, hiszen ugyanannyira fontos az, hogy mekkora lesz mondjuk a heti vagy a havi törlesztő részletnek a mértéke. A futamidő végéig összesen mennyit fizetek vissza? Mi történik akkor, hogyha én előtörlesztek? Mi történik akkor, hogyha valamiért késedelembe esek? Ezek mind-mind olyan kérdései az ügyfeleknek, amit ők szeretnének tudni, mielőtt meghozzák a végső döntést. Tehát azt látjuk, hogy az ügyfelek egyre inkább nem csak és kizárólag mondjuk a THM mértéke alapján határozzák meg, hogy számukra mi a megfelelő kölcsön, hanem ezeket az egyéb szempontokat is figyelembe veszik, hogy például mennyi lesz a teljes visszafizetendő, mire a futamidő végére ér.
1: Van abban eltérés az önök operációs területén lévő országok között, hogy mennyi a pénzintézeti szektoron kívüli magánkölcsönök, szomszédtól, rokontól aránya, ahhoz képest amennyit a pénzügyi szektortól vesznek fel az emberek?
0: Igen, ezt minden országban látjuk egyébként, hogy akkor, amikor valaki kölcsönt szeretne fölvenni, akkor nem mindig legelőször egy bankra vagy egy pénzintézetre gondol. Ez országonként egyébként eltérő, például a családnak itt nagyon-nagyon fontos szerepe van, és a kutatásainkból is kijön, hogy azok, akik kölcsönt szeretnének igényelni, nagyságrendileg a országonként ez ugyan eltérő, de mondhatjuk azt, hogy a 10%-uk az például igyekszik családon belül megoldani. További 9%-uk az a baráti ismerősi körbe. Tehát először megszokták azt nézni, hogy és ez a kultúra és a család teljesítőképessége alapján mennyire tudom én ezt a saját környezetemben megoldani, és amikor ezt nem tudja megoldani, de olyan is van, amikor kifejezetten nem így szeretné megoldani, mert mondjuk nem szeretné azt, hogy nem szeretné bevonni a rokonait, nem szeretné esetleg a hitelcélt megosztani velük, akkor jön az, hogy a bankokra és a pénzintézetekre gondolnak, de ez a családon belül úgy mondom, hogy informális hitelezés, ez minden országban elég erősen jelen van, és itt vannak egyébként különbségek, ez például Mexikóban sokkal magasabb, mint Közép-Kelet-Európában, ahol a családok is sokkal nagyobbak jellemzően, a családok nagyon erősen összetartóak, ott ez markánsabban megjelenik, mint mondjuk, ha mondhatok egy példát,

0: Csehországban mondjuk, ahol maga ez a családfogalom is egy kicsit máshogy jelenik meg, illetve van egy nagyon heterogén és egy nagyon-nagyon széles pénzügyi szektor, és azért hoztam Csehországot pont példának, mert ott is a klasszikus banki hitelezőkön kívül az úgynevezett nem banki pénzintézetekből gyakorlatilag egy nagyságrendileg egy ilyen 100 különböző és különböző szolgáltatással, különböző módon működő vállalat létezik, tehát nagyon-nagyon-nagyon szertágazó az a lehetőség, ami mondjuk az ügyfeleknek elérhető. És az is igaz, hogy minél szűkebbek ezek a lehetőségek, tehát így a formális hitelezés kapcsán, ez annál inkább, mert az igény az meg adott, annál inkább előtérbe helyezi azt, hogy akkor az informális családi kapcsolatokon belül szeretnék megosztani, de bizony megjelenhet a nem legális hitelezés kérdése is akkor, amikor ez semmilyen forrásból nem megoldható.
1: Nem legális alatt, mint uzsorázást értünk, hát ez egy büntetőjogi kategória, vagy az, amikor az ember kölcsönt ad, és olyan kamatot határoz meg, tehát mi az, ami nem legális? Tulajdonképpen semmi nem legális, amikor a kölcsönt akarok adni, hát ez egy pénzintézeti tevékenység.
0: Így van, ez egy pénzintézeti tevékenység, és fontos, hogy ez szabályozott keretek között mozogjon. Azért, hogyha évtizedekre visszamegyünk, akkor bizony minden országban láttuk azt, hogyha ezeket legális, szabályozott módon a piacon jelenlévő és a teljes spektrumot lefedő szolgáltatókkal nem megvalósítható, akkor bizony ezek az illegálisan működő emberek, szervezetek is előkerülnek. Én hál' Istennek azt tudom mondani, most már 2,5 évtizedes pénzügyi tapasztalattal a hátam mögött, hogy ez egyre inkább szűkül, egyre inkább elenyésző, és ezért is nagyon fontos az, hogy minden országban, minden piacon legyenek olyan pénzügyi szolgáltatók, akik a teljes spektrumot le tudják fedni, és kvázi ezen nem is adnak teret az ilyen illegálisan működőknek.
1: Ez egyes országok pénzügyi rendszerének fejlettsége, például az, hogy sok más típusú szolgáltató legyen, ez mindig jó az ügyfeleknek? Mert ez egyrészt választási lehetőséget ad, másrészt meg rontja az átláthatóságot. Tehát annyi minden van a piacon, hogy az ember nem tudja, hogy hova forduljon.
0: Igen, ebben teljesen igazán szerintem kettős ez a kép. Tehát egyrészt az nagyon fontos, hogy legyen választási lehetőség, és ezen belül még külön kihangsúlyoznám a versenynek a szükségességét. A verseny az egy jó dolog. Minél több szolgáltató van, minél inkább idézőjelben meg kell, hogy küzdjenek az ügyfelek kegyéért, annál jobban fejlődnek a szolgáltatások, annál több innováció van, jót tesz az árversenynek, tehát csupa olyan dolog, ami egyébként találkozik az ügyfelek igényeivel. Ugyanakkor, amikor ez meg már túl sok, akkor jöhet talán a bőség zavara, amikor a fogyasztó úgy érzi, hogy kicsit eltévedt, és kell neki, itt jön vissza a pénzügyi tudatosságnak a kérdése, kellenek neki azok az irányító mankók, hogy abból a nagyon nagy választékból, ami elérhető neki, milyen szempontok alapján tudja kiválasztani azt, hogy számára melyik a legtesthez állóbb.
1: Mit gondol arról a népi okosságról, hogy igazából annak jó hitelt fölvenni, akinek nincs is rá szüksége?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy van is, meg talán nincs is alapja ennek a közmondásnak. Tehát itt választanám ketté, hogy vannak azok a típusú fogyasztók, csak hogy a közmondásnak is így igazat adjak, akik egyébként tervezetten egy nagyobb kiadás finanszírozására vesznek igénybe kölcsönt, és egyébként jól kalkuláltan úgy gondolják, még ha más forrásokból meg is tudná oldani, mégis a kölcsön mellett dönt, mert úgy gondolja, hogy számára ez a helyes döntés, ez a kifizetődő. Ennek nagyon sok oka lehet, az is lehet, hogy például nincs olyan likvid tőkéje most, mert befektette valahova, és annak a hozama az mondjuk magasabb, mint amit a kölcsönre fordítana, vagy éppen annyira kedvezményes kölcsönök vannak, hogy ez most így sokkal jobban megéri, mint hogyha a saját pénzét használná. Tehát valóban létezik ez a kategória is, és itt a közmondásnak igaza van. De vannak olyan élethelyzetek is, amikor akár átmenetileg is ez előfordulhat, amikor az ügyfél ezt nem tudja megfinanszírozni. Hogy csak egy példát mondjak erre, Azt azért látjuk ezekből a kutatásokból, hogy a háztartásoknak nagyjából 50%-a és 18 és 70 év közötti célcsoportok lettek megkérdezve, úgy érzik, hogy ugyan tudnak gazdálkodni a keresetükből, de ez a kereset a hó végére már elfogy, és nagyjából további 28% az, aki azt mondja, hogy semmilyen megtakarítás nem tud eszközölni. Tehát azokban az esetekben egyébként, amikor az ügyfél nem tud megtakarítást eszközölni, de mégis megjelenik egy igény, elromlik, legyen ez tervezet, vagy elromlik mondjuk a hűtő, mosógép.
1: A nyár közepén csinálni kell valamit.
0: Akkor bizony föl fogja venni ezt a kölcsönt, és ez amikor így a közmondástól eltérően neki ténylegesen erre szüksége van, hogy én szeretem azt a példát mondani, hogy elromlik a hűtőgép mondjuk, benne áll a sok élelmiszer, és akkor bizony nagyon gyorsan lépni kell, és lehet, hogy azt abba a hirtelen időpillanatban saját forrásból nem tudja megoldani, nincs ideje rá, hogy 3 hónapig takarékoskodjon, mert összetudná talán azt a pénzt szedni.
1: Csak kiszámolja, hogy a világ legdrágább mortadelláját most kidobja, és az mennyibe fog kerülni, vagy felvesz egy gyors kölcsönt, megvan a hűtő, és megmarad a mortadella.
0: Abszolút.
1: Amikor egy piacon kedvezményes állami termékek jelennek meg, ennek mondjuk önök örülnek, vagy nem örülnek? Mert ez nem a versenyt szokta segíteni, ez azt jelenti, hogy a versenyzőknél valami kedvezőbbet dob piacra az állam.
0: Igen, ez egy nagyon komplex kérdés egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy megvan annak is a helye, és amikor az állam felelős módon idézőjelbe avatkozik be a pénzügyi szektorba, tehát ott, ahol erre nagy társadalmi igény van, ott, ahol erre akár a nyomottárú termékre, szolgáltatásra szükség van, az tud nagyon jó is lenni. Egyébként akár a pénzügyi szektornak, a szolgáltatóknak is ez tud jó lenni, hiszen attól függetlenül, hogy valami nyomottáras, ez csak az ára. Ezen kívül van még rengeteg termékparaméter, amiben a szolgáltatóknak változatlanul versenyeznie kell. Például ki tudja ezt jobb ügyfélkiszolgálással, gyorsabban, transzparensebb módon nyújtani. Ez lehet mondjuk egy akár államilag szabályozott nyomottáras jelzálog hitelnél, ez ugyanúgy megjelenhetnek ezek a szolgáltatói különbségek, és ez változatlanul katalizálja a versenyt. Ugyanakkor, amikor ez hosszú távon működik, ugyanazt nem mondanám, hogy elvesz az innováció, vagy ellustítja a piacot, de az fontos, hogy a szolgáltatók azok versenyezni tudjanak, és ez nem csak a szolgáltatás minőségben, ez ugyanúgy az árba is benne van. De én ettől függetlenül azt mondanám, hogy nem tudnám azt mondani, hogy ez egy ördögtől való dolog lenne az államtól, hiszen valószínűleg ezek kutatás alapon fogyasztói igényekkel találkoznak. Sokkal inkább az fontos, hogy még akár az ilyen típusú termékeknél is a szolgáltatók keressék meg azokat a szolgáltatási pontokat, ahol az ügyfél élményt azt javítani lehet.
1: Mi lesz az ügyfél élmény 2026 után? Mesterséges, intelligenciás agentekkel fogok beszélgetni, és a végén könyörögni fogok, hogy kapcsoljon már egy embert. Mi lesz ez az ügyfél élmény? Lesz egyáltalán személyes találkozás?
0: Én személy szerint hiszek a személyes találkozás erejében, és ezt nem azért mondom egyébként, mert természetesen a Providennek a működése az a személyes kapcsolatokra, a személyes találkozásokra épül. Ezt sokkal inkább azért mondanám, mert a bizalom, főleg a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, az egy nagyon fontos dolog marad. Vannak nekem olyan nagyon jó barátaim, akik mondjuk fintekkel foglalkoznak, és voltak olyan koncepciók is, hogy egy időn túl eltűnnek majd a klasszikus bankfiókok, egy időn túl már nem úgy fogunk működni, hogy két ember leül egymással szembe, és átbeszélik a kölcsönfelvételnek a paramétereit, hanem minden online, emberi beavatkozás nélkül fog
1: ott
0: történni.
1: A mobiltelefonomon fog minden történni.
0: És ugyan a digitalizáció az elindult, és a szolgáltatások egyre inkább ebbe a digitális irányba mennek, ennek rengeteg praktikus oka van, talán egyszerűbb és gyorsabb így az ügyfeleket tájékoztatni, költséghatékonyabb, a fogyasztó is a fotele kényelméből a mobiltelefonjával megteheti, viszont egy dolog, én azt gondolom a kérdésre válaszolva nem fog eltűnni. az emberi beavatkozásnak a szükségessége az ugyanúgy fontos lesz, hogyha én mondjuk én ebbe elakadok valahol, vagy nem értek valamit ebbe az online kitöltés kapcsán, akkor valakihez fordulni tudjak, aki ezt nekem képes és hajlandó embernyelven elmagyarázni, mert a nap végén mindegy, hogy milyen formában hitelezünk, az nagyon fontos, hogy a fogyasztó megértse, hogy miről szól az a termékszolgáltatás, ami mellett ő esetleg szeretné letenni a voksát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az emberi vonal az ott marad, lehet, hogy átalakul, lehet, hogy a kontaktcentereknek, mondjuk a telefonos operátoroknak a jelentősége fog megnőni, lehet, hogy maga a személyes kiszolgálás az mondjuk nem az első lépésben, hanem egy későbbi ponton igény alapon fog megjelenni, de én azt gondolom, hogy ez sosem fog eltűnni teljesen, és sem a digitalizáció, sem az AI nem fogja teljes mértékben soha átvenni az ember erejét, vagy az emberi beszélgetés erejét, mert csak két ember között tud kialakulni bizalom. Én azt gondolom, hogy gép és ember között lehet megértés, lehet információt átadni, de valószínűleg bizalom nem fog kialakulni. Az pedig nagyon fontos a fogyasztónak ahhoz, hogy a végén úgy érezze, hogy minden információ birtokában tudatosan és felelősen döntött.
1: 2022 óta csinálják. Viharos időszakot éltünk át, volt nekünk devizahiteles válságunk, aztán volt egy olyan inflációs szakasz, amikor 15-20% körül volt az infláció, aztán volt egy olyan szakasz, amikor senki nem akart fogyasztani, mert nem tudta, hogy mi lesz, aztán most van egy olyan szakasz, amikor mindenki azt látja, hogy ha csökken az infláció, akkor nem ma veszem meg, hanem holnap veszem meg, mert holnap akkor biztos olcsóbb lesz a termék. A hitel iránti bizalmat ezek a viharok, ezek változtatták?
0: Teljes mértékben igen. Hiszen az, hogy éppen milyen gazdasági ciklusban vagyunk, milyen a társadalom, van a bizalom, vagy akkor hadd mondjam így, hogy a fogyasztási bizalmi index, a fogyasztási bizalmi indexnek a mértéke az értelemszerűen nagyon jól előre szokta jelezni azt, hogy mikor megy arra a társadalom, hogy inkább fogyasztanának, és mikor van az, hogy esetleg ezt sokkal jobban megfontolják, vagy akár fogyasztásokat visszafognak, vagy éppen eltolnak, és ezt az egyes gazdasági ciklusukba nagyon jól szoktuk látni, például egy nagyon magas inflációs környezetben általában ez azt a hatást szokta kiváltani a fogyasztóból, hogy átgondolja a kiadásait, és azokat a kiadásait, amik éppen nem időszerűek, elhalaszthatóak, azt akár megfontolja, hogy akár később tegye meg. Most azt látjuk, hogy látjuk az első pozitív jeleit a gazdaság előre mozdulásának a fogyasztói bizalmi indexen keresztül, és ez a fogyasztói bizalmi index régen még úgy néztük, hogy általában 12-24 hónapra előre mutatta, hogy mi történik majd, tehát ekkora késés volt nagyságrendileg a mutató változása és a tényleges fogyasztás növekménye között, ez jelentősen lerövidült. Ma már inkább azt mondanám, hogy amikor a fogyasztási bizalmi index elmozdul, akkor nagyságrendileg ilyen 6 hónapon belül már látni lehet azt, hogy a fogyasztás az vagy élénkült, vagy éppen visszaesett egy kicsit. Mi most a fogyasztás élénkülését látjuk egyébként.
1: Nagyon érdekes adatai vannak a Magyar Nemzeti Banknak is, meg a gazdaságirányításnak is. Nagyon elképesztő mennyiségű tartalékaik vannak az embereknek állampapírban, például iszonyú mennyiségű pénzt. De nagyon sokan vannak olyanok is, akik nem tudnak kifizetni egy mosógép elromlást. Az önök adatai szerint hogy alakulnak a vagyon folyamatok Magyarországon? Egyáltalán lehet-e általában erről beszélni, amikor nincs két egyforma család?
0: Igen, mint ahogy mondtam korábban, a mi kutatásunk alapján ez az 1000 fős reprezentatív minta, és ez nagyságrendileg az előző években is hasonló volt némi pozitív vagy éppen negatív elmozdulással. Nagyságrendileg azt látjuk, hogy az ügyfeleknek, bocsánat, nem ügyfeleknek, a fogyasztóknak a nagyságrendileg fele nem képes megtakarítást eszközölni a hónap végére, tehát semmit nem takarít, meg föléli a fizetését. Még nagyságrendileg 28%-uk az, aki valamilyen csekély megtakarítást mégis el tud érni. Tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy a felnőtt lakosság közel 80%-a az nagyjából a hónapon belül föléli a keresetét, vagy ha marad is belőle valamennyi, a csekély mértékű, például egy nagyobb cél, vagy egy váratlan helyzet finanszírozására nincsen pénze, és azt látjuk, hogy nagyságrendileg a lakosság egy harmada rendelkezik legalább 6 hónapra megfelelő tartalékkal. A többieknek ez nincsen. És ezt úgy szoktuk jellemzően nézni, hogy mekkora a pénzügyi rezilianciája a társadalomnak, akkor, hogyha valami váratlan dolog történik, akkor mennyi tartalékkal rendelkeznek, és ez a tartalék mennyi ideig elég, és erre mondtam azt, hogy a kutatás azt mutatta, hogy nagyságrendileg az egyharmaduknak van akkora tartaléka, ami mondjuk a 6 havi jövedelmével azonos, vagy azt meghaladó mértékű.
1: Kire kell ilyenkor mondjuk egy nem bank providentnek lőnie, akinek nincs megtakarítása, mert valószínűleg ő fog megszorulni, vagy akinek van megtakarítása, és esetleg annyira pénzügyileg tudatos, hogy valami új cél érdekében kölcsönt vesz föl. Kire lőnek ilyenkor?
0: Mind a két célcsoport megjelenik, mert attól, hogy nincsen megtakarítása valakinek, ettől egyébként még lehet nagyon tudatos fogyasztó. Tehát én azt gondolom, hogy őket sem szabad kirekeszteni, és nagyon fontos az, hogy a pénzügyi bevonás az meg tudjon valósulni. Ami szerintem a két különböző célcsoport között ugyanakkor azonos kell, hogy legyen, hogy mindegyik esetben az ügyfélnek meg kell, hogy legyen az a képessége, hogy ezt a kölcsönt, ezt vissza tudja érdemben fizetni. Tehát, hogy tisztában legyen azzal, hogy az állandó kiadásai mellett azokat is jól fölmérve, a bevételeit figyelembe véve, azok a törlesztő részletek, a kamatnak a mértéke, a futamidőnek a hossza, a teljes visszafizetendő, ezek ne csak az igényeivel találkozzanak, de biztosítsák azt is, hogy ő ezt ténylegesen képes érdembe visszafizetni, mert egyébként, ha nincs is megtakarítása, ha ez a pénzügyi tudatosság, ez megvan, én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó és egy nagyon fontos célcsoport.
1: Tudnak abban segíteni, hogy racionálisabbá tenni egy ügyfélnek a pénzügyi műveleteit, a kezelését? Arra gondolok, hogy például van egy garázsa, amit nem használ, de évek óta ott áll üresen, akkor mondhatják neki azt, hogy Pista bátyám, ha ezt kiadná, akkor abból lenne mondjuk 100 000 forint bevétele, és akkor annyival kevesebb hitelt kéne fölvenni. Vagy ez olyan magánügy, amiben egy pénzügyi szolgáltató már nem megy bele. Pedig látja, hogy hogy lehetne racionálisabbá tenni a pénzügyi folyamatokat.
0: Akkor erre hadd válaszolja kicsit saját szemszögből, hogy mi ezt hogy csináljuk a Provident pénzügyi ZRT-nél. Van egy nagyon széles körű társadalmi felelősségvállás programunk, aminek egyébként az egyik zászlós hajója a pénzügyi tudatosságot célzó programok. Azon kívül, hogy nagyon-nagyon erősen foglalkozunk a pénzügyi edukációval, és például ilyen felméréseket is pont azért csinálunk, hiszen a programunkat is úgy tudjuk frissíteni, úgy tudjuk jobban testre és ügyféligényekre szabni, hogyha folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy pontosan mi az, amire igénye van az ügyfeleknek vagy a fogyasztóknak, mik azok a dolgok, amit jobban vagy inkább kevésbé értenek. De emellett megjelennek olyan elemek is, hadd mondjak egy konkrét példát, van egy úgynevezett nyugdíjas akadémiánk is, ahol kifejezetten például a szépkorúaknak szeretnénk pénzügyi ismeretek, pénzügyi eszközök kapcsán számukra releváns információkat átadni, hiszen vannak olyan korosztályok, akik például ezt az általános iskolába, vagy a középiskolába, de akár főiskola egyetemen is, ezzel nem találkoztak, vagy pont az életkoruk miatt a pénzügyi piac akkor még nagyon máshogy nézett ki. Tehát, hogyha visszamegyünk nagyon-nagyon régre, 30-40 évvel ezelőttre, akkor volt mondjuk egy darab pénzügyi szolgáltató Magyarországon, ők csak azt ismerték, és csak azokat a szolgáltatásokat. Tehát akkor, amikor már bankkártyákat használnak, amikor már mobiltelefonról lehet fizetni, amikor már digitálisan a telefonomról akár befektetéseket is meg tudok tenni, akkor nagyon fontos az, hogy a fogyasztóknak a napra kész tudása is ehhez meglegyen, értsék azt, hogy ezt hogy tudják jól igénybe venni, értsék azt is, hogy mire figyeljenek oda, például a kiberbiztonságot, hogyha így kiemelném. Tehát kifejezetten foglalkozunk a Nyugdíjas Akadémia keretében ezzel a korosztállyal is, de például, amit mondott példát, egy kicsit más példát hozok válasznak. Van egy kiskert programunk is, ahol például az öngondoskodást szeretnénk előtérbe hozni, ha nem is garázsról szól majd a példám, de például ha a fogyasztónak van mondjuk egy kiskertje, ami megműveletlen, akkor nem csak, hogy segítünk nekik, hogy például, ha ott a háztáit megtermelni, akkor
1: piacra kevesebbet kéne menni.
0: Piacra kevesebbet kéne menni, mennyivel több maradna a családi kasszába, de még segítséget is nyújtunk nekik, például ebbe a programnak a keretében elmondjuk nekik, hogy hogy tudja azt a palántát hatékonyan nevelni, palántákat adunk nekik, tehát igyekszünk abban segíteni, hogy például egy-egy kihasználatlan lehetőséggel, mint mondjuk egy megműveletlen kert, hogy tudja a pénzügyi helyzetét javítani. Úgyhogy ez egy kicsit hasonló példa, mint a garázsos. Mm. És amire mi szolgáltatásunk kapcsán nagyon büszke vagyok, nekünk van egy nagyságrendileg 1600 fős területi hálózatunk, a kereskedelmi tanácsadóink, akik ott vannak azokba a mikrokörnyezetekbe, ahol egyébként az ügyfeleink élnek. Tehát ők is ott élnek, jól ismerik az ügyfeleinket, a személyes jellege miatt a szolgáltatásnak van ennek egy emberarca is, és tudunk reagálni az olyan, nem véletlenül hívjuk őket tanácsadónak, az olyan helyzetekre is, amikor mondjuk tudunk nekik segíteni, nem feltétlenül direktbe a kölcsöntermékhez kapcsolódóan, de olyan általános tanácsokkal, amik összességébe az ő pénzügyi helyzetüket például javíthatják, vagy stabilizálhatják.
1: De hol lehet megkeresni egy tanácsadónak a költségét? Ha jó az a tanácsadó, akkor az egy drága dolog, mert meg kell fizetni. A kamatban kell megkeresni a költségét? Az egyéb feltételekben? Ahhoz képest, mint aki mondjuk nem csinál tanácsadást, nem csinál semmi ilyet, hanem mondjuk online csinál mindent.
0: Értelemszerűen ennek a tanácsadásnak, az emberi munkaerőnek, ennek van egy költség, amit különböző féleképpen egy szoktak beárazni egyébként a vállalatok, a szolgáltatók. Ezt meg lehet jeleníteni egyébként a kamat mértékébe is, de van olyan is, mint például a mi esetünkben, amikor ez egy külön opcionális szolgáltatásként van.
1: Tehát meg lehet venni.
0: Igény, ezt meg lehet venni. Mm-hmm. Tehát például, hogyha a Provident pénzügyi ZRT-ről beszélek, akkor van klasszikus átutalásos termékünk. Azoknak, aki lehet, hogy nem igényli azt, hogy ez a tanácsadás meglegyen, nem igényli azt, hogy az otthon a kényelmében történjenek például a visszafizetések, hanem ő bemegy, mint egy klasszikus fiókba. Ugyanakkor van egy opciális kiegészítő szolgáltatás is, hogyha valaki ezt máshogy szeretné, nem én szeretnék oda elmenni, szeretném, hogy nekem legyen egy kirendelt kolléga, aki kvázi mint kicsit ilyen privát bankár, személyes tanácsadó jelleggel nekem 0-24-ben rendelkezésre álljon, akkor az ügyfélnek megvan ez a lehetősége, és ezt opcionális szolgáltatás keretében díjak mentén megteheti. Tehát én azt gondolom, hogy a szolgáltatók erre különféleképpen reagálnak, de az automatizáció mögött a szolgáltatásoknál egyébként jellemzően azért az szokott megjelenni, hogy a vállalatok ilyenkor megfontolják azt, hogy minél kevesebb emberi erőforrást alkalmaz, annál költséghatékonyabb tud lenni a működése, viszont itt kell megtalálni azt az egészséges egyensúlyt, hogy a hatékony szervezeti működés mellett a fogyasztói bizalom az ne sérüljön, és hogy amiben én hiszek, amit már kifejtettem korábban, a fogyasztói bizalom kialakulásánál és annak a megtartásánál szükség van emberi kapcsolatokra is.
1: Örül egy pénzügyi szolgáltató, amikor a pénzügyi tudatosság mondjuk olyan szintre fejlődik, hogy a közgázos diákok a megjelenő diákhitelt azonnal arbitrálják, mert hogy meglátják, hogy egyébként ezt a pénzt, ha fölveszem, máshol beteszem, kapok 3% kamatot. Vagy nem erre való volna tulajdonképpen. De hát ez a racionális magatartás.
0: Igen, klasszikusan nem erre találták ki, ahogy ön is mondta. De én egyébként nem gondolom, hogy ez ördögtől való lenne. Én a saját, pont ezt a példát én láttam a saját fiamnál is, hogy már ilyen irányba jártak az agytekervényei. Azért döntő többségében azt látjuk, hogy van egy meghatározott hitelt cél, egy meghatározott helyzet, aminek a finanszírozására veszik igénybe a kölcsönt, tehát sokkal ritkább esetben befektetési céllal, de hogyha egy konstrukció egyébként annyira kedvező, akkor akár egyébként ez befektetési célt is szolgálhat, vagy direktbe, amikor közvetlenül ezt a kölcsönösszeget forgatják bele valamibe, de indirekt módon is egyébként, amikor a javait, jószágait, megtakarítását nem használja föl, mert azt máshol jobb hozam mellett tudja mondjuk kamatoztatni, vagy éppen eszközökbe áll, és hogy ahhoz ne kelljen hozzányúlni, azért veszi a kölcsönt igénybe. Tehát azt gondolom, hogy mind a kettő megjelenik, de azért a klasszikus az nem változott, hogy az esetek túlnyomó többségében ez egy meghatározott hitelcélt szolgál, és nem annyira befektetési jelleggel.
1: Más, nagyon a provident ügyfélköre, mint a lakossági banki hitelezési ügyfélkör? Vagy mindenki ugyanazt próbálja megszerezni?
0: Ha demográfiailag vizsgáljuk a kérdést, vagy akár jövedelem szempontjából is, akkor azt gondolom, hogy a providentnek az ügyfélköre az teljes mértékben leképezi a magyar társadalmat. Értem ez alatt azt is, hogy vannak közöttük szerényebb jövedelemből gazdálkodó ügyfelek is, de olyan ügyfelek is egyébként, akik bármelyik kereskedelmi banknak is ugyanúgy lehetnének az ügyfelei, ők például olyan alapon választhatnak minket, hogy mondjuk milyen gyors a kiszolgálási idő, milyen a kiszolgálásnak a minősége, stb. Ilyen értelemben én nem látnék nagy különbséget. Ahol talán különbség az megjelenik, és akkor itt talán a küldetésünket hoznám példának, ami a pénzügyi bevonásról szól, hogy mi nagyon sokszor igyekszünk megadni azt a lehetőséget ügyfeleknek, akik például még hitelmúlttal nem rendelkeznek. Tehát mondjuk a központi hitelinformációs rendszerben még nincs egy pozitív rekordjuk, ami segíteni a hitelfelvételt. Mi ezt a kezdeti bizalmat például meg tudjuk adni nekik, hiszen nagyon sokan egyébként még ma is kiszorulnak a klasszikus hitelezésnek a világából. Mi nekik igyekszünk egy folyosót nyitni, hogy oda bekerüljenek, és például itt azt szoktam elmondani, hogy amikor annak idején kikerültünk főiskola egyetemről, az ember először fölcsapta, hát még annak idején még a jó álláshirdetéseket a HVG-be találta az ember. Kinyitottam, megnéztem, milyen álláshirdetések vannak, és az összes azt mondta, hogy minimum 3-5 év szakirányos tapasztalat. És akkor ott áll a pályakezdő, azt mondja, hogy jó, de adja meg nekem valaki azt a kezdeti bizalmat, hogy én meg tudjam szerezni aztán azt a 3-5 év szakirányos tapasztalatot, és én azt gondolom, hogy például az egyik dolog, amit a Provident kifejezetten csinál, hogy a pénzügyi bevonáson keresztül mi kinyitjuk ezt a folyosót, természetesen minden törvényi előírásnak megfelelően nekünk ugyanazoknak a jövedelem arányos törlesztő részletszabályozás és egyéb prudenciális dolgoknak kell megfelelnünk, mint mármelyik más bank, ahol mi talán rugalmasabbak vagyunk egy kicsit, hogy amennyiben felelős módon az ügyfélnek a kölcsön kihelyezhető, akkor ezt a kezdeti bizalmat mi igyekszünk neki, és ezt a kezdeti lehetőséget ezt neki nyújtani.
1: Mi az elvárható nem fizetési arány? Mi az, amire azt mondják, hogy ez rendben van?
0: Erre nehéz azért egy exakt számot rakni, természetesen minél jobb a portfólió minősége.
1: Nyilván mindenki visszafizet mindent.
0: Az annál jobb, hiszen én azt szoktam egyébként mondani, hogy egy rossz hiteldöntés, az nekünk fáj elsősorban közvetlen anyagilag, tehát nekünk elementáris érdekünk az, hogy minél tájékozottabb és minél jobb minőségi fogyasztókkal dolgozzunk együtt. Mi nem feltétlenül egyébként, ha mondhatom így, NPL-be, a klasszikus nem fizető arányba szoktuk nézni a portfóliónk minőségét. Mi a bruttó veszteséget szoktuk nézni. Ez azért fontos, mert nálunk a szolgáltatásba bele van kódolva az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy átmeneti nehézsége az bizony adódhat egy ügyfélnek. Mire gondolok itt? Az ügyfél visszafizeti, de például lehet, hogy azt mondja, hogy most ebben a pillanatban nem tudom megoldani, de hogyha 2 hét múlva kijön a kedves kolléga, 2 hét múlva mindent rendezek. Mi ezt igyekszünk rugalmasan kezelni, egyébként ezt extra költségek nélkül, hogyha az ügyfél mondjuk az otthonszolgáltatásunkat vette igénybe, és az ügyfél a nap végén vissza fogja fizetni, lehet, hogy mondjuk a 16 hónapos futamidő az 16 és fél hónap lesz, de ettől függetlenül az ügyfél visszafizette. Mi ezt nézzük bruttó veszteség alapon, és ez a bruttó veszteség egyébként a Providentnél is abszolút azon a abban mértékben mozog, mint bármelyik kereskedelmi banknál, tehát nagyságrendileg az ügyfeleinknek olyan alig több, mint 10%-a az, ahol ez a futamidő környékén valahol nem valósul meg.
1: A euró bevezetéssel ez a piac egyszerűsödni fog, bővülni fog, változatosabb lesz, hogyha az majd egyszer megtörténik, ezen gondolkodnak már? Mert annyi fog történni, hogy euróba fogunk fizetni, de hát elvileg a jövedelmünk ugyanakkora marad.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nem gondolnám, hogy maga a fizetőegységnek a mértékegysége az befolyásolna fogyasztói szokásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem kéne átalakítson semmit, és most is működünk olyan piacokon, ahol egyébként az euró a fizetőeszköz, nem látunk fogyasztási preferenciákban semmilyen különbséget. Olyan országokban is működünk, ahol ugyan a helyi valutát megtartották. Romániát tudnám ilyen példának mondani. Ha valaki járt Romániába, bármit akart venni, akkor gyakorlatilag minden árat euróba tüntetnek föl, viszont lejben fizetnek. Tehát valahol az összehasonlítás mértékegysége, mondanám azt, hogy az euró, ugyanakkor a fizetőeszköz a mai napig a lej maradt. Nem nagyon látjuk, hogy ez a fogyasztási szokásokat befolyásolná. Azt gondolom, hogy ez a gazdaságnak más szempontok miatt lehet esetleg érdeke, de én nem gondolom, hogy a pénzügyi szektort ez olyan mértékben megmozdítaná. Egy dolgot tudnék csak elképzelni értelemszerűen, akkor, amikor valaki külföldi devizában vesz mondjuk egy kölcsönt igénybe, és hát nem kell visszamenni túl hosszan, itt volt 2008-2009, akkor nagyon fontos, hogy azt is értse, hogy bizony az árfolyam ingadozás az önmagában egy kockázat. Tehát például, hogyha eurónk lenne, akkor mondjuk euró árfolyam miatti kockázattal egy fogyasztónak nem kéne kalkulálnia, de például az nem változna meg, hogy ugyanúgy, hogyha mondjuk dollárba vagy svájci frankba venné föl, akkor az nem tűnne el, csak a volatilitás kapcsán mondjuk nem egy svájci frank forint, hanem egy svájci frank euró volatilitást kellene, hogy kövessen.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Bocsán Viktor, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszánineni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszánineni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormányt Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. A Duna vízhozama új negatív rekordot dönthet, a paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van. Ezt írta a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán kiemelve, a megépített fenékküszöb eddig 300 milliárd forint villamos energiatermelést mentett meg. Kapitány István kiemelte, a fenékküszöbnek köszönhetően a paksi atomerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás és vízhozam mellett is biztonságosan tud működni. A három blokk továbbra is megfelelő teljesítményen működik, a negyedik blokk tervezett éves karbantartása pedig a menetrend szerint zajlik. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest. Ez olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agrár és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd 300 millió forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer részeként időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd forintot folyósítottak, írja az Agrárközgazdasági Intézet. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
2: Az időjárásról.
3: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész. Édesapja. Szent Péteres erdőjén. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esetleg.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: 8. fejezet. Hírnök a más világról. A diák habozva állt a sok fényes nagyúr előtt.
1: Talán nem értetted meg?
0: Kérdi apafi. Megértettem, kegyelmes fejedelem.
1: Nos, akkor bátran, rajta. Gornis, adj még neki egy kis elme erősítőt.
0: Bársonyruhás aprót töltött a rongyos koldusnak. Csak egy percig habozott, a másik percben eszébe jutott, hogy mesélt ő nekik valamikor a más világról Dobos bácsi. Mese, mese, mes kenyeret, hát ha ez a mese még kenyérré válnék.
1: Felséges fejedelem, így szólt felbátorodva, miközben a kutyája vígan veregette a farkával. Élt egyszer két szomszéd magyarországi faluban két pap. Az egyik katolikus, a másik protestáns. Mégis mind a ketten igen jó barátok voltak, mert mind a ketten szerettek vadászni. S ha elválasztotta a külön dogma, összehozta őket a közös vadászterület. Az ő barátságuk különben nem állott egyébből, mint veszekedésből, s nekik is éppen az volt a kedves témájuk, amiről az urak vitatkoztak a felséged mai ebédjénél. Örökkön örökké azt feszegették, mi van a más világon. A kálvinista pap is mást állított, a katolikus is. Mind a kettőnek nagy fantáziája volt, s a saját hite szerint bútorozta be a túlvilágot. A kálvinista pap majdnem ugyanazt állította, amit az öregebbik uraság. Boér uram az öregebbik. A plébános körülbelül úgy beszélt, mint itt a fiatalabbik főúr. Néha egészen belemérgesültek, s a két szent ember öklével verdeste az asztalt, hogy meggyőzze egyik a másikát az ő hitének valóságáról. 15 évig folyt nagy hévvel, tűzzel ez a szellemi erőlködés, de természetesen nem lett semmi eredménye. Egyszer a plébánosnál disznótor volt, a vendégek közt ott volt a kálvinista pap, s mint egyébkor ma is a más világról disputáltak. De a vendégek, kik már könyv nélkül tudták a két pap minden körömnyi állítását, argumentumát, meglehetősen unták a dolgot, mit észrevett a házigazda. Canis mater, hagyjuk el most az egészet, majd megtudom, ha magam is ott leszek a más világon. Esküdj meg, kiáltá izgatottan a kálvinista pap, hogyha hamarabb találsz meghalni, eljössz nekem megmondani, melyikünknek volt igaza. Ha te is megígéred, Miska, mert Miskának hívták a kálvinista lelkészt. Esküszöm, hogy eljövök hozzád halálom után, papi hitemre fogadom. Én is esküszöm, itt a kezem rá. Elmegyek hozzád, és megmondom az igazat.
0: A vendégek mosolyogtak, hogy milyen ünnepélyesen fogadkozik a két disputáns.
1: Ej, tiszteletes uraim, a halál még messze van? Vegyük még előbb hasznát ennek a világnak is. Kocincsunk, mulassunk!
0: Mulattak, vígan voltak egész 10 óráig éjjel. Akkor is vidám zsibajjal, pajkos nevetéssel oszlottak szét, ki gyalog, ki kocsin, ki szánon, az szerint ahol lakott. A kálvinista tiszteletes utolsónak ült fel a szánnyára, s még lekiáltott onnan tréfásan.
1: Áll hát a fogadás?
0: Áll! A plébános az utolsó vendéget is látván kihajtani a kapuból, befordult az ambitusról, elimádkozta ott bent az esti imáját, és lefeküdt. Alig aludott 1 órát, midőn egyszerre arra riadt fel álmából, hogy valaki megszörgeti a külső ablakot. Hideg borzongás futotta át tagjait, pedig hozzá volt szokva az éjjeli felköltésekhez. Az ajtó fölött egy szegen lógtak a temetőkert kulcsai. A szög e pillanatban magától esett ki a falból, s a kulcsok kísértetiesen csörömpölve gurultak az ablak közbe.
1: Ki az? Kérdi a plébános felugorva és papucsaiba bújva.
2: Én vagyok, Miska,
0: felelte odakünn az ismert hang. A plébános az ablakhoz lépett, és félrevonta a függönyt. A kálvinista pap állt odakünn.
1: Visszajöttél? Mi bajod történt?
2: Meghaltam,
0: felelte a kálvinista pap tompa, nyöszörgő hangon,
2: és eljöttem neked megmondani, hogy a más világon se úgy nincs, ahogy én mondtam, se úgy nincs, ahogy
0: te mondtad. Ámen.
1: A plébános ajkain ott lebegett a felelet, ugyan ne beszélj bolondokat, Miska. De a szót megfagyasztotta az a körülmény, hogy az alak egyszerre eltűnt az ablak alól, mint a szellem. Sem a hó nem ropogott a lába alatt, sem a lábnyomai nem látszottak benne, pedig a holdvilág szépen odasütött. A kakasok éjfélt kukorékoltak. A plébános vacogó fogakkal bújt a dunyha alá, s reggelig kitörte a forró láz. De még jobban reggel, mikor a gazdasszonya jelenti, főtisztelendő uram, nagy szerencsétlenség esett. Mi történt? A kálvinista tiszteletes úr szánja, amint az este innen elment, olyan szerencsétlenül borult fel a hegyszakadéknál, hogy úr is, kocsis is lezuhantak a mélybe, és szörnyet haltak. Hát én azt gondolom, fölséges fejedelem, végzi a koldusdiák meséjét, hogyha igaz az, amit a más világról jött hírnök mondott, a két vitatkozó főúr közül egyiknek sincsen igaza. Igazad van, kiállta apafi, a történet igen szép és tanulságos, meg vagyok vele elégedve. A főúraknak is tetszett. Okos fiú, jegyzé meg Boér Kristóf nevetve. Legyőzött bennünket, én megadom magam. Egy szóval, nem kapnak kegyelmetek kardot. Igaz is, ki kapja most már a kardot, a fejedelem ajándékát? Istenemre, ki más, mint e fiú, mondá a fejedelem. Úgy látszik, nem a mese tetszett meg apafinak, gúnyolódott halkan Béldi, hanem a fölséges cím, amivel a fiú csiklandozta. De hiszen szép volt és találó a mese is, felelte a szomszédja, Incédi. Ugyan-ugyan, vágott közbe az udvari bolond, hiszen éppen azt mondta, amit a tudós. A tudóst kinevették vele, a tudatlantól akceptálják. Ilyen a világ. Tanúk, uraim, szólalt fel apafi. A kardot annak ígértem, akinek igaza lesz a két úr közül. Egyiknek sincs igaza. Úgy dönté el a fiú. Legyen hát ővé a kard, mert neki van igaza. Íme, vedd a kardot! Felséges uram, hogy kössem én azt, mondta a koldusdiák szerényen, e rongyokhoz. Apafi elnevette magát. Valóban szánalomra méltó volt a fickó kinézése, nyomban intett a szekretáriusának. Vigye ki és öltöztesse fel előbb csinosan.
0: Alig lehetett ráismerni, midőn visszatért ismét. Takaros szürke dolmány, zöld nadrág volt rajta, a lábán szattyán csizma, kezében szürke báránybőrkalpak kék nyelvvel. A hajdani és a mostani csatlósok viseletéből válogatta össze ott künn a várnagy. Igazán jól festett a legényke. No most már nesze a kardod, mondta neki Kornis apród.
1: Még most sem köthetem fel, felséges fejedelem.
0: És miért nem? Kérdi apafi, majdnem bosszankodva.
1: Mert kardot csak nemes ember viselhet. Én pedig nem vagyok az.
0: Általános hahota támadt, maga a fejedelem úgy nevetett, hogy könnyei is potyogtak. Istenemre, ilyen agyafurt fickóval még nem volt dolgom. Ugye örmény vagy? Ne is mondd, hogy nem örmény vagy, hanem vagy az, mert abban a hitben akarok meghalni, hogy az voltál.
3: No, ez jól adja, urak. Hol van Naláci, uram? Menjen be kegyelmed a kancelláriába, és Isten neki, állítson ki egy nemes levelet. A piktor oda át van a másik szárnyban, a fejedelem asszonynak fest valami almáriumot. Elő kell hivatni, hadd diktáljak neki egy nemesi címert.
1: A piktort csak ugyan legott előkerítették. Gabcsa Gábornak hívták, hosszú, nyurga legény, olyan sunyi arccal, hogy bizonyosan bankót csináló lett volna, ha lett volna már akkor bankó.
0: Hivatni kegyeskedett, nagyságos uram?
3: Mit dolgozol?
0: Amarantusz virágokat festek a nagyságos fejedelem asszonynak.
3: Hagyd abba most azt!
0: De nem merem ám instálom, mert a fejedelem asszony...
3: Asszony nem asszony! Az ország dolga előbbre való. Egy címert festesz rögtön.
0: Mit fessek belé?
3: Egy nagyon fáradt utast, egy fickót zöld mezőben.
0: Nagyságos uram,
2: Nem lehet a fáradtságot lefesteni?
0: Nem lehet lefesteni?
2: Persze, hogy nem lehet.
0: Persze, persze, mondá elszomorodva. Embert lehet, de hogy el legyen fáradva, az a nehéz, az a lehetetlen.
3: Akkor hát hagyjuk ezt prédikátumnak. Hogy is hívnak csak fiú?
1: Veres László.
3: Tehát legyen fáradi Veres László, s eredj, vesd le a helyett a fehér kutyáját zöld mezőben.
1: Egy jó óra múlva behozták készen a nemest levelet is, a címert is. A fejedelem alákanyarintotta nevét az egyiknek, s figyelmesen megnézte a másikat.
3: Ez a kutya, szavamra mondom, úgy néz ki, mintha kecske lenne. Az embernek szinte kedve támad megfejni. Miféle kutyát festettél ide, te bolond?
2: De már mindegy. A kecske is jó állat. Adjátok oda a suhancnak, aztán ki kell kergetni a palotából, mert még saját fejemet is elkéri.
0: Hisz nem bolond?
1: Tört ki önkéntelenül Béldi Györgyből.
3: Hogy érti ezt, kegyelmed?
1: Fordult hátra a híres árulkodó Kendefi János.
3: Úgy, hogy egy ilyen ügyefogyott utasnak, felelte Béldi bátran. Nehéz lenne cipelni útközben.
1: Azután hozzátevi Incédihez hajolva.
3: Hogyne, mikor egész Erdélyországnak is túlságos teher.

9. fejezet. A kincs. Most már úr lett volna Veres László, csinos ruháját utcahosszat megbámulták a gyulafehérvári lányok, hát

0: jutva térdre vesse magát, vegye be valami udvari szolgálatba, hiszen olyan jó szívvel volt iránta. Csak ugyan visszament a fejedelmi lakhoz, de az őrök nem akarták beereszteni a kapun. Mit akar? Bemenni a fejedelemhez. Megbolondult. Hogy jut ilyesmi eszébe? Hiszen ott voltam ezelőtt egy fél órával. Egy ragyásarcú őr csúfondárosan megpirongatta. Még hagyján, hogy nem azt kívánja, hívjuk le a fejedelmet ide a kapu alá, mert beszélni akar vele. Hát rába zagarakkal, nagy jó uram. A fejedelem nem a bécsi császárám, akinek a háza keresztül járó az egyik utcáról a másikra. Tanulja meg, kiről beszél. Egy fiatal fickó, aki a kapu előtti gömbölyű kövön ült, kíváncsian fordult a beszélő felé. Aztán volt kent Bécsben, Istók bácsi?
1: Már hogy ne lettem volna, ha voltam.
0: Hogy azt mondják, ott vannak még csak nagy házak.
1: A házak nagyobbak, de már a kertek kisebbek. Egy szóval, a többi aztán minden kisebb.
0: Az emberek is?
1: Azok is.
0: De a verév csak nem kisebb.
1: Az is kisebb.
0: Hát a mi Istók bácsi. Az öreg katona, a vén katonák már két század előtt is hazudtak, dühösen rivalt rá.
1: Kisebb, ha mondom. Azon felül ott a méheket pányván legeltetik. Olyan kicsinyek a kertek, mint a kalickák, s hogy a méhek át ne szálljanak a szomszéd kertbe, vékony cérnákra vannak a köpűhöz kötve.
0: Ejno, csodálkozott a suhanc elgondolkozva, hogy milyen ostoba a világ Gyulafehérváron túl. Veres László még mindig ott állott a kapunál.
1: Mit vár még?
0: Várom, míg nyájasabb lesz.
1: Erre aztán egyszerre csupa nyájasság lett Istók bácsi. Mi a kívánsága, édes fiam?
0: Hogy legalább azt mondja meg kegyelmed, mi módon lehetne a fejedelemhez jutni.
1: Csak egy módja van. Teleki Mihály uramnál kell feliratkozni audienciára.
0: Merre lakik Teleki uram?
1: Az is itt a palotában.
0: Akkor hát eresszenek Teleki uramhoz.
1: Az lehetetlen, mert Teleki uramhoz meg sehogy sem lehet bejutni.
0: Elszomorodva fordult meg, s amilyen feszesen, kevélyen lépkedett innen jövet egy óra előtt, épp hogy csüggeten, lehorgasztott fejjel bandukolt most. A nap már lement volt, szürke szoknyát váltott a világ, hogy csak hamar feketét öltsön fölébe. Vándorlegények bús figyelmeztető jele. Hol alszol az éjjel? A piacon a kofák kezdték összeszedni a sátorfájukat, s az el nem fogyott tordai pecsenyét és a gyümölcsöt nagy kosarakba gyömöszölték. Az illat megcsiklandozta csábítón az új nemes orrát. Kedve lett volna odamarkolni és elfutni, de hogyan tehesse azt ezzel a karddal? Erőt vett magán is, tovább vánszorgott. A traktérről kacéran integetett felé a himbálózó boróka csomó. Két cigány gyerek elébe szaladt, a hegedűjét cincogtatva. Parancsoljon velem is szép nótácskát, nemzetes vitéz lovag úr! Szaladjatok el innen, purdék, mert ha kihúzom a kardomat, a fejetek szalad el a nyakatokról. Sietve lépdelt odább egy szűk sikátoron át, a város alsó részébe fordulva, hol nagy tűz lehetett nem régen, mert kormosan, csonkán meredeztek hosszú darabon a házfalak. Egy fekete mező volt ez, szénné vált gerendák és szarufák hevertek szanaszét, imit amott egy-egy üszökhalom, melyet az eső megcsapdosott és összevert rongyot, üvegdarabot, hamut, földet, cserepet, megolvat vasat együvé. A szél megszedte magát pernyével, s röpködött vele a város fölött. A fehér kutyának, mely Laci mellett poroszkált, a leeresztett lompos farka olyan fekete lett, mintha befestették volna. Néhol oda dörzsölődött a gerendákhoz, starka foltokat kapott. Az bizony komolyan kecskének készül, hogy a címerbeli portréjához hasonlítson. Nincs szomorúbb, mint az ilyen elpusztult utca. Száz jel mutatja még, hogy itt kevéssel azelőtt nyájas otthonok voltak. Itt egy szakajtó, amott megégett bölcsőnek darabja. A kiskert

0: kertben, melynek a füve leperselődött, öreg fák között áll egy puha gyeppatka. Bekedves kis fészek lehetett. A fekete mező egyik falánál törpe szilvafa maradt meg épnek, míg a gyümölcs is ott van rajta megpörkölve, összezsugorodva. Laci legutt észrevette a szilvafát, hiszen ez valóságos kincs, gondolá, s mohon hozzálátott a szilva evéshez. Bizaz nem igen lehetett ízletes, mert hol van még a szilva érés ideje? De az éhes gyomor nem okoskodik. Laci annyiba vette, mintha aszalt szilvával csillapítaná éhségét. A kutya ez alatt úgy tett, mintha csontokat keresne, szaglált, turkált és kapart. Egyszerre fölnyihogott, majd üvölteni kezdett, Laci hosszalat meg vissza ugyanarra a helyre. Hívsz, kedves kutyácskám, ugye oda hívsz? Mit találtál? Csontot találtál? No, majd mindjárt oda megyek, hanem még hadd egyem előbb. Megyek, megyek, no, ne vuníts hát! Majd ketten keresünk aztán itt magunknak éjjel szállást. Hát, amint odament, káprázat-e, álom-e, az ott ült a két hátsó lábán, mint egy guggoló ember, s az első két lábával egy a pernyésföldből előkapart üstöt fogott át, mintha féltékenyen őrizni. Az ezer egy éjszaka minden regéje igaz már, ha az igaz, amit a két szeme látott, pedig kétszer is megtörülgette. Az üst tel is, de tele volt aranypénzekkel, drágaságokkal, csatok, gyűrűk, násfák, gyémántok, gyöngyök és smaragdok csillogtak bent vakító pompában. Soha ennyi kincset egy rakáson. Fölsikoltott örömében, azután remegve nézett körül, ha nem látja-e valaki. Egyetlen lélek sem járt a leégett város részben a romok között. Az est leszállt, minden egyforma színű lett, házak, fák összeolvadtak, csak a réten fehér lett egy ezüst csík, a maros vize folytott csendesen. Fent pedig az égbolton kibújt a felhőrongyok közül a fényes lámpa, most az egyszer olyan, mint az Aladdin lámpája. Laci lehajolt az üsthöz, fel akarta szedni tartalmát, de nem lehetett, mert mozdulni sem bírt a teher alatt, és helyesen volt, ahová elrakhassa. Amint ott turkált közte, halálos verejték csurgott a képéről. Jobban szerette volna, ha nem annyi. Megrettent a saját szerencséjétől. Mit csináljon ő most? Mihez kezdjen? Hideg borzongás futott keresztül tagjain, s úgy érezte, nem fog tudni megmozdulni helyéről. Itt roskad össze, itt hal meg. A felét visszaöntötte a kincseknek, de megint visszavett abból egy marékkal. No, még egy marékkal, és még egyel? Nem. Ezt a nagy aranyköszöntyűt itt nem hagyhatom, de ezt a topázt sem. Ismét azon vette magát észre, hogy a katlan kiürült. Újra vissza kellett raknia a fölösleget. Nehezen vált meg tőle. Még csak néhány perc óta lett nábob, és már is kabzsi. A pénzzel együtt kapja az ember a pénznek betegségeit. Milyen könnyedén osztotta meg eddig útszéli koldusokkal filléreit, s most milyen nehezen válik meg egy nagy vagyonnal annak másik felétől. De mégis engednie kellett az észszerűségnek, mert kalapjában csak nem vihette a kincseket, hiszen azok végre is nem az övéi. Ő csak egyszerűen a megtaláló. Meg lehet, nem él már, elpusztult az, aki azokat ide elásta, aki igényt tarthatna rájuk, de az ellenkező sem lehetetlen. Laci megnézte holdfénynél az aranyakat. Mind lipót ideje beliverés, még nem is lehetnek régen a föld alatt. Azért hát ott maradt a kincsfele az üstben, visszatette helyére úgy, ahogy volt, aztán behányt a földdel, megtaposta, és pernyét szort rája. Melléje pedig karót szúrt, hogy visszajöhessen érte. Izgatottan fordult vissza. Azt hitte, lázas nyugtalansága rögtön elmúlik, mihelyt a romokat elhagyja, de a nyugtalanság vele ment azon túl is. Ott ült a penészes aranyokon. Az izgatottság annyira kimerítette, hogy alig bírt vánszorogni a fáradtságtól. Leült egy kőre egy alacsony ház előtt, s bágyat fejét a kutyája hátára támasztotta. Kedves kutyácskám, te most úrrá tettél, te vagy az én gondviselésem. Simogatta, veregette szeretettel, s az olyan okosan, szomorúan nézett rá, mintha sajnálná.
1: Fogjátok el! Fogjátok!
0: Hangzott föl pillanatban a csöndes utcán, s szaladó emberek róbaja hallatszott közeledőben. Laci szíve megdobbant, felugrott ijetten, azt gondolta, őt kergetik, s lélekszakadva kezdett futni a város felé. Hanem egyszerre csak megállította a leghatalmasabb ösztön. Az utca olyan részébe jutott, ahol a levegőnek pecsenye illata volt. A kocsma mellett volt ez, melynek nyitott ajtaján át illant ki a konyha csábító gőze. Odarontott be Laci pihegve. Ilyettében észre sem vette, hogy az utcai fenyegető zaj vidám kúrjongatásokba csapát. Nem akartak senkit elfogni, csak a fejedelem pajkos apródjai kergetőztek. Az aranymedvében, mert így hitták a híres gyulafehérvári kocsmát, lévén a kocsmárosok ősapjainak nagy szimpátiája a ragadozó állatokhoz, többnyire ezek nevére keresztelték vendéglőiket, később azután a kocsmárosok is megszelidültek, de roppant lassan, a medvéből vagy tigrisből századok folyása után farkas lett, még később megelégettek a bikával is, ma már a griff és a sas is jó nekik. Ám bár hiszen nálunk tulajdonképpen a sas, az igazi ragadozó állat. Hát mondom, az aranymedvében nagy feltűnést keltett az új vendég, aki úgy rontott be, mintha kergetnék. A vendégek, néhány nemes úr, akik egy asztal körül ültek és vacsoráztak, vidám beszélgetésbe eredve, abba hagyták a diskurzust. A kocsmáros, Nagy Gergely uram pedig hirtelen fölvágta a báránybőrsipkát a fejére, ami azt jelentette nála, hogy ő most úr akar lenni.
2: Na mi az? Szólt oda mogorván.
0: Enni akarok, lihegte a vendég.
2: Azt hittem, neki akar az úr szaladni a falnak. Aztán a jó járatban levő ember hallja kegyelmed, meg szokta billenteni a süvegét, ha valahová belép.
0: Az egyik a játékosok közül közömbösen jegyzi meg.
2: Kiukadt a zsebe, nagy jó uram, ha jól nézem. Valami csecsebecséket hullajtgat el.
0: Laci ilyet mozdulattal hajolt le a földre, amint látta, hogy a smaragdok és gyémántok kipotyognak, s végig gurulnak a földön. Nyilván úgy kellett történnie, hogy a futásban kiukadt a mente zseb a nagy tehertől.
2: Bátran felszedhette különben, mert senki sem ügyelt rá. Még Nagy Gergely sem, kitől négyszer is meg kellett kérdeznie félénken, lesz-e valami ennivaló. Az, amit magával hozott,
0: viszonzá végre Nagy Gergely kegyetlen flegmával.
2: Hiszen ha hoztam volna, hát nem kérnék. No már én pedig nem adhatok semmit,
0: pedig édes örömest fizetném. Kihúzott a zsebéből egy aranyat, s fölhaigálta a tenyerén.
2: Hiába ingerkedik Kend azzal a sárga csikóval, mordult fel Gergely gazda. Ételt a Herkó Páter sem kap ma, mert itt csak a vadászuraknak főztünk. Azt, amit ők lőttek. Különben miféle szerzett hékám?
0: Nemes Fáradi Veres László vagyok.
2: Á, rikkantott fel Gergely. Kedd hát az atyám fia, akit ma tett meg a fejedelem Koldusból nemesnek. Látom, aranyat is adott ő nagysága. Persze, van neki bőven,
0: tette hozzá keserű gúnnyal.
2: Ha elfogy, ad az ország.
0: A vadászurak is mind hallották már, ami a várpalotában történt.
2: Minden pletyka gyorslábon jár, de hát még az udvari pletyka. Nosza, egy pár perc műve volt fölugrálni, sparolát váltani a jövevénnyel. Hát miért nem szólasz, komám, hogy te is vérbeli vagy? Mert az nem tesz semmit, hogy még nagyon is nedves a kutya bőröd. És borszagú,
0: vágott közbe a másik úr.
2: Az csak annyit jelent, hogy te ős vagy, mi meg pusztán ivadékok. Azért, ha úgy tetszik, ülj le az asztalunkhoz, cimbora. Egyél, így áll velünk.
0: Azzal leültették az asztalfőre, elébe tolták az ételt, italt, vetélkedve, mint ahogy szokás, mikor valakinek a jelenléte által nagyon meg vannak tisztelve.
2: Én Naláci Farkas vagyok, mutatta be magát egy barna pörgebajszú. Ez itt Vér István, amaz Petki Gábor, Kovasóci Miklós. Most már ösmersz bennünket, egytől egyig víg fickók vagyunk. Vadásztunk egy kicsit, és az elejtett zsákmányt megfőzettük, megsüttettük Gergely gazdánál. Az hát ingyen megy. A bort azonban az fizeti, akinek valamennyin között a legkevesebb pénze van. mert már mi ezt így szoktuk. Remélem, nincs semmi kifogásod ellene.
3: Laci mosolyogva rázta meg fejét, hogy nincs semmi ellenvetése.
1: Szemtelen a fickó, mondta halkan Petki Kovasúcinak, mert ha nem lenne az, nem fogadta volna el.
4: No, én még teszek vele egy próbát, sukta vissza Kovasúci.
3: Míg ő mohón evett ivott, ez alatt a fiatal urak ott folytatták, ahol elhagyták. Vadászkalandokat mondtak el, tücsköt bogarat összehordva hazudtak retteneteseket. Szerencséje Báró de Manxnak, hogy még akkor nem egzisztált, mert elbújhatott volna előttük. Vér Istvánnal az történt, hogy egyszer a retyezáton egy veszekedett nagy sasmadár ráült a puska csövére, le kellett ráznia előbb, hogy aztán kényelmesen lelőhesse. Még csodálatosabb eset a Kovasóczi Miklósé, aki elé egy nyúl csörtetett, amin a prózsamál felül. Aztán, mikor éppen rácélzott, nemhogy elszaladt volna a bolond, hanem megállt vakmerően a két hátulsó lábára, fölemelte karcsú testét egyenesre, mint a majom, és a bal lábával megfenyegette. Mire megborzongott Kovasóczi, s ilyetten ejté ki kezéből a gyilkos fegyvert. Laci elnevette magát a fenyegető nyúl históriáján. Kikérem magamnak a gúnyos nevetgélést, kiálták Kovasóczi dühösen, s úgy vágott a falhoz egy cserépkancsót, hogy annak ezerfelé frecsegtek szét a porcikái. Nekem elég tétel kell. A cimborák mind felugráltak csillapítani a dühöngőt. Ugyan, ugyan, egészen kidagadt a nyakad, vörös vagy, hiszen nem sértett meg senki. Dehogy nem! Látom az arcán, a szemein, veres uramnak, hogy nem hiszi, amit mondtam. Aki pedig nekem nem hisz, azt követelem, mérje össze velem a kardját. Laci csodálkozva dadogta.
1: Én rólam van szó?
2: Igenis, rólad, felelten a Laci. Hát már most neked kell nyilatkoznod, de nem esi szavadra. Hiszed-e a nyúl históriáját, vagy sem? Mert ezen fordul meg a kérdés.
3: Most már észrevette, hogy ugratni akarják. Bolondá teszik, azért kitérőleg válaszolt.
2: Ha ti hiszitek, hát miért ne hinném én is?
1: Gyáva is, sukta most Petkinek Kovasóczi, ki alkalmasint csak azért kísérlette meg az összezőrenési játékot, hogy új oldaláról ösmerje ki az új nemest.
2: Alkalmasint még ostoba is, jegyzé meg Petki Gábor, majd erre nézve én próbálom ki.
3: Aztán fennhangon így szólt.
2: No hát akkor, szent a béke, azt mondja Veres László, hogy hiszi a nyúl dolgot. Adjatok kezet egymásnak. Hanem most aztán te is mondjál egy vadászkalandot, új cimbora. Úgy van, halljuk, mi már mindnyájan elbeszéltünk egyet-egyet.
3: Nem vadásztam én sohasem.
2: Tesz is az valamit olyan embernél, mint te. Hisz a más világon sem voltál, mégis el tudtad mondani a fejedelemnek, hogy ott mi lesz, mi nem lesz. Aztán, ha vadászkalandod nem esett még, tudom esett egyéb. Valami csak történik mindenkivel.
3: Isten neki, mondá Veres László.
2: Akkor hát, elbeszélem a dolgomat a medvével. Halljuk, halljuk, de igyunk előbb.
3: Kocintottak, s Laci elkezdte nagy figyelem közt.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszát Kelmen a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
7: Katalin.
8: És a gyerek.
9: A gólya kalifa.
7: Fiú
9: esete.
8: Pilátus testament. Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: Natura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Bauy-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán vasárnap az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva. Tar Zoltán azt írta, nem csak egy templom égett le Radostyánban, évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű műemléki védelem alatt álló református templom, megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is, hangsúlyozta a miniszter. A református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett a tűz. A lángokat a tűzoltók megfékezték, a Borsod-Bauy-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. A Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint az 1953 óta műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt, mai formáját 1784-ben elnyerő templom különleges értéke, a mellette 1762-ben épült 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka emléke. A nyári asszály a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén, 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re és 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A miniszter elmondta, a gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja, második projekt a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a szombaton leégett radostjáni templommal foglalkozunk. Elsőként Váradi Zsolt lelkészt hallják.
2: Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most egy égnek meredő üszkös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
1: Beszélgetünk vele a terveikről is.
2: 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
1: Aztán vendégünk lesz Katona Viktória, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója, hiszen az MRS gyűjtést indított a radostjáni templom újjáépítéséért.
3: Ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze. Országos szinten is egy olyan múzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: Aztán arról hallhatnak, hogy a Te is segíthetsz támogató alapítvány 1 millió forinttal támogatja a gyülekezetet. Pál Sándort, az alapítvány vezetőjét kérdezem majd.
4: Azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állagmegóvásnak vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
1: Végül hallhatják majd Koncvágási Katalint, a Magyar Református Nőszövetség országos elnökét is. A nőszövetség ugyanis úgy döntött, hogy a közelgő díjátadó eseményük persejpénzét ők is a szombaton leégett radostjáni templom javára ajánlják fel.
5: A nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
1: Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban tehát a szombaton leégett radostjáni templommal foglalkozunk majd. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sírtak az emberek a vasárnapi istentiszteleten, amelyen a lelkész nem is tudott prédikálni Radostyánban a szombati tűzeset után. A borsodi műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb teljesen elpusztult a tűzben. A gyülekezeti teremben tartott istentisztelet után együtt nézték meg a még füstölgő romokat, és együtt imádkoztak gyülekezetükért a jelenlévők, mondja Váradi Zsolt lelkész. Abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. Egy néhány évvel ezelőtti felújításnak köszönhetően minden dokumentum rendelkezésre áll ahhoz, hogy a rekonstrukció megtörténhessen. A következő percekben Váradi Zsolttal, Radostyán református lelkipásztorával beszélgetünk. Hogyan értesült a templomukat ért tűzesetről? Hol volt, mit csinált, mi volt az első gondolata?
2: Engem szombaton este zokogva hívott fel az egyik presbiterünk Radostyánból, mert én nem tartózkodtam otthon, egyetemi évfolyam találkozón voltunk Selmedványán, és először fel se fogtam, hogy mi történt, de azután jöttek a további hívások, és sajnos nem álhírről volt szó, hanem láttam utána a fényképfelvételeket is, hogy lobogva lángol, mint egy nagy fákja a templom tornya, amiről aztán átterjedt a templom tetőre és a zsindelyes tetőre a tűz.
1: Milyen érzés ez egy lelkipásztornak?
2: Hát könnyeimmel küzdködtem, meg elhinni se tudtam ezt a szörnyűséget, mert amikor én járom az országot, rengeteg rom templomnál álltam már meg, és elgondoltam, hogy milyen lehetett ott valaha, amikor népes gyülekezet dicsérte az Urat, de soha nem tudtam átélni eddig a pillanatig, hogy mit érezhettek ők akkor, amit most is nekünk át kellett éreznünk.
1: És most mit érzett, amikor hazament és odaállt először a templom mellé?
2: Összeszorult a szívem, alig mertem feltekinteni a hegyre, mert ez egy 50 méter magas dombtetőn van a falu közepén. A falu összes házából szinte látszik a templom. Ott törzködött felettünk évszázadok óta. Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most az égnek meredő üszkös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
1: Mi most hétfőn délelőtt beszélgetünk, hogyan telt a vasárnapjuk? Tartottuk-e istentiszteletet? Hogyan zajlott ez?
2: Tartottunk istentiszteletet a téli templomunkban, amit így neveztünk eddig, a gyülekezeti teremben. Zokogott mindenki lelkében, mert amit eddig természetesnek tartottunk, hogy van templomunk, műemlék harangtornyunk, harangszó délben, imádság szent helye, ott a falu felé magasodó Sion hegyünkön, mert így neveztük a templomhegyet. Ez most tűzmartalékává lett egy rövid óra alatt, az egész megsemmisült.
1: Tudják már egyébként, hogy mi okozta a tüzet?
2: A délelőtt során, vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól. Akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet, nem onnan terjedt át a tűz, elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva, úgyhogy egy külön valami gondoljuk, hogy mi lehetett, de még amíg nincs lezárva a vizsgálat, addig bizonyosat erről nem tudunk mondani.
1: És akkor most a vizsgálat alatt mire gondoljunk? Rendőrség, katasztrófavédelem, hát mindenki vizsgálódik?
2: Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszugalaprajzú 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a 10-es kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő 4 templomfal.
1: Megnézték az istentisztelet után együtt ezt a gyülekezeti tagokkal?
2: Igen, felmentünk, imádságot mondtunk ott a templom előtt, és amennyire meg lehetett közelíteni, még a tűzoltók mindig jelen voltak vasárnap délelőtt, mert újból kiújult a tűzfészek, és azt próbálták eloltani. Amennyire közel mehettünk, megnéztük, és láttuk ezt a szívszorító látványt.
1: Mit látott a gyülekezeti tagok arcán? Hát ez ugye feltételez, ami sokaknak nagyon sok mindent jelentett, gondolom valakit itt kereszteltek, itt volt a házasságkötése, konfirmációja és a többi.
2: Igen, így van. Tehát ezt nem, szavakkal nem is lehet kifejezni, amit az ember átérezni, át kell élni. Hát ez nagyon nagy veszteségünk.
1: Mit látott a gyülekezeti tagokon?
2: Hát azt a hatalmas nagy bánatot, amit átéltek a hívek, hiszen mindannyiunk talán gyermekkorunk óta, vagy születésünktől kezdve az itt élők kötődtek ehhez a templomhoz, ahol annyi áldást éltek át, vagy vigasztalást kaptak az ígéből, és akkor mindez megsemmisült, amiről azt gondoltuk, hogy mindig meg lesz, meg fennáll emberi nemzedékek után is a templom, a torony, meg a harang, mindez az enyészeté lett. És akkor az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda.
1: Mindjárt eljutunk ide, vagy visszatérünk ide, hogy újra építik majd a templomot, de még egy picit szeretném kérdezni erről az istentiszteletről. Miről prédikált a gyülekezeti tagoknak? Hogyan tudott fölkészülni erre az istentiszteletre? Volt már valami vázlata, amit aztán kukába dobott, és másról, gondolom, másról beszélt, mint eredeti?
2: Erre azt mondom, hogy én szabadságon voltam éppen, mondom, hogy megszakítottuk a selmezbányai évfolyam találkozónkat, és siettem haza reggel, és volt egy helyettesem, akivel az istentisztelet előtt találkoztam az ő falujában, a szomszédos Sajó László falván, de azt mondta, hogy ő átjön, és megtartja az ige hirdetést, az istentiszteletet, mert én nem tudtam beszélni. Én meg sem tudtam szólalni, mert annyira fájdalmas volt ez a látvány, meg az egész helyzet. Tehát a szomszéd lelkipásztor Világi Emília Sajó László falvi lelkész testvérem prédikált, Mózes könyvéből vette fel az igét, Ézsau és Jákob történetéből, és az alapján hirdette nekünk a vigasztalást, és azt, hogy az Isten segítsége és megtartó kegyelme majd megmutatja nekünk is az utat, és felépülünk a romjainkból.
1: És akkor ez a tervük, ugye, ahogy újraépítik a...
2: Igen. Volt egy harmadik előd lelkipásztorom, aki az akkori romos templom állapotában feltette az 1920-as években a kérdést a presbitériumnak, hogy mit akar a presbitérium, hogy a középkori templomot, a hegyre épülő templomot újítsák-e meg, vagy a falu házai között lent a hegy tövénél építsenek-e új templomot. És akkor egyhangulag úgy döntöttek, hogy az ősi templomot kell megújítani. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van a mi veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radosnyáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. És ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
1: Az összefogáshoz csak két részlet, az egyik, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést indított, ezt a hallgatóinknak is mondom, hogyha szeretnék támogatni a radosnyáni templom újjáépítését, akkor itt megtehetik, illetve a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége is gyűjtést hirdetett, lesz egy Zsindejné Tüdős Klára díját adó eseményük, és ennek a persely pénzét felajánlották, és arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségeit, hogy ők is támogassák a radosnyáni templom újjáépítését. Mit szól ezekhez a gesztusokhoz, felhívásokhoz, támogatásokhoz?
2: Köszönöm szépen minden támogatást, és különösképpen az imádságokat, amiket akár a tegnapi istentiszteleteken is értünk a radosnyáni gyülekezetért, elmondtak, és hát nagy kiadás lesz ez, mert úgy gondoljuk, hogy 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz a toronynak meg a templomnak berendezéssel együtt az újraépítéséhez. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.

0: kis csapolás, meg a gerendaösszekötések, meg minden metszeti rajzok, tehát pontosan helyreállítható a torony is, illetve a templomnak a fa szerkezete, a födém szerkezet is teljes mértékben fel van tervrajzokon dolgozva, úgyhogy ennek ez nem lesz akadálya.
1: És mit gondol, ha beszélt már esetleg olyannal, aki ehhez így részleteiben ért, hogy ez mennyi idő lehet, ha a pénz nem kérdés, tételezzük föl, hogy rendelkezésre áll ez a nagyságrendileg 1 milliárd forint, akkor mennyi idő, amíg ez elkészülhet?
0: Hát, nem tudom, de minél hamarabb meg kellene csinálni egy év, vagy maximum 2 éven belül. Most a téli időszakban a pusztán meredező falaknak a védelme nagyon fontos lesz, hogy valamilyen ideiglenes tetőt, vagy fóliatakarást, vagy valamit biztosítsunk, hogy a téli időszakban ne ázzanak a falak, ne romoljon az állapota, aztán minél hamarabb. Már most a szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot, statikussal, mert a falak állagát is meg kell vizsgálni, hogy hogy bírják majd a betőszerkezetet, milyen megerősítésekre lesz szükség. Mindezek a munkálatok és egyeztetések már elkezdődtek. Reméljük, hogy minden folyamatosan fog haladni.
1: Van-e olyan bibliai ige, ami most önnek ebben a helyzetben erőt ad, elgondolkodtatja, ott van önben?
0: Mindendig megsegített az Úr, és ez a jövendőre is hiszem, hogy érvényes, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, hogy erősítsen és bátorítson a mi küzdelmeinkben. Meg az jutott eszembe Jézusnak a szavai, bár ő az ő testének templomáról beszélt, amikor azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem, hogy ha van Istennek gyülekezete, lelki temploma egy helyen, akkor a kőfalak is meg fognak épülni. És én ezt hiszem, és vallom, hogy ez így is van, mert Isten szereti még mindig az ő népét. Bennünket is megtartott az ő kegyelméből és irgalmából.
1: Hány éve lelkész egyébként a közösségnek?
0: Én 33 éve vagyok ott lelkipásztor.
1: Akkor ennek súlyával kérdezem az utolsó kérdést, hogy mit jelentett önnek, mit jelent önnek ez a templom, meg ez a közösség?
0: Ez a templom ezernyi szállal és elszakíthatatlanul kötődik. Nem csak hozzám, hanem a családunkhoz is, keresztelők, gyülekezeti tagjainknak a örömeit, vagy éppen fájdalmát együtt értük át ennek falai között. Nagyon sok mindent jelent. Erre megint azt tudom mondani, hogy ezt szavakkal kifejezni alig ha tudom.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Váradi Zsoltot, Radostyán református lelkipásztorát hallották. A beszélgetésünk apropója az volt, hogy szombaton leégett a radostyáni református templom tetőszerkezete, és a templomban mennyezetkazetták az orgona, a karzat, a padok, és a templom mellett különálló harangláb is elpusztult a tűzben. A Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést indított, a www.jobbadni.hu portálon önök is támogathatják a templom újjáépítését. Erről beszélgetünk hamarosan Katona Viktóriával, a Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatójával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben érte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. A szemétszedés összehozza az embereket, néhány óra alatt idegenekből csapat lesz, a szeméthalomból pedig tiszta terület, fogalmazott a miniszter hozzátéve, az eseményre mindenkit várnak, jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Millió forint adomány már összegyűlt a radostjáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, az MRS ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Katona Viktória azt is elmondta, hogy az MRS kutató-mentő csoportja akár tűzvédelmi segítséget is tud nyújtani gyülekezetek részére, hogy náluk ne történjen hasonló katasztrófa. Katona Viktóriát, az MRS ügyvezetőjét kérdezem. Miért indított gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat a radostjáni református templom újjáépítéséért?
2: A Magyar Református Szeretett Szolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban példaadománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a Csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt.
1: A gyűjtést nem rég hirdettétek még meg, mi most hétfőn kora délután beszélgetünk, mennyi felajánlás érkezett be eddig?
2: Ugye szombat éjszaka hirdettük meg az adománygyűjtésünket, és ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze.
1: Hogyan értékeled ezt az eredményt? Ez annyi, amire számítottatok, vagy ez jó üteműnek számít, vagy...
2: Hát nagyon jó üteműnek számít, mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek, másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtés a Magyar Református Szeretett Szolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzesetet kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostjáni templom.
1: És akkor az, hogy most a honlapotokon nem ugyanaz az összeg szerepel a felajánlásban, mint amit elmondtál, ennek ez az oka, hogy ami utalva érkezik, az ott nem jelenik meg?
2: Igen, hát ami utalásra érkezik, az nem jelenik meg természetesen, hanem ami most éppen összegként van fent a honlapunkon, ugye ez egy 2 millió forint, a többi összeg pedig utalásra érkezett.
1: És meddig fogjátok fenntartani a gyűjtést?
2: Az biztos, hogy ebben a hónapban, igen, és majd a továbbiakat látjuk.
1: És akkor még az merült fel bennem, hogy te is említetted a kutatómentő csoportotokat, ami ugye egy önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonképpen, vagy az is, és emiatt kérdezem, hogy ilyen irányú segítséget tudtok-e, akartok-e, kell-e adnotok a radostjáni gyülekezetnek, hogy ott a, nem tudom, az kárelhárításban, vagy tűzvédelmi tanácsadásban, vagy bármi ilyesmiben tudtok-e így segíteni?
2: Most jelenleg a kárfelmérések zajlanak, különböző olyan folyamatok, amelyben nem tartanak igényt a segítségünkre, azonban a későbbiekben az általad is említett ilyen tűzvédelmi és egyéb ilyen esetlegesen ilyen előkészület preventív jelleggel vannak különböző tudásanyagai a kutatómentő csoportunknak, úgyhogy abból a szempontból bizonyára fogunk majd segítséget nyújtani. Most ez biztos, hogy a gyülekezet sok hatás alatt van, így most éppen annak a pillanatában vannak benne, amikor önmaguk is próbálják realizálni azt, hogy mi történt a több száz éves templomukkal és haranglábukkal.
1: Egyébként lelkészként mit gondolsz erről, hogy ez milyen érzés lehet egy gyülekezetnek, lelkésznek?
2: Hogy én se tudtam könnyek nélkül nézni a videót, mert hát ugye az a szakrális tér, ahova hazajárunk, ez olyan, mint hogyha az otthonunk égne le. Szempillantás alatt semmivé lenne, tűzmartalékává válna az az otthon, ami számunkra kedves és becses, hiszen nem csak vasárnaponként, hanem a gyülekezeti réteg alkalmakon sok emlék, sok csodálatos megtérés történet, sok új meg megújult lélekkel való találkozásnak a helyszíne, és én csak ahhoz tudom lelkipásztorként hasonlítani, mint hogyha leégne a lakóterem. Az, ahol a kedves emlékeim vannak, ahol a testvérekkel tudok találkozni. Úgyhogy ez egy olyan mértékű tragédia, ami teljesen át tudja hatni egy egyházközségnek és egy gyülekezetnek ugye az életét. Másrészt pedig egy műemlék jellegű templomról beszélünk, ahol pedig az eleinknek a szeretete, az odaadása, az önkéntessége, a felajánlásai, valószínűleg ugye a radosnyáni gyülekezetnek a tagjainak, a felmenőinek az adakozásai által jöhetett létre, hogy ez így generációkon átívelő fájdalmat is mutat, és azt is hiszem és gondolom, hogy országos szinten is egy olyan muzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: És akkor egy utolsó kérdés, ami ellép a radosnyáni esettől, de volt egy fél mondatod, ami ezt indokoltá teszi. Ha most gyülekezetekben esetleg fölmerül, hogy a mi templomunkkal ez ne történjen meg, akkor ebben tud-e segíteni a Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportja, tehát az önkéntes tűzoltók ezzel a bizonyos tudással, amit mondott, hogy van, tehát lehet hozzátok így fordulni, tudtok ilyenben segíteni, hogy esetleg átnézitek a rendszereket, tanácsokat adtok, mit kell neki cserélni, nem tudom, poroltót ide tenni, tűzjelzőt oda tenni, ilyesmi?
2: Igen. A tudásanyagunk és képzési anyagaink is vannak, amelyekkel elő tudjuk segíteni a káreseteknek a megelőzését, mint például most, hogyha minden igaz, és már finisbe vagyunk a Debreceni Református Hittudomány Egyetemen, a leendő lelkipásztorokat is fogjuk tudni képezni arra, hogyha esetleg ilyen helyzetek vannak, melyek azok a lépések, amelyekkel csökkenteni lehet a tragédiának a végkimenetelét, de úgy a prevencióra, a megelőzésre is, és olyan anyagaink is vannak, és olyan különböző eszközök, amelyekkel meg is tudják tanítani azt, hogy egy-egy tűzeset, ugye már nem mindegy, hogyha gyújtogatásról van, vagy elektromos tűzről beszélünk, milyen módszerekkel lehet egyáltalán az oltást elkezdeni, és hogy mi az, amire különösképpen figyelni kell a közösségi tereinkben.
1: 1 millió forint gyors segélyt ad a Te is segíthetsz támogató alapítvány a Radosnyáni gyülekezetnek. Pál Sándor, a szervezet alapítója, vezetője azt mondja, ezt az azonnal felmerülő költségekre szánják, például, hogy be lehessen fedni a megmaradt templomfalakat. A Te is segíthetsz támogató alapítvány nem gyűjtést hirdet, hanem már segítséget ajánlott föl a radosnyáni gyülekezetnek. Pál Sándort kérdezem, az alapítvány vezetőjét mindenről. Miért döntöttek így?
3: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiket láttunk a radosnyáni templomról, bizony nagyon szükséges és nagyon fontos, hogy ahonnan tudnak az emberek segítsenek, és mi is így gondoljuk, hogy beállunk ebben a sorban. Beszéltem a lelkész úrral, aki elmondta, hogy a templom teljes mértékben megsemmisült, csak a falak maradtak éppen, tehát tulajdonképpen a harangtorony, ami egy különleges 1784-ben épült, különleges formájú harangtorony volt az is, de az orgonától a tetőszerkezetig, a kazettás mennyezetig minden megsérült, és hát elmondása szerint bizony itt közel 1 milliárd forint kár keletkezett, és ugyan mi egy kis segítséggel tudunk hozzájárulni ennek a templomnak a újjáépítéséhez 1 millió forinttal, de együttérzésünkről biztosítjuk a gyülekezetet és annak lelkipásztorát, és segítséget nyújtunk az újjáépítésen kívül ahhoz, hogy tehát az anyagiakon kívül még ahhoz, hogy imádságban hordozzuk a súlyos veszteséget szenvedett közösségét. Hát nem az az első a mi alapítványunk, a Te is segíthetsz alapítványnál, hogy ilyen helyzetekben segítünk. Volt már, ahol hasonló tűzesetben vagy templomfelújításban is segítettünk, több esetben is, de például kárpátaljai önkéntes református tűzoltók szolgálatához még tűzoltóautó vásárlásába is hozzájárultunk. Úgy gondoltuk, és azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állammegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és A későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
1: Igen, hát szerintem erre sokan nem is gondolnak a hallgatóink közül, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor holnap indul az újjáépítés, hanem nyilván először a romokat is el kell takarítani, aminek szintén költsége van, meg hát tényleg a lelkész úr itt az Európa Rádiós interjúban is elmondta, hogy valószínűleg ugye térre be kell ezt fedni a megmaradt falakat, hogy az eső, a fagy, a hó, ami reméljük lesz majd csapadék télen, az ne tegyen még nagyobb kárt a templom épületben. És hát nyilván ehhez is kell anyagi forrás, hogy ezt mondjuk be lehessen fedni.
3: Igen, erre gondoltunk mi is, hogy talán egy ilyen hirtelen segítség az talán most itt az első időszakban is nagyon jól jön, úgyhogy az alapítványunk a holnapi nap folyamán átutalja az 1 millió forintot.
1: A Zsindeyné Tüdős Klára díját adó persely pénzét a radoscsáni gyülekezetnek ajánlja fel a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége. Koncvágási Katalin, országos elnök az Európa Rádiónak elmondta, természetes számukra, hogy komolyan veszik a bibliai igét, miszerint egymás terhét hordozzátok. A gyülekezetek nőszövetségeit pedig arra kérik, hogy helyben ők is hirdessenek gyűjtéseket. Koncvágási Katalin országos elnököt kérdeztük. Miért döntött úgy a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége, hogy a hamarosan esedékes Zsindeyné Tüdős Kláráról elnevezett díját adó eseményük persely pénzét azt a radostyáni templom javára, gyülekezet javára ajánlják föl?
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Zsindeyné Tüdős Klára díját adó ünnepség minden évben a Református Nőszövetség egyik kiemelkedő alkalma, de nem csak azért, mert elismerjük a több évtizedes hűséges önkéntes szolgálatot végző asszonytestvéreinket, hanem azért is, mert ez az alkalom már évek óta összekapcsolódik az adakozással és az imádság szolgálatával közösen. Ebben az évben a Kárpát-medencei imanapot a Dunántúli Nőszövetség állította össze, így a dunántúliakért imádkozik a Kárpát-medence mind a 10 egyházkerülete. Ők a kiemelt támogatottaink, nem csak azért, mert imádkozunk értük, hanem ők neveznek meg egy olyan karitatív célt, amelyre az egész Kárpát-medence perselyes adományát majd fel fogja ajánlani. És minden alkalommal, amikor a Zsindeyné Tüdős Klára díját adó ünnepség van, annak a persely pénzét ehhez az adakozáshoz igyekszünk hozzácsatolni. Ugyanakkor a hétvégén nagyon sokan szinte egyszerre, majdhogy nem élő közvetítés révén láttuk ezt a borzalmas tragédiát, ami Radoscsánba történt, és nagyon sokan szolgáló gyülekezeti lelkipásztorokként, vagy gyülekezeti tagokként szembesültünk ezzel, és nyilván a saját magunk templomára, gyülekezetére is gondoltunk, és ez egyértelmű volt, hogy valamilyen formában adakozást hirdetünk a radoscsáni testvérek javára, és ugye ez nem csak bennünk fogalmazódott meg, hanem egyházunk, gyülekezeteink egészében is, ugye nem csak a hivatalos vezetéssel sen keresztül és a szeretetszolgálat által, hanem több informális beszélgetésben is. Ezért döntött úgy a Nőszövetség országos vezetősége, hogy országos gyűjtést hirdetünk mi magunk is a nőszövetségeink részére, ezzel csatlakozva a nagy egyházi gyűjtéshez, és ennek az első lépése kiemelten a szombati díjátadónak a persejes adománya lesz, mint egy felmutatva, hogy ez most nekünk a közös célunk, hiszen a Nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
1: De egyébként ez mindig így van a diátodókon, hogy valami célt keresnek, amit tudnak így együtt közös teherviseléssel vállalni?
4: Igen. Minden díjátadón így volt, harmadik éve az, hogy a minden évi Kárpát-medencei imanap liturgikus összeállítóit kiemelten is támogatjuk, illetve megpróbáljuk még inkább kiemelni ezt az imanapot és ezt a közös szolgálatot, hogy a zsindelyné díjátadóra az adott egyházkerületre fókuszálunk jobban. Tavaly például a szerbiai magyar reformátusok állították össze az imanapi anyagát, ők voltak a vendégeink, tavaly előttek például a felvidékiek, ebben az évben a sor az éppen a dunántúli testvérekre érkezett, ezért ők vannak kiemelve, úgymond, de most természetesen egy ilyen helyzet kapcsán egyértelmű az, hogy a Tiszán inneni testvéreinkre is gondolunk, és őket is szeretnénk minél jobban kiemelni, hogy minél nagyobb közösség lássa meg egyházon belül és kívül, hogy milyen tragédiával kell szembenézniük, miben kell élniük, honnan kell felállniuk és újra kezdeniük, és ebben mindannyiunk imádságos segítsége, illetve adakozása nagyban elkél.
1: Nem csak, hogy ezt a diátadó persely adományát ajánlják majd föl, hanem arra bátorítják a Gyülekezetek Nőszövetségét, hogy ők maguk is hirdessenek a saját közösségükben gyűjtéseket. Ezt miért teszik meg, és esetleg van-e már önfelé visszajelzés, hogy ezt meghallották a nőszövetségek, és tud esetleg arról, hogy akkor ezek meg is történnek?
4: Teljesen természetes kezdeményezés volt a Nőszövetség elnökségének részéről, nem az első ilyen kezdeményezés. Tegnap este gyakorlatilag lett ez meghirdetve, és igen, épp egy Tiszán inneni gyülekezettől és nőszövetségi vezetétől már érkezett visszajelzés, hogy örömmel vették és csatlakozni fognak ehhez a adakozás hirdetéshez. Tehát ahogyan említettem, ez ennek az adakozás felhívásnak az első lépése lesz, hogy az Országos Nőszövetség felajánlja ezt a persejes adakozást, és ehhez kérjük, hogy csatlakozzanak a testvéreink a gyülekezeti közösségekben is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy olyan összeállítást hallottak, amelyben három különböző szervezet mondta el, hogy ők hogyan segítik a radostyányi gyülekezetet a sajnálatos tűzeset után. Először Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját hallották, aztán Pál Sándorral, a Te is segíthetsz támogató alapítvány alapítójával, vezetőivel beszélgettem, végül Koncvágási Katalint, a Magyarországi Református Egyház Nőszövetségének országos elnök két hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hír összefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszáninneni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszáninneni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben érte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemlékként. Lékivédelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. A nyári asszály a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén, 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás kamatmozgósítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Több mint 2 millió forintot nyert a Nemzeti Tehetség Program legutóbbi pályázatán a Váli István Református Cigány Szakkollégium. A projekt most zárult. Ebben képzéseket, workshopokat szerveztek, a támogatott egyetemi hallgatók középiskolákba látogattak el, hogy megismertessék a szakkollégium lehetőségeit, és megjelent az intézmény online évkönyve is. A Váliban most is több mint 30 diák tanul, a 2026-2027-es tanévre is benyújtották a tehetséggondozó pályázatot. Mindenről Kis Andrea szakmai vezető tájékoztatott.
2: 25-ben bent volt egy pályázatunk, ez a pályázatunk sikeresen nyert, és ez zárult augusztus 31-el. A roma szakkollégiumok tehetséggondozása volt a fő témája, mire 2 050 000 forintos támogatást kaptunk a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. Ez ugye szeptembertől indult, tehát mindig egy tanévet ölel fel, és ennek a programnak a lényege a hátránnyal induló tehetséges hallgatók hátránycsökkentése volt, valamint hallgató jó példákkal a következő generációknak a továbbtanulásra motivál. Ennek megfelelően tartalmazott a programunk képzéseket, középiskolás programokat, a meglévő hallgatókkal tutori rendszert, 4 településre látogattak el a hallgatóink, Berettyóújfalu, Sárospatak, Karcag és Kisújszállás, és hogy a köztudatosításunk meg minél jobban eljussanak az eredmények, illetve motiváló legyen egyéb fiatalok számára, és az évkönyvünk idén is meg tudott jelenni. A teljes programban 250 fiatal vett részt, és a középiskolások közül 200-an vettek részt benne. Ez duplája, mint az előző években, amikor volt ilyen programunk, és bent van még a pályázatunk, természetesen az idén is beadtuk, és várjuk, hogy nyerni fog-e.
1: Ősszel beindul a rendezvény szezon a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A szakrális épület kulturális és konferencia központként is működik, az elmúlt években már kiépítette visszatérő közönségét. Elsősorban komoly zenei koncerteknek tudnak ideális helyszínt biztosítani, több népszerű hangverseny sorozatot folytatnak a Kodály Filharmóniával és a Filharmónia Magyarországgal. De lesznek újabb alkalmak, például a Szólj be a papnak csapatával közösen szervezett Tabuk beszélgetés sorozatban is. Részletek Tóth Matolcsi Lászlótól, az Egyetemi Templom kulturális igazgatójától.
3: Nálunk is úgy van ugye az évtervezés, mint a színházakban, vagy az iskolákban, hogy szeptembertől indítjuk tulajdonképpen mindig úgymond az évadot. Nagyon változatos program kínálattal készülünk ismét. Szeretnénk folytatni több olyan programsorozatot, ami már az eddigi években is jól bevált. Így például folytatódik a Tabuk sorozatunk, aminek az első beszélgetését október 5-ére tervezik egy nagyon izgalmas témában, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatos. Ugye igyekszünk olyan témákat elővenni, amik érdeklik is az egyházit, meg a szélesebb társadalmi közvélemény is, és amikről esetleg kevesebb szó esik, akár mondjuk hivatalos fórumokon. És hát folytatódnak a zenei sorozataink, ugye az Egyetemi Templom legnagyobb erőssége talán az a zenei élete. Amit már ismerhet a debreceni komoly zene iránt érdeklődő közönség, az az Akadémia Klasszika Bérlet, amit a Kodály Filharmónia Debrecen hirdet meg most már éves rendszerességgel. Ennek 4 koncertje is lesz az évadban nálunk, az első az már novemberben. Újdonságként egyébként az idei évtől a Kodály Kórus koncertjeinek is eljött az Egyetemi Templom. 3-szor fognak hozzánk érkezni majd ebben a következő évadban. Úgyhogy ezzel is bővül a zenei repertoárunk. A másik, most már mondhatom, állandó partnerünk a Filharmónia Magyarország, ami ugye egy országos szervezet. Nekik is tulajdonképpen a bázisuk mi vagyunk Debrecenben, és ismét hirdettek egy 3 alkalmas bérletet hozzánk. Nyilván az adottságaink behatárolják a lehetőségeket, és én úgy látom, hogy ez főleg a koncert élet és a konferencia élet felé viszi el a templomot alapvetően, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyéb típusú programokat ne tudnánk megvalósítani.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok. Október 6-a van, nemzeti gyásznap. Az aradi vértanúk, 13 magyar honvédtiszt, 12 tábornok és egy ezredes kivégzésének évfordulója, akiket 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdjük a napot 6 óra 40 perctől. Sakk lesz a témánk, mégpedig a magyar sakkválogatott szövetségi kapitányával, Balogh Csabával beszélgetünk, aki azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek a világbajnokságon, ugyanis 7-ek lettek. Az olimpiai keretről, az India elleni fordulóról is beszélgetünk vele. Tartsanak velünk, töltsük együtt a reggelt!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele második részéből a 26. verstől a 29. versig a következőképpen. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megmarad a mekkenet és olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a mekkenet és olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most gyermekei, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Ámen. Kedves rádióhallgatók, Isten igéje a reggeli készülődésünkben így igazít el minket a mai napunkra. Maradjatok meg ő benne, maradjunk Jézus Krisztusban. János 26. versében ezt mondja: ezeket írtam nektek azokról, akik megtévesztenek titeket. Ez egy figyelmeztetés. A keresztény életben mindig voltak olyan hangok, amelyek megpróbálták eltéríteni az embereket az igazságtól. És ma sincs ez másképpen. Nagyon sokféle tanítás vesz körül bennünket. Az interneten, a közösségi médiában, könyvekben, beszélgetésekben, videókban rengeteg vallásos és lelki tartalommal találkozunk. De attól, hogy valami vallásosnak hangzik, még nem biztos, hogy biblikus. Ezért nem elég az, hogy valaki azt mondja, én hiszek Istenben. A kérdés az, mit hisz Istenről? Mit hisz Jézusról? Mit hisz a bűnről, a kegyelemről, a megváltásról? János azért ír, hogy megvédje a hívőket a megtévesztéstől. És ez ma is fontos. A 27. versben János ezt írja: az a kenet pedig, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. János itt a Szentlélek munkájára utal. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk tanítókra, lelkipásztorokra, vagy Isten igéjének magyarázatára. Azt jelenti, hogy a keresztény ember végső tanítója és vezetője Isten szent lelke, aki az igén keresztül vezet bennünket az igazságban. Ezért nagyon fontos, hogy amikor Bibliát olvasunk, ne csupán információt akarjunk szerezni. Ne csak azt kérdezzük, mit jelent ez az igevers, hanem azt is, Uram, mit akarsz ma nekem mondani ezen keresztül? Lehet, hogy Isten megmutat valamit, amin változtatnunk kell. Lehet, hogy bátorít, lehet, hogy megfed, lehet, hogy megnyugtat, lehet, hogy egy olyan ígéretet ad, amelyre éppen szükségünk van. A Szentlélek Isten igéjén keresztül formálja a szívünket. És elérkezünk az egyik legfontosabb mondathoz, maradjatok meg ő benne. Milyen érdekes, hogy János nem azt mondja, legyetek mindig erősek. Nem azt mondja, oldjatok meg mindent.

Krisztustól elszakadva. Maradj meg ő benne. Maradj meg ő benne, amikor örömöd van. Maradj meg benne, amikor fájdalmat hordozol. Maradj meg ő benne, amikor választás előtt állsz. Maradj meg ő benne, amikor nem érted Isten útját. Maradj meg ő benne, amikor imádságodban nem érzel semmit. Maradj meg ő benne, amikor úgy érzed, hogy elfáradtál. Mert nem az érzéseink tartják meg Krisztust, hanem Krisztus tart meg bennünket. János így folytatja, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és ne szégyenüljünk meg előtte az ő eljövetelekor. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ez a keresztény reménység egyik nagy igazsága. A történelem nem céltalanul halad. Nem egyszerűen egyik nap követi a másikat. Van egy végső találkozás. Jézus eljön. Ez egyszerre lehet komoly figyelmeztetés és hatalmas reménység. Figyelmeztetés, mert arra kérdez rá, készen van-e a szívünk? És reménység, mert aki Krisztusban van, annak nem félnie kell az Úr eljövetelétől. János azt mondja, bizalmunk legyen. Milyen csodálatos szó, bizalom. Nem azt mondja, hogy amikor Krisztus eljön, akkor majd arra gondolunk, elég jó voltam, elég sok jót tettem, elég sokat imádkoztam, elég hibátlan volt az életem. A keresztény ember bizalma nem saját teljesítményén alapul. Krisztusban van a reménysége. Ezért ma is azt mondhatjuk, Uram, nem a saját igazságomban bízom, hanem te benned. Aztán így folytatja János. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Itt János egy nagyon fontos dolgot kapcsol össze. Hit és élet. A Krisztusban való hitnek látható következményei vannak. Ha valaki valóban Krisztushoz tartozik, annak az életében idővel megjelenik Krisztus jelleme. Nem tökéletességet jelent. A hívő ember is hibázik. A hívő ember is elbukik, vétkezik, néha türelmetlen, néha önző, néha kimond olyat, amit később megbán. De van egy különbség. Nem akar végleg a bűnben maradni. Visszatér Krisztushoz. Bocsánatot kér, újra feláll. Újra követi az Urat. Ezért kérdezzük meg magunktól. Látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom? Látszik-e a beszédemen, a családommal való bánásmódomon? A munkahelyemen, abban, ahogyan azokat kezelem, akik nem értenek velem egyet, abban, ahogyan megbocsátok, abban, ahogyan a nehézségekhez viszonyulok. A Krisztusban való élet nem maradt láthatatlan. Talán nem tudjuk, mit hoz a mai nap. Nem tudjuk, milyen hírt kapunk. Nem tudjuk, milyen beszélgetés vár ránk. Nem tudjuk, milyen próba érkezik. De egy dolgot tudhatunk. Krisztus ugyanaz marad. Maradjatok meg ő benne. Ne a körülményeidben bíz, ne a saját erődben bíz, ne az emberek ígéreteiben bíz. Kapaszkodj Krisztusban. Mert ha Krisztusban maradunk, akkor nem csak a mai napra kapunk erőt, hanem van reménységünk arra a napra is, amikor ő megjelenik. És akkor nem kell szégyenkezve állnunk előtte, hanem bizalommal tekinthetünk rá. Mert aki Krisztusban van, annak van reménysége. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra a sokféle hang és tanítás között, hanem szent lelked és igéd által vezetsz bennünket. Kérünk, segíts, hogy megmaradjunk benned. Megmaradjunk benned akkor, amikor kísértés ér, megmaradjunk benned, amikor elfáradunk, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor vétkezünk, kérünk, adj bátorságot a megtéréshez. Amikor örömünk van, segíts, hogy neked adjunk hálát. Őrizd meg bennünket az igazságban, és segíts, hogy életünkben is látható legyen, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük azt a reménységet is, hogy egy napon újra eljössz. Add, hogy akkor bizalommal állhassunk előtted, mert nem önmagunkban, hanem benned bíztunk. Kérünk segíts, hogy ezen a mai napon is igédben, imádságban és engedelmességben megmaradjunk. Amen.

igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszánineni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszánineni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén, 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re és 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyedévben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyedévben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban, a szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Csak fél ponton múlt, hogy a magyar férfi sakválogatott bronzérmet nyerjen a sakkolimpián. Az utolsó körben egy bravúros döntetlent játszottak India válogatottja ellen. Az indiai csapatban ott volt az aktuális világbajnok is, akit sikerült legyőzni. De végül a négy tábla összesített eredménye 2-2-es döntetlen lett. Így a magyar válogatott a 7. helyen végzett. Ez így is jobb egy hellyel, mint az előzetes kiemelés. Balogh Csaba, a magyar sakkválogatott szövetségi kapitánya azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek. A 7. helyet szép eredménynek tartja, de idő lesz feldolgozniuk az elszalasztott érmet. A szövetségi kapitánnyal beszélgetünk az olimpiai keretről, az India elleni fordulóról és a jövőről is. A beszélgetőtárs Hegedűs Márk volt.
2: Mielőtt a sakkolimpia eredményeiről és történéseiről beszélnénk, engedje meg egy személyes kérdést. Az ön személyével kapcsolatban hogyan érintette önt a szövetségi kapitányi felkérés és feladat?
3: Én már 2017-18-ban voltam egyszer szövetségi kapitány, mert 16-ig játékos voltam, és utána, mikor a profisaktól visszavonultam, akkor ott 2 évig egy olimpián, meg egy Európa-bajnokságon voltam, és 2024-ben volt a budapesti sakkolimpia, és azután lejárt az akkori kapitánynak a szerződése, és akkor ismét megtaláltam a sakkszövetség, hogy lennék a kapitány. Igazából a játékosokkal mindig is jó kapcsolatban voltam, együtt is versenyeztünk többikkel, válogatottba is, és igazából mindig közel állt hozzám, hogy valamilyen formában segítsek, amikor már nem játékosként, akkor is. Úgyhogy 25-ben elfogadtam, és akkor tavaly Európa-bajnokság után meg igen, mentünk az olimpiára.
2: Akkor forduljunk rá az olimpiára. Hogyan választottak ki a csapattagokat, akikkel nekivágtak az olimpiának? Ha megtenni esetleg, hogy mindenkiről mond egy-egy gondolatot, hogy miért őt tartotta alkalmasnak a csapatba, akkor az szerintem úgy jó lenne.
3: Igen, hát volt néhány játékosunk, akinek alapból helye van a csapatban, mert hogy jobb játékosok a többieknél, és hogyha ők rendelkezésre állnak, akkor mindenképpen szükség van rájuk, és a szövetség megteremtette a feltételeket, hogy ők asztalhoz tudják ülni, tehát ők a Raptor Csihárt, aki ugye a legjobb magyar játékosunk, és hát volt a top 10-ben is, most kicsit visszábesett, de még mindig a legjobbak között van egyértelműen, mindenkit képes megvenni, tehát ő így a egyes táblásunk is volt. Hasonlóan Lékó Péter, aki már de most lett az olimpia előtt 47 éves, tehát ő már nagyon régóta a egyik legbiztosabb tagja a válogatottnak, most már így félig visszavonultan is, még ugye korábban világbajnoki döntőt játszott, több mint egy évtizeden keresztül a világranglistán a top 10-be tartozott, amit azért nem sokan mondhatják el magukról, tehát ugye a magyar sakkozás mindenképpen egyik legnagyobb alakja, talán Portis Lajos mellett. Tehát ő is, amíg még nem jelenti be végső visszavonulását, addig rá is mindenképpen nagy szüksége van a csapatnak. És a Gledura Benjamin volt a harmadik, aki fiatal egy játékos, szintén, hogyha elkapja a fonalat jó formában, akkor nagyon magas szinten tud játszani, és neki is igazából ilyen alap szerep jut a válogatottban. Tehát ők hárman voltak a biztosak, és akkor utána pedig volt egy keretünk, akik közül egy-két játékos kellett kiválasztani, egy alapból és ugye egy tartalékjátékos, de hát ezt nem lehet tudni előre, hogy a tartalék az valóban tartalék lesz, vagy a végén még neki jut a komolyabb szerep is, ahogy ez történt is most az olimpián, tehát a két játékos az végül a Bánusz Tamás lett, aki a előző Európa-bajnokságon is végül mellette döntöttem. Nagyon jó csapatember, ő is külön, mint annak idején én is voltam, hogy amikor a válogatott esemény van, akkor igazából, tehát sokkal jobban előrébb helyezi a válogatottat, mint a egyéni versenyeket, sokkal jobban fölkészül, sokkal komolyabb munkát végez el előtte, és emiatt az eredmény is meg szokott lenni. Biztam benne, hogy most is az olimpián, hát együtt edzőtáboroztunk, edzettünk még, de sokat készültünk, hogy most is elvégezte a munkát. Élőpontszám alapján nem ő jött volna, de így mindent figyelembe véve úgy gondoltam, hogy, hogy neki is egyértelműen helye van a csapatban, és a ötödik játékos pedig a Dudin Gleb orosz származású játékos, akik már 4 éve a családjával Magyarországon laknak. Tavaly 25 decemberében ő nyerte meg a magyar bajnokságot, nagyon jó játékkal, fiatal, tehát az szintén nagyon fontos szerep, hogy azért sajnos a csapat többi tagja már nem annyira. Tehát a Peti 47-37, a Bánusz Tomi, Ricsi is 30, Benjamin is 27, úgyhogy hát jobb lenne ilyen 20 évesekkel, csak sajnos Magyarországon nincs olyan nagy lehetőség, mint mondjuk Üzbegisztánban vagy Indiában, úgyhogy jelenleg. Viszont nagyon jó, hogy van a Gleb, aki ezt a fiatal nyers erőt hozza a csapatba teli optimizmussal és energiával, és amellett olyan stílusa is van, hogyha elkapja a fonalat, akkor nagyon sok partit is tud nyerni, úgyhogy ezért döntöttem mellette, hogy hát ha vele is jókor meg fog kifogni az olimpiára.
2: És róla még beszélünk külön, mert az egyik legemlékezetesebb pillanat volt, gondolom, az, amikor neki sikerült az aktuális világbajnokot legyőzni egy partiban, de ne szaladjunk ennyire előre. Egy kérdés még visszamenőleg egy kicsit az ön szövetségi kapitányi munkájára. A most felsorolt csapatból, ha jól számolom, akkor 2 olyan játékos van, Raport Richard és Lékó Péter, akivel ön csapattárs volt Hajdanán, és 2014-ben ezüstérmet szereztek együtt sakkolimpián. Milyen érzés velük most így dolgozni, hogy ők még a aktív játékosok, és ugyanúgy küzdenek egy sakkolimpián, ön pedig már más szerepben, de mégiscsak csapattársa ezeknek a játékosoknak?
3: Igen, hát ez így jobban ismerjük egymást, tehát az mindenképpen megkönnyíti a munkát. Érdekes, főleg úgy, hogy azért nálam van idősebb, tehát a Peti, a Lékó Peti idősebb, tehát ilyen szempontból kicsit furcsebb, hogy ő már a 2002-es olimpiai ezüstérmes csapatban is játszott, amikor én még messze voltam a válogatottból, és amikor már rég visszavonultam, ő még akkor is játszik, tehát ilyen szempontból kicsit furcsa, hogy nálam idősebb játékos, még játékos, a Ricsinél ilyen szempontból ez kevésbé, hogy én azért idősebb vagyok nála, és akkor ez úgy a normál folyamat, hogy amikor én még visszavonulok, akkor ő még játszik. A Benjivel is együtt játszottunk 16-ban, de kapitányaként most tavalyi EB-n, meg most először voltunk olimpián. Azt megkönnyíti tényleg, ez fontos szerintem, hogy a játékos és a kapitány jól ismerjék egymást. Én annak idején a Lékó Petivel nagyon sokat éveken át dolgoztunk is együtt, úgyhogy fontos tudni, hogy a saját játékosainknak mik a előnyei, gyengeségei, mikor érzi jól magát, milyen ellenfelek ellen kevésbé jó, tehát az szerint lehessen tanácsot adni nekik, és az a tapasztalat, amit korábban gyűjtöttünk, azok ebben mindenképpen segítenek.
2: És elfogadják az ön intelmeit? Tehát mondjuk, ha azt mondja Lékó Péternek, hogy ma, nem tudom, te leszel a tartalékos pihenő, nem tudom, most volt-e ilyen mostanában, ez csak egy fiktív példa, akkor azt ő gond nélkül elfogadja?
3: Igen, persze, tehát az általában úgy mindenki nyitott a pihenés felé, inkább a fordítottját kell elfogadni, hogyha valaki pihenni szeretne, de mégse tud, úgyhogy de persze végül elfogadják, tehát ebből most se volt itt, korábban sem volt itt, hogy mindenképp pihenni akart volna, de nem kapta meg a szabadnapját, mert ugye mindenkinek nem csak a parti nagyon nehezek, hanem aznap este már elkezdődik a készülés, kijön a párosítás reggel 10-kor, azután reggel még egy 4 órát készülni, tehát itt ilyen napi 10-12 órákat kell sakkozni, teljes maximális odafigyelésre és nyomás alatt, meg nagy tét mellett. Tehát ez elég hamar lefárasztja az embert, és nehéz a legjobbat kiadni magából, hogyha nyilván nem 100%-os, és akkor ezért várható, hogy szokták jelezni a játékosok, hogy most már kéne egy pihenőt, de hát ugye egy tartalék van csak, tehát egyszerre csak egy embert lehet kihagyni, és az így néha rossz szájüzet hagy a játékosba, hogy hiába kéri, nem kapja meg a pihenőjét, de nem volt probléma ebből most sem.
2: Mennyire sikerült kihozni a legjobbat mindenkinek magából? 7. helyen zárták most ezt a sakkolimpiát. Ha összevetjük a 2 évvel ezelőtti budapesti sakkolimpiával, akkor ez jobb hely. Mennyire elégedett ezzel a 7. helyen?
3: Igen, hát múltkor 11-ek lettünk. Ami érdekes, hogy hát ugye nyilván alapból a számokból ítélve nyilván sokkal jobb a 7. helyezés, viszont hát jó, nehéz nagyon egy ilyen olimpiát értékelni, mert két évvel ezelőtt Budapesten az olimpián, ott végig a legjobbak között játszottunk, sokáig érmes helyen álltunk, de nagyon nehéz ott is maradni, mert hát jó, hogyha folyamatosan minden nap ott a világ legjobb csapataival mérkőzünk, akkor egyszerűen végére elfárad a csapat, és felőrölnek minket, tehát a csapat összességében jobban játszott két évvel ezelőtt, és végig elő volt az élbolyba, és csak végén pehesre alakult úgy, hogy 10-ből is kiszorult, pedig tényleg az éremre is megvolt minden esély. És most pedig ehhez képest az eredmény jobb lett, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor nagyon közel voltunk az éremhez az utolsó fordulóban, viszont a csapat sokkal rosszabbul játszott, azt így utólag be kell látni. Tehát csak a Dudding Lab volt, aki óriásit játszott, és a tábláján aranyérmet is szerzett, ő lett az egész olimpia legjobb teljesítménye, 10-ből 8 ponttal, és ő húzta hátán a csapatot, mindenki más pedig küzdött, nagyon küzdött, de nem tudott igazából kiemelkedőt mutatni. Mindenki más vesztett is az időpontszámból, azt is jól mutatja. Viszont ennek ellenére ott volt a kezünkben gyakorlatilag az esély, hogy dobogón végezzünk, és hát igen, nagyon bosszantó, hogy nem sikerült vele élni. De a számokat nézzük szigorúan, akkor játszhatott volna, jobban kellett volna játszanunk, viszont egyszerűen az volt, hogy a 11 fordulóból összesen 12 játszmát vesztettünk, ami nagyon sok. Tehát annak idején, mikor ezeket az ezüstérmeket értük el, akkor ilyen 1-3 harcit vesztettünk, és akkor valaki majd úgy is nyer a csapatba, mivel meg lesz a csapatgyőzelem. De hát úgy, hogy 11 fordulóból 12-t vesztettünk, tehát gyakorlatilag mindig meg kellett fordítani a meccset, amihez mi nem vagyunk hozzászokva se ahhoz, hogy ennyit vesztünk, se ahhoz, hogy ennyit kell nyerni, mert mi mindig így ilyen stabil csapat voltunk, ahol sok a döntetlen, viszont valaki mindig nyer. Most ehhez képest valaki mindig vesztett, és kettőnek meg kompenzálni kellett azt. Hát ez nehezítette meg a dolgunkat, meg ezért is nem jöttek ilyen nagyobb arányú győzelmek, ami meg a holtversenyes számításainkat tette tönkre, tehát most is a 4-től 7-ig végeztünk, de 7. helyen zártunk végül, mert a legrosszabb volt a számításunk, az a baj, hogy azt ilyen 2,5-másfeles győzelmekkel azt a holtversenyt eldöntő számításokat ezt tönkre vágja, tehát ahhoz minél nagyobb arányú győzelmet lett volna szükség, de hát úgy nem lehet, hogyha két meccs maradt, ahol nem vesztettünk valakit, a 11-ből és 9-en vesztettünk, tehát ez nagyon sok volt.
2: És mi lehet ennek az oka ön szerint, hogy most nem ment együtt a csapatnak olyan jól, mint máskor?
3: Mindenki akart, mindenki felkészült, sokat edzőtáboroztunk, de valahogy ez az a baj, nem lehet sokba garantálni a jó formát, tehát ugyanúgy, ahogy a Gerbnél se számíthattunk rá, hogy most mindenkit meg fog verni, a többieknél se lehetett számítani arra, hogy most nem fog úgy menni. Mindenki igazából megteszi a kellő fölkészülést, de nincs semmire garancia. Igazából egy-egy lépés, ami eldönt egy eredményt, tehát mindenkinél elővehető egy-egy parti az egész olimpiáról, ahol valami hibát vétett, és hogyha azt nem követi el, akkor mondjuk egy teljes ponttal jobban végez, és akkor már az egész eredményt abszolút egyénileg is pozitívan lehet értékelni. Úgyhogy tényleg apróságok döntenek csak ilyenkor.
1: Csak fél ponton múlt, hogy a magyar férfi sakválogatott bronzérmet nyerjen a sakkolimpián. Az utolsó körben egy bravúros döntetlent játszottak India válogatottja ellen. Az indiai csapatban ott volt az aktuális világbajnok is, akit sikerült legyőzni. De végül a 4 tábla összesített eredménye 2-2-es döntetlen lett. Így a magyar válogatott a 7. helyen végzett. Balogh Csaba, a magyar sakválogatott szövetségi kapitánya azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek. A 7. helyet szép eredménynek tartja, de idő lesz feldolgozniuk az elszalasztott érmet. A beszélgetőtárs Hegedűs Márk volt.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor itt az Európa Rádióban híreket mondunk. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazin műsorral várjuk Önöket.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán vasárnap az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva. Tar Zoltán azt írta, nem csak egy templom égett le Radostyánban, évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád átkori eredetű műemléki védelem alatt álló református templom, megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is, hangsúlyozta a miniszter. A református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett a tűz. A lángokat a tűzoltók megfékezték, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. A Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint az 1953 óta műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt, mai formáját 1784-ben elnyerő templom különleges értéke, a mellette 1762-ben épült 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka emléke. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén, 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A miniszter elmondta, a gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. Második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Október 6-a nemzeti gyásznap van, amikor az aradi vértanúkra emlékezünk. 1849. október 6-án az aradi vértanúk nemzeti gyásznapján az 1848-49-es magyar forradalom és szabadsághoz leverése utáni osztrák megtorlás számunkra legszomorúbb eseménye, a 8 törvényben rögzített magyar emléknap egyike ez a nap. A szabadságharc leverése után megkezdődött a Hajnó vezette egy éven át tartó véres megtorlás. Ennek első lépése volt a tábornokok aradi és Batthyány Lajos miniszterelnök pesti kivégzése 1849. október 6-án. A szabadságharc kezdetén az aradi vértanúk mindegyike még az osztrák császári hadsereg tisztje volt, ám az összecsapások alatt a magyar honvéd hadsereg vezetőinek sorába léptek. Közülük egy altábornok, tábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy tábornoki rangot viselt. Rájuk emlékezünk a rövidesen elhangzó kalendáriumban is. Műsorunk rendjének megfelelően útra való jön a folytatásban a ítéleti gondolatokkal. 3:48 előtt nem sokkal hírül adjuk, hogy átadták a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara teljes körűen felújított liszttermét Debrecen egyetlen kifejezetten koncertezésre és zenei felvételekre kialakított hangversenytermét, ide is meghívjuk Önöket, remélem velünk tartanak.
0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
2: Ma október 6-a van, a Brunók és a Renáták ünneplik névnapjukat. A Bruno ófelnémet eredetű férfi név, jelentése barna, barna medve. A Renáta latin eredetű női név, jelentése újjászületett. Most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba, nézzük, mi minden történt a múltban október 6. napján. 1849-ben, október 6-án Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. 1926. október 6-án Budapesten felavatták a Batthyány örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. 1289. október 6. napján született Vencel magyar király, harmadik Vencel néven cseh és lengyel király. 1459-ben október 6-án született Martin Behaim felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója. 1863-ban e napon született Iván Fienő, színész, rendező, műfordító. 1889-ben e napon Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét. 1936-ban e napon Münchenben hosszas betegeskedés után meghalt Gömbös Gyula, aki 1932-től Magyarország miniszterelnöke volt. 1937-ben október 6-án halt meg Borostyánkői Mátyás vendéglős, a budapesti Mátyás pince alapítója. 1941. október 6-án halt meg Kabos Gyula színész, komikus. Földi maradványait 1996-ban a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. 1949-ben e napon született Bobby Farrell, a Bonnie M együttes férfi tagja. 1395-ben október 6-án Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadta az Óbudai Egyetem alapító levelét. 1848-ban e napon Bécsben kitört az októberi forradalom, a harmadik bécsi felkelés. 1908. október 6-án az osztrák-magyar monarchia kormánya bejelentette Bosznia-Hercegovina annexióját. 1910-ben e napon halt meg Laki Adolf ötvös művész, a Szent Korona javítója. 1973-ban, október 6-án született Szekeres Adrien énekesnő. 1977. október 6-án hunyt el Kormos István költő, író, műfordító. 1995-ben e napon hunyt el Mándi Iván Kossuth díjas író. 2017-ben e napon halt meg Nep József, Kossuth díjas rajzfilmrendező, a Gusztáv sorozat és a Mészka család fűződik a nevéhez. Október 6-a Egyiptomban a fegyveres erők napja, hazánkban pedig az aradi vértanúk emléknapja. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá Magyarországon és a magyarok által lakott területeken.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu

harmóniában élni. Ha végső receptet szeretnénk adni arra, hogy mi az igazi jólét, akkor néhány alapelv kivételével nem sokat tudok mondani, hiszen a jólét azaz egy bizonyos értelemben az is, amiről ma sokat beszélnek. A wellness alapvetően egyénre lebontott és hozzávalóiban személyre szabott. Mi az, ami mégis elmondható? A harmónia. A wellness az, amikor valami úton, módon olyan állapot felé törekszünk, amelyben jól érezzük magunkat. Ehhez szükség van elsősorban arra, hogy tudjam, miért is élek. Tudnom kell, hogy az életem mit ér, hogy hol a helyem ebben a világban. Tudnom kell, hogy ki vagyok és mi az életem célja. A jólét akkor köszön be az életembe, amikor azt mondhatom, hogy jó életet élek. A jó élet pedig végső soron nem más, mint egy a jó élet keresésében megélt élet. Az igazi jólétre nem tudunk úgy rátalálni, ha nem keressük. Nem fogjuk egyszer csak elérni és megragadni, hogy itt van és kész, vége, most már nincs több tennivalónk. Inkább úgy fog zajlani, hogy egyszer azon kapjuk magunkat, hogy jólétben folyik az életünk. Azon kapjuk magunkat, hogy az igazi jólétet annak folyamatos keresése jelenti. A jólétet az érheti el, aki nem lusta, és nem akarja valami áthidaló megoldással kicsikarni ezt az élettől, hanem tud küzdeni és elfogadni. A jólét harmóniát jelent. Harmóniát Istennel. Harmóniát magammal. Harmóniát másokkal. Önmagam folyamatos keresését és elfogadását. Azonban nem csak a sikereim, hanem a kudarcaim elfogadását is. A jólét nem a szemet szemért, fogad fogért elvét, hanem a tisztelet, az alázat, az elfogadni és az adni tudás, a megbocsátás, a szeretet erejének és valóságának megtapasztalását és legfőképpen megélését jelenti. A jólét harmónia. Együttlét. Együttélés. Együttélés Istennel, magammal, másokkal, a környezetemmel és a világgal. A jólétet elsősorban nem anyagiakban, hanem kapcsolatainkban határozhatjuk meg. A jólét lehet, hogy lemondást igényel és vár. Olyan lemondást, ami gazdagít. Van, hogy álmokat kell megvalósítanunk, de van, hogy azokat fel kell adnunk. Mindannyiunknak megvan a maga útja. Ami fontos és elengedhetetlen, az az, hogy folyamatosan keressük és kövessük ezt az utat. Soha ne adjuk fel és érjük be kevesebbel, mint a világban nekünk szánt helyet megtalálni és betölteni. Legyünk gazdagok vagy szegények, öregek vagy fiatalok, bárhol, bármikor megtalálhatjuk az igazi jólétet.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszánineni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszánineni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re és 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Átadták a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara teljes körűen felújított liszttermét. Debrecen egyetlen, kifejezetten koncertezésre és zenei felvételekre kialakított hangversenyterme több mint 50 éve épült, ezért a renoválás és modernizálás már időszerű volt. Kicserélték a 220 ülőhelyet, a falburkolatokat, a hangszigetelést, de a hang- és fénytechnikai korszerűsítés is megtörtént. A beruházás, amely két hónap alatt készült el, a Debreceni Egyetem finanszírozásában valósult meg. A felvételt Tóth Temese készítette.
2: Lakatos Péter, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara dékánja. Nagy pillanat ez, hiszen megújulhatott a liszterem. Van ennek története is, ugye? Méghozzá?
3: Méghozzá régóta vágyunk erre, és keresünk, és várjuk a lehetőséget, és aztán egy könnyűzenei vizsgakoncert alkalmával a rektor úr akkor még kancellárként itt volt, és figyelte a rendezvényt, és amikor felálltunk, akkor azt mondta, hát ezt itt az ideje kicserélni ezeket a szégeket, mert nagyon kényelmetlenek. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki ezért a nagy vállalásért, hogy mellénk állt ebben a dologban. És hát megújultak nem csak a székek, hanem az egész oldalfal, minden burkolatot levettek, lecsiszoltak, újra festettek, újra lakkoztak. Sőt, a teremnek az akusztikai elrendezésén is kicsit módosítottunk.
2: Hogyan? Mi a különbség?
3: Ugye annak idején, mikor megálmodta Gulyás György tanár úr ezt az épületet, és benne ezt a termet, akkor ő első helyre tette a szempontjaiban azt, hogy ebben a teremben hangfelvételt lehessen rögzíteni, ezért olyan burkolatokat, és főleg a mennyezeten és a többi helyen is olyan területeket helyezett el, amik elnyelik a hangot. Lehetőség szerint ne legyen visszhangos a terem. Hát a mai fejünkkel ez már nem annyira korszerű, sőt, mert annak idején azt gondolták, hogy majd legyen száraz a hang, és majd utólag a stúdióban hozzákevernek valami zengetőt. Én azt gondolom, hogy ma már ez nem annyira életszerű, bár ma is élnek ezzel nagyon sok helyen, hanem sokkal inkább az, hogy a teremnek legyen egy olyan akusztikája, ami jól szól. Úgyhogy a kivitelező hozott egy kiváló akusztikust, aki méréseket folytatott, és a mérések elmondták azt, amit mi is hallottunk idáig, csak most már pontos számadatokkal, és bizonyos burkolatokat átalakítottunk a mennyezeten, hangvisszaverővé és nem hangelnyelővé.
2: Zöldek voltak annak idején az üléshúzatok, most nagyon szép kék színűek.
3: Nagyjából 220 ülőhely van, amit el lehet foglalni. Aztán persze előfordult már az, hogy a színpadra is székeket kellett tennünk, mert olyan sokan jöttek azért. Évente, két évente van egy-egy ilyen nagy érdeklődést kiváltó koncertünk, de az ülőhelyek száma az 200-220 között van valahol.
2: Milyen plusz technikai dolgokat kapott még akkor a liszterem, amit egyébként nem látunk, csak akkor, hogyha működésbe lépnek?
3: Tulajdonképpen a világítás mindenütt ledes világítással lett kicserélve, ami azt is eredményezi, hogy bizonyos színeket lehet alakítani úgy, hogy már az oldalfalakon, a mennyezeten is mindenféle másod. Hát ha akarjuk, akkor pirosba, ha akarjuk kékbe, akkor sárgába, zöldbe, és ennek mindenféle variációjába tudjuk öltöztetni a termet. Nem tudom, hogy ezen az estén mit tudnak már a technikusok kialakítani, de nagyon megörültek neki, hogy valamit ma fogunk ebből látni.
2: Mennyire befolyásolta itt a kar életét ez a felújítási procedúra?
3: Vettünk egy nagy levegőt, és azt mondtuk, hogy belevágunk, mert azt mondtuk, hogy hát egyszer van ilyen lehetőségünk, hogy ez a nagy felújítás megtörténjen, de nagyon jól sikerült időzíteni abból a szempontból, hogy lement már a nyári akadémiánk, az ifjú zeneművészetek nyári akadémiája és a szimfonikus zenekarának a munkája, ami megint csak nagyon értékes volt, és utána kezdték el a felújítást, és itt tulajdonképpen a múlt héten már egy nulladik koncert volt itt szerda este, egy japán zongoraművésznőnek a koncertje, úgyhogy épp hogy elkészült, tehát itt a tanév beindulásakor jelentett hiányt a nagy terem, hiszen az oktatási célokra is használjuk, nem csak a koncertre, tehát órák is vannak benne. Sőt, mivel a két nagy zongorát ki kellett tolni egy másik terembe, ahol megint csak innentől kezdve nem lehetett oktatni, szóval a tanulmányi osztályos kollégáknak teremszervezés szempontjából feladtuk a leckét, de mostanra megoldódott már minden.
2: Báradé Judit, a zeneművészeti kar professzora, zongoraművész, zongoraművészként gondolom, hogy egy kicsit más szemmel nézed a Lisztermet, igaz?
4: Igen, igazából ugye az összehasonlítási alap az, ami ilyenkor működik, hiszen azért számos országban nagyon sok helyen felléptünk már, és akkor egy picit ilyenkor az ember mindig összehasonlítja azzal, amilyen környezetből érkezik, és most tényleg nagy boldogsággal tölt el, hogy egy olyan környezetet tudunk a koncerteknek biztosítani ezzel a felújított Liszteremmel, ami a világ bármely pontján megállná a helyét, tehát abszolút infrastruktúrálisan, hangszerrel, stúdióval felszerelve, kényelmi szempontokat figyelembe véve, akusztikai szempontokat figyelembe véve, és azért ez ilyenkor nagyon jó, hogy nem mindig a szomszéd fűje a zöldebb, hanem most bár kékek lettek a székek, de a miénk kékebb.
2: Most már hallhattak benne koncerteket, egyet-kettőt, ugye, mert most is próbáltak. Te hallod a különbséget, hogy más lett a hangzása a teremnek?
4: Igen, zongoraest volt, a Eriko Hasegawa, a japán zongora művésznő lépett föl az elmúlt héten. Igen, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy picit gömbölyűbbek lettek a hangok, tehát a szárasságán sikerült, nem túl zengő, mint egy templomi akusztika, ugyanakkor van egy pici lecsengése a hangnak, ami nagyon-nagyon jót tesz a zenei folyamatoknak, és a mai hangverseny is úgy állt össze, és ezt tényleg mi is nagyon kíváncsian várjuk, hogy sokféle hangszercsoport, kórus szólal meg, és mi azzal a füllel fogunk beülni, hogy na, vajon melyik hangzásképnek jó ez a féle akusztika, vagy a zongorán kívül mindegyik másnak is segít ez az újabb akusztikai környezet.
2: Lehet mondani, hogy ez a terem nem csak a Debreceni Egyetem büszkesége, hanem Debrecen városáé is.
4: Hát ha azt nézzük, igazából, és őszintén szembenézünk a ténnyel, Debrecen városnak egy professzionális hangversenyteremre azért nagyon nagy szüksége lenne, mondom ezt én zenészként, hiszen abban a konferencia központban koncertezik a szimfonikus zenekar, vagy a filharmonikus zenekar, ami igazából nem erre a funkcióra van kitalálva, bár nagyon örülünk, hogy legalább itt is szép a környezet, csak akusztikailag ugye egy picit a hozzáadott élmény az, amivel lehetne dúsítani a koncerteket, és ha megnézem, akkor ez nem egy nagy hangversenyterem, hiszen bő 200 fő fér be, ez egy olyan jó közepes hangversenyteremnek számít, viszont kezdettől fogva ez volt a funkciója, tehát ez a terem, ez ezért épült meg. Az arénaszerű kialakítása, az, hogy mindenki mindent lát, ami a teremben történik. Mindenki ugyanazt hallja a terem különböző pontjain. Ez azért nagyon fontos az élményben, és úgy gondolom, hogy ezért is nyitottuk meg annak idején a koncertsorozatainkat, hiszen egy ilyen háttérrel mindenképpen ki kell használni, hogyha nekünk van egy ilyen lehetőségünk, és úgy gondolom, hogy jelen pillanatban akusztikailag Debrecen város legjobb adottságú hangversenyterme a Liszterem.
2: Örülök, hogy mondtad a koncerteket, mert most erre szerettem volna kitérni, hogy azért ez ki van használva, tehát rendesen hasznosítja a zeneművészeti kar ezt a termet, hiszen több koncertsorozat is itt fut.
4: Így van, hát amellett, hogy eredeti célja az oktatáshoz kapcsolódik, és az oktatáshoz kapcsolódó rendezvényeket rendeztük meg a Liszteremben, 5 hangversenysorozatot indítottunk szeptemberben. Ebből 3 a nagy esti hangversenysorozat. Ha már említettem a professzionális hangszert, akkor hadd kezdjem a legfiatalabb sorozatunkkal, ez a Stanway koncertek, a Stanway zongoraestek, aminek az alapja, hogy van egy olyan hangszerünk, amire akár a Budapestről, akár a Zeneakadémiáról, akár külföldről, ha ismerik ezt a hangszert, akkor nagyon szívesen jönnek vissza hozzánk játszani, hiszen élmény rajta játszani, és ezt szoktuk is mondani, hogy a jó hangszer inspirál a fellépőt, és ez tényleg az a hangszer, ami inspirál minket a színpadon. Az Universitas Debrecen hangversenysorozat és a konzervatóri mesték hangversenysorozat az, amit a nagy közönségnek esténként rendezünk meg, és aztán az ifjúsági koncertjeink, a hangjáték zene, élménykoncertek, ami az általános iskola alsó tagozatosok, a legfőbb célcsoportunk, valamint a zene matiné, ahol már nem csak az iskolásokat, hanem a családokat várjuk, és tapasztalat alapján azt kell mondanom, hogy nagyon édesek a felnőttek, és főleg nagyon sok nyugdíjas jár a zenematiné alkalmaira, és utána elmesélik nekem, hogy bocsánatot kérnek, hogy ők a gyerek koncertekre jönnek, de annyira magával ragadja őket, hogy a gyerek hogy élvezi ezt az előadást, hogy ő ők ezért is jönnek, mert az előadás is tetszik neki, meg az az élmény, ami fokozódik, elnézve a fiatalabb közönséget, tehát számukra a zenematiné az az alkalom, ami abszolút felüdülés.
2: És hát azért meg kell említeni azt is, hogy ugye nem akárkik játszottak itt, és nem akárkiknek az emlékét őrzi a Liszterem, ha csak Vásári Tamás zongora művészre gondolunk, aki nemrég távozott el.
4: Így van, ővelen több mint 15 évet dolgoztunk együtt, és igazából ajándék volt, úgy gondolom, hogy ő ennyire az ifjúság felé fordult, és ennyire segítette a fiatalokat a pályakezdésükben, hiszen az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának a keretei között működő Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekarnak volt az alapító karnagya, és valami hihetetlen az a zeneiség, amit ő nem csak magában hordozott, hanem képes volt átadni. És ez nagyon fontos, hogy valaki előadó művészként kiváló, tanárként kiváló, vagy mind a két szintéren a legjavát tudja nyújtani a tudásának. Vásári Tamás ilyen volt.
1: Átadták a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara teljes körűen felújított Lisztermét. Debrecen egyetlen, kifejezetten koncertezésre és zenei felvételekre kialakított hangversenyterme több mint 50 éve épült, ezért a renoválás és modernizálás már időszerű volt. Kicserélték a 220 ülőhelyet, a falburkolatokat, a hangszigetelést, de a hang- és fénytechnikai korszerűsítés is megtörtént. A beruházás, amely két hónap alatt készült el, a Debreceni Egyetem finanszírozásában valósult meg. A felvételt Tóth Emese készítette.

Kedves hallgatói, néhány perc múlva 8 órakor híreket mondunk itt az Európa Rádióban. Várom önöket a továbbiakban is a Kontinentális Reggeli című programmal.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszáninneni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszáninneni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozott időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A miniszter elmondta, a gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja, második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyedévben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyedévben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

1440. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 90. Zsoltár, 12. vers. Egyszer egy asszony álmot látott, melyben egy angyal a következő üzenetet közölte vele. Erényeit jutalmául 1440 font érkezik a számládra minden reggel egyetlen kitétellel. Minden nap végén el fog tűnni a számládról a fel nem használt egyenleg. Nem viheted át a következő napra, és kamatozni sem fog. Ugyanakkor másnap reggel újabb 1440 font kerül átutalásra. Olyan eleven volt az álom, hogy amikor az asszony felébredt, magyarázatért fordult az úrhoz. Isten erre megmutatta neki, hogy minden reggel 1440 percet kap. Összesen ennyiből áll 24 óra. Azért annyira fontos, hogy mihez kezd ezzel az egyenleggel, mert ez minden, amiből gazdálkodhat. Neked is van egy hasonló számlád. Az a lényeg, hogy minden nap végén örömmel és elégedetten tudj visszatekinteni, és azt lásd, hogy bölcsen fektetted be az aranyat érő időd. Valaki egyszer ezt mondta, az idő Isten ajándéka, amit pedig kihozol belőle, az a te ajándékod Istennek. Mennyire igaz? A Zsoltáros így írt, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. 90. Zsoltár, 10-es, 12-es és 17-es versek. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, az órát egy tragikus hírrel kezdjük. Mint a Rádiónk és számos hírportál beszámolt, csak a falai maradtak meg a radoscsáni műemlék templomnak, amely szombat délután pusztult el tűzben a mellett álló fa harangtoronnyal együtt.
2: Hogy ezzel az alaprajzzal és ezzel a felépítménnyel a radoscsáni református templom mellett álló harangtorony teljességgel unikum és kiválik az egykori Kárpát hazának az ilyenkorú létesítményei közül, de az egészen biztos, hogy a forma kincse, meg a forma világa tekintetében ez a radoscsáni torony, ez keletre a Kárpát-medencétől és a Kárpátok vonulatától keletre tekint. Az írott források alapján 1762 óta áll ez a torony ilyen formában.
1: Miskolcon és Borsodabolyzemplén megyében idén minden eddiginél több energetikai és közműves helyszínen várják az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Vízművek, szennyvíztisztítók, távhő és energiatermelő létesítmények, valamint bánya is szerepel a programban. Az ország legnépszerűbb energetikai rendezvényén október 16-án olyan helyekre is be lehet lépni, amelyek a hétköznapokban a háttérben biztosítják a térség víz- és energiaellátását.
3: Miskolcon a Kenderföldi Biomassa Kazánház működésébe tekinthetünk meg, a Bugárföldi Kazánházban pedig a fűtési rendszert lehet megismerni. Aztán itt lesz a Miskolci fűtőmű, ahol gázmotorok és kazánok rejtelmeiben működésébe nyerhetnek betekintést a látogatók. Aztán még van egy bánya is, amely nagyon nagy kihívás szerintem minden látogatónak egy külszíni fejtéses bányát megtekinteni, de hogy ki ne hagyjam azért egy igazán komoly gázturbinás erőművet, ez a Sajó Szögeti, ami 123 megawattos úgynevezett gyorsindítású erőmű.
1: Ez az óra kínálata, várom kedves hallgatóinkat.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Soha nem hittem volna, hogy ilyen történelmi jelentősége lesz a 2022-ben készített összeállításnak, amelyet az év nyarán készítettem a radoscsáni templomban. Mint a Rádiónk és számos hírportál beszámolt, csak a falai maradtak meg a radoscsáni műemlék templomnak, amely szombat délután pusztult el tűzben a mellett álló fa harangtoronnyal együtt. A Tiszán inneni református egyházkerület arra kéri gyülekezeteit, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett közösséget és lelkipásztorát. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indította a gyülekezet megsegítésére és az újjáépítés támogatására. A tájékoztatás szerint a temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb. A felújítás folyamán készült összeállításban Váradi Zsolt nagytiszteletű lelkipásztort, a radoscsáni gyülekezet lelkészét és a felújítást irányító műemlékvédelmi szakembert, Paszternák Istvánt kérdeztem. Pontosan déli harangszóra érkeztünk ide a radoscsányi református templomhoz Paszternák István műemlékvédő szakemberrel és Váradi Zsolt lelkipásztorral. Itt a gyönyörűséges harangtorony előtt álltunk meg, ami azt olvastam róla, hogy Kárpát-medence szerte egyedülálló a hatszögletű formájával.
2: Nem én mondom, aki ennek a szakterületnek nem vagyok valójában gondos mestere, hanem azok a Kárpát-medencei fatornyokról szóló monográfiák, kettő is, amelyek egybehangzóan azt állítják, hogy ezzel az alaprajzzal és ezzel a felépítménnyel a radostyáni református templom mellett álló harangtorony teljességgel unikum és kiválik a egykori Kárpát hazának az ilyenkorú létesítményei közül, de az egészen biztos, hogy a forma kincse, meg a forma világa tekintetében ez a radostyáni torony, ez keletre, a Kárpát-medencétől és a Kárpátok vonulatától keletre tekint. Az írott források alapján 1762 óta áll ez a torony ilyen formában. Ugyanakkor az elmúlt év végén a tiszteletes úr által megrendelt dendrokronológiai kutatások eredményeképpen, amely kutatások Grineusz András budapesti régész nevéhez fűződnek, azt találtuk, hogy ennek a toronynak a legalapvetőbb gerendái, ezek gigászi nagy tölgyfa gerendák, és a középső erősítését szolgálják ennek az épületnek. Az 1730-as évek közepéről 36-ból származnak, ami hát 3 évtizeddel korábbi, mint a források szerint maga a torony. Tehát itt vannak még feloldandó tudományos kérdések, és jobb esetben egy kutatásnak a végére fogjuk tudni ezeket feloldani, vagy esetleg a végére sem. Most azt tudjuk mondani, hogy ezeket a tényeket még most csak szépen rakjuk egymás mellé, és a szintézisnek az ideje majd a kutatás végén fog eljönni.
1: Tiszteletes úr, azt hiszem, hogy amikor egy ilyen templomnak a felújítása, kutatása megkezdődik, akkor az ön számára is kerülhetnek elő érdekességek, de tulajdonképpen milyen munkák folynak most itt?
4: Tulajdonképpen most még csak a tervezésnek a fázisában járunk, mindent alaposan elő kell készíteni, hiszen ez műemlék épület, mind a kettő, a torony is, a különálló torony és a templom, és itt különösen vannak ilyen műemléki előírások és kötöttségek, amelyiknek meg kell felelnünk, de az érdekesség is hajt bennünket, hiszen ezek nélkül, a kutatások nélkül ezekre a régiségekre nem is derült volna fény. Például itt a templomhajónak a nyugati részének a déli falán megtalálták a középkori ajtónak a helyét, illetve két középkori ablaknyílás is kibontottunk a fal szerkezetéből. Valamint egy gerendát találtunk, egy áthidaló gerendát, amit előbb említett Grineusz András megvizsgált, hogy mikori lehet az a gerenda. A 15. században 49-es évszámot állapított meg, hogy a körül vágták ki.
1: A templomnak a történetéről mit tudunk?
4: Az első templomnak az építéséről nem tudható. Tehát se írott forrás, akkoriban még ez nem volt, se valamilyen olyan lelet, vagy amit felleltünk volna, ami datálhatná az első templomnak az építési korát, ilyen nem került még elő. Nem tudjuk.
1: Hát most itt oldalt egy kibontott fal részlet előtt állunk, és ahova a Paszternák István beteszi a lábát, ott rögtön valami falbontás történik, mert nagyon izgalmas rétegek lehetnek a külső fal alatt. Mit talált? Említette ezt a gerendát?
2: Így van. Azt már nagyon-nagyon régóta sejtettük, hogy a radostyáni templomban, amely a mai állapota szerint egy késő barokk kinézetű templom, vagy legalábbis múlt év végéig az volt, benne rejtezik egy középkori épület. Hogy hol és milyen mértékben, hogy csak az építőanyagának a felhasználásával, vagy felmenő falakban, ezt vérmérséklet szerint gondolták az emberek, Viszont tavaly év végén volt arra mód, hogy az úgynevezett roncsolásos falkutatás módszerével a falszövet bizonyos részeinek a feltárásával, onnan a vakolat eltávolításával megnézhessük, hogy milyen korábbi építési periódusok rejteznek a vakolat alatt. Ennek eredményeképpen, hogy most csak a legfontosabb mondatokat mondjam el, kiderült, illetve bebizonyosodott az a korábbi sejtés, hogy a láthatóan két nagy periódusra, egy keletire meg egy nyugati részre osztható templomnak a nyugati fele az egy az egyben és gyakorlatilag falkorona szintig megegyezik a Radostyán középkori templomával. A középkori templomok ugyan sok eltéréssel, de bizonyos kánon szerint épülnek. Ezek szerint például a déli homlokzatuk közepén nagyon gyakran van egy bejárat, tehát ennek a megkeresésével kezdtük a munkát, és nagy szerencsével ezt sikerült is megtalálnunk. Egy viszonylag nagyméretű, egykor kőkeretes déli kapunak az elfalazott maradványait sikerült a templom falából kibontanunk. Ez egykor kőkerettekkel volt övezve. Ennek a kőkeret sornak, ami több kőből állhatott, sajnos helyszínen in situ nyomát nem találtuk, csak az egykori köveknek a kiszedett fészkeit tárhattuk fel. Nagy szerencsével azonban a Radostyáni parókia udvarán őrzött egy középkori gótikus kapu jobb alsó szárkövét egyértelműen beazonosíthattuk, mint egy ebből a kapuból származó ókőfaragvány. Ez azért rettenetesen fontos, nem csak azért, mert úgy tűnik, hogy ez az egyetlen faragott kő maradvány köthető ehhez a templomhoz, hanem azért is, mert ennek alapján azért jó bizonyosság kapurekonstrukció készíthető majd. Tehát a most zajló, ahogy tiszteletes úr is említette, felújítás tervezésénél ezt érdemben figyelembe lehet majd venni, majd az okosok megmondják, hogy részleges, vagy teljes kapurekonstrukciót lehet ennek a gótikus faragványnak a segítségével készíteni. Illetve már a középkorban is egy templomot dél felül sütött leginkább a nap, tehát aki azt akart, hogy belül világos legyen, annak délfelé kellett a falban ablakot vágnia. Ennek megfelelően a középkori templomoknak leginkább a déli hajó homlokzatán szoktak ablakok sorakozni. Az északin gyakorlatilag sohasem, a délin jó pár, kettő vagy három minimum. Itt is sikerült feltárnunk kettő darab tölcséresen szűkülő és érdekes módon ilyen szegmentíves záradékú ablakot, amelyeket, hát ugye szerintem nem szaladok nagyon előre, hogyha azt elmesélem, hogy valószínűleg ablakként nem fogunk tudni, vagy nem is lesz rá szükség, hogy helyreállítsuk, de ugyanakkor ablak mélyedésként az egykori építészeti képét ennek a középkori templomnak itt a déli homlokzaton nagyon is nagy sikerrel fogjuk tudni helyreállítani. Az alapokhoz, tehát, hogy mikor épült a templom, valóban az írott források kevéssé járulnak hozzá. Maga Radostyán községének a neve és fennállása viszonylag korai forrásból igazolható, tehát a Váradi Regisztrumnak, a Váradi Tüzesvas Próbák jegyzőkönyvének egyikében szerepel Radostyán ekkor a Borsodi Földvár tartozéka. Ugyanakkor legközelebb a késő középkorban, a 15. században tűnik fel legközelebb, ekkor már mind diósgyőri várbirtok tartozék. A kettő között se a templomról, se a faluról nincsen adat.
1: Mielőtt bemegyünk a templomba, Váradi Zsolt tiszteletes urat, arra kérem, hogy egy kicsit fesse le nekünk a tájat, hiszen minden érdeklődőt és minden errejáró csak arra tudunk biztatni, hogy kapaszkodjon fel ide a templom dombra, mert csodálatos festői a látvány, mely hegyeket látjuk itt.
4: Itt velünk szemben a Bükk vonulata látható, egészen Örvénykőtől elkezdve. A Pitypalaty völgy, úgy hívják ezt a völgyet, 6 falu van ma itt a Pitypalaty völgyben. Volt még egy hetedik, a 17. században pusztult el, egy Ludna nevű falu, Kondónak a határrésze, a mai nap. Kezdődik a Pitty-Palagy-völgy Varbónál, ott egy csodálatos tó is ki lett alakítva, duzzasztott tó. Azután Parasznya, Radostyán, a Pitty-Palagy-völgy közepén, Kondó, Sajó László falva és Sajó kápolna, és így érjük el Sajó Szentpétert. Valóban páratlan szépségű ez a völgy. Tulajdonképpen ennek az a különlegessége, hogy itt a nyögő pataknak a sík területéből ezek a dombok, amelyek relatív magasságban

0: Ig 2008. január 21-ig, amikor én megörököltem ezt a szent hivatást is tőle, és azóta Radostyának és Kondónak a lelkipásztoraként végzem itt a szolgálatokat.
1: Menjünk be a templomba.
2: Most is például simán felléptünk ezen a néhány lépcsőnyi feljárón, de nagyon úgy tűnik, és ez megint egy csoda Radostyánban, nagyon úgy tűnik, hogy ezek a lépcsőfokok, amikre lehet, hogy rá se tekintettünk komoly mértékben, hát lépcső, kőből van. Nagyon úgy tűnik, hogy ezek a középkori templomnak valamiféle faragványai, amelyeket kibontás után legutóbbi időben lépcsőfokként alkalmaztak. Majd amikor nem sokára elindul a felújítás, akkor módunk lesz részletesen szétszedni ezeket a lépcsőket, odáig ugye így kell hagyjuk, hogy az emberek fel tudjanak jönni istentiszteletre, de hogyha szétszedjük, akkor lehetséges, hogy azt fogjuk találni, amiben reménykedünk, hogy ezek a középkori templom bontott és újra hasznosított faragványai, és ez megint egy olyan témához vezet át, amit én nagyon-nagyon szeretnék, hogyha itt is elhangozna. Tudnélik, ez a egyre nagyobb számú olyan parókiáknak az egyike volt, ahol a régi anyagok szép rendben megtalálhatók és összegyűjtve megtalálhatók voltak. És a tiszteletes úrnak a jóvoltából kaphattunk az építéstörténet összeállításakor egy olyan 20. század elejé fényképfelvételt, ami éppen egy felújítás közi állapotot mutat ezen a templomon. A fotóalkotói egyáltalán nem ezt akarták lefotózni, hanem ezt a vidám társaságot, ami azon ott éppen rajta van, itt ültek a fűben a templom előtt. Ugyanakkor szétszedett kövek halomba rakva álltak a templom előtt, amelyek nagyon úgy tűnnek, mint középkori faragványok, és utólag nagyon úgy tűnnek, hogy később ebbe a templom lépcsőbe lettek belefoglalva. Tehát minden mindennel összefügg, ha az ember megbecsüli és összegyűjti a múltjának a dokumentumait, akkor gyakran nem is tudja, hogy milyen nagy szolgálatot tesz ezzel az építéstörténetnek és a gyülekezet múltja feltárása lehetőségeinek.
1: Radostyányi templom feltárásával vajon tisztában vannak-e a hívek? Tehát tudják, hogy mi folyik itt? Nyilván, hogy az egyházközség figyelemmel kíséri ezt a nagy munkát.
0: Igen, azért tudják, akik egy kicsit is érdeklődnek itt a helybeli dolgok, a mi dolgaink iránt. Nem mondom, hogy sokan jöttek volna be megnézni, hogy itt belülről is mit találtak a falakon. Freskó részlet is előkerült. Itt a templomhajónak a régebbi nyugati oldalából, éppen ahol a külső oldalon a középkori bejáratot találtuk meg, attól nem messzire. Van, aki értetlenkedve nézi csupán, és csak azt látja, hogy mi szükség volt erre, hiszen eddig szép fehérre meszelt falak voltak, most pedig itt-ott ilyen leverések láthatók, a kutató nyílások, amiken keresztül próbálta a restaurátor megtalálni ezeket a középkori festés részleteket. Egy helyen sikerült.
1: A fakazettás mennyezet, ezeknek a mintázata egy csodálatos szimbólumrendszer. Hogy lehet leírni a fakazettáknak a mintázatát?
0: A radostyáni festett fa mennyezet, ez tulajdonképpen a borsodi és gömböri részekre jellemző medailonos motívumot hordozza magán. Ezek most mai állapotukban talán azt is mondhatjuk, hogy majd hasonló mindegyik, majdnem egyforma, de azért egyik sem olyan, mint a másik, mert kisebb különbségek vannak. Középen van a királykazetta, ezen a nap és a hold és a csillagok szimbóluma látható. Azonban, ami nagyon érdekes, és amit mindjárt meg is fogunk tudni nézni, hogy surlófényben, amikor a napfény úgy esik be a templomba, hogy párhuzamosan, vagy közel párhuzamosan a mennyezettel, akkor előtűnnek virág növény ornamentikus díszítések a kazetták négy sarkában. Ezek viszont mindegyik más és más virágmotívum. Ezeket a 20. század első harmadában lefestették, amikor a nagy templom felújítás volt.
2: Azt is láthatjuk, hogy a deszkázatok egyszerre mindig két-két kazettát fognak egybe,

0: tehát az a normális, legyártható méretű deszka, az két kazettára elég, és ezt osztólíccel osztják részletesebbekre. A mostani állapot szerint, tehát furcsa módon csak a medaljonnak a közepe látható, és a környéke mindenütt szürkére le van festve, de ez alatt, a szürke felület alatt is még ebben egykorú, tehát én 18. század végi festés lehetett, amit ezzel egy 20. századi felújítás során elfedtek. A súroló fény pedig, ami sokkal érdekesebb, az ugye nem volt még erről szó, 1784-ben készült ennek a templomnak a gyakorlatilag a kétszer akkora méretére való bővítése. Tehát amiben most állunk az úrasztala környékén, az a középkori templom szentélyének a lebontása után a középkori templom hajó keleti irányba való egy újabb téglalap alaprajzú résszel való megbővítése során jött létre, és így egy ilyen nagyon elnyúlt hosszúkás téglalap alakult ki, mint alaprajz, és ez egy egységes tető alá lett vonva, és egy egységes deszka mennyezet borítja. Ezt a emlegetett dendrokronológus kollégánk ezt is megfúrta, ennek egy sárgerendája szintén 1784-es dátumot adott, ami itt a fejünk fölött, a bejárat fölött elhelyezett építési emlékkőn is, mint annó 1784 olvasható, tehát minden egyezik. A kutatási területek egymás eredményeit erősítik itt, hála jó Istennek. Tehát lényeg a lényeg, hogy ekkor keletkezhetett ez az egységes kazettás deszka mennyezet, amit utána egy későbbi 20. századi felújítás során Rébszben átpingáltak, ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy viszont a súroló fényben előkerülő motivumvilág az egy évtizedekkel korábbi, tehát inkább a 18. század közepére, az 1750-es, 40-es, 50-es, 60-as évekre jellemző, inkább virágmotívumokat alkalmazó díszítés világra utal, ami hát csak úgy jöhetett létre, hogy ezeket a korábban itt a templomon lévő festett deszkákat az új, megnagyobbított templom lefedésénél újra használták, átfestették, és akkor medaljonosan festették át, de fizikailag ezt megőrizték. Tehát lehetőségünk van arra, hogy ezeket feltárjuk, és valamilyen módon bemutassuk, illetve hát elméleti lehetőség van erre, hogyha megfelelő szándék és megfelelő finanszírozás rendelkezésre áll. Odáig pedig mindenképpen az egy előrelépés, hogy regisztráltuk ezeket a fajta értékeket, és tudjuk, hogy ezeket különös módon őrizni kell, minden egyéb behatástól meg kell őrizni, és fizikai valójában megtartani, hogy egyszer, ha majd eljön az az idő, akkor tovább tudjunk lépni.
1: Ezzel akartam fordulni tiszteletes úrhoz, és maradjunk itt a karzaton, olyan gyönyörű innen lenézni, hogy tulajdonképpen milyen állapotban van a templom, mert hát valamiért elkezdték ezeket a munkákat.
2: A templom, mint középkori eredetű épület, több hibával is bír, hiszen amikor bővítették a középkori régi templomhajóhoz, hozzáépítették 1784-ben ezt a keleti nagyobb templomhajórészt, az alap az nem egy, tehát mindig külön alappal toldottak valamit hozzá, vagy a cinteremrészt, a bejárati csarnokot, ahol bejöttünk. Így az teljesen természetesnek mondható, hogy ezek a toldás részek az épületnek a különböző korokban épített részei különböző módon mozognak, és ezért repedések óhatatlanul is előjönnek a leggondosabb felújítások után is 10-20-30 évvel. Én azt tudom mondani, hogy viszonylag olyan nagy baj nincsen, mert hegytetőn épült templom, vizesedés nem nagyon történt, ha csak annyiból nem, hogy nem volt csatornázva sokáig a templom, illetve 11 néhány éve van teljesen körbe csatornázva, hogy a tetőről lefolyt víz az pangóvízként a falak tövébe megállt, illetve az 1980-as években gondolták, hogy egy jó erős lábazatot kell építeni, mert az megvédi a víz felfrecskelődésétől a falat, de az nem jutott eszükbe, hogy ez ugyanakkor a kapillárisokon a falban felnyomja a vizet, és még magasabb magasságokba vizesedhet a fal, ami be is következett. Tehát ezeket ki kell majd küszöbölni, de én úgy gondolom, hogy alapvetően olyan nagy baj a templom statikájával sincsen, annál is inkább nincsen, mert eléggé falusi módon, de meg lett erősítve ez a fal, ankervasakkal, vasúti sínekkel össze van fogva a déli és az északi fal, tehát kidőlni nem tudnak ezek. Igaz, hogy ez látható és esztétikailag nem teljesen megfelelő vagy elfogadható, de akkor erre volt lehetőség, és a célját elérték vele.
1: Beszéljünk akkor arról, hogy kiknek a háza ez a templom, a gyülekezeti életről.
2: A radostyáni reformátusoknak az istentiszteleti helyeként szolgál ez a templom, ősidőktől kezdve, hiszen a Sárospataki levéltárban az 1598-as, 95-ös templom összeírásban ez már, mint a reformátusok használatában lévő középkorból ránk hagyományozódott épület szerepel. 1598-tól anyaegyházközség Radostyán. Ez azt jelenti, hogy folyamatos volt az egyházi élet, változások voltak a szomszéd községek irányába, hol innen járt lelkipásztor Kondóra, 200 évig filiája volt Kondó, most mi Kondón lakunk, most onnan járunk ide, de anyaegyházközség mind a kettő. A lelkipásztoroknak a névsorát is tudjuk a 16. századtól, 1577-től elkezdődően, mind a mai napig iskolája is volt ennek az egyházközségnek a Varbóival együtt. A Varbó völgynek nevezték a 16. században a mai Pitypalaty völgyet, és ez az iskola az iskola bezárásokig folyamatosan működött. Tehát 400 éven keresztül folyamatosan működött, a legutóbbi évtizedekben ugye állami iskolaként, de addig egyházközségi fenntartású iskolaként. A gyülekezetről annyit, hogy a falu a 2001-es népszámlálás alapján 70%-ban református volt, az egy elég jó megbízható népszámlálás volt a többiekhez, utóbbiakhoz képest. Azóta ez a százalékos arány is csökkent, de abszolút számokban is csökkent, nem csak az egyházközség, hanem maga a falu is. Amikor ide kerültem, 720-an laktak a községben, ma alig éri el a 600 főt, talán annyi sincs a lakosság. Itt lakók többsége református. A Pitypalaty völgyön ma már sajnos az a jellemző, hogy heti egy istentisztelet van, vasárnap vagy délelőtt vagy délután. Hétközi alkalmaink nekünk az őszi időszaktól, tehát a reformáció ünnepétől húsvétig szoktak lenni biblióra. Helyben ugye nincsen iskola, így helybeli gyerekekkel csak azokkal találkozhatunk, én, mint lelkipásztor, akik a parasztnyai körzeti református iskolába járnak, oda én is járok heti rendszerességgel. De szokott lenni hangverseny olykor-olykor, hiszen itt a templomban, ebben a csodálatos műemléki környezetben, meg itt, ahogy bejöttünk, a panoráma, ami elénk tárult, itt van egy elég jó orgonánk is, ezzel orgona hangversenyeket szokott adni olykor-olykor egy-egy orgonista.
1: Szegény orgonáról nem beszéltünk eddig, de akkor mondja el, hogy hány manuálos mikortól szólalhat itt meg a templomban?
2: Ez egy manuálos, egy ez manuálos. Az orgona, igen, és úgy tudjuk mai tudásunk szerint, hogy a Makkos-Hogykai egyházközségtől vásárolta 1928-ban a Radostyáni Egyház ezt az orgonát. 1968-ban a fővárosi orgonaművek átépítette. Az eredeti orgonáról van egy fényképünk, egy régi templom belsőt ábrázoló fénykép, arról tudjuk, hogy teljesen más volt az orgonának a megjelenése.
1: Na hát, hogyan folytatódhat a munka?
2: A Bethlen Gábor alapítvány jóvoltából 15 millió forintot nyertünk a templom felújítására. Ezek az előzetes kutatások, tehát a dendrokronológiai, a talajszondázás, illetve a belső freskó kutatás, zsindely fa szakértőnek az igénybevétel, ezek részben ebből történtek. Hát a mai világban azt gondolhatjuk, hogy ez a 15 millió forint, ez nem nagy pénz. Szeretnénk ebből az összegből a középkori ajtónak, ablakoknak a láthatóvá tételét megoldani, illetve azokat az égetően sürgető feladatokat, amik a templom vizesedésére gondolok, illetve a bejárati lépcső felújítására, a nagyobb repedéseknek az eltüntetésére, amelyek nem halasztható munkák. Reméljük, hogy erre elégséges lesz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt héten szombaton leégett a radoscsáni templom és harangtorony. Ennek a megrázó hírnek kapcsán kerestük elő 2022-ben készült felvételünket, amikor a feltárási munkák kezdődtek a templomban. Váradi Zsolt lelkipásztort és Pasternák István műemlékvédelmi szakembert hallották.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Miskolcon és Borsodabolyzemplén megyében idén minden eddiginél több energetikai és közműves helyszínen várják az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Vízművek, szennyvíztisztítók, távhő és energiatermelő létesítmények, valamint bánya is szerepel a programban. Az ország legnépszerűbb energetikai rendezvényén október 16-án olyan helyekre is be lehet lépni, amelyek a hétköznapokban a háttérben biztosítják a térség víz- és energiaellátását. Víztornyoktól a bányákig ez a szlogenje, az energia titkait bemutató, immár hagyományos erőművek éjszakájának. Tisztelettel köszöntöm Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét. Jó napot kívánok! Hát nagyon színes programmal jönnek megint október 16-án. Nézzük itt a környékünkön, Miskolcon, Borsodabolyzemplén megyében mi várható.
2: Sok színes helyszínen várjuk az egész országban az érdeklődőket, illetve várják azok az intézmények, amelyek csatlakoztak az erőművek éjszakájához. Egy olyan nyár után vagyunk, amely sok mindenre felhívta az emberek figyelmét, a gazdálkodók figyelmét, a döntéshozók figyelmét, a vízgazdálkodás és az energia fontosságára, és természetesen a takarékos felhasználásuk fontosságára. Na de nézzük, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Nos, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is színes kínálattal várjuk az érdeklődőket. Fontos megjegyezni azonban, hogy a programokra regisztrálni kell, ingyenes a részvétel, viszont regisztrációhoz kötött, amit az erőművekészakája.hu oldalon keresztül tehetik meg. De nézzük a megyei programokat. Nos, nagyon sok vízgazdálkodással kapcsolatos helyszín várja az érdeklődőket. A Lázbérci vízmű, ahol az ivóvíztisztítás korszerű, úgynevezett ultraszűréses technológiájával ismerkedhetnek az érdeklődők, de lesz Sátoraljaújhelyen vízműtelep is, illetve lesz még Tiszaújvárosban 50 méter magas víztorony, ahova fel lehet majd menni, és aztán itt van még Hernádkakon a csúcsvízmű, és persze, ha már víz, akkor szennyvízről is beszélnünk kell, illetve ezek is megtekinthetőek ezek a helyszínen. Ezek Kazincbarcikán, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen és Miskolcon is megtekinthetőek lesznek. Igen izgalmas megnézni azt, hogy a szennyvízből hogyan lesz olyan minőségű víz, amely már nem okoz kárt a környezetben. Berentén pedig a szennyvíz iszapból komposzt készül, ami szintén megtekinthető, és egy kicsit ugorjunk át akkor az energetika világába. Miskolcon a Kenderföldi Biomassa Kazánház működésébe tekinthetünk meg, a Bugárföldi Kazánházban pedig a fűtési rendszert lehet megismerni. Aztán itt lesz a Miskolci fűtőmű, ahol gázmotorok és kazánok rejtelmeiben, működésébe nyerhetnek betekintést a látogatók. Aztán még van egy bánya is, amely nagyon nagy kihívás szerintem minden látogatónak egy külszíni fejtéses bányát megtekinteni, de hogy ki ne hagyjam azért egy igazán komoly gázturbinás erőművet, ez a Sajó Szögeti, ami 123 megawattos úgynevezett gyorsindítású erőmű. Ha ezeken a lehetőségeken végignéznek, én azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőség van, és bárki megtalálhatja azt a helyszínt, ahova szívesen elmehetne. Ami fontos, hogy nézzük meg az erőművekészakája.hu oldalon, hogy az adott intézményben nem csak az, hogy van-e hely, hanem hogy milyen előírások vannak. Nagyon sokan szeretnének családdal menni. Nos, ezeket az információkat az oldalon megtalálják, hogy az adott intézményben, az adott erőműben milyen korú gyerek, tehát milyen korú fiatal lehetséges, hogy bemenjen.
1: Én arra kérem, hogy térjünk már vissza még Bükkábrányba. Említette, hogy nagyon izgalmas a bánya, a külszíni fejtés. Ezt hogy lehet majd megnézni?
2: Nem csak a bánya tekinthető meg, hanem természetesen azok a berendezések, gépek is, amelyekkel a fejtést, a külszíni fejtést bonyolítják, és bizonyám egy ilyen gépre is fel lehet ülni a szerencséseknek, úgyhogy nem csak maga a bánya tekinthető meg, hanem annak az élő valósága, gépei működése igazán izgalmas programot jelent a látogatók számára.
1: Én úgy gondolom, hogy Miskolc azért az energiaellátásban élen jár a biomassa fűtésével például, tehát sok olyan zöld megoldást tapasztalható itt, ami országosan is példa lehet. Mi erről a véleménye?
2: Így van. Miskolc több magyar várossal együtt igazi úttörője a zöld energia felhasználásának. Fontos, hogy a távhő sok más energiahordozó felhasználása mellett a zöld energia felhasználásának is fontos szereplője. Ezzel nem csak energiát tudunk megtakarítani, fosszilis energiát, hanem saját energiát tudunk felhasználni, például geotermikus energiát, amely nem csak helyben hozzáférhető, hanem bizony zöldíti az energiafelhasználást. Ez természetesen arra sarkal minket is, hogyha a fűtőművek megpróbálnak a lehető legzöldebb energiát előállítani, hogy mi is otthon próbáljunk meg takarékoskodni az energiafelhasználásunkkal, mert a legjobb energia az, amit fel sem kell használnunk.
1: Igen, hát az erőművek éjszakájához kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, és hát azért Miskolcon ez itt nagyon fontos a rengeteg panelház tulajdonosnak is, hogy megfelelő legyen a fűtés, hogyan ünnepelhetjük a távhőszolgáltatást.
2: Így van, egy nap rendezzük a távhőszolgáltatók szövetségével az erőművek éjszakáján a távhőszolgáltatás napját. Nagyon fontos a távhőszolgáltatás, nagyon sok nem csak lakás, hanem intézmény is a távhőszolgáltatásból nyeri a fűtését. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen energiahordozót használunk fel a távhő előállítására, és minél több a zöld energia, minél több a geotermikus energia felhasználás, annál inkább, annál kevesebb fosszilis energiahordozót használunk fel, és annál inkább függetlenedünk a külföldi energiahordozóktól.
1: Én nagyon szépen köszönöm, ismételjük át a fontos tudnivalókat, hiszen október 1-től már lehet regisztrálni, és hát általában mindig meglepően nagy az érdeklődés ezekre a rendezvényekre. Mondja el nekünk, hogy hol jelentkezhetünk.
2: Az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni. Én azt kérem, hogyha kinéztek egy helyszínt, és a helyszín már betelt, akkor ne keseredjenek el, nem csak azért, mert jövőre is lesz erőművekészakája, hanem azért, mert számtalan intézmény van még, ahol még van hely a környezetükben. Kérem azt, hogy nézzék meg ezeket is, és akár egy kisebb utazással, egy kisebb kirándulással összekötve, ez is tud olyan élményt okozni számunkra, amely talán a gondolkodásunkat is befolyásolja. Minél előbb jelentkezzenek, a lehetőségek korlátosak, ezek jelentős része a helyszíneknek, úgynevezett veszélyes ipari helyszín. Ebből kifolyólag az erőművek, illetve az intézmények, víztisztító művek, vízművek határozzák meg azt, hogy hányan jelentkezhetünk, hányan mehetünk végig ezeken a izgalmas kirándulásokon. Ezért fontos, hogy minél előbb jelentkezzünk, mert miután kevés a rendelkezésre álló hely, ezért nagyon sok helyszín nagyon gyorsan betelik. De mint mondtam, ha nem találunk a kinézett helyszínen már lehetőséget, akkor nézzünk szét a környéken, hát ha találunk még szabad helyet.
1: Az időpont pedig október 16-a, erőművek éjszakája Borsodabolyi-Zemplén megyében Miskolcon is. Nagyon szépen köszönjük az információkat Scherer Zsoltnak, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjének. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra, köszönöm szépen.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió október 6-ai kontinentális reggeli című műsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető búcsúzik Önöktől, Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatával zárjuk az órát. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 147. fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Lelkipásztorként sok emberrel beszélgetek, olyanokkal is, akiket a világ nehéz embernek vél. Van, aki alig néz a másik szemébe. Van, aki mogorvának tűnik. Van, aki mindenkit távol tart magától. Van, aki mindig támad, mielőtt őt támadnák. És van, aki annyira bezárkózott, hogy már azt sem tudja, hogyan kellene megnyílni. Régebben talán én is könnyebben mondtam volna valakire, hogy ilyen a természete. Ma már egyre ritkábban gondolom ezt. Mert amikor az ember leül velük beszélgetni, lassan kibomlik egy történet. Egy gyermek, akit soha nem öleltek meg. Egy kislány, akinek mindig azt mondták, hogy semmit sem ér. Egy kisfiú, aki rettegve hallgatta esténként a veszekedéseket. Valaki, akit megvertek. Valaki, akit megaláztak. Valaki, akit cserben hagytak. És egyszer csak megértjük, hogy nem mogorva lett, hanem túlélő. Olyan, mint egy sündisznó. A tüskéi nem azért nőttek, hogy másokat bántson. Azért nőttek, hogy őt többé ne lehessen bántani. És milyen fura. Ami előbb megvédte, később sokszor már el is választja az emberektől. A tüskék távol tartják azt is, aki szeretni szeretné. Távol tartják azt is, aki segíteni próbálna. Sőt, néha még Istentől is elrejtik a sebeket. Pedig a gyógyulás nem ott kezdődik, hogy megtanuljuk ügyesebben rejtegetni a fájdalmat, hanem ott, amikor végre merjük megmutatni. Nem könnyű újra feltárni a sebeinket. Fáj, nagyon fáj. Viszont Isten nem azért tárja fel a sebeket, hogy újra megsebezzen bennünket, hanem hogy végre meggyógyíthassa azokat. Hiszen ő az, akiről ezt hallottuk az igében, meggyógyítja a megtört szívőeket és bekötözi sebeiket. Nem letagadja a fájdalmat, nem azt mondja, hogy lépj túl rajta. Nem siettet. Először lehajol, kitisztítja a sebet, bekötözi és szeretetével lassan új életet ad. Talán ma is sok sündisznó él körülöttünk. Lehet, hogy éppen az a munkatárs, az a szomszéd, az a családtag, vagy talán mi magunk. Érdemes néha nem a tüskéket nézni, hanem elgondolkodni azon, vajon milyen sebek rejtőznek mögöttük. És ha felismerjük a saját sebeinket, ne féljünk Krisztus elé vinni őket. Mert nincs olyan mély seb, amelyet az ő kegyelme ne tudna megérinteni. Nincs olyan régi fájdalom, amelyet ne tudna átformálni. Nincs olyan összetört szív, amelyet ne tudna újjáteremteni. A világ gyakran megtanít bennünket tüskéket növeszteni. Jézus pedig arra hív, hogy lassan újra merjünk szeretni. Mert az ő szeretete erősebb minden sebünknél. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest. Ez olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agrár és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát, a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd 300 millió forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer részeként időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd forintot folyósítottak, írja az Agrárközgazdasági Intézet. A nyári asszály a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén, 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euróbevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a szombaton leégett radostjáni templommal foglalkozunk. Elsőként Váradi Zsolt lelkészt hallják.
2: Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most egy égnek meredő üszkös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
1: Beszélgetünk vele a terveikről is.
2: 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
1: Aztán vendégünk lesz Katona Viktória, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója, hiszen az MRS gyűjtést indított a radostjáni templom újjáépítéséért.
3: Ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze. Országos szinten is egy olyan múzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: Aztán arról hallhatnak, hogy a Te is segíthetsz támogató alapítvány 1 millió forinttal támogatja a gyülekezetet. Pál Sándort, az alapítvány vezetőjét kérdezem majd.
4: Azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állammegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
1: Végül hallhatják majd Koncvágási Katalint, a Magyar Református Nőszövetség országos elnökét is. A nőszövetség ugyanis úgy döntött, hogy a közelgő díjátadó eseményük persejpénzét ők is a szombaton leégett radostjáni templom javára ajánlják fel.
5: A nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
1: Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban tehát a szombaton leégett radostjáni templommal foglalkozunk majd. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sírtak az emberek a vasárnapi istentiszteleten, amelyen a lelkész nem is tudott prédikálni Radostyánban a szombati tűzeset után. A borsodi műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb teljesen elpusztult a tűzben. A gyülekezeti teremben tartott istentisztelet után együtt nézték meg a még füstölgő romokat, és együtt imádkoztak gyülekezetükért a jelenlévők, mondja Váradi Zsolt lelkész. Abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. Egy néhány évvel ezelőtti felújításnak köszönhetően minden dokumentum rendelkezésre áll ahhoz, hogy a rekonstrukció megtörténhessen. A következő percekben Váradi Zsolttal, Radostyán református lelkipásztorával beszélgetünk. Hogyan értesült a templomukat ért tűzesetről? Hol volt, mit csinált, mi volt az első gondolata?
2: Engem szombaton este zokogva hívott fel az egyik presbiterünk Radostyánból, mert én nem tartózkodtam otthon, egyetemi évfolyam találkozón voltunk Selmedványán, és először fel se fogtam, hogy mi történt, de azután jöttek a további hívások, és sajnos nem álhírről volt szó, hanem láttam utána a fényképfelvételeket is, hogy lobogva lángol, mint egy nagy fáklya a templom tornya, amiről aztán átterjedt a templom tetőre és a zsindelyes tetőre a tűz.
1: Milyen érzés ez egy lelkipásztornak?
2: Hát könnyeimmel küzdöttem, meg elhinni se tudtam ezt a szörnyűséget, mert amikor én járom az országot, rengeteg rom templomnál álltam már meg, és elgondoltam, hogy milyen lehetett ott valaha, amikor népes gyülekezet dicsérte az urat, de soha nem tudtam átélni eddig a pillanatig, hogy mit érezhettek ők akkor, amit most is nekünk át kellett éreznünk.
1: És most mit érzett, amikor hazament és odaállt először a hát templom mellé?
2: Összeszorult a szívem, alig mertem feltekinteni a hegyre, mert ez egy 50 méter magas dombtetőn van a falu közepén. A falu összes házából szinte látszik a templom. Ott őrködött felettünk évszázadok óta. Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most az égnek meredő üszkös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
1: Mi most hétfőn délelőtt beszélgetünk. Hogyan telt a vasárnapjuk? Tartottuk-e istentiszteletet? Hogyan zajlott ez?
2: Tartottunk istentiszteletet a téli templomunkban, amit így neveztünk eddig, a gyülekezeti teremben. Zokogott mindenki lelkében, mert amit eddig természetesnek tartottunk, hogy van templomunk, műemlék harangtornyunk, harangszó délben, imádság szent helye, ott a falu felé magasodó Sion hegyünkön, mert így neveztük a templomhegyet. Ez most tűzmartalékává lett egy rövid óra alatt, az egész megsemmisült.
1: Tudják már egyébként, hogy mi okozta a tüzet?
2: A délelőtt során, vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól, akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet, nem onnan terjedt át a tűz, elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva, úgyhogy egy külön valami gondoljuk, hogy mi lehetett, de még amíg nincs lezárva a vizsgálat, addig bizonyosat erről nem tudunk mondani.
1: És akkor most a vizsgálat alatt mire gondoljunk? Rendőrség, katasztrófavédelem, hát mindenki vizsgálódik?
2: Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszögalaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből, pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a tízes kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő 4 templomfal.
1: Megnézték az istentisztelet után együtt ezt a gyülekezeti tagokkal?
2: Igen, felmentünk, imádságot mondtunk ott a templom előtt, és amennyire meg lehetett közelíteni, még a tűzoltók mindig jelen voltak vasárnap délelőtt, mert újból kiújult a tűzfészek, és azt próbálták eloltani. Amennyire közel mehettünk, megnéztük, és láttuk ezt a szívszorító látványt.
1: Mit látott a gyülekezeti tagok arcán? Hát ez ugye feltételez, ami sokaknak nagyon sok mindent jelentett, gondolom valakit itt kereszteltek, itt volt a házasságkötési konfirmációja, és a többi.
2: Igen, így van. Tehát ezt nem, szavakkal nem is lehet kifejezni, amit az ember átérezni, át kell élni. Hát ez nagyon nagy veszteségünk.
1: Mit látott a gyülekezeti tagokon?
2: Hát azt a hatalmas nagy bánatot, amit átéltek a hívek, hiszen mindannyiunk talán gyermekkorunk óta, vagy születésünktől kezdve az itt élők kötődtek ehhez a templomhoz, ahol annyi áldást éltek át, vagy vigasztalást kaptak az ígéből, és akkor mindez megsemmisült, amiről azt gondoltuk, hogy mindig meg lesz, meg fennáll emberi nemzedékek után is a templom, a torony, meg a harang, mindez az enyészeté lett. És akkor az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda.
1: Mindjárt eljutunk ide, vagy visszatérünk ide, hogy újra építik majd a templomot, de még egy picit szeretném kérdezni erről az istentiszteletről. Miről prédikált a gyülekezeti tagoknak? Hogyan tudott fölkészülni erre az istentiszteletre? Volt már valami vázlata, amit aztán kukába dobott, és másról beszélt, mint eredetileg?
2: Erre azt mondom, hogy én szabadságon voltam éppen, mondom, hogy megszakítottuk a selmezbányai évfolyam találkozónkat, és siettem haza reggel, és volt egy helyettesem, akivel az istentisztelet előtt találkoztam az ő falujában, a szomszédos Sajó László falván, de azt mondta, hogy ő átjön, és megtartja az ige hirdetést, az istentiszteletet, mert én nem tudtam beszélni. Én meg sem tudtam szólalni, mert annyira fájdalmas volt ez a látvány, meg az egész helyzet. Tehát a szomszéd lelkipásztor Világi Emília Sajó László falvi lelkész testvérem prédikált, Mózes könyvéből vette fel az igét, Ézsau és Jákob történetéből, és ez alapján hirdette nekünk a vigasztalást, és azt, hogy az Isten segítsége és megtartó kegyelme majd megmutatja nekünk is az utat, és felépülünk a romjainkból.
1: És akkor ez a tervük, ugye, ahogy újraépítik a...
2: Igen. Volt egy harmadik előd lelkipásztorom, aki az akkori romos templom állapotában feltette az 1920-as években a kérdést a presbitériumnak, hogy mit akar a presbitérium, hogy a középkori templomot, a hegyre épült templomot újítsák-e meg, vagy a falu házai között lent a hegy tövénél építsenek-e új templomot. És akkor egyhangulag úgy döntöttek, hogy az ősi templomot kell megújítani. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radostjáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. És ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
1: Az összefogáshoz csak két részlet, az egyik, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést indított, ezt a hallgatóinknak is mondom, hogyha szeretnék támogatni a radostjáni templom újjáépítését, akkor itt megtehetik, illetve a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége is gyűjtést hirdetett, lesz egy Zsindejné Tüdős Klára díját adó eseményük, és ennek a persely pénzét felajánlották, és arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségeit, hogy ők is támogassák a radostyáni templom újjáépítését. Mit szól ezekhez a gesztusokhoz, felhívásokhoz, támogatásokhoz?
2: Köszönünk szépen minden támogatást, és különösképpen az imádságokat, amiket akár a tegnapi istentiszteleteken is értünk a radostyáni gyülekezetért, elmondtak, és hát nagy kiadás lesz ez, mert úgy gondoljuk, hogy 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz a toronynak meg a templomnak berendezéssel együtt az újraépítéséhez. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy

0: toronyról is az utolsó kis csapolás, meg a gerenda összekötések, meg minden metszeti rajzok, tehát pontosan helyreállítható a torony is, illetve a templomnak a fa szerkezete, a födém szerkezet is teljes mértékben fel van tervrajzokon dolgozva, úgyhogy ennek ez nem lesz akadálya.
1: És mit gondol, ha beszélt már esetleg olyannal, aki ehhez így részleteiben ért, hogy ez mennyi idő lehet, ha a pénz nem kérdés, tételezzük föl, hogy rendelkezésre áll ez a nagyságrendileg 1 milliárd forint, akkor mennyi idő, amíg ez elkészülhet?
0: Nem tudom, de minél hamarabb meg kellene csinálni, egy év vagy maximum 2 éven belül. Most a téli időszakban a pusztán meredező falaknak a védelme nagyon fontos lesz, hogy valamilyen ideiglenes tetőt vagy fóliatakarást, vagy valamit biztosítsunk, hogy a téli időszakban ne ázzanak a falak, ne romoljon az állapota, aztán minél hamarabb. Már most a szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot, statikussal, mert a falak állagát is meg kell vizsgálni, hogy hogy bírják majd a betőszerkezetet, milyen megerősítésekre lesz szükség. Mindezek a munkálatok és egyeztetések már elkezdődtek. Reméljük, hogy minden folyamatosan fog haladni.
1: Van-e olyan bibliai ige, ami most önnek ebben a helyzetben erőt ad, elgondolkodtatja, ott van önben?
0: Mindendig megsegített az Úr, és ez a jövendőre is hiszem, hogy érvényes, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, hogy erősítsen és bátorítson, ami küzdelmeinkben. Meg az jutott eszembe Jézusnak a szavai, bár ő az ő testének templomáról beszélt, amikor azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem, hogy ha van Istennek gyülekezete, lelki temploma egy helyen, akkor a kőfalak is meg fognak épülni. És én ezt hiszem, és vallom, hogy ez így is van, mert Isten szereti még mindig az ő népét. Bennünket is megtartott az ő kegyelméből és irgalmából.
1: Hány éve lelkész egyébként a közösségnek?
0: Én 33 éve vagyok ott lelkipásztor.
1: Akkor ennek súlyával kérdezem az utolsó kérdést, hogy mit jelentett önnek, mit jelent önnek ez a templom, meg ez a közösség?
0: Ez a templom ezernyi szállal és elszakíthatatlanul kötődik. Nem csak hozzám, hanem a családunkhoz is, keresztelők, gyülekezeti tagjainknak a örömeit, vagy éppen fájdalmát együtt értük át ennek falai között. Nagyon sok mindent jelent. Erre megint azt tudom mondani, hogy ezt szavakkal kifejezni alig ha tudom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Váradi Zsoltot, Radostyán református lelkipásztorát hallották. A beszélgetésünk apropója az volt, hogy szombaton leégett a radostyáni református templom tetőszerkezete, és a templomban mennyezetkazetták, az orgona, a karzat, a padok, és a templom mellett különálló harangláb is elpusztult a tűzben. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított. A www.jobbadni.hu portálon önök is támogathatják a templom újjáépítését. Erről beszélgetünk hamarosan Katona Viktóriával, a Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostyáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz. A templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal.

0: A nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forintgyengülést. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A miniszter kiemelte, a gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, a harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agráris vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye.
1: Az időjárásról.
2: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Millió forint adomány már összegyűlt a radostjáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, az MRS ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Katona Viktória azt is elmondta, hogy az MRS kutató-mentő csoportja akár tűzvédelmi segítséget is tud nyújtani gyülekezetek részére, hogy náluk ne történjen hasonló katasztrófa. Katona Viktóriát, az MRS ügyvezetőjét kérdezem. Miért indított gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat a radostjáni református templom újjáépítéséért?
2: A Magyar Református Szeretett Szolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban példaadománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a Csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt.
1: A gyűjtést nem rég hirdettétek még meg, mi most hétfőn kora délután beszélgetünk, mennyi felajánlás érkezett be eddig?
2: Ugye szombat éjszaka hirdettük meg az adománygyűjtésünket, és ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze.
1: Hogyan értékeled ezt az eredményt? Ez annyi, amire számítottatok, vagy ez jó üteműnek számít, vagy...
2: Hát nagyon jó üteműnek számít, mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek, másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak, hogy az adománygyűjtés a Magyar Református Szeretett Szolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzesetet kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostjáni templom.
1: És akkor az, hogy most a honlapotokon nem ugyanaz az összeg szerepel a felajánlásban, mint amit elmondtál, ennek ez az oka, hogy ami utalva érkezik, az ott nem jelenik meg?
2: Igen, hát ami utalásra érkezik, az nem jelenik meg természetesen, hanem ami most éppen összegként van fent a honlapunkon, ugye ez egy 2 millió forint, a többi összeg pedig utalásra érkezett.
1: És meddig fogjátok fenntartani a gyűjtést?
2: Az biztos, hogy ebben a hónapban, igen. És majd a továbbiakat látjuk.
1: És akkor még az merült fel bennem, hogy te is említetted a kutatómentő csoportotokat, ami ugye egy önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonképpen, vagy az is, és emiatt kérdezem, hogy ilyen irányú segítséget tudtok-e, akartok-e, kell-e adnotok a radostjáni gyülekezetnek, hogy ott a, nem tudom, az kárelhárításban, vagy tűzvédelmi tanácsadásban, vagy bármi ilyesőben tudtok-e így segíteni?
2: Most jelenleg a kárfelmérések zajlanak, különböző olyan folyamatok, amelyben nem tartanak igényt a segítségünkre, azonban a későbbiekben az általad is említett ilyen tűzvédelmi és egyéb ilyen esetlegesen ilyen előkészület preventív jelleggel vannak különböző tudásanyagai a kutatómentő csoportunknak, hogy abból a szempontból bizonyára fogunk majd segítséget nyújtani. Most az biztos, hogy a gyülekezet sok hatás alatt van, így most éppen annak a pillanatában vannak benne, amikor önmaguk is próbálják realizálni azt, hogy mi történt a több száz éves templomukkal és haranglábukkal.
1: Egyébként lelkészként mit gondolsz erről, hogy ez milyen érzés lehet egy gyülekezetnek, lelkésznek?
2: Hogy én se tudtam könnyek nélkül nézni a videót, mert hát ugye az a szakrális tér, ahova hazajárunk, ez olyan, mint hogyha az otthonunk égne le. Szempillantás alatt semmivé lenne, tűzmartalékává válna az otthon, ami számunkra kedves és becses, hiszen nem csak vasárnaponként, hanem a gyülekezeti réteg alkalmakon sok emlék, sok csodálatos megtérés történet, sok új meg megújult lélekkel való találkozásnak a helyszíne, és én csak ahhoz tudom lelkipásztorként hasonlítani, mint hogyha leégne a lakóterem. Az, ahol a kedves emlékeim vannak, ahol a testvérekkel tudok találkozni. Úgyhogy ez egy olyan mértékű tragédia, ami teljesen át tudja hatni egy egyházközségnek és egy gyülekezetnek ugye az életét. Másrészt pedig egy műemlék jellegű templomról beszélünk, ahol pedig az eleinknek a szeretete, az odaadása, az önkéntessége, a felajánlásai, valószínűleg ugye a radostjáni gyülekezetnek a tagjainak, a felmenőinek az adakozásai által jöhetett létre, hogy ez így generációkon átívelő fájdalmat is mutat, és azt is hiszem és gondolom, hogy országos szinten is egy olyan muzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: És akkor egy utolsó kérdés, ami ellép a radostjáni esettől, de volt egy fél mondatod, ami ezt indokoltá teszi. Ha most gyülekezetekben esetleg fölmerül, hogy a mi templomunkkal ez ne történjen meg, akkor ebben tud-e segíteni a református szeretetszolgálat kutatómentő csoportja, tehát az önkéntes tűzoltók ezzel a bizonyos tudással, amit mondott, hogy van, tehát lehet hozzátok így fordulni, tudtok ilyenben segíteni, hogy esetleg átnézitek a rendszereket, tanácsokat adtok, mit kell neki cserélni, nem tudom, poroltót ide tenni, tűzjelzőt oda tenni, ilyesmi?
2: Igen. A tudásanyagunk és képzési anyagaink is vannak, amelyekkel elő tudjuk segíteni a káreseteknek a megelőzését, mint például most, hogyha minden igaz, és már finisben vagyunk a Debreceni Református Hittudomány Egyetemen, a leendő lelkipásztorokat is fogjuk tudni képezni arra, hogyha esetleg ilyen helyzetek vannak, melyek azok a lépések, amelyekkel csökkenteni lehet a tragédiának a végkimenetelét, de úgy a prevencióra, a megelőzésre is, és olyan anyagaink is vannak, és olyan különböző eszközök, amelyekkel meg is tudják tanítani azt, hogy egy tűzeset, ugye már nem mindegy, hogyha gyújtogatásról van, vagy elektromos tűzről beszélünk, milyen módszerekkel lehet egyáltalán az oltást elkezdeni, és hogy mi az, amire különösképpen figyelni kell a közösségi tereinkben.
1: 1 millió forint gyors segélyt ad a Te is segíthetsz támogató alapítvány a radostjáni gyülekezetnek. Pál Sándor, a szervezet alapítója, vezetője azt mondja, ezt az azonnal felmerülő költségekre szánják, például, hogy be lehessen fedni a megmaradt templomfalakat. A Te is segíthetsz támogató alapítvány nem gyűjtést hirdet, hanem már segítséget ajánlott föl a radostjáni gyülekezetnek. Pál Sándort kérdezem, az alapítvány vezetőjét mindenről. Miért döntöttek így?
3: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiket láttunk a radostjáni templomról, bizony nagyon szükséges és nagyon fontos, hogy ahonnan tudnak az emberek segítsenek, és mi is így gondoljuk, hogy beállunk ebben a sorban. Beszéltem a lelkész úrral, aki elmondta, hogy a templom teljes mértékben megsemmisült, csak a falak maradtak éppen, tehát tulajdonképpen a harangtorony, ami egy különleges 1784-ben épült, különleges formájú harangtorony volt az is, de az orgonától a tetőszerkezetig, a kazettás mennyezetig minden megsérült, és hát elmondása szerint bizony itt közel 1 milliárd forint kár keletkezett, és ugyan mi egy kis segítséggel tudunk hozzájárulni ennek a templomnak a újjáépítéséhez 1 millió forinttal, de együttérzésünkről biztosítjuk a gyülekezetet és annak lelkipásztorát, és segítséget nyújtunk az újjáépítésen kívül ahhoz, hogy tehát az anyagiakon kívül még ahhoz, hogy imádságban hordozzuk a súlyos veszteséget szenvedett közösségét. Hát nem az az első a mi alapítványunk, a Te is segíthetsz alapítványnál, hogy ilyen helyzetekben segítünk. Volt már, ahol hasonló tűzesetben vagy templomfelújításban is segítettünk több esetben is, de például kárpátaljai önkéntes református tűzoltók szolgálatához még tűzoltóautó vásárlásával is hozzájárultunk. Úgy gondoltuk, és azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állammegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és A későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
1: Igen, hát szerintem erre sokan nem is gondolnak a hallgatóink közül, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor holnap indul az újjáépítés, hanem nyilván először a romokat is el kell takarítani, aminek szintén költsége van, meg hát tényleg a lelkész úr itt az Európa Rádiós interjúban is elmondta, hogy valószínűleg ugye térre be kell ezt fedni a megmaradt falakat, hogy az eső, a fagy, a hó, ami reméljük lesz majd csapadék télen, az ne tegyen még nagyobb kárt a templom épületben. És hát nyilván ehhez is kell anyagi forrás, hogy ezt még be lehessen fedni.
3: Igen, erre gondoltunk mi is, hogy talán egy ilyen hirtelen segítség az talán most itt az első időszakban is nagyon jól jön, úgyhogy alapítványunk a holnapi nap folyamán átutalja az 1 millió forintot.
1: A Zsindeyné Tüdős Klára díját adó persely pénzét a radostyáni gyülekezetnek ajánlja fel a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége. Koncvágási Katalin országos elnök az Európa Rádiónak elmondta, természetes számukra, hogy komolyan veszik a bibliai igét, miszerint egymás terhét hordozzátok. A gyülekezetek nőszövetségeit pedig arra kérik, hogy helyben ők is hirdessenek gyűjtéseket. Koncvágási Katalin országos elnököt kérdeztük. Miért döntött úgy a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége, hogy a hamarosan esedékes Zsindeyné Tüdős Kláráról elnevezett díját adó eseményük persely pénzét azt a radostyáni templom javára, gyülekezet javára ajánlják föl?
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Zsindeyné Tüdős Klára díját adó ünnepség minden évben a Református Nőszövetség egyik kiemelkedő alkalma, de nem csak azért, mert elismerjük a több évtizedes hűséges önkéntes szolgálatot végző asszonytestvéreinket, hanem azért is, mert ez az alkalom már évek óta összekapcsolódik az adakozással és az imádság szolgálatával közösen. Ebben az évben a Kárpát-medencei imanapot a Dunántúli Nőszövetség állította össze, így a dunántúliakért imádkozik a Kárpát-medence mind a 10 egyházkerülete. Ők a kiemelt támogatottaink, nem csak azért, mert imádkozunk értük, hanem ők neveznek meg egy olyan karitatív célt, amelyre az egész Kárpát-medence perselyes adományát majd fel fogja ajánlani. És minden alkalommal, amikor a Zsindeyné Tüdős Klára díját adó ünnepség van, annak a persely pénzét ehhez az adakozáshoz igyekszünk hozzácsatolni. Ugyanakkor a hétvégén nagyon sokan szinte egyszerre, majdhogy nem élő közvetítés révén láttuk ezt a borzalmas tragédiát, ami Radostyánban történt, és nagyon sokan szolgáló gyülekezeti lelkipásztorokként, vagy gyülekezeti tagokként szembesültünk ezzel, és nyilván a saját magunk templomára, gyülekezetére is gondoltunk, és ez egyértelmű volt, hogy valamilyen formában adakozást hirdetünk a radostyáni testvérek javára, és ugye ez nem csak bennünk fogalmazódott meg, hanem egyházunk, gyülekezeteink egészében is, ugye nem csak a hivatalos vezetésen keresztül és a szeretetszolgálat által, hanem több informális beszélgetésben is. Ezért döntött úgy a Nőszövetség országos vezetősége, hogy országos gyűjtést hirdetünk mi magunk is a nőszövetségeink részére, ezzel csatlakozva a nagy egyházi gyűjtéshez, és ennek az első lépése kiemelten a szombati díjátadónak a perselyes adománya lesz, mint egy felmutatva, hogy ez most nekünk a közös célunk, hiszen a Nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
1: De egyébként ez mindig így van a diátodókon, hogy valami célt keresnek, amit tudnak így együtt közös teherviseléssel vállalni?
4: Igen. Minden díjátadón így volt, harmadik éve az, hogy a minden évi Kárpát-medencei imanap liturgikus összeállítóit kiemelten is támogatjuk, illetve megpróbáljuk még inkább kiemelni ezt az imanapot és ezt a közös szolgálatot, hogy a Zsindeyné díjátadóra az adott egyházkerületre fókuszálunk jobban. Tavaly például a szerbiai magyar reformátusok állították össze az imanapi anyagát, ők voltak a vendégeink, tavaly előttek például a felvidékiek. Ebben az évben a sor az éppen a dunántúli testvérekre érkezett, ezért ők vannak kiemelve, úgymond, de most természetesen egy ilyen helyzet kapcsán egyértelmű az, hogy a tiszáninneni testvéreinkre is gondolunk, és őket is szeretnénk minél jobban kiemelni, hogy minél nagyobb közösség lássa meg egyházon belül és kívül, hogy milyen tragédiával kell szembenézniük, miben kell élniük, honnan kell felállniuk és újra kezdeniük, és ebben mindannyiunk imádságos segítsége, illetve adakozása nagyban elkél.
1: Nem csak, hogy ezt a diátadó persely adományát ajánlják majd föl, hanem arra bátorítják a Gyülekezetek Nőszövetségét, hogy ők maguk is hirdessenek a saját közösségükben gyűjtéseket. Ezt miért teszik meg, és esetleg van-e már önfelé visszajelzés, hogy ezt meghallották a nőszövetségek, és tud esetleg arról, hogy akkor ezek meg is történnek?
4: Teljesen természetes kezdeményezés volt a Nőszövetség elnökségének részéről, nem az első ilyen kezdeményezés. Tegnap este gyakorlatilag lett ez meghirdetve, és igen, épp egy tiszáninneni gyülekezettől és nőszövetségi vezetétől már érkezett visszajelzés, hogy örömmel vették és csatlakozni fognak ehhez a adakozás hirdetéshez. Tehát ahogyan említettem, ez ennek az adakozás felhívásnak az első lépése lesz, hogy az Országos Nőszövetség felajánlja ezt a persejes adakozást, és ehhez kérjük, hogy csatlakozzanak a testvéreink a gyülekezeti közösségekben is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy olyan összeállítást hallottak, amelyben három különböző szervezet mondta el, hogy ők hogyan segítik a radostyányi gyülekezetet a sajnálatos tűzeset után. Először Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját hallották, aztán Pál Sándorral, a Te is segíthetsz támogató alapítvány alapítójával, vezetőivel beszélgettem, végül Koncvágási Katalint, a Magyarországi Református Egyház Nőszövetségének országos elnök két hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. Európa Rádió

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostnyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostnyáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz, a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. Ma országszerte több helyen is megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjairól. A fővárosban a parlament előtti Kossuth téren zászlófelvonással, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel tisztelegtek az aradi vértanúk előtt, az emléknap alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd főtisztjét. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó-oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
1: Az időjárásról.
2: Kedden napos idő várható zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikora Ágnes kommunikátorral beszélgetünk a Kultúra mai adásában.
2: Próbálunk még egy picikét lubickolni a sikerekben. Nagyon jól telt a fesztivál, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván minden stáb, minden szervező stáb leszűri persze a következményeit is azoknak a döntéseknek, amelyeket időközben hónapokon keresztül meghozott. Nyilván ennek vannak tanúságai. Azonban azt gondolom, hogy olyan nagy sikerű programok voltak azok, amelyeket bonyolított. Az Arszakra Fesztivál összességében rendkívül sikeres volt sok-sok teltházas előadással, sok-sok rendkívül izgalmas programmal. Ugye nagyon sok mindennek nem lehet tudni szervezéskor a lefolyását, sejtjük, hogy ezek milyen szerencsés események lesznek, milyen felemelő érzést nyújtanak majd, de igazából az ember akkor tapasztalja meg, amikor ott ül a koncerten, érzi a sok-sok ember jelenlétét, szendét, azt, hogy mélyülnek el a zenében, hogy szurkolnak az előadóknak, hogy élvezik azokat a programokat, amelyek kiteljesednek egy-egy alkalommal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy örülünk és elégedettek vagyunk.
3: Én nem találok kifogást a teljes Arszakra Fesztivál programjaiba eddigbe se, tehát várakozás feletti volt a siker. Én úgy gondolom, hogy azért elég kritikusan nézzük a programokat, tehát akármilyen program eleve nem kerülhet be, csak a legmagasabb színvonalú, úgyhogy ez tulajdonképpen ennek mindenki megfelelt. Úgyhogy ez egy nagyon magas, éppen most az utcán néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy belépő, hát bizony az, amit itt a miskolci közönség kapott teljesen ingyen, az annak az értéke egyrészt, mint érték is felbecsülhetetlen, meg ha ezt kiszámolnánk anyagiakba, az is felbecsülhetetlen, tehát nagy érték volt, ami megvalósult. Nagyon sok dicséretet kaptunk, SMS-t, levelet, stb. De nekem most az volt a legérdekesebb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legtöbbet mondó, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy ő másnap reggel másképp ment be dolgozni. Ő más ember lett másnapra, másképpen ment dolgozni. Ez éppen egy orvos volt. Hát ettől nagyobb dicséret talán nem is létezik.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: óra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallják.
2: Próbálunk még egy picit lubickolni a sikerekben. Nagyon jól telt a fesztivál, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván minden stáb, minden szervező stáb leszűri persze a következményeit is azoknak a döntéseknek, amelyeket időközben hónapokon keresztül meghozott. Nyilván ennek vannak tanúságai. Azonban azt gondolom, hogy olyan nagy sikerű programok voltak azok, amelyeket bonyolított. Az Arszakra Fesztivál összességében rendkívül sikeres volt sok-sok teltházas előadással, sok-sok rendkívül izgalmas programmal. Ugye nagyon sok mindennek nem lehet tudni szervezéskor a lefolyását, sejtjük, hogy ezek milyen szerencsés események lesznek, milyen felemelő érzést nyújtanak majd, de igazából az ember akkor tapasztalja meg, amikor ott ül a koncerten, érzi a sok-sok ember jelenlétét, rokon szendét, azt, hogy mélyülnek el a zenében, hogy szurkolnak az előadóknak, hogy élvezik azokat a programokat, amelyek kiteljesednek egy-egy alkalommal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy örülünk és elégedettek vagyunk.
3: Krisztina, főszervezőként hogyan összegezni a 4. Arszakra Fesztivált?
4: Én nem találok kifogást a teljes Arszakra Fesztivál programjaiba eddig besett, tehát várakozás feletti volt a siker. Én úgy gondolom, hogy azért elég kritikusan nézzük a programokat, tehát akármilyen program eleve nem kerülhet be, csak a legmagasabb színvonalú, úgyhogy ez tulajdonképpen ennek mindenki megfelelt. Úgyhogy ez egy nagyon magas, éppen most az utcán néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy belépő, hát bizony az, amit itt a miskolci közönség kapott teljesen ingyen, az annak az értéke egy részt, mint érték is felbecsülhetetlen, meg ha ezt kiszámolnánk anyagiakba, az is felbecsülhetetlen, tehát nagy érték volt, ami megvalósult. Hát bele lehet menni a programokba, részleteibe, és ugye az egészet az Értetőlélek Alapítvány indítatására még másik 20 civil szervezet, de a nagy intézményekkel, önkormányzat a felekezetekkel együtt és iskolákkal együtt, gyakorlatilag az egész város benne volt, és ez meg is látszott. Mindenki megmozdult lényegében, ami nekem még megelőzően a egyes műsorok méltatása előtt, ami nekem a nagy meglepetés volt és nagy öröm, hogy nagyon sok iskola kapcsolódott be, és ez nem azt jelentette, hogy egy-egy programot előadtak valahol, hanem az egész iskola. Tehát iskolákban volt megrendezve például egy ikonfestészeti kiállítás, ami azt jelentette, hogy hozzá tettek egy műsorszámot, meg még köszöntések, meg virág, meg, és az egész iskola ott volt, hallgatta. Tehát mindenki részt vett benne. Nekem ez annyira meglepő volt, és ugyanezt tapasztaltok a Fáj iskolába, ugyanezt a Szent Imrébe, ugyanezt a Jezsuba, ugyanezt a Reforma Lévaiba és ugyanezt a Fráterbe. Tehát az iskolák így készültek fel, hogy nem csak egy-egy előadás vagy egy szereplés, hanem az egész iskola tulajdonképpen átadta magát ennek az Asztakra Fesztiválnak, és végtelen nagy megtiszteltetésnek tekintették, hogy ebbe ők bekapcsolódhattak. De említhetem még most nem csak egyházi iskolákat, de bekapcsolódott meg például a Ferenci Technikum, tehát ők nem egyházi iskolák, és olyan műsort adtak, ami igazán nagyon beleillett az Asztakra gondolatiságába és lelkiségébe. És akkor, ha programokra térünk ki, akkor tehát nem lehetetlen felsorolni, de ami egyedülálló volt például a zarándoklat, a miskolci zarándoklat, azért az országosan egyedülálló. Sehol nincs egy városban, kisebb, vagy hát ilyen miskolc méretű városban 40 templom. Ezt a 40 templomot végigjárták ökumenikus szellemiséggel, és mindenhol megtisztelő fogadtatásba részesültek. Tehát ez azt jelenti, hogy a templomok is felkészültek arra, hogy ott zarándokok fognak megjelenni, és megkínálták, hol ezzel volt, ahogy kis pálinkával, vagy bármivel, megköszöntötték, énekkel köszöntötték, szentbeszéddel köszöntötték, tehát ez egy újszerű dolog, mert ez eddig nem volt, csak elmentek, aztán ahol fogadták őket, jó, és mentek tovább. Tehát ez egy egész más volt. De az egész Asztakra Fesztiválnak a lelkisége és a hangulata is más volt. Tulajdonképpen a maga program összeállítás is úgy történt, hogy csak a legmagasabb szint lehetett. És hát azokban is azért. Tehát irodalmi programok voltak. Akkor a egyedi program volt például a Petrás Mária és Máger Ágnes kerámia és képzőművészeti kiállítása. Akkor a siker volt, hogy sorba álltak nem csak az ajtó előtt, hanem a múzeum előtt, hogy bejuthassanak. Ahhoz is kapcsolódott Petrás Máriának egy olyan műsora, ami lélegzetelállító volt. Tehát egyszerűen az az erő, amit az a zenekar sugárzott, az a megtartó erő, a magyarság múltját kifejező erő, egyszerűen a döbbenet volt, rengetegen voltak. Tehát
2: azt gondolom, hogy a Herman Ottó Múzeum is kitett magáért, hiszen nem csak, hogy ezeknek a programoknak helyet adott, segítette ezek megszervezését, hanem ugye visszatérő programunk most már évek óta az Asztakra műtárgya, amit szintén a Herman Ottó Múzeum választ, kimutat be, előkészíti, promózza. Tehát én azt gondolom, hogy a Herman Ottó Múzeum most már egy olyan stabil helyszíne az Asztakra Fesztiválnak, amire támaszkodhatunk, és ami nagyon sok izgalmas lehetőséget kínál számunkra.
4: És ha már helyszín, akkor azért mindenképpen említsük meg az akadémiát, Miskolci Akadémiai Bizottságot, mert nagyon sok program ott zajlott, aztán a második Rákóczi Ferenc könyvtárat, aztán a templomokat, aztán a zenepalota, a művészetek háza, tehát olyan helyszíneket is sikerült megszerezni, amik hát azért vonzották a maga a helynek a szellemisége, és vonzotta az embereket, tehát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt az önkormányzat meg az egyetem rendelkezésre bocsátotta térítésmentesen, mert ezt lehetetlen lett volna kifizetni, különösen akkor, amikor a pályázati pénzünket nem kaptuk meg, az Asztakrára vonatkozó pályázati pénzünket, úgyhogy így azért nem volt egyszerű megszervezni, hiszen számtalan költség van, nyomdaköltségtől elkezdve reklám, vagy a szereplőknek az utazási, tehát nagyon, nagyon sok olyan költség van, amit muszáj mindenféleképpen előteremteni, akárhonnan, de így együttműködnek a civil szervezetek, és ezt meg tudjuk azért oldani még akkor is, hogyha nem kapjuk meg azt az összeget, ami erre vonatkozott.
2: Még egy említés erejéig a helyszínekhez visszatérve, volt egy új helyszínünk, ami eddig nem, a Szeleta Park, ahol nagy-nagy szeretettel vártak bennünket, kezdeményezték, hogy csatlakoznának az Asztakra Fesztiválhoz. Ott is volt egy rendkívül sikeres koncertünk Vihula Mihajló gitárművésszel, miskolci énekművészekkel, úgyhogy azt gondolom, hogy vasárnap délután már az Asztakra Fesztivál utolsó napján, vagy az Asztakra fesztivál vége felé. Azt gondolom, hogy ott is sikerült egy nagyon jó hangulatú alkalmat, egy teljesen telt házas alkalmat produkálni, úgyhogy mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hiszen maga a Szeleta Park is egy különleges helyszín, egy kincs, ha lehet mondani, a Bükk kapujában, és bár egy picikét elgondolkodtató volt, hogy milyen jellegű programot tudunk a Szeleta Parkba vinni, azért mégis azt gondolom, hogy jó döntés volt, jó választás az, ami történt, és hogy kellőképpen izgalmas helyszínként tudott működni a Szeleta Park.
3: Voltak olyan produkciók is, amik kifejezetten

0: meg a Nagy Nándorral, na meg Regő Zsoltékkal. Egy fantasztikus ilyen fiatalos műsort csináltak, amitől egy kicsit aggódtam, hogy a közönség azért inkább konzervatív, meg hát ugye a püspökök ott voltak, a püspökatyák, hát gondoltam, hogy hát ha ők esetleg valahogy mást vártak volna, de nagyon sikeresen sült el, és nagyon hát igazán olyan dalokat választottak, és óriási sikerük volt ezeknek a fiataloknak. És akkor hát hirdettünk zenei pályázatot, aminek a felelőse Orosz Tokár Edina volt, és olyan hihetetlen színvonalon tudta lebonyolítani ezt a nagyon nehéz feladatot, hogy hát ha kitaláltuk ugyan, de ha nekem kellett volna ezt végigcsinálni, biztos, hogy nem tudom, de Edinába egy rendkívül jó szervezőt, egy kiváló művészt találtunk, aki minden őt minden művész elfogadja, és kértük a zeneszerzői pályázatot, 10 zeneszerző, 13 pályázatot adott be, ami mindegyik alkalmas a nagy közönség előtti bemutatásra, és lényegében a záró konferencián, vagy a záró rendezvényünkön, a gálán, a alkotásokból 4 új alkotást mutattunk be, és nagy sikerrel lényegében, és ugye azért ez azt jelenti, hogy Miskolcnak a kulturális kincseit ezek az alkotások gazdagítják. De ugyanígy volt szavaló verseny, tehát több olyan öntevékeny és alkotó munka kapcsolódott ehhez, amit ugye a nagy közönség észre sem vesz, mert ez mind a háttérbe zajlik, csak már az eredmények jelennek meg. És hát az nagyon meg kell dicsérni, mert például a versmondó verseny az már évek óta megy, nehezen indult, de oly sokat fejlődött, hogy én magam meglepődtem, mikor a gyerekek kiálltak a záró rendezvényen a verseket elmondani. Ott is a nyertesek mondták el, de gyönyörűen egy egész kisgyerek olyan hosszú verset, olyan gyönyörűen mondott el, hogy nagyon nagy eredmény volt ez tulajdonképpen. Ez mutatja, hogy a sok fáradozás az évek óta összegyűlt tapasztalat, meg a tanulási folyamat azért az nagy eredményeket tud hozni. Ez, mint említettem, is egy felbecsülhetetlen kincse Miskolcvárosnak.
1: Amit nagyon szeret a közönség, és azt gondolom, hogy az idén is rendkívül hangsúlyos volt, és sok-sok sikert hozott, azok a templomi koncertek. A templomi koncertek lényege az, hogy tulajdonképpen az emberek nagyon szívesen hallgatnak komoly zenét, vagy bármilyen muzsikát igazából a templomokban, hiszen maga a millió is elmélyülésre, egy kis elgondolkodásra, befelé fordulásra, áhítatra késztet, és akkor, hogyha ez kiemelkedő zenei alkotásokkal és kiemelkedő alkotók bemutatóival párosul, akkor ez minden bizonnyal még magasztosabb, még felemelőbb. Úgyhogy az idén éppen a nagy érdeklődésre tekintettel a zsinagógában tartották azt a koncertet, vagy tartottuk azt a koncertet, ami korábban a zsidó imaházban volt, miután mindig még a csilláron is csüngött a közönség, ezért most a zsidó templomba, a zsinagógába vittük be ezt a koncertet, ott is telt házzal zajlott, ez is egy nagyon érdekes, egy vidám koncert volt, nagyon élvezte a közönség, de lehetne szinte felsorolásszerűen említeni az összes templomhoz kapcsolódó koncertet. Ezek között több az belvárosi evangélikus templomban volt, és hát tulajdonképpen különböző helyszíneken, és akkor most Krisztina biztos fog beszélni arról a koncertről, amit a miskolci szimfonikusok adtak a belvárosi evangélikus templomba, ami egy egészen fantasztikus, különleges élmény volt Máger Ágnes festőművész javaslatára.
0: Amit előtte azért megemlítenék, mert nekem nagyon szívügyem volt, a Krédó együttesnek a koncertje. Én az őket nagyon vártam, mert hát ugye ők a nehéz sorsuk miatt volt ez a nagy várakozás bennem, hogy ugye Ukrajnában háború van, és hogy, hogy ők pedig kárpátaljai zenészek, hát már van, aki nem ott él, de van, aki onnan jött, mindenki sírt a templomba. Tehát olyan koncertet adtak, ami hát ugye ima énekek, meg ilyen hazafias énekek, meg az a elszakítottság, meg ennek a kifejezésé, hát döbben, meg se lehetett szólalni, igaz, hogy zene után mindig nagyon nehéz megszólalni, de ott el lehet mondani, hogy a

0: egész templom sírt. Aztán ugye a Flak Antalnak is különleges volt a koncertje a vasgyári Szent István templomba, azért, mert hát egyrészt hihetetlen nagy szereplőgárda volt, legalább 150 ember, aki szerepelt, és Flak Antalnak a szerzeményét, saját szerzeményeit, amit a Assisi Szent Ferenc 800 éves évfordulója alkalmából írt, és ennek a bemutatója volt, ős bemutató nagyon kiváló művészekkel. És akkor ugye, ami a csúcsa volt tulajdonképpen az egésznek, ez az evangélikus templomba a Kim André Arnézen Requiem for Solate című darabja, hát az egy döbbenet volt, tehát egyszerűen már fel is vetettem, mert ezt a szimfonikus zenekar adta elő, három miskolci kórus és egy művésznő, egy nagyon kedves miskolci művésznő, Zamatocki Floriana, ő volt a szóló énekes, ennek olyan hangzása volt, hogy ez valami csoda volt. Tehát ez egy, tulajdonképpen ez egy gyászének lenne elvileg, de az egészet úgy adták elő, hogy a reménység látszott belőle, tehát nagyon a reményt és jövőt adok nektek mottóhoz igazodott az egész, mert végül is nem egy temetési dráma volt, hanem az életnek, tulajdonképpen az életnek a jelzése, hogy azért mindig van remény. Ez is nagyon szép volt. Aztán ugye Regő Zsolt. Ha Regő Zsolt ő szól, akkor az biztos, hogy ott akármi történik, ott biztos, hogy jó koncert lesz. Aztán Gergely Péter Pál, hát tudjuk, hogy ezek mind Miskolc kiemelkedő zenei személyiségei, tehát meghatározó személyek a városban. Hát ő olyan igényességgel adott előképp Bach kantátát, szóló énekesekkel, szóló zenészekkel, fantasztikus nagy siker, mindenhol teltház volt, minden koncertünkön, úgyhogy nagyon-nagyon sokat jelentett ez a koncertsorozat, meg ez az egész Arszakra Fesztivál.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikor Ágnes kommunikátorral.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. Most folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikora Ágnes kommunikátorral.
2: Nagyon sok dicséretet kaptunk, SMS-t, levelet, stb. De nekem most az volt a legérdekesebb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legtöbbet mondó, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy ő másnap reggel másképp ment be dolgozni. Ő más ember lett másnapra, másképpen ment dolgozni. Ez éppen egy orvos volt. Hát ettől nagyobb dicséret talán nem is létezik.
1: Szokták mondani, hogy ez egy folyamat, hogy szinte még véget sem ér az előző, de már a következő tervei is megvannak. Így van-e ez most is? Vannak-e esetleg tervek, ötletek? Lesz-e következő Miskolci Arszakra Fesztivál?
3: Én nagyon szeretném hinni, hogy igen. Nehéz elszakadni egy ilyen nagyívű programtól, amiben már ilyen rengeteg sok munka van, sok év munkájával, tapasztalataival építgettük ezt a programsorozatot. Ugye nagyon nehéz erről lemondani, hogyha lehet így mondani, még akkor is, hogyha ez rengeteg munkával, rengeteg törődéssel, nagyon-nagyon sok fáradtsággal jár, de akkor is az ember azokat a pillanatokat, amik ezeket a sikereket hozzák, azért nagyon nehezen tudja elengedni, vágyik rá mindenképpen, meg hogy tegyen valamit a városért, az emberekért, hogy adjon ezekkel a koncertekkel, ezekkel a programokkal, ezekkel a lehetőségekkel. Évelején kezdjük ezeket a programokat szervezni, úgyhogy ha vannak is sejtések vagy gondolatok ezzel kapcsolatban, azért ez még nincs az útján, azt kell, hogy mondjam, hanem mi még szeretnénk egy kicsit lubickolni ennek a sikerében, például ezzel a beszélgetéssel is. Úgyhogy azt gondolom, hogy még egy kicsikét arra fókuszálunk, hogy tudjuk még ennek a fesztiválnak az utóéletét egy kicsit egyengetni. Gondolok itt például arra, hogy nyitott a fesztivál több kiállítást is, a már emlegetett Petrás Mária és Máger Ágnes kiállítást, az Arszakra műtárgya bemutatót, de ugye visszatérő programunk is, említettük már a saját szervezésű kiírásainkat, pályázatainkat, így képzőművészeti alkotások készítésére is mindig írunk ki pályázatot, abból pedig nyílt egy kiállítás a Feledi házban, a Miskolci Galéria Feledi házában, ahol a tárlat még látogatható, tehát nagyon szeretnénk, hogyha ezeket a kiállításokat még megnéz. Ugyan nagy sikerű megnyitói tárlatvezetései voltak ezeknek az anyagoknak, tényleg nagyon nagy volt az érdeklődés, de hát azt gondolom, hogy Miskolcon azért él még mindig vagy 150 ezer ember, tehát hogy remélem, hogy sikerül még ezekre a kiállításokra bevonzani nézőket, hogy ők még azért nézzék végig ezeket az anyagokat, mert mindegyik különleges a maga nemében, mindegyik kiemelkedő alkotás. Akár csak arra a gyűjteményre gondolok, amit fiatal alkotók, vagy a pályázó alkotók, nem csak fiatalok vannak közöttük, ugye, sőt, határon túli alkotók is vannak közöttük, a Feledi házban bemutatnak, vagy Petrás Mária zseniális kerámiái, tényleg elbűvölőek, mág Ágnes festményeiről nem beszélve, akit miskolciként azt gondolom, hogy Miskolc díszpolgára, nagyon szeretik a miskolciak, tehát tényleg, ha megmozdul, ha szól valahol, ha jelen van, akkor az nagyon sokakat vonz, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket az anyagokat mindenképpen érdekes még nézegetni, de ezentúl még más anyagokat is kiállítottunk az akadémián, például Dobos Klára, aki folyamatosan megfotózza az Arszakra Fesztivált, az ő képeiből készítettünk rollapokat, amiket kipakoltunk, hogy egy kicsit az Arszakra hangulatába be lehessen kóstolni, és még más anyagok is gyakorlatilag láthatóak voltak a fesztivál idején, és van, ami még mindig látogatható.
2: Azt hozzátenném, az előbb beszéltem erről a Requiem von Zolaté előadásról, ezzel a döbbenetes erejű előadásról, viszont nem mondtam be a karmestert, aki egy nagyon híres ember, és ide eljött, ide Miskolcra, Szabó Sipos Máté volt a karmester, tehát őt országos hírű zenész, és fantasztikusan vezényelte ezt a hatalmas nagy zenekart, a szimfonikusokat, meg a három hatalmas kórus, tehát 150-180 ember volt a színpadon, tehát nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon nagy hangulata volt, és óriási felállva tapsolt mindenki. De még én áttérnék még arra a részére is, hogy több könyvbemutató, folyóirat könyvbemutató, ami szintén miskolci új alkotások, tehát a Miskolc kultúráját ezáltal is gyarapítják, és az egyik, amit ajándékként kaptak a szereplők, mindnyájan, akik komolyabb szerepet vállaltak, ez a Máger Ágnes albuma, a Szent és Profán című album, ami Máger Ágnes munkásságát foglalja össze, és ezt a Éltető Lélek Alapítvány adta ki, és az Életfa Alapítvány finanszírozta, mert ez egy rendkívül drága kiadvány, és hát mindenki nagyon örült neki, mert hát ugye megjelent Ágnesnek ez az alkotása, életútja tulajdonképpen, a festői múltja, ami hát azért felbecsülhetetlen érték itt Miskolcon, de nem csak Miskolcon, ugye a templom festései, meg a keresztútnak a különböző falvakba, városokba, templomokba vannak elhelyezve, úgyhogy meg itt Miskolcon és a Jezsuita gimnáziumban, tehát ő egy olyan életművet tud magáénak, amit mindenféleképpen be kell mutatni, úgyhogy ez a könyv is be lett mutatva, ajándékba kapták sokan, megismerhetik ezáltal. Aztán a Kolorista című album, ez szintén egy miskolci, nagyon közismert, nagyon szeretett, sok embert megmozgató és sok ember lakásában ott levő album. Ennek a bemutatója is volt, aztán a folyóirat bemutató, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a kiadványa, a Miskolci Keresztény Szemle, amellett Gróf Lajosnak a kiadványai, amit ő rendszeresen most a reformátusokról írt egy kötetet, előtt a katolikusokról, tehát a nagyon nagy széles palettába volt az irodalmi műsor is. De még egyet hozzátennék, a Cikora Ági bekapcsolódott az Ártér programmal. Na hát ez én szerintem az egyik legjobb ártér volt, annak ellenére, hogy azt végig nem hallgattam, de olyan témát vetett fel, amit szerintem a mai világban egy rendkívül fontos téma, hogy esik szét a világ, meg a föld el van szennyezve az egész, és ott volt egy fiatal ember, majd ezt Ági jobban elmondja, nekem annyira tetszett az ő mondani valója, mert természetvédelemről volt szó, és ezt a természetvédelem szót ő felcserélte teremtésvédelemmel. És ez teljesen más fogalom, mert ugye ebben nem csak a természet, az ember, az ember alkotó ereje, a fejlődő képessége, a tehetsége, a jövőbe vetett hite, tehát ez olyan széles kört foglal fel, hogy ezt azt tanácsoltam, hogy mindenki a természetvédelem helyett ezt a teremtésvédelem szót használja, mert ez fejezi ki azt a környezetet, amiben tulajdonképpen élünk, és amit meg kell óvnunk a jövő nemzedék számára.
3: Rendkívül izgalmas az számomra, hogy folytatódik ugye az Ártér találkozások sorozata novemberben két alkalommal és decemberben egy alkalommal keddenként. Lesznek majd Ártér találkozások, most a jövőről beszéltünk, de a jelenről, a múltról és az időről, az idő fogalmáról, ami ugye valamennyi fogalomhoz kapcsolódik, arról még beszélgetni fogunk Ártérben. És ha már Krisztina említette ezt a fiatal embert, ő a Mirehu munkatársa volt, egy olyan környezetmérnök, aki gyakorlatilag a munkatársaival együtt egy nagyon izgalmas dologgal rukkolt elő. Ők az idén támogatói, főtámogatói voltak az Arszakra Fesztiválnak, és 800 könyvet adományoztak, üzenetekkel, amik arról szólnak, hogy ezeket a könyveket óvjuk, védjük, hasznosítsuk újra, ne dobjuk ki a könyveinket, hanem próbáljuk mások számára még elérhetővé tenni. Úgyhogy mi a székeken kiraktuk ezeket, vagy a székekre kiraktuk ezeket a könyveket, hazavihették a látogatók kvázi ajándékként az Arszakra Fesztiválról, és ez a megmozdulás még folytatódik, hiszen vannak még könyveink, és az Akadémiai Bizottság székházában a következő ártérbeszélgetéseken még hozzá lehet ilyen régebbi kiadású könyvekhez jutni, aminek a nagy része bizony nagyon izgalmas és különleges kiadvány, remek regények, tehát nagyon, nagyon jó könyvek vannak gyakorlatilag ebben a gyűjteményben, úgyhogy akik ártérbe jönnek, azok ilyen ajándékkal is távozhatnak majd. Két dolog van még, amit én mindenképpen megemlítenék. A fesztivál nyitásaként volt egy szimbólumokról szóló konferencia, ami azt gondolom, hogy szintén megmozgatta a közönséget, hiszen ennek a tárgya rendkívül izgalmas volt, és egy mondattal említeni még a Nemzetiségek napját, mert ilyen még nem volt az Arszakra Fesztiválon, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy fontos kezdeményezés, talán tudjuk majd folytatni a jövőben.
2: Tehát én azt gondolom, hogy lelkiség és innováció ez együtt volt ebbe az Arszakra Fesztiválba, és még hogy ennyi program, mert mondták, hogy ez rengeteg program. Rengeteg, de nem volt szívünk egyet sem lemondani, mert ezek önként jelentkeztek. A jövő pedig már rengetegen jelentkeznek a jövő évi koncertre, és nem akármilyen dobásokkal. Szóval én már most meg vagyok lepődve rajta.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta átműemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
2: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A Gönczi ifi napon az imádság és a kikapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették.
2: Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaúji egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk.
1: Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallhatják. Remélem, hogy velünk tartanak.

0: Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsoló című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
2: Megtiszteletű Kusnér Lászlót, az Abaúji Református Egyházmegye esperesét kérdezem, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, milyen köszöntő gondolatokkal érkezett ma a fiatalokhoz.
3: Ellensbékesség, köszöntöm a hallgatókat. Nyilván egy ilyen felvirat nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömöt magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel, ugyanebben az igében megtalálható.
2: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
3: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, például a munkáját, a Biblia fordítását azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mindamellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik Abaújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
2: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
3: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. A gyermek értelme még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak. És hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az abaúji kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
2: Az abaújji református ifjúnap délelőttjén nagytiszteletű Lovász Krisztián, a Debrecen Széchenyi Kerti Református Egyházközség vezető lelkipásztora tart előadást a fiataloknak. Hadd kérjem meg, hogy ennek felépítéséről és gondolatairól szóljon most hallgatóinknak is, mivel készült, hogy készült a mai napra.
4: Köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor minden vendégnek, az előadónak is tiszteletben kell tartania a házigazda iránymutatásait, és az iránymutatás most abban fejeződik ki egészen konkrétan, hogy hogy készült el a plakát, mi szerepel a plakáton, és az imádság gondolatjel kapcsolódj címet adták ennek a mai napnak, és az internetes térerő szimbólumát tették fel a plakátra. Úgyhogy ha már innen indult el a kis szervező csapat, Jámári Béla nagytiszteletű úrral az élen, akkor ezen az úton kell mozognia az előadónak is, a dicsőítő csapatnak is, és abból a kis szimbólumból tesszük meg az első lépéseket, amelyek alapvetően mondjuk úgy, hogy nem ismeri az ország határokat, a társadalmi különbségeket, hiszen ez az internetes térerő, ez mindenkinek az okostelefonján, akinek ilyen készüléke van, jelen van, ott van, és hát nem is tudjuk alapvetően megúszni, hogy internet nélkül éljük az életünket, tehát mindenképpen a elrugaszkodó pontunk az, hogy az életünk részévé vált az internet, de hiába van az embernek a legújabb okostelefonja, vagy a legszuperebb tabletje, vagy laptopja, ha nincsen összeköttetés, hogyha nincsen egy router például, vagy jelerősítő, akkor nem tudja fogni a jeleket. Magyarul adatátvitelről beszélgetünk, hangok, képek, különböző tartalmak tekintetében, és ezt a térerő gondolatot elindítva szeretném elvezetni a fiatalokat az imádság fontosságára, és megmutatni nekik az imádság mindennapos használatának az áldásait, örömeit, hiszen úgy tekinthetünk a különböző kihívások között az életünkre, hogy fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az emberből a hit, a jókedv, az öröm és sok minden, de ha tud imádkozni és rácsatlakozik az Isten kijelentésére, tanításaira, szent lelkével élő kapcsolatba kerül, akkor ebből támasz születik, megújulás lesz, megvigasztalódás lehet, döntésekben tiszta felismerések következhetnek. Magyarul ez a térerő kérdés nem csak az internet világában, hanem a lelki élet világában is fontos, és különböző képeket hoztam, amelyek lépcsőről lépcsőre segítenek, hogy milyenek voltak a korabeli régi adathordozók, akár a Walkman, a kazettás magnó, egy fonográf és így tovább, és megérkezünk ebben az óriási informatikai forradalomban az internethez, de mindig az volt a cél, hogy adatátvitel, jeladás, jelfogás, begyűjtés történjen. De a lelkünk is így működik. Jelekről beszélgetünk, jeleket adunk a környezetünknek, jeleket adunk Istennek, ő is jeleket ad nekünk, és akkor leszünk áldott életű, nem csak a nevünkben, hanem az életünkben is krisztusi emberek, hogyha megértjük az Isten jeladását, és mi magunk is az életünkből jeleket adunk ő neki. Az imádság ebben segít, ez köt minket össze ő vele. Tehát, hogyha szeretnénk Istennel kapcsolatot létesíteni, nem lehet imádság nélkül.
2: Ugye most itt a technikai eszközöket néhány évtized távlatából idézte vissza, ha csak ugye itt a Walkmanre vagy kazettás magnóra gondolunk, de előadásában talán időben, ugye korábbra is visszanyúlva Károlyi Gáspárhoz is megérkezünk.
4: Igen, mert mindenképpen hangot kell adni annak, hogy vannak nagyon áldott ima életű elődeink, és ezt megnézhetjük persze a Magyar Református Egyháztörténet szintjén, megnézhetjük az Abaúji Egyházmegye és a Gönci Egyházközségnek a tekintetében, és persze, hogy megkerülhetetlen, hogy az istenes vén embernek, Károlyi Gáspárnak ne nézzük meg az életét, vagy éppen hát Szenci Molnár Albertnek, aki a akkor, ha csak a Biblia fordítás éveit nézzük, kisinasként szaladgált itt át a hegyen, és hordta a kézzel írott, lefordított bibliai lapokat, és és segített ebben a nem akármilyen szolgálatban, és hát nagyon jól tudjuk, hogy azért ez az 1580-as éveknek a második fele a Károli családban is elképesztő nagy próbatételeket jelentett, családi életben tragédiák, elvesztése gyermekeknek, feleségnek, és így tovább. Hát ezt nem lehetett csak ugyan erőből végigcsinálni. Tehát ha már a térerő szót használtuk, akkor én megint csak itt a létjogosultsága annak, hogy egy erőről beszéljünk, és ami hitben előttünk járt eleink tanítanak meg minket arra, hogy ezt 1590-ig csak is egy mennyei térerővel lehetett végigcsinálni. Károli Gáspárnak, a Kisszenci Molnárnak is elképesztő, fontos eme életkorszaka, hiszen Jólett Károlynak az élete vége felé vagyunk, a Kisszenci itt indul, de mind a kettőben az a közös, idősnek és fiatalnak, hogy élő, mennyei térerős kapcsolatok volt Istennel. És az majd később megmutatkozik, ugyebár Szenci Molnár életében is, amikor ő maga csinálja a Biblia fordítást, amikor maga odafigyel a zsoltárokra, mint a Biblia imádságaira, tehát neki is a későbbiekben óriási jelentőségűvé vált, hogy a mindennapokban ott üljön egy jelképes asztalnál Jézus mellett, és letegye aranyalmáját egy ezüstálcán az Úr elé.
2: Itt az eddigi gondolatokat is összegezve, vagy kiegészítve, mi lenne még az a leghangsúlyosabb, amit ma a fiatalok szívére helyez nagy tiszteletű úr, így az imádsággal kapcsolatban, hogy ugye itt a mai világnak a vívmányaival, ugye ön is, ahogy említettét, a technika fejlődését is összekapcsolva, a mindennapokban is életük részévé váljon az imádság, és olyan hittel tudjanak imádkozni, ami megerősíti őket életükben.
4: A mennyei térerő gondolat, mint egy aranyfonál végigvezet ezen az előadáson, és nyilván ennek a fontosságát kell kellőképpen hangsúlyozni, mégpedig olyan oldalról, hogy ha szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és az ő mennyei erejéből meríteni, akkor először is meg kell tanulni elcsendesedni, leülni. Nem könnyű, tehát ez a legnehezebb dolog, és arra szeretném felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy legyen olyan minőségi idő, és nem mondom meg, hogy hány perc, hanem csak azt kívánom,

0: tizenéves, és hogy én sem tudtam mindig megállni, pedig én a Walkman korszakból származom, nem volt az olyan régen, tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor sem volt alapvetően ez annyira mindennapos. Jó lehet, refis voltam, keresztény családban nőttem fel, és így tovább, de ez az a korszak, ami a magvetés korszaka, tehát jó, hogyha hallják ezek a gyermekek, ezek a fiatalok, hogy pályaválasztás, párválasztás, félelem, magány, nagy döntések, kis döntések nem történhetnek meg áldott és eredményes kimenetellel, csak is, ha Istennek kérik a segítségét. Ez pedig eme mennyi térerő segítségével történhet meg, és csak akkor, ha kapcsolatban vannak Istennel. Tehát ezek az igekártyák, ezek a napi bibliaolvasások, ezek fontosak lesznek, és hoztam nekik, ezt most én elmondhatom nyugodtan a kedves hallgatók előtt, hogy hoztam egy több mint 100 éves kis tárgyat, ami egy első világháborúból származó doboz, vas doboz, ami egy korabeli, kinti, valószínűleg olasz fronton, magyar katonai táborban a tea főzésnél használatos eszköz volt. Ebbe háztották be a tea filtert, tudnélik, jól megtömték tea filterrel és üstben. Ez egy elég komoly doboz. Na most ez a doboz tele van pakolva igéskártyákkal. Ez egy magyar katonáé volt, és minden nap húzott egy igét, elolvasta, és úgy imádkozott. És azt mondta annak, akinek odaadta majd később emlékbe ezt a kis dobozkát, ha nem lettek volna velem ezek az igék, akkor nem éltem volna túl a frontot, a háborút. Ezt elhoztam most a gyerekeknek, hiszen egy olyan idős embert temettem el előző szolgálati helyemen, akivel nagyon testvéri volt a viszonyom, és ő azzal tisztelt meg, hogy szerint a legjobb helyen nálam lesz majd ez az igés kártya tartó dobozzá alakult eszköz, akkor lesz jó helyen, ha nálam lesz, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy ennek az üzenetét elmondhassam a fiataloknak békességes időszakokban, de lelki zivatarok között is, hogy megértsék, Isten igéje, ige kártyája nélkül naponta nem fogunk tudni megújulni, de vele mindenre lehetőségünk lesz.
1: Igazából itt, ahogy hallhattuk, ugye verbális módon, nonverbális módon is különböző eszközök segítségével is igyekszik az imádság témakörét körben járni. A felépítéséről is azért már hallhattunk. Mi lenne még esetleg az a fontos gondolat, amit megosztana velünk?
0: Én azt tartom még nagyon fontosnak ebben a mai napban, egy kicsit mondjuk, hogy nem hagyományos módon megközelítve a témát, hogy az imádságról úgy szeretnék beszélni a fiatalok, mint Isten kezébe letett lehetőségről, mert azért nagyon nem mindegy, hogy amikor az illetékes kezébe teszünk, az illetékes kezében van valami, akkor annak mindig megnő az értéke, és a Bibliából tudjuk, hogy Pál apostol is üzeni a kortársainak és nekünk is, hogy az Úr lelke mindig bőségesebben megáldja ezeket az imádságokat. Ez a bőségesebb, többre hivatottság jegyében kell, hogy így gondolkodjunk. Mondok egy egyszerű példát, még a sportvilágán, hogyha meglátok egy, én fociztam 19 évig, és kapus voltam, ha meglátok egy kapuskesztyűt a focipályán a fűben elhajítva, akkor tudom, hogy ez egy olyan nagyjából 8 kötőjel 15 ezer forintba kerül. De ha tudom, hogy az a kapuskesztyű a Paris Saint-Germain kapusának, Donnarumának a kesztyűje, garantáltan darabja 100 ezer forint. Vagy amire még gondoltam, hogy a fiatalok nem ismerik, de el kell, hogy mondjam nekik, hogy volt a mi fiatal korunkban egy nagyon híres kosárlabdázó, NBA sztár, Michael Jordan. Kérem szépen, Michael Jordannek a cipője, amit 1984-ben viselt a Los Angeles-i olimpián, 50 millió forintért kelt el. Egyébként a boltban most is meg lehet venni 50 ezerért. De mivel a Michael Jordanében volt, az ő életében volt, és hát 50 millió sokkal többet ér, bőségesebben néz ki. Az én kezemben egy bot, egy túraeszköz Mózes kezében, mert az ő kezében van óriási tengert szétválasztó hatalomnak a mondjuk a megmutatkozó szimbóluma. Az én kezemben két hal meg öt kenyér, egy halas szendvics, vagyis két halas szendvics Jézus kezében, ez maga sokaknak az élelme, hogyha ő megáldja. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az a valami tárgy, vagy éppen imádság, kinek a kezébe kerül. Ki viseli, ki fogja majd, és én ezen az úton gondolkodva szeretném az imádságot a fiatalok szívére helyezni. Istennek kell elmondani, az ő kezében az imádságaink, higgyük el, nagyon jó kezekben van, mert Isten soha nem a kedvünket keresi, mikor meghallgatja, hanem a javunkat. Akkor pedig áldottak vagyunk.

Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Hamarosan folytatjuk Kisnéveres Viktória összeállítását.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Folytatjuk Kisné Veres Viktória összeállítását.
2: Az Abaúji Református ifinapon a Gönczi Református Egyházközség ifiseivel beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
3: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
4: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
2: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
3: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Fontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
4: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni, sokat próbálni imádkozni.
2: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
3: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
4: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
2: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
4: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezük az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
3: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
2: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönczi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az Abaúji Református ifinapon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő idő óta nem volt az Abaúji Egyházmegyében egy ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúji ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
2: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
5: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simolnár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatónk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisvárdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
2: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
5: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simolnár Albert emlékére. Volt, amikor ez egyik egészen nagy támokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
2: Természetesen ugye az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
5: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább ahogy látom a sajátjai, saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog meg, hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
2: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
5: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifjóránk van, nyáron az ifisek szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
2: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat esetleg, amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdéssel, amit beszélgetésünk végén?
5: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a Dicsőítő Zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szeretem, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások áhítatok dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácséknak az előadását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elől hátul körbezáró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifinapot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbezár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte, nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk el, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal tovább vinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra a délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.

0: Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés, hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A gönci ifinapon az imádság és a kapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették. Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifinapon készült összeállításunkat hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Nekem nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Az érintett államtitkárságok, a Tiszán inneni református egyházkerület és a Radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. Ebben állapodtak meg azon az egyeztetésen a résztvevők, amit még vasárnap tartottak a helyszínen. A látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Szeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. A radostyáni műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt templom tetőszerkezete és a mellette álló barokk fa harangtorony szombaton késő délután égett le. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke, a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostyáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz, a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatala által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Egy teljesen új képzést, dicsőítő tanfolyamot szervezett az Országos Református Cigány Misszió. A velük kapcsolatban álló, a zenész szolgálatban rendszeresen résztvevő roma testvéreknek szólt a lehetőség, az ország minden tájáról várták a jelentkezőket. Az a cél, hogy a kurzuson elsajátított tudást saját gyülekezetükben, közösségükben, a mindennapokban és az ünnepi alkalmakon is tudják kamatoztatni. Ehhez kapcsolódva tervezik, hogy regionális dicsőítő napot is tart. Hétvégén, október 10-én Budapesten lesz egy ilyen alkalom, ahol a képzés résztvevői is bemutatkoznak. Kocsis István, a testvéri szolgálat és cigánymisszió felzárkózási referense, megbízott osztályvezetője tájékoztatott.
3: Idén elkezdtünk egy dicsőítés fejlesztési folyamatot. Nagyon ügyes és nagyon elkötelezett cigány származású testvéreink vannak, akik a különböző alkalmainkon, vagy akár saját gyülekezetükben, közösségükben zenélnek, és ezért elindítottuk ezt a dicsőítés fejlesztési folyamatot, ami egyrészt eredményezte azt, hogy ők is kicsit megerősödtek a szolgálatban, lelkileg, illetve a zenei vonalon is. Eredményezte azt, hogy elkészült 5 dalnak a hangfelvétele, amit ki tudunk ajánlani, küldeni, hogy alkalmakon, istentiszteleteken, ha éppen nincs zenész, akkor ezeket lehet együtt énekelni. Eredményezte azt, hogy elkészült 5 dalnak a klipje, amit folyamatosan rakunk ki a Cigánymisszió Facebook oldalára, illetve YouTube csatornájára. Héten fog megjelenni az utolsó, azért, mert hogy október 10-én egyfajta záró eseményt szervezünk. Budapesten a Józsefvárosi Református Egyházközség templomában október 10-én szombaton 17 órától egy dicsőítő estre várjuk az érdeklődőket, testvéreket, ahol amellett, hogy bemutatkoznak, bizonyságot tesznek a dicsőítő csapatunk tagjai, amellett áhítatra is sor kerül, és a napot egy szeretett vendégséggel fogjuk zárni. Most is az ország teljes területéről szólítottunk meg, tehát Laktól Hajdúböszörményen át Olaszpiszkáig nagyon sok helyről érkeznek a dicsőítők.
2: Az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozva október 5-e és 9-e között rendezi meg az idei kollégiumi könyvtári napokat a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára. A programok között különleges előadások, könyvbemutatók, ingyenes kurzusok is várják az olvasókat és az érdeklődőket, és a korábbi évek népszerű kezdeményezését folytatva teáért lehet könyvet cserélni. Gáborik Judit, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának olvasószolgálati osztályvezetője tájékoztatott. Tartotta rádiónkat.
4: Idén a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára igen színes programkínálattal készül a kollégiumi könyvtári napokra. Ez mindig egybeesik az országos könyvtári napokkal. Az idei év központi témája az optimizmus, és a szlogen pedig így szól, az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. A programok 4 fő terület közé csoportosulnak, a megoldás központúságra fókuszálnak, a közösségi hálóra, a fenntartható reményre és a léleképítésre, és mi is igyekeztünk ehhez csatlakozni, ezért ennek jegyében szerveztük meg a hét programját. Október 6-án egy különleges területtel, a kórházpedagógiával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 7-én szerdán 2 programmal is készülünk, Csak tiszta forrásból, ezt a címet viseli, az az előadás, amely a kézirattári és a levéltári kutatásról szól. Délután pedig azokat az érdeklődőket várjuk, akik az irodalomterápia iránt érdeklődnek, egy kis léleképítésre vágynak. Itt is a téma ugye az optimizmus, ezt az optimizmus Séfer Erzsébet szövegeiben fogjuk keresni. A hét folyamán minden nap délelőtt 11 órától és délután 3 órától olyan kis továbbképzéssel várjuk az érdeklődőket, amelyek bemutatják a könyvtárunk digitális szolgáltatásait, és elmaradhatatlan kísérője a kollégiumi könyvtári napoknak a könyvbörze.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész Szentpéter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek. A
2: gólya kalifa.
0: Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.
6: Mikor Erdélybe átjöttem a királyhágónál, majdnem egy évig tartózkodtam ott az erdőben a szénégetők közt. Egyszer bolyongva csörtetést hallok, s a bokrok sűrű gajain át két fényes villogó szemet pillantok meg. Összeborzadtam. Medve volt. A halálos rettegés fogott el, mert nemhogy fegyver lett volna nálam, de csak egy bicska sem. Egy tisztás közepén állottam, s a mackó mihelyt kilépett a bozót közül, megpillantott és felém lépdelt. Első dermedtségemmel semmi sem jutott eszembe, önkéntelenül futni kezdék. Szerencsére széles szakadék szelte keresztül a tisztást, s egy, a vihar által valamikor kitépett fa keresztül volt dőlve az óriási mélység fölött. Meg vagyok mentve, kiálték fel, hiszen csak a túlsó partra kellett átfutni, s alátaszítani a fát. A medve nem jöhet oda. Így is lett. A mackó utánam rohant, fogvicsorgatva bár, tehetetlenül kellett megállnia a parton. Én, a recsegő faderekon lépkedve, már mentve hittem magamat, midőn borzadva látom, hogy a túlsó parton is egy medve vár. Képzeljék, uraim, a helyzetet! No, és mi történt aztán? Kérdék, és lélegzett folytva hallgatták. Istennek ajánlottam a lelkemet. De hát a medvék mit csináltak? Hát mit csináltak volna? Megfogtak és megettek. Ah! Ó, hát ilyen feleletre nem számítottak. Petki Gábor volt az első, aki kirúgta maga alól a széket. Ejnye, kiáltál Laci nyakába esve, hiszen te pompás fiú vagy, aki hatalmasan kigúnyoltál minket. Úgy kellett nekünk, minek kötekedtünk veled. Lefőztél cimbora, beismerjük. Kovas Óci a bátorságodat akarta próbára tenni, én meg az eszedet. No tehát te bebizonyítottad, egy füstre mind a kettőt. Volt bátorságod nevetségessé tenni bennünket, és az eszedet is megcsillogtatni ugyanekkor. Sorba kezet fogtak Lacival, s ezentúl egészen más hangon ment a társalgás. Laci érezte, hogy respektusa lett, s hogy ennek a nagy barátságnak most már csak a felett tréfa. Késő éjfél utánig mulattak együtt, míg végre azt indítványozta Vér István: megöregedett az idő, fizessünk, és ígyük meg a Szent János áldását. Kovasóci Petkivel éppen sugdosni kezdett, hogy nem lenne méltányos nem hozni többé zavarba a szegény verest, hanem abba hagyni a tréfát és kifizetni a mulatság költségeit, midőn maga veres hozta elő. Bizony, már magam is elálmosodtam, alig várom, hogy lefekhessem. Hadd lássuk, kifizet, aztán oszoljunk. Hadd lássuk, kifizet! Megszúrta ez a megjegyzés Kovasócit. Hát ő még nem is bizonyos abban, hogy kinek kell itt fizetni. No hát, próbáljuk meg. Nagy Gergely uram, fizetünk. Hely fiúk, mennyi pénz van nálatok? Kié a legkevesebb? Ő maga kivett negédesen a zsebéből egy zacskót, s oda tartotta csörgetve. Ebben 120 arany van. Nálam is van vagy 100, mondá Petki, és kiszorta az asztalra a zsebei tartalmát. Veres Laci mosolyogva jegyzé meg. No már akkor látom, hogy nem én fizetek. Hogy? Kiálták csodálkozva. Miből látod? Miből? Hát mert nálam sokkal több pénz van. S kijönti a dolmánya egyik zsebéből az aranyakat és drágaságukat, úgyhogy mindnyájuknak a szemei kápráztak ennyi kincs láttára. Hiszen ez rengeteg pénz, szörnyűködik Vér István. Van annak, aki meg nem issza, felelte Laci tréfálkozva. Majd sóbálványá váltak a cimborák, míg végre így szólt Naláci farkas. Vald be, hogy bolondá tetted ma a fejedelmet.
0: Mivel?
6: Azzal a kopott ruhával.
0: Laci nevetett, de nem felelt semmit. Mikor kimentek a kocsma ajtón, odafordult a fiúkhoz. Ki ad nekem közületek éjjel szállást? Mindnyájan készen voltak rá, de Laci a Petki ajánlatát fogadta el.
6: Hány órakor kelsz? Kérdé Petki.
0: Korán, mert tovább megyek innen.
6: Hová mégy?
0: A testvérbátyámat keresni.
6: Hol van a te testvérbátyád?
0: Nem tudom, de fel kell őt találnom. Reggel érdekes mendemondákra ébredtek a gyulafehérváriak, amiknek a fele igaz volt. Az a fele tudnélik, hogy többen, akik korán keltek, egy-egy aranyat leltek az utcán, amerre Veres László a múlt este futott a kiukadt zsebbel. A gyerekek apró tündöklő kövecskéket találtak, amikről egyszerre elterjedt a hír, hogy azok keleti gyöngyök és drága kövek voltak. Egész a fejedelemnő füléig jutott a híresztelés, úgyhogy ő nagysága maga is kíváncsi lőn, s felkéretett a várba néhány ilyen talált kövecskét. A legszebb smaragdok és gyöngyök voltak. Aranyokat is kéretett fel a fejedelemnő, de azoknak igazán csak a híre volt meg már, mert aki talált, eltitkolta. Szana Albert uram, a gyulafehérvári ötvös beszaladgálta az utcákat, mint az őrült, felhajszolta az egész város gyerekeit, hol találták, merre találták a kincseket. Fent az udvarnál és Teleki Mihály uramnál egész nap nem beszéltek egyébről, mint a csodálatos esetről, amelynek nyitját senki nem bírta kiszimatolni. Míg végre déltájban, amint az aranymedve ivószobáját söpörték, megcsillant a seprű alatt egy szem igaz gyöngy, amivel Nagy Gergelyné asszonyom nyomban a fejedelmi palotába futott, hogy ő azt is tudja, kinek a zsebéből esett ki. Egy fiatalember mulatott náluk a többi urakkal, egy fehér kutyával jött, a zsebe kiukadt, s abból ilyenek hultak a földre. De bizaz nem nagyon törődött velük, csak úgy immelámmal szedegette fel. No most már csak azt kellett kitudni, ki volt az a fiatalember.
6: Olyan kisvárosban, mint Gyulafehérvár nem maradhatott sokáig titokban. Az éji cimborák telebeszélték az egész várost a tegnapi idegen esetével, aki Petkinél hált, korán reggel egy paripát vett tőle, s azon elvágtatott valahova Kolozsvár felé. Rémítő kincs volt nála. Csak úgy dűltek zsebéből az ökölnyi nagyságú gyémántok. Ez pedig nem volt más, mint Veres László, az a kóbor piszkos diák, akit a fejedelem tegnap délután tett meg nemes embernek. Hát ebből aztán nem volt nehéz megszűni a többit. Nem lehetett az kóbor diák. Képtelenség. Hol venne a diák annyi kincset? Lopta tám valahol? De ugyan kitől lopta volna? Hát kinek hiányzanak tegnap óta a kincsei? Aztán volt is itt annyi valakinek. A fél zsebéből kifizethette volna a leggazdagabb erdélyi urat. Mind jobban-jobban nagyítva szállongott a hír, míg végre abba lyukadtak ki, hogy az nem lehetett más, mint egy átöltöztetett királyfi. De akkor mit keresett itt?
0: Ej, hát mit szoktak keresni az átöltöztetett királyfiak?
6: Feleséget. S ha már feleséget keresett, kire vethette volna vajon a szemét másra, hanem a hatalmas Teleki Mihály uram szép hajadon leányára. Telekiék valóságos nyomozást indítottak meg, amelyből ki is sült, hogy a fenséges királyfi csak ugyan be akart tegnap jutni Telekihez, de az őrök nem eresztették. Bezzeg meggyűlt a baja Istok bácsinak, nyomban vasra verték, s kémek indultak mindenfelé a királyfi hollétét kipuhatolni.

Tizedik fejezet. Nesselrót Ágnes. Laci Bécsnek vette útját. Ott fogja ő Pistát föllelni valahol a császári udvarban. Mert ha őt a szerencse kísérte, egész természetesnek találta, hogy Pista is elérte, amit akart. Könnyen utazhatott, sok pénze volt, jutott váltott lovakra, szekerekre. Mindenütt főúrnak gondolhatták útközben. Kolozsvárra jutva arról értesült, hogy Leopold császár most nem sokára Budára jön. Már el is indult Bécsből. No, az nagy ritkaság Magyarországnak. Amióta a szegény második Lajosnak a Cselepatakban vetett fekvőágyat a halál, azóta üres lett a budai vár, s élettelen, csöndes a két város a Duna jobb és bal partján. A nemzet is elárvult, azaz, hogy még rosszabb történt vele. Mindig volt egy mostoha apja, Bécsben. Laci tehát egyenesen Pestnek tartott. Éppen akkor várták a császári udvart, s mindenféle pompával készültek azt fogadni. Diadalkapuk voltak felállítva szerte, s lobogók lengtek a házakról és kolostorokról. Ami magát Pestet, a mi mostani gyönyörű fővárosunkat illeti, melynek látára ma sebesebben dobog minden magyar szív, bizazon nem sok néznivaló volt. Leopold uralkodása idejében az egész akkori város nem állt egyébből, mint a belvárosból. Falakkal és bástyákkal

ez a legszebb épület a világon. Lipótot nem szerették a magyarok, s ha Pest mégis ilyen nagy pompával fogadta, annak bizony nem volt más oka, mint a polgármester, Nesselrót Tamás uram, aki mindenáron ki akart magáért tenni. Dicsvágyó, gonosz ember, akit gyűlöltek a polgárok, s mikor a tanácskozások folytak a városházán, mely éppen azon a helyen állt, ahol a mostani városház, hogy miként kellene fogadni a császárt úgy, hogy meg legyen lepetve, a népnek is öröme legyen, és sok pénzbe se kerüljön, mert bizony a város egész jövedelme nem volt több ezen időben, mint 13.430 rénusi forint. Fölszólalt az egyik bátor magyar polgár. Ezen plánumhoz képest, uraim, a legcélra vezetőbb lenne, ha a polgármester uram ő kegyelmét fölakasztanánk a Váci kapura, ahonnan ő felsége jönni fog. Elérnénk mindent, mert ő felsége nagyon meg lenne lepve. A nép roppant örülne neki, és nem is kerülne sok pénzbe. Nagy hahota támadt. Nesselrót uram elvörösödött, s dühösen kirohant a tanácsteremből. De mi annak a polgártársa gúnya és megvetése, aki szemét a hatalom felé vetette? Az nem érez mást, nem hal mást, annak örökké az a képzeletbeli napfény csiklandozza az idegeit, s így azután Nesselrót uram olyan fogadtatást csinált ő felségének, hogy Mátyás király budai bevonulása óta nem látott olyat a két város. Ha ebből sem háramlik majd kitüntetés, rendjel, akkor nem érdemes élni a világon. Bizony háromlott volna, ő felsége már bizonyosan bele is jegyezte a Nesselrót nevét a kis jegyzőkönyvébe, mert mindennel kegyesen meg volt elégedve. De az ádáz végzet, az is a forradalom javára dolgozott már. Nem engedte, hogy a Nesselrót hő óhaja teljesedjék, a legszebb lojalitást átváltoztatta a legnagyobb gorombasággá. Lehetséges-e ez? Igen, mégpedig maga Nesselrót uram volt a sors kezében az eszköz. Ő vele esett meg, hogy amint a főségnek átnyújtandó instanciák beszedésével volt megbízva, özönnel nyújtogatták az érkező király felé, ugyanakkor a díszítőmester is átnyújtotta a számláját a diadalkapukért és mindennemű dekorációért, 2000 rénusi forint, ő kegyelme azt sem tudván, hol áll a feje, ezt a szerencsétlen iratot is az instanciák közé vágta. Természetesen tudtán kívül, mert ő maga csak akkor jött rá e szörnyű dologra, amint nehány hét múlva, mikor már éppen a rendjelt várta, 2000 forint érkezett az udvarmesteri hivataltól azzal a megjegyzéssel, hogy ezúttal hajlandó volt ő felsége a benyújtott kontót kegyesen kifizetni, de figyelmezteti a hatóságot, hogyha jövőre Pestre jön, ne legyen semmi ceremónia. De ez mind mellékes dolog a mi történetünkben, hanem van egy, ami előtt sehogy sem hunyhatunk szemet, s ez Nesselrót kisasszony, a polgármester leánya, aki többet ért minden rendjelnél a világon. Nesselrót Ágnes a legkülönbb hajadona volt akkor Pestnek, termetben, arcban és erkölcsökben. Kék szemeiben a szelítség tükröződött, minden mozdulatán báj és kellem ömlött el. De ha még tízszer teszebb és jobb lett volna, ez a krónika most hallgatna felőle, ha a császár bejövetele napján nem véletlenül arra a tribűnre ül a fényes menetet nézni, amely a nagy tömeg alatt leszakadt, s a rajta ülők ki fejjel, ki háttal a hegyes kövezetre zuhantak. Ágnest szintén ez a sors éri, ha nincs ott kapura egy szép, fiatal nemes úrfi, aki a végzetes pillanatban, úgy szólván esés közben derékon kapta a halálra ijedt lányt. Ágnes még hallotta a deszkák recsegését, látta dűlni, összeomlani az egész hitvány alkotmányt, sikoltott, és eszméletét veszté. Nem tudta többé, mi történt vele. Aléltan maradt karjai közt, és fel nem nyitotta szép szemeit, hiába hömpölygött végig a tömegen, mint az áradat a kiáltás. Jön! Jön! Majd amerre jött, felzúgott a földrengető vivát. 400 bandirista lovának patkói dübörögtek a kövezeten, de a leányka szemet csukva maradt. A lovag lekapcsolta fekete mentéjét, és a

0: földre terítette, hogy ráfektesse. A zűr zavarban és tolongásban azonban majd agyon taposták a szép beteget, úgyhogy ismét karjába kellett vennie, s elvinni a szomszéd házig, hol egy szegény szabó lakott a négy leányával. Babó János uram, mint nagy népszónok volt ismeretes, torzsalkodó ellensége mindannak, ami hatalom. Beillett volna bizaz ezzel a lelkülettel a nemes Csizmadia cégbe is. Szerencsére verseket komponált otthon, ahelyett, hogy a császár bevonulását ment volna nézni. Látott ő annál külön burat is. Tököli Imre uram ő nagyságát. Még a leányait sem eresztette ki. Jó is volt. Legalább rögtön ápolásba vették Ágnest. Fellocsolták, melegített zabzacskokkal életre kényszerítették, kinyitotta a szép beszédes szemeit. Hol vagyok? Kérdé bágyattan. Itt van, jó emberek közt, felelte az ifjú, aki elfáradva, izgatottan várta eszmélését. Ne ijedjen meg, nincs semmi baja. Hogy kerültem ide? Hebegte zavartan, nyugtalanul körülhordozván tekintetét az idegen helyen. Leszakadt az ülőke, kisasszony. Én éppen ott álltam, s fölfogtam a kezembe. Ennyi az egész. Jaj, Istenem, a néném! Kiáltott felijedten. A Franka néni! Jaj, Istenem! Emlékszem már! Mi lett a nénikéből? Nem tudom, felelte a lovak kedélyesen. Csak gondolom, hogy ha a bordáit nem is, de legalább az orrát minden esetre betörte, mert nagyon magasan ültek. A gyermek leányka, mert valóságos feslő bimbó volt még, zokogásba fakadt, s keservesen siratta. Jaj, édes, kedves Franka néni! Örüljön, kisasszony, mondá az egyik szabó leány, aki Ágnes körül sürgött, hogy maga megmenekült. Mire Ágnes, mintha akár éppen Franka néni figyelmeztetné valamely elkövetett helytelenségre, egyszerre összeszedte magát, s kellemmel nyújtott kezet a megmentőjének. Bocsássa meg, hogy aggodalmaim közt, melyeket jó néném bizonytalan sorsa okoz, feledékeny vagyok. Köszönöm kegyelmednek, amit értem tett, sohasem fogom elfelejteni, valamint atyám sem, ki hálásan lesz lekötelezve ezért. Ó, bár csak a nénémet is megmentette volna. Én csak önt láttam, kisasszony. Pedig mellettem ült szegényke, felelte Ágnes naívul. Hiszen ültek ott elegen, de megvallom, úgy jártam, mint az utas a mezőn, ki millió fű között, ha egy tulipánt lát, csupán a tulipán után nyúl. Ágnes csak most nézett először végig a beszélőn, s elpirult egész fülig, szemeit szendén lesütve. Csalhatatlan jelez, hogy túl csinosnak találta az ifjút ehhez a mondáshoz. Öregebb embertől lovagi bókszámba siklik el az ilyen, fiatal úrtól, csinostól, csintalan udvarlás. Egy neszerót Ágnesnek nem szabad ilyen vakmerőségeket mondani. Így, egyszerre. Rideg pillantást vetett lovagunk felé. Rosszabbul van? Kérdé az természetes aggodalommal. Köszönöm, sőt, inkább magamhoz jöttem egészen, úgyhogy képes vagyok hazamenni, elkísérem, kisasszony. Nem szükséges, szólt hidegen, elutasítón, de csak hamar megbánta, mert rögtön hozzátette szeliden. Megszólnának, uram. Azzal fölkelt, s megköszönve nyájasan a háziak szívességét, könnyedén, fürgén távozott az ifjúval együtt, ki egy aranyat tett le ajándékba az ápolásért a szabó asztalára. Istenem, ezt értem teszi, sopánkodott a leány. Már most hogy adom én azt meg kegyelmednek? Nekem nincs pénzem, uram. No bizony, nevetett fel a kedélyes úrfi. Hát egy kontraktust ad róla, jó lesz? Igen, igen, atyám vissza fogja fizetni, de ő most nincs otthon, s én nagy zavarban vagyok. Megálljunk csak! Mosolyogva futott vissza a küszöbről a szabóék szobájába. Valamit ott felejtett talán, kérdé az ifjú, aki az udvaron várta meg, hogy ott búcsút vegyen tőle. Én Neszárót Ágnes vagyok, a polgármester leánya. Följegyeztem kegyelmednek a nevemet erre a fehér lapra. Ha úgy tetszik, írja fölé azt is, amivel tartozom, és küldje el hozzánk, hogy beválthassam. Kontraktus lesz az rám nézve.
1: Jól van, kisasszony, elfogadom ezt a papírost. Emlékül. Ám bár úgy is emlékezném én erre a fél órára örökké.
0: Nem, nem, vissza kell azt küldenie. Hát kegyelmetnek mi a neve, hogy én is megőrizzem? Kérdi aztán kissé szégyenlősen.
1: Fáradi Veres László.
0: A kapunál elváltak, balra ment Ágnes a Dunaparton hazafelé, mert Nesszerótik ott laktak valahol a török császár leányának a háza mellett. Laci pedig a hullámzó néptömeg közé keveredett, hisz itt van most boldog-boldogtalan, az egész ország. Hát, ha megtudhatna valamit a testvéréről, vagy ha talán össze is jöhetne vele. Ó, beragyogóra színezte ki lelke ezt a találkozást. Gyulafehérvártól egész idáig ez volt egyedüli álma, ébren, alva, azaz, hogy alva minden éjjel összetalálkozott Pistával, mindenféle tarka viszonyok között. Egyszer, mint koldus találta útfélen fekve, líceum kerítés alatt, máskor ragyogó ruhában, fényes hintón ülve robogott el mellette, utána kiáltott, Pista, Pista! S felébredt. Látta sebektől véresen a csatatéren, haldokolva. Egy éjjel temetőben sétált, s egy nagy márványkövön ez volt felírva. Itt nyugszik Veres István. Máskor a debreceni katedrán ült és Cicerót magyarázta. Egy szóval annyit gondolkozott róla nappal, hogy aztán az éjjel tündérek rendesen elejébe hozták, vagy szomorú, vagy jó helyzetben, a saját szeszélyeik szerint. De a nappali tündérek lassú népség. Nehéz csizmában járnak, nem csak elő nem hozták, de csak meg sem súgták a Pista hollétét, pedig mennyire vágyott már utána. Milyen boldogság lesz, mikor azt mondhatja neki, nemes ember vagyok, most azon felül gazdag. Úrrá teszlek téged is. Van pénzünk, hál' Istennek, busásan. Ha nem lenne elég, majd visszamegyek a másik feléért. Megveszünk egy kastélyt, szép birtokot hozzá, erdőt, szántóföldet, gazdag réteket, négy prüszkölő lovat szerzünk a debreceni vásáron, befogjuk őket festett hintóba, úgy megyünk el Szegedre, s hintón hozzuk el a kastélyba Dobos nénit a férjével. Ez lesz az első utunk. Ó, beszép lesz, begyönyörűség lesz, mikor az öregek ott fognak tipegni a márványos ambitusokon, s el fogják mondani egymásnak, bizony derék fiúk ezek a mi diákjaink. Hanem a második utunk se lesz ám unalmasabb. Talált ki, no, Pista, hová megyünk a hinton aztán? Ó, de nehéz fejed van, hát hová mennék egyebüvé te gólyhó, mint hogy beállítunk csengősen, bongósan Debrecenbe a Szilágyi professzor uram udvarára. Ha még ott virít az a kedves jószág, aki valamikor a kartkötőt adta. De hát azután, fogja kérdezni a Pista, no hát azután is lesz még valami. A harmadik elmenetel, de ezt már te ki nem találhatod, mert ezt már csak én tudom, merre lesz. S utána nézett a távozó Ágnesnek merengő arccal. Bizaz már eltűnt a tömegben, még csak a szoknyája csücskét sem láthatta. Lassan hatolt a csoportok közt, mert a kutyájára is folyton vigyáznia kellett, nehogy elmaradjon. Miközben részint tovább szőtte a rózsaszínű mesét a jövőből, részint pedig igazítgatott rajta, mert az is nagy mulatság. Hogy mégis jobb lenne talán, ha már Dobos néniéket a kastély udvarán fogadná a szép Szilágyi Magdaléna, mint háziasszony. Persze, mert a konyháról sem szabad megfeledkezni. A szép asszony főztje gazdagon terített asztalon várná már őket. Ez volna az igazi. Úgy bizony, a Magdáért megyünk el legelőbb. Rideg a ház, még ha kastély is, asszonyi mosoly nélkül. Az adja meg a fényét. De hát, ha még Ágnes is ott lenne, a szép Nesszerót Ágnes, ha ő mondaná üde nyájas hangjával, Isten hozta Dobos néni, s megölelni, megcsókolná a jó öregeket, kiknek erre könyperegne végig a ráncos arcukon. Úgy, az Ágnes lesz a legelső dolgunk. Annyit gondolkozott Ágnesről, hogy lassanként nem csak elsőnek jött a kastélyba, hanem majdnem kiszorította a többit. Az udvar bevonulásának már ekkor vége volt,
1: Az emberek csak azért hullámoztak, hogy még egyszer elfecsegjék, amit láttak. A pompát, a császár kinézését bizony nem volt elől, mikor az ábrázatokat osztogatták. A nádas dilovának csörgős pokrócát, az Eszterházi mentéjét, a sok mulatságos epizódot, amely előadta magát. Néha jött egy-egy udvari furír, vagy gazdagon öltözött főúr, s az is jó látványnak, ha nagyobb nincs. Laci remélte, hogy találkozni fog a sok nép közt valamely debreceni ismerőssel, akitán hírt mond Pista felől, de az óriás emberseregben egyetlen ismerős arcot sem látott. Végre egészen lemondott a reményről, midőn a hajóhídnál egyszerre örömkiáltásban tört ki. Megpillantotta Rozsomák Jánost, egy pár gazdagon öltözött úrral beszélgetve. Ő maga egyszerűen volt öltözve, hétköznapias feketében. Szíve nagyot dobbant, keresztül törte magát, egy pár asszonyt fellökött, néhány embernek a tyúk szemére hágott. Rozsomák uram, Rozsomák uram! Kiáltá, és hozzáfutva bizalmasan a vállára ütött a derék férfiúnak. Az visszafordult mogorván és végignézte. Miféle magaviselet ez? Mit akar?
2: Hát nem ismer már, Rozsomák úr.
1: Elment az esze, mordult rá Amaz bosszúsan. Én nem vagyok Rozsomák.
2: Nem Rozsomák,
1: szólt ez kétkedő ámulattal.
2: De hát ki akkor?
1: Én gróf Bercsényi Miklós vagyok. Nem volt ez még akkor híres név, szíveket gyújtogató, sőt, inkább úgy hatott Lacira a fölcsillant remény után, mintha egy dézsa vízzel öntötték volna nyakon. Búsan sompolygott el, s egész estig céltalanul ődöngött az utcákon. Éjjel be nem hunyta szemeit, álmatlanul hánykolódott puha ágyában a budai grifben, ahol szálva volt. Ágnesről ábrándozott. Előállította a kalandját a legkisebb részletekig, s átélte még vagy kilencszer. Miképp vitte be Aléltan a Szabóhoz, hallotta csengeni minden szavát, melyet hozzá intézett. Ott volt a fehér lap is, amit adott. Ezzel akarta megjutalmazni, s milyen finom, nemes modorban. Azt gondolta magában. Ha szegény ember, írjon fel oda nevem fölé néhány aranyat. Ha pedig gazdag ember, hát akkor tegye el emlékül. Hanem Laci egyiket sem cselekedte. Alig várta, hogy reggel legyen, türelmetlenül kért tintát a vendéglőstől, s kitöltötte a fehér lapot. Ezt írta a Nesselrót Ágnes név fölé. Én, alulírott, kötelezem magam Veres Lászlót Holtomiglan híven szeretni. Akkor azután borítékba zárta, piros pecsétet ütött rá, s elküldte a vendéglő szolgájával Nesselrótékhoz. Izgatottan várta a választ, feje égett, szíve félelmesen dobogott, levegőre volt szüksége a tüdejének. Kiment sétálni a vár felé, s nézte a sok sürgő-forgó udvari népséget. Hát, amint ott bámul a rácsnál, látja az udvaron gróf Bercsényit, akinek most már nem olyan mogorva rideg az arca, mint tegnap volt. Feléje jön, s nyájasan kérdi. Nem lát Óbuda felől egy lovas embert? Az én szemeim gyöngék kissé. Senkit se látok, egy csepp porfellek sincs az úton, gróf úr. Miért szólít grófnak? Hát nem mondta nagyságos uram tegnap, hogy gróf Bercsényi? Kérdé megütődve Laci. Én? Felelt azt szemmeresztve. Én Rozsomák János vagyok, az udvari intendáns. No, hála Istennek, rikkantott fel Laci, csak hogy megtaláltam végre, kedves Rozsomák bácsi. Mit, hát nem ösmer?
3: Nem én, uram. Kicsoda ön?
2: Hát én vagyok abból a két fiúból a másik, akikkel az erdőben találkozott ezelőtt egy esztendővel. Tudja, mikor a nyulat megettük.
3: Nem voltam én ott soha, felelte Rozsomák idegenül, de a félreismerhetetlen őszinteség hangján.
2: A bátyámat, a Pistát magával vitte Bécsbe, folytatta Laci habozva.
3: Nem vittem én senkit. Itt valami tévedés van. Azt már én is hallottam, hogy nagyon hasonlítok egy Bercsényi nevű grófhoz, tette hozzá némi kevésséggel, de nem is ösmerem azt a grófot.
2: Az, aki a bátyámat elvitte, szakasztott mása volt kegyelmednek, s Rozsomák Jánosnak mondotta magát.
3: Teringette. Nem értem, ha csak az ördög nem vette fel az alakomat és nevemet, vagy pedig ön van megbolondulva, fiatalember. Nézze csak meg, kérem, jön-e már az a lovas?
0: A lovas most sem jött, minél fogva nagy dünnyögéssel távozott a vár felé, otthagyva Lacit, kinek feje zsibongott a hullámzó benyomásoktól. De hát ki volt akkor az a rozsomák? Két embere vagy egy ember? Ha ez az, miért tagadta el a bátyámat? Ha pedig a másik, miért tagadta el, hogy rozsomáknak hívják? Megfoghatatlan rejtének látszott előtte, melyből nincs semmi kivezető fonal. E pillanatban érkezett meg a várpalota elé a lovas, akit rozsomák várt. Tajtékzólovának patkói szikrázva csattogtak a köveken. Rögtön körülállták udvari szolgák, a lovak kantárját fogva. Szálljon le sebesen is, ne is öltözködjék át, ő felsége már türelmetlenül várja. Egy fél óra múlva csomagolni kezdett az udvar. A déli órákban már kiszivárgott a hír, hogy az elfogott második Rákóczi Ferenc megszökött a bécsújhelyi börtönből, s Lengyelországba menekült. Minden nap egy futár jött a császár után Bécsből. Az öreg császár, mintha sejtette volna a bajt, minden nap türelmetlenül, izgatottan várta a futárokat. A mai rossz hírt hozott. Az utolsó Rákóczi szabadon van. Sápadtan jártak, keltek a miniszterek és udvari tisztek. A kocsisok a lovakat szerszámozták, a lakályok a málhákat rakták a társzekerekre. A polgárság közt mindenféle cicomákkal megnövekedve hömpölygött a sokat jelentő hír. S ettől a naptól kezdve óriási tömegek jártak ki esténként nézegetni a Dunapartra, ha nem piroslik-e még az ég Lengyelország felől. Mindenki hitte, hogy piroslani fog. De Lacira elveszett e hír bűbája, mert mikor a vendéglőbe ért, már otthon volt a szolga a Nesserot Ágnes válaszával. Csak két szót írt, de az sokat ért. Visszaküldte a kis kötelezvényt azon módon, csak azt írta alája finom fonott betűkkel. Láttam, megtartom. Felsikoltott örömében, bánta is ő most, hogy Rákóczi szabad, egész szívét betöltötte az az édes tudat, hogy ő fogoly.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldusdiák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A gogyós gyümölcskertész.
8: Szent Péter esernyője.
9: Házasságon innen.
10: Katalin.
11: A gyerek.
12: A gólya kalifa.
13: Foszti fiú esetek.
14: Pacsirta.
15: Pilátus testament.
16: Szigetkék.
0: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok.
2: Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Az érintett államtitkárságok, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Radostyáni Egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. Ebben állapodtak meg azon az egyeztetésen a résztvevők, amit még vasárnap tartottak a helyszínen. A látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Szeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát, és meghatározhatják a további teendőket. A radostyáni műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt templom tetőszerkezete és a mellette álló barokk fa harangtorony szombaton késő délután égett le. Ma országszerte több helyen is megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjairól. A fővárosban a parlament előtti Kossuth téren zászlófelvonással, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel tisztelegtek az aradi vértanúk előtt, az emléknap alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány, arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
2: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Denkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nem nagyon tudunk túl sok pozitív fejleményről beszámolni, az orosz-ukrán háború is, most már ő 4,5 éve tart, a Közel-Keleten is mindig történnek események, és ugye az amerikai-iráni szembenállás, illetve a térség konfliktusa most már szintén hosszú ideje tart. Ez a két terület, illetve ez a két konfliktus góc jelenleg milyen kapcsolatban van egymással, melyik hogyan hat a másikra?
2: Rendkívül szoros a kapcsolat, az első az olajárak miatt, hiszen az 50-60 dollár körüli olajárakból lett egy 100 dollár feletti olajár a március után. Hogyha megnézzük a grafikonokat, akkor egy hatalmas ugrás van márciusban az olajárakban, és azóta van egy hullámzás, tehát van, amikor akár 120 dollárig is felmegy, aztán 100 dollárra visszanéz, de jóval magasabbak az átlagárak, mint a iráni amerikai izraeli támadás előtt, és ez nyilván hatással van az orosz-ukrán háborúra, hiszen Oroszországnak ez egy jelentős bevételi többlet. Különösen úgy, hogy ugye a Urász, tehát az orosz egyik legfontosabb orosz olajtípus ára, amit mi is veszünk, annak az ára általában alacsonyabb volt. Az elmúlt éveket, évtizedeket nézzük, mint a Brent, a nyugati mértékadó olajnak a olajtípusnak az ára. Ugye ez egy más típusú olaj is, tehát a mi olajfinomítőnk eleve erre vannak optimalizálva, de még olcsóbb is volt. Tehát volt, hogy 20-25-30 dollárral hordonként. Ez egy nagyon jelentős különbség. Az utóbbi időszakban először zárult ez a zolló, és ahogy egyre nagyobb igény lett az orosz olajra, főleg Indiában és Kínában, ugye mert kiestek a közel-keleti források, drágább lett az Urals, tehát az orosz olaj, ami mondom hagyományosan történelmileg olcsóbb, mint az egyéb olajtípusok, vagy a legtöbb fontos egyéb olajtípus, ami egy jelentős extra bevételt jelent Oroszországnak, most 10 dollárral drágább. Tehát 102, most az adás előtt néztem meg, 102 dolláron állt a Brent, 114 dollár, 12 dollárral drágábban állt az Urals. Amit egyébként mi is megérzünk, hiszen mondom, ez a fő, még mindig ez a legfontosabb olajtípus, ami bejön Magyarországra, ugye a 100 halombolattai olajfinomítóba.
1: Összességében az oroszoknak ez a helyzet mennyire kedvező? Hogyha persze lehet azt kedvezőnek nevezni, hogy azért az ukrán drónok okoznak problémákat Oroszország területén is.
2: Ez egy rendkívül kedvezőtlen év volt sok tekintetben az oroszoknak, főleg ha a frontvonalakat nézzük, illetve a stratégiai mélységi csapásokat nézzük. Tehát nagyon sok negatívum történt Oroszország tekintetében. Az orosz kalkulus azt tekintve, hogy beveszik ebbe az évbe a Donbasszt, ez már biztos, hogy nem fog megtörténni, sőt, a Donbassz északi részén az oroszok inkább kiszorultak, egy Liman nevű stratégiailag fontos várost az ukránok gyakorlatilag felmentettek az orosz ostrom alól. Tehát van rengeteg negatívum, de ez ellensúlyozza ez a pozitívum. Az, hogy nagyobb szüksége van a világpiacnak az orosz olajra, hajlandó érte többet fizetni, és ez többletbevételeket jelent az orosz költségvetésre. Az oroszok nagyon sokat vesztettek az ukrán légihadjárattal. Olajfinomítók elleni, sőt, olajexport kapacitások is estek ki. Tehát Oroszország most kevesebb olajat termel, mint az elmúlt években, szinte bármikor. De a kevesebb is több, mert magasabb az ár. Tehát, hogyha megnézzük a veszteségeket és a nyerességeket, akkor még így is negatívumban vannak sok tekintetben az oroszok, ha ezt az elmúlt évet nézzük, de ez a negatívum nem akkora, mint sokan gondolják.
1: Pont nem kényszerülnek térdre.
2: Nem kényszerülnek térdre, ráadásul van még egy nagy pozitívum, hogy a Patriot PEC-3-as elhárító rakéták, légvédelmi rakétáknak a hiánya. Ami azt jelenti, eleve mindig több volt az orosz találatok aránya annál, mint amit az ukránok meg a nyugati média mondott. Tehát itt azért volt egy optimizmus, ezt azért lássuk be. Tények azért fontosak, ennél többször találtak, tehát nem, ezek a 90%-os elhárítási ráták általában nem voltak igazak.
1: 80 körül inkább?
2: Nehéz megmondani, de 70-80 körül általában, de ez is olyan, hogy hullámzik, mikor, mennyi, tehát azért nagyon nehéz egy évre megmondani, de az, hogy 90 az valószínűleg túlzás volt, meg a 90 fölöttiek. De most gyakorlatilag nincs, vagy nagyon kevés. Ami a ballisztikus rakétákat illeti, nagyon kevés PEK-3-osa van Ukrajnának, nagyon ritkán vetik be őket, és ez azért van, mert a Közel-Keleten azért elég szabadon használták az Emirátusok, Szaúd-Arábia, Kuvait, ezek az országok nagyon sok rakétával rendelkeztek, de nagyon sokat el is lőttek, nem is mindig feltétlenül indokoltan, és ugye ők a prioritás az Egyesült Államok számára, most nem Ukrajna, tehát ha szállítani kell rakétákat, akkor nyilván a saját csapatok, légvédelme az első, Izrael szintén, mondjuk Izraelnek vannak saját légvédelmi rakétái, de mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok szintén kiemelten fontos, hogy ezek közeli, Katar közeli barátai az Egyesült Államoknak, és Ukrajna csak ezek után jön. Tehát ez is egy hatás. Tehát szerintem van egy gazdasági hatás, meg van egy katonai hatás, ami gyengíti Ukrajnát. Úgyhogy egyébként más területeken, mondjuk a Starlink lekapcsolása az oroszok részére, az nagyon nagyot hatott, és pozitívan Ukrajna számára, meg a haderőnek az átszervezése is. Az ukrán haderő az most hatékonyabb, mint egy-két évvel ezelőtt volt, tehát ezek pozitív hatások, de ezeket jelentős mértékben ellensúlyozta a közel-keleti háború negatív hatás sorozata.
1: Mennyit billenthet át a mostani helyzeten, hogy Vlagyimir Putyin elnök támogatottsága még szilárdabb, ugye az Egységes Oroszország párt nagy fölénnyel győzött néhány hete?
2: Hát egy olyan választáson, ami semmilyen szempontból nem nevezhető szabadnak, nyilván van jelentősége. Tehát azt nem lehet mondani, hogy az orosz népnek egy jelentős része ne állna a jelenlegi orosz elnök mögött.
1: Maximum nem olyan arányban, mint a végeredmény.
2: De valószínűleg nem olyan arányban, mint a végeredmény. Ugye talán 57-58% lett a vége. Hát én azt mondanám az elnök választásokra, hogyha visszamegyünk az előző elnök választásokra, az talán 87% lett. Nem emlékszem rá pontosan, de hát ezek fogalmazok úgy a tervezőasztalon született eredmények. Tehát Oroszországban nem, tehát az, hogy teljesen figyelemen kívül a hagyható népakarat, az nem igaz. Az, hogy egyáltalán nincs ellenzék, az így ebben a formában nem igaz, bár a jablokot nagyon sorosan korlátozták. Ugye az egyetlen egy olyan pártot, ami a háború kérdésében más álláspontot képvisel, mint a kormány. De hát azért ez egy hihetetlenül korlátozott folyamat volt, és nagyon valószínű, hogy bele is nyúltak az eredménybe. De ezekkel a zárójelekkel együtt is azt lehet mondani, hogy az orosz társadalomban megvan még az a kellő támogatás sajnos a háború mögött, ami lehetővé teszi, hogy Vlagyimir Putyin folytassa ezt a egyébként szerintem maga által is hibának tartott háborút, már lassan 5. éve.
1: És nagyobb sebességre kapcsolhatja, tehát fordíthat a háborúra több erőforrást, több pénzt, és akár mondjuk nagyobb segítséget kérhet a szövetségeseitől, Észak-Koreától, vagy másoktól.
2: Ugye nézzük meg az orosz gazdaság elmúlt évi adatait. Tehát eleve lassult megint az orosz gazdaság, aminek van egy olyan oka is, hogy az ukránoknak a légihadjárata az százalékosan mérhető a GDP-ben. Ezt még Putyin is elmondta Valdajban, ő 1%-ot mondott, én nem fogom tudni mondani, hogy ez valószínűleg inkább kevesebb a valóságnál, hogy ez mennyire pontos, de hát azért hihetünk, hogy ez a mérce, tehát ennél csak több lehet, mint amit Vlagyimir Putyin mondott, tehát az a negatív hatás, ami az orosz gazdaságot érte. De azért a fundamentumok, hát hogyha európai szinten nézzük, a 20% körül vagy 21% körül orosz államadósság, hát a legjobb európai ország, vagy a legalacsonyabb államadósága rendelkező európai országok, Luxemburg, Észtország, ezek vannak nagyjából ebbe a kategóriába. Ugye a magyar az, nem tudom, 76-77 körül van, és ezzel még az Európai Uniós átlag alatt vagyunk. Csak azt mondom, hogy az oroszoknak van még lehetősége pénzt bevonni, akár saját, ugye belülről, Oroszországon belülről, miért? Mert nem folyik ki annyi pénz Oroszországból. Ezt mindig elfelejtjük, hogy a szankciók ugyan nagyon komolyan hatnak Oroszországra, de rengeteg pénzt vittek ki Oroszországból a szankciók előtt. Sok-sok 10 milliárd eurónyi pénz, amit részben elsíboltak, az ment ki Nyugat-Európába, nyugati bankokba, nyugati ingatlanba, nyugaton elköltött életbe. Az orosz elit az olasz rivierán, a francia rivierán, Spanyolországban szórakozott. Tehát itt nagyon sok pénz nem megy ki az országból, amit részben ugye befektetnek, részben mehet az államadósság finanszírozása, valamennyit azért valószínűleg csökkentettek a korrupción is, különösen a Védelmi Minisztériumban, tehát ez összképet kell nézni. Az a probléma, én azt látom, hogy nagyon sokan kiragadnak egy-egy dolgot, hogy most mennyivel csökkent mondjuk az orosz olajfinomításnak a volumen. Ez igaz? De a másik részét nem nézik meg, hogy még milyen lehetőségei vannak az orosz gazdaságnak. És van, aki összeomlásról beszél, van, aki arról beszél, hogy nem fájnak a szankciók, de fájnak a szankciók, de nem is omlik össze Oroszország. Fájnak az ukrán légi csapások, nagyon súlyosak, az olajfinomítás tekintetében tényleg kilométeres sorok voltak, de nem omlik bele össze Oroszország. Tehát ezt a szürkességet nagyon ritkán lehet érzékelni, sajnos a nagy nemzetközi lapokban, hogy nem ez, és ezért van az egyébként, hogy egy idő után meg átesnek a ló túloldalára. Oroszország összeomlik, vagy nem omlik össze, még akár 5 évig folytatja a háborút.
3: És mi a helyzet Ukrajnával? Ukrajna meddig bírja?
2: Hát ugye ez itt a nagyobb kérdés. Ugye Ukrajna már régen nem bírná, ha nem lenne nyugati segítség. Tehát a nyugati katonai és gazdasági segítség nélkül, akármilyen hősiesek is az ukránok, meg akármennyire összeszorított foggal küzdenek, ezt már nem bírták volna. És ez a másik része onnan, amiről keveset beszélünk, mert a nyugati médiák tele voltak azzal, hogy hogyan égnek az orosz olajfinomítók. Az elmúlt pár hétig nem nagyon jelent meg az, hogy mi semmisül meg Ukrajnában. Egyébként ez a frontra is igaz, hogy nagyon sokat beszélünk az orosz veszteségekről, és keveset az ukránról. Ami nem ad egy reális képet arról, hogy valójában mi folyik. Tehát például beszélhetünk erről, az elmúlt hónapokban az ukrán eszközveszteségek hónapról-hónapra nagyobbak, mint az orosz eszközveszteségek. Nem mindegy, de visszatérve a gazdasághoz. Gyakorlatilag az ukrán acélipart, ami egy jelentős lába volt Ukrajnának, azt megsemmisítették, pontosabban leállt. Ugye ott az acéliparnál, én nem vagyok acélipari szakértő, de az újraindítása a kohóknak az se egy egyszerű dolog, meg nagyon sokba kerül, de valami meg is semmisült. Tehát nem csak leállt, hanem fizikailag is megsemmisült. Ugye a mezőgazdaságnál nem lehet ezt megcsinálni, nem lehet a mezőgazdaságot megsemmisíteni, de azt nehézé lehet tenni, hogy ez az export kikerüljön a világpiacra, és az oroszok ezt elérték. Tehát miközben égtek az olajfinomítók, meg elszálltott egy fedele egy nagy tartálynak, ugye ez a kép szerintem sokaknak megvan, miközben ez történt, és az oroszoknál tényleg komoly problémákat okoztak az ukránok, eddig Ukrajnában két nagyon fontos gazdasági területet gyakorlatilag megbénítottak az oroszok. És ez sok 10 milliárd dolláros kiesés. Ugye Ukrajna így is a nyugattól, főleg Európától függött, mert az amerikaiak már nem kívánnak bele több 10 milliárd dollárt adni a költségvetési pénzből, amit adnak egyébként, az amerikai támogatása szűnt meg teljesen, de nem az a nagyságrend, mint az európai. De volt ez a láb is. Tehát a nyugati segély meg volt azért saját ukrán termelés. Most ezt lökték ki az oroszok, és még lehet rosszabb is. Talán itt ebben a stúdióban beszéltünk arról 25 végén, hogy a háború utolsó szakasza a legrosszabb. Hát ez most látszik.
3: És ez az utolsó szakasz egyáltalán?
2: Abban az értelemben az utolsó szakasza, hogy ugye 4,5 év telt el, én nem hiszem, hogy 2-3 év még ebből hátra van. Tehát meg sok tekintetben azt lehet mondani, hogy látjuk a rendezés alapjait. Egy ideje már látjuk, ilyen értelemben már új nagy meglepetés nem lesz, tehát az oroszok nem foglalják el Kijevet, az ukránok meg nem verik ki az oroszokat az országból. Tehát ilyen értelemben ez egy hosszan elhúzódó utolsó szakasz, de nem látom azt, hogy egy radikálisan új szakasz lenne, akármelyik fél megfordítja. Ugye most hónapokkal ezelőtt arról beszéltek nagyon sokan, hogy Ukrajna megfordította a háború menetét, abban az értelemben, hogy ez a rendezés, ez valószínűleg erre fog kifutni egy megosztott Ukrajnára, ebben az értelemben semmiképpen nem fordította meg a háború menetét, de Oroszország sem fordítja már meg. Tehát én nem látom azt, hogy Oroszország azt az eredményt el tudja érni, sőt, ezt nem látom már 22 ősze óta.
3: Tehát, hogy nagy területi változások már nem valószínűleg.
2: Én nem látom azt, hogy sok 10 000 négyzetkilométeres területi változások lesznek, több 100 négyzetkilométer lehet, pár ezer négyzetkilométer lehet. Az ukránok most vettek vissza szeptemberben nettóba körülbelül 4 és 500 négyzetkilométer közötti területet. Ez most nettó nyeressége Ukrajnának, ilyen nem volt 22 ősze óta. De ez nem fordítja meg a háború menetét. Ez Limantól északra egy jelentős ukrán győzelem, és sajnálatos módon nem egy csatán múlik a háború, hanem azon, amiről az előbb is beszéltük, a gazdasági részéről, az attríciós részéről, ami demográfiai attríciót is jelent, Ukrajnában sokkal súlyosabb, mint Oroszországban. És a katonai helyzet az önmagában csak egy pillanatkép, a nagy kép az ez, hogy valójában a két ország hátországa hogy áll, mennyire stabil, Ukrajna egyre nagyobb mértékben függ a nyugati segélyektől, egyre nagyobb mértékben függ attól, hogy mennyi ember tudnak behozni. Ugye az ukrán emberi erőforrások előbb merülnek ki, mint az oroszok, meg a technológiát volt. Ami Ukrajnát a haderő átszervezése mellett megmentette ebbe az évben nagyobb, nem hogy verességektől, hanem győzelmeket is hozott, az a technológiai hullám, ami éppen Ukrajna ült. Ugye egy olyan hullámon ültek, ami nekik kedvezett. De ez a hullám, ugye a hullámoknak sajnos az a tulajdonság, hogy nem tartanak örökké, ez már lefele megy, mert az oroszok adaptálódnak, és most az oroszok vannak hullámba, főleg a sugárhajtású drónjaik a Gerán 4, Gerán 5-ösök által, amire persze jön majd az ukrán válasz, az elhárítódónak, a sugárhajtás felállítódónak, de akkor az oroszok majd egy nagyobb sugárhajtóművet raknak bele, még gyorsabbat, és így tovább. És ez a harc, ez folyik, de az attrició közben a kisebbet sújtja jobban, és ez Ukrajna.
1: Az látszik-e, hogy meddig éri meg folytatni a Vlagyimir Putyinnak ezt a háborút, vagy mi lehet az a pont, vagy akár mi lehet az a fordulat, amely áttörést jelenthetne a háború lezárásához, vagy a tárgyalások érdemi megkezdéséhez?
2: De ugye Ukrajna meg a Nyugat már tárgyalni akar régen, tehát ez az oroszokon múlik, hogy ez a háború nem fejeződött be. Miért? Ugye már Oroszország, Vlagyimir Putyin papíron nem igaz, de papíron a háborút azzal kezdte, hogy megvédjük a két dombaszi szakadárköztársaság népét. Ugye minden évben volt előtte 20-30-40 volt, amikor 100 halott, ami nem kevés nem bagatellizálni akarom, csak azóta meghalt 600 ezer ember, tehát ilyen jól sikerült a védelem. Illetve, hogy a műholdképeket nézzük, akkor a Donbass városainak többségét az oroszok lerombolták, azokat a városokat, amelyeket úgymond fel akarnak szabadítani. Még Mariupol, még Szoszó, tehát van, ahol 100% körüli a rombolás, tehát gyakorlatilag nincs épület, ami ne sérült volna, meg ezt nevezik felszabadításnak az oroszok, ugye Pokrovszk például. De hát ugye most kerül sor, vagy most fogják lerombolni az oroszok, ha ez így folytatódik, Szlavjanszkot és Kramatorszkot is. Tehát ilyen a felszabadítás, de akkor is az orosz legendáriumban ennek fel kell, hogy szabadítsák ezt. Tehát ez az egyik, hogy ez sikerül. Tehát beveszik a Donbaszt. Most nagyon lelassultak, ugye Limánnál mondom, vereséget szenvedtek, de ez nem zárja ki, hogy mondjuk a jövő évben valami történik, és sikerül. Ugye bejutottak a négy utolsó nagyváros, ugye Konstantinivka nagy része az már orosz kézben van, most Druskivka felé próbálnak menni, viszont mondom, északon, Szlavjansz környékén viszont visszaszorultak az oroszok. Tehát lehet ez, hogy elfoglalják a Donbaszt, és akkor rá tudja ütni Putyin a pecsét, tehát hogy ezért kezdtük a háborút, mondom, zárójel, nem ezért kezdték, vagy nem csak ezért, és akkor győztünk. Másik lehetőség, ugye itt Putyinon múlik nagy rész most már, vagy jelentős részben, másik lehetőség, hogy olyan ajánlatokat kap nyugatról, tehát nem csak büntetést, de büntetést is, negatívot is, meg pozitívot is, hogy mit adunk pozitívba, akár szankciók ügyében, akár egy nagy kelet-nyugati rendezés ügyében, ami arcmentő lehet számára. Ez egy második verzió, ami leállíthatja ezt a háborút. Tehát akár a fájdalom, akár a haszonnak a potenciája. És a fájdalomnál mondjuk szerintem a katonai helyzet tudna érdekes lenni inkább, mint a gazdaság. Ugye azt megbeszéltük, hogy valószínűleg rövid távon nem lesz orosz gazdasági összeomlás. Nézd, csak egy példát akarok mondani. 22 tavaszán miért kezdett el Oroszország tárgyalni Ukrajnával? Ukrajna is, ugye ez volt a híres isztambuli folyamat. Fő ok az volt, hogy Gerasimov jelentette Putyinnak, hogy nemhogy nem tudjuk fenntartani a támadást Kijevnél, hanem az egész támadócsoportosítást elveszíthetjük. Ez volt az a híres pillanat, amikor az oroszok nagy lelkűen mondták, hogy a tárgyalások elősegítése, ismét idézőjel és zárójel érdekében visszavonulunk Kijevtől. Azért vonultak vissza, mert nem tudták tartani ezt a támadást. És akkor az orosz hadsereg azt mondta, hogy meg kell állapodni, különben baj lesz. Tehát az orosz hadsereg mondta ezt Putyinnak. Ha most az orosz hadsereg olyat mondaná, hogy meg kell állapodni, és nyilván az orosz hadseregtől félti leginkább a hatalmát Vlagyimir Putyin, akkor megállapodna, vagy elindulna a megállapodás. Csak nem látok ilyen szituációt.
1: A nemzetközi szereplők, a nagypályások közül tud-e még bárki hatni érdemben Vlagyimir Putyinra? Most ugye Friedrich Merz Kijevbe látogatott, üzent is Putyinnak, Donald Trumpnak nyilván valamivel azért közelebbi a viszonya Putyinnal, mint Joe Bidennek volt, de az elmúlt években azért ők se értek el áttörést, ráadásul a belpolitikájukra is kell figyelni, ugye Friedrich Merz pocsékul áll Németországban, Donald Trumpnak jönnek a félidős választások, és akkor még ott van a Közel-Kelet, és meg annyi más téma.
2: Igen, Merzhez képest még Donald Trump is kiválóan áll, azt hiszem pont duplája a támogatottsága az Egyesült Államokban, mert talán 18%-on áll.
1: A pártja és ő maga olyan 10%-on.
2: Igen,

0: számoljuk fel a falat, zárjuk le a háborút. Valamilyen szimbolikus gesztus akart ez lenni szerintem Merz részéről, ezek a mondatok, amiket Kijevben elmondott. És ez befele is szólt, hogy igenis tárgyalunk az oroszokkal, mert Vejdelék azzal támadják, hogy viszik ki a pénzt Ukrajnába, de nem támogatják az oroszokat. Tehát szerintem ez az európai kép, hogy az európaiak mennyire ki tudhatni Putyinra, ugye, mert ez volt a kérdés. Az európaiak nem tudnak annyira Putyinra hadni nyilván, mint az amerikaiak és a kínaiak. Tehát, hogyha sort kéne felállítani, kire hallgat leginkább Putyin, az első, az szerintem Xi Jinping, utána Donald Trump, és az európaiak valahol
1: a fasorban?
0: A fasorban vannak, de nyilván Friedrich Merz meg Németország a fontosabbak között van. A britek az vörös posztó az oroszoknak, tehát szerintem le se ülnének velük. Meg ott vannak még a franciák nyilván. Tehát ez a sorrend nagyjából.
1: Ugye a franciáknál is közeleg az elnök
0: hát választás. Ugye az is egy, és az oroszok már csak, bocsánat, hogy visszautalok, hogy miért nem hagyják abba az oroszok, mert reménykedhetnek abba, hogy lesz egy olyan európai változás, ugye Merz, ahogy ő mondta, akkor 10%-on áll, a pártja 18%-on, az AfD 32%-on, akkor bejöhet Le Pen. Tehát az oroszok reménykedhetnek abban, hogy egy olyan európai politika lesz, ami sokkal inkább nyitott arra, amit az oroszok kérnek, vagy mondanak, vagy követelnek. Én nem látom azt, mondom, hogy Xi Jinping meg a kínaiak rákényszerítenék az oroszokat a háború befejezésre. Miért? Mert ugyan vannak negatívumai ennek Kínára nézve, de sokkal több a pozitívuma.
1: Hiszen az amerikaiak figyelmét leköti.
0: Leköti? Hát meg a fegyverzet. Tehát nézzük meg, hogy hol. Tehát az európai-amerikai fegyvertartalékoknak, fegyverkészletnek egy jelentős része elégett Ukrajnába és most az Irán elleni háborúba. Az a légvédelmi rakéta, az a harckocsi, az a lőszer, ami ott már megsemmisült, vagy súlyosan megsérült, az nem tud menni Tajvanra, vagy nem tud menni Kínával szemben bárhova, a Japánba, Dél-Koreába. Tehát a nagy kép az ez, hogy ugye minden mindennel összefügg, ugye kérdezte az összefüggéseket, nem csak a közel-kelet függ össze az orosz-ukrán háborúban, hanem a távol-keleti feszültség is összefügg. És ha valaki nyertese volt ennek a háborúnak, akkor az Kína, mert az ő képességei nem degradálódtak, még a nyugati meg az orosz képességek degradálódtak, bár mondom, teszem hozzá, a drón technológiában nyilván az oroszok meg az ukránok élen járnak a világban, tehát nem mindenbe gyengültek az oroszok se, meg nyilván a nyugat is tanul Ukrajnától, de a legérintetlenebb szuperhatalom vagy nagyhatalom ebbe az egész válságot sorozatban az Kína. De, és nekik ez, ők már zárnák szerintem az iráni konfliktus, mert ugye az olaj miatt az orosz-ukránt miért kéne zárniuk? A kínai most voltam Pekingben, megmondták, hogy ők nem fognak az oroszokra nyomást gyakorolni, komoly nyomás semmiképpen sem.
1: Oroszország felszólította a diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. Mekkora ennek a jelentősége, a súlya?
0: Szerintem ez a pszichológiai hadviselés, információs hadviselés része, az oroszok csinálják ezt már régen. De azért van mögötte valós fenyegetés is. A Kijevet megnézzük. 2024-ben voltam utoljára, a nappalok majdnem normálisak voltak Kijevben. Hidakon lehetett járni. Nagyon ritkák voltak a nappali légitámadások. Ez 25 folyamán már változott. 26-ra teljesen jellemzőek a nappali támadások. Nincs olyan óra, amikor az ember nyugodt lehetne Kijevben. Az éjszakák azokon nem lehet aludni. Aki legalábbis nem két vagy három emelet mélyen van, az hallja a szirénákat, hallja a robbanásokat. Tehát eleve nehéz, egyébként diplomatának is nehéz lenni Kijevben, nem hogy egy átlag kijevi polgárnak, mert nyilván ha éjszakákat nem alszik normálisan végig az ember, annak az évek során azért meg lesz az egészségügyi következménye, de ennél rosszabb most már a helyzet. Tehát a helyzet az, hogy régebben hetente volt átlagban egy-két halott, most ez napi szintre ment. Tehát a Kijevben sem láttunk ilyet a háború legeleje óta, hogy ennyire sok lenne a halott és a sebesült. És hogyha megnézzük a fotókat, amik az északi hídon, a déli hídon készültek, vagy a filmeket, Kijevben ugye a Dnyepert összekötő 8 híd közül 2-t már találat érte, és úgyhogy a forgalom ott volt a hídon, ez nem éjszaka volt, legalábbis az egyik támadás az reggeli csúcsforgalomba készült, csoda, hogy, vagy történt, csoda, hogy nem volt több, sok halott, két sebesültről beszélnek az ukrán források. Tehát az, ami mondjuk egy-két évvel ezelőtt még természetes volt, hogy nappal 99,9%-ig biztos lehet benne az ember, hogy nem lesz semmi, az nagy megváltozott. Tehát ilyen értelemben

0: értelemben pszichológia hadviselés is, amit az oroszok csinálnak, csak raknak mögé tényeket is. Azt a tényt, hogyha valaki az utcára kilép, és egy hídon átmegy, akkor biztos, hogy az eszébe fog jutni az a fotó, vagy az a kép, amit sokan láthattunk, hogy belecsap ugye a híd kábeleibe, pilonjaiba az orosz cirkáló rakéta. Tehát azt mondanám, hogy Kijevre nagyon-nagyon nehéz hónapok várnak, még nehezebbek az elmúlt egy-két hónapnál is, amik eleve rendkívül nehezek voltak.
1: A diplomaták, illetve azok az országok, amelyek még tartanak nagyköveteket, diplomáciai képviseleteket Kijevben, hogyan reagálhatnak erre?
0: Hát ugye ez országfüggő. 22-ben, ugye februárjában sok ország visszavonta a diplomatáit, más országok meg nem. Ugye az invázió előtti hetekben az Egyesült Államok is vissza kivonta ki ebből a diplomatái nagy részét. Én még nem láttam olyan hírt, hogy tömegesen hagynák el diplomaták Kijevet. Nyilván ez egy rendkívül rossz üzenet, főleg a szövetségesek részéről, tehát Ukrajna szövetségesei részéről, ha a diplomaták elhagyják. De az, hogy családtagok, nem feltétlenül szükséges személyzet már nem megy vissza esetleg mondjuk egy eltávozásról, vagy nem hoznak be újakat a kiesők miatt, ez valószínű. És lehet, hogy a sérülékenyebb munkatársakat, idősebbeket, terhes hölgyet esetleg nem kiküldenek, tehát hogy nem ne jöjjön vissza, de nem nincs ez tömegesen, de nem is ennek van a jelentősége. Annak van a jelentősége, hogy ez az orosz kampány hogyan hat Kijevre, ami nem csak Ukrajna politikai szíve, hanem gazdaságilag is nagyon fontos, és itt egy 3 milliós vagy 3 milliónál nagyobb lakosságú városról beszélünk, aminek ha sikerül a hídjait megbénítani, akkor az ország gazdaságát mérnek az oroszok egy nagy csapást. Miért? Ugye Kijevben 8 híd van a Dnyeperen, ebből 6 a közúti híd, egy vasúti, egy gyalogos, és akkor vannak kombinált hidak, ahol a metró, például 2 metróvonal van, ugye úgy, ahogy nálunk 2 metróvonal megy át a folyón, csak mind a kettő egy hídon, tehát nem alagútban. A híd az sebezhető a rakéták számára, tehát a metrót el tudják vágni, trolibuszok mennek át, a tömegközlekedést, meg magát az autós közlekedést, hogyha ezt heteken át napról napra megismétlik. És ugye itt vannak kábelhidak is, amik sebezhetőbbek, és most hogy jól láttam ezeken a filmeken, fotókon, akkor a kábeleket eltalálták. Az nem olyan, tehát nyilván ez is egy műszaki kérdés, de ha sorra érik a kábeleket egy kábelhídnál a támadások, az okozhat problémát. Az úttestet az be lehet foltozni, a kábeleket helyre rakni, az egy picit nehezebb, szerintem. Tehát itt lehet komoly probléma, és mondom, Kijev egyharmada van a balparton, az egy főleg lakótelepekből álló lakónegyed nagy részt, nem egy negyed, az óriási, ugye milliós, és a kétharmada van a jobb parton, az a történelmi város negyed. Egyébként kicsit hasonlít is Budapestre Kijevben, mert a jobb part, ez a történelmi rész, ez magasabb, ez egy dombokon van, és utána van a Dnyeper, ami szélesebb a Dunánál, kisebb folyó egyébként, de Kijevnél egyértelműen szélesebb, mert szigetek vannak, ártér van, tehát 1,5 kilométer hosszú hidak ezek nem 4-500 méteresek, mint a pesti hidak, és sebezhetők, tehát főleg a tömegközlekedés, tehát a metrót az biztos, hogy ki tudják lőni az oroszok, és akkor mondjuk egy nagyon fontos napi közlekedési eszköz szűnne meg a város két partja között, vagy a folyó két partja között.
1: Összességében a háborúra mekkora hatása lehet az ilyenfajta nyomásgyakorlásnak, és mondjuk Kijev szinte teljesen élhetetlenné tételének?
0: Egy fővárosról beszélünk, ami gazdaságilag is súlypont. Nyilván nem úgy, ahogy Budapest Magyarországon, vagy London az Egyesült Királyságban, mert 35 milliós lehetett Ukrajna a teljes körű háború előtt, és annak nagyjából a tizede volt Kijev. Most meg 25 milliós, és valószínűleg több, mint a tizede Kijev. De ez nem az ipari kapacitás. Már nagyon sok gyárat, főleg fegyvergyárat hoztak Kijevbe. Drón összeszerelő üzemeket. Miért? Mert Kijevnek volt a legjobb légvédelme, és Kijevet politikai okokból Kijevet nem támadták annyira az oroszok. Mondom, Kijev belvárosa egy éve, amikor ott jártam, még gyakorlatilag teljesen épp volt. Na most már láttuk a Tudományos Akadémia épületével, mi történt. Ugye hidakat nem támadták korábban, ezek újdonságok. Tehát szerintem nagyon súlyos hatásai lehetnek, ha ez így fennmarad hosszú távon, de ez is lehet, hogy ez csak egy üzenet az ukránoknak, hogy ne folytassátok így az olajfinomítók elleni csapásokat, ne támadjátok a moszkvai reptereket, ugye Zelenszkij megfenyegette a moszkvai reptereket, és ezt én is láttam, mert 3 éve járok minden évben szeptemberben Kínába, és 3 évvel ezelőtt még Moszkva mellett repültünk, láttam a várost. 2 évvel ezelőtt már egy olyan 100 kilométerre Moszkvától északra, most meg egy hatalmas évbe került el a kínai légitársaság Moszkvát, meg az orosz, a délebre és orosz részeket. Miért? Mert félnek a drónháborútól, és ez bizony kihathat a repterekre, és ha a 4 nagy moszkvai reptér megbénul, ez óriási csapás lenne viszont Moszkvára. Tehát lehet, hogy erről is van szó, hogy jelzik az ukránoknak, hogy kérem, ha arra készültök, amire mi gondolunk, hogy készültök, mondjuk az olasz repterek elleni támadásra, akkor készüljetek fel arra, hogy nem lesznek hidak Kijevben, vagy a krími híddal kapcsolatban ugyanez. Tehát itt egy csomó dolog a háttérben azért zajlik. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy a két fél gyűlöli egymást, akkor jól gondoljuk, de amikor azt gondoljuk, hogy a két fél nem beszél egymással, akkor rosszul gondoljuk.
1: Milyen válasza lehet erre az ukrán vezetésnek?
0: Hát az egyik válasz, amit mondtam, hogy mondjuk a moszkvai reptereknek a folyamatos támadása drónokkal.
1: Még intenzívebben?
0: Hát ugye támadták a reptereket, de azért ez nem volt folyamatos. Tehát gondoljuk azt el, hogy elég, ha egy drón megközelít egy nagy repteret, mondjuk a Seremetyev volt, akkor a gépek nem szállhatnak föl, és akkor egész napra borul a menetrend. Tehát nem kell, hogy becsapódjon. De mondom el, tehát ez azok a légitársaságok, amik repülnek Oroszországban, azok is egyre inkább elkerülik Moszkvát. Tehát azért ennek vannak gazdasági hatásai. Tehát lehet ez, nem tudjuk, hogy az oroszok, tehát én nem akarok itt találgatni, az biztos, hogy a két fél beszél egymással, ez 100%. Tehát lehet, hogy valamit üzentek az oroszok ezzel a hidak elleni támadásra, hogy ezt ne. Az is lehet, hogy valamit megbosszultak a hidak elleni támadásra, és lehet, hogy jön egy ukrán eszkaláció, és mondjuk a krími híd ellen látunk valami nagyon jelentős ukrán akciót, mert egyébként a kijevi hidak is mutatják, meg az atokai híd is mutatja. Az atokai híd az egy óriási túlélő, az oroszok már 4 évet támadják, és még mindig áll. Egy nagyon rossz állapotban van, de még áll az a híd, hogy nehéz a hidakat megsemmisíteni. Nem tudjuk, de az eszkalálódás, tehát ez egy eszkaláció. Az eleve rossz helyzetben a hidak elleni ilyen mértékű támadás, az mindenképpen egy jel.
1: Volodymyr Zelenszkijnek mekkora a mozgástere ebben a helyzetben? Ugye nem rendezték meg az ukrán választásokat a hagyományos időben, most már nagyon hosszú ideje, további időszaka van ennek a ciklusnak. Mekkora az ő legitimációja az ukrán nép előtt?
0: Ugye beszéltünk arról, hogy mennyire népszerű Donald Trump vagy Friedrich Merz, hát Zelenszkij népszerűsége is csökken, de még mindig jóval népszerűbb a vezető nyugati politikusoknál, és azt nem kérdőjelezik meg Ukrajnában, hogy háborús viszonyok közt választásra nem tud sor kerülni. Ugye Fedorov volt védelmi miniszter, dobta ezt be, és el is vesztette a népszerűsége jelentős részét, tehát ez egy nyári eseménysor, amikor leváltotta az előző népszerű 35 éves, magas, jóképű védelmi minisztert Zelenszkij. Véletlenül azért is, mert félt, hogy a vetétársa tud lenni, és a védelmi miniszter felvetette a választások lehetőségét, és akkor elpárolgott a támogatásának egy jelentős része. Mert az ukrán társadalom pontosan érzi, hogy nem lehet ezt meglépni, vagy a többsége az ukránoknak érzik, hiszen a napi életüket befolyásolja az orosz. Tehát amikor valaki azt szervezi meg, hogy legyen fűtőanyag, vagy mondjuk a dácsájába kimenekül a tér, akkor nem arról fog gondolkozni, hogy választani akarok most feltétlenül. Tehát amikor egzisztenciális kérdések vannak, és Ukrajnában egyre több ember számára az egzisztenciális napi kérdések a döntők, akkor nem erről fog gondolkozni. Én értem, az oroszok még segítenek is annak, aki nem akar választást Ukrajnában, és nyilván Zelenszkij nem akar. Nem akarja megmérettetni magát. Miért? Hát ugye nagyon sok körülötte a botrány, ugye erről nem beszéltünk még, tehát gyakorlatilag a korrupcióellenes ügynökség körbelőtte már Zelenszkijt, tehát nem nagyon van körülötte olyan, akit valamilyen szinten ne érintett volna, legalábbis a pletykák szintjén ez a szertág, azok nem is egy korrupciós ügyek sorozata, tehát a kabinet főnökétől kezdve számos volt miniszteréig, az amerikai nagykövetéig, és ezek személyes ismerősei, sokszor barátai Zelenszkijnek.
1: Nem véletlenül mondta Ursula von der Leyen is Zelenszkijnek, hogy a korrupció szintjét csökkenteni kell, meg is fagyott a levegő New Yorkban.
0: Hát ugye ez egy ideig tabu volt nyugaton, tehát 1 évvel ezelőtt lehet, tehát 2025 nyara óta lehet erről beszélni. A korrupció szintje az nem igazán csökkent mondjuk az előző Janukovics kormányhoz képest, talán, de az se biztos, de a Poroshenko kormányzathoz képest semmiképpen nem csökkent a korrupció szintje, csak átalakult. Tehát, hogy most nem Poroshenko és baráti köre, hanem Zelenszkijről nem tudunk, tehát azt vegyük ki, Zelenszkijről nincs hír, tehát róla nem szivárgott ki eddig semmi, de a baráti köre, hát az körbe van lőve, tehát nagyon-nagyon súlyos ilyen értelemben a politikai helyzete Zelenszkinek, és nem hiszem, hogy választást akarna, bár mondom, az ő támogatottsága még nem rendült meg olyan mértékben, mint mondjuk nyugati partnerei közül számosé.
1: Mekkora veszély annak jelenleg, hogy ez a mostani konfliktus a NATO-ra is átterjed, tehát akár egy orosz NATO szembenállás jön?
0: Ilyen értelemben ez az időszak legalább olyan veszélyes, mint a háború kezdete. Az volt a legveszélyesebb időszak, amikor még nem láttuk tisztán a játékszabályokat. Utána szerintem 22 után, 22 ősze után ennek a veszélye csökkent, 23, 24, 25 és 26-ban növekszik. A veszély részben azért, mert az oroszok is próbálják növelni a szabotázs meg egyéb hibrid támadásaik számát Európában. Ez volt korábban is, tehát 2007 óta tudunk, sőt előtte is orosz akciókról európai területen. De ez egy növekvő tendenciát mutat, és ebből lehet baleset. Persze nyilván az európai nyomás is egyre nagyobb Oroszországon, az árnyékflottán, ugye, meg elfogtak orosz hajókat, ebből feszültség támad. Mi van akkor, tegyünk, most forgatókönyvezzünk. Nem hiszem, hogy bármelyik fél nyílt konfliktust akarna. Oroszország sem akar nyílt konfliktust, mert azt hagyományos konfliktus lenne elveszteni. Ha nem hagyományos eszközökhez nyúlna, akkor meg a létatét lenne mindenki számára, az oroszok számára. És ugye akkor nukleáris eszközökről beszélünk. Például Kaliningrádban alig van orosz katona. Baltikum mentén alig van orosz katona. Ezért se számítok arra, hogy egy nagy arányú orosz támadást tudna indulni, mert le vannak kötve Ukrajnában. De mi van akkor, hogyha az oroszok laknak mondjuk egy különítményt, egy árnyékflottás hajóra, amit mondjuk az észtek vagy a finnek elfognak, és lövöldözés, támad és halottak vannak mind a két oldalon. Vagy van egy dróntámadás, akár véletlen, akár direkt, egy orosz drón berepül, és mondjuk megöl egy iskolában néhány gyereket. Egy európai országban kizárható ez? Sajnos nem. Abból mi lehetne? Tehát én inkább a balesetektől félek, nem attól, hogy bármelyik fél direkt belemegy egy ilyenbe. Az oroszok direkt végeznek akár halottakkal is járható műveleteket, ugye ami Lipcsébe történt, hogyha több ezer kilónyi kerozin fölgyullad, akkor abban ártatlanok is meghalhattak volna, ugye a dróntámadáskor. Tehát nem direkt akarják, de lehet ebből baleset, és akkor valaki hozhat egy olyan döntést, ami után elindul egy beláthatatlan folyamat. Tehát én ettől tartok, hogy növekedett ennek. Tehát amire ki akarok lukadni, ahhoz képest, hogy mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt növekedett, szerintem ez a 22-es szint közelébe van. Akkor is voltak olyanok, hogy mondjuk az oroszok majdnem lelőttek egy brit felderítőgépet a Fekete-tenger fölött, amin legalább 30 vagy 20 brit katona volt.
1: Összességében egyébként az, hogy bizonyos kormányok azért a lakosságnak is adnak ilyen jellegű jelzéseket, hogy mondjuk akár készüljenek arra, hogy ez egy lehetséges forgatókönyv, még ha nem is valószínű, mennyire lett önbeteljesítő jóslat? Tehát mennyire szerencsés az, hogyha azt mondják, hogy halmozzanak fel mondjuk tartós élelmiszert? Néhány országban azért vannak erre jelek, illetve akár kormányzati nyilatkozatok is.
0: A Baltikumban, Lengyelországban vannak ilyen jelek.
1: De szerintem, Nagy-Britanniában is azért.
0: Hát igen, de mondjuk leginkább, legkevésbé, tehát egy direkt támadás legkevésbé briteket fenyegeti, hiszen oda nem fog eltévedni egy drón. Ha ott csapódik be egy drón, akkor nem lehet azzal magyarázni, hogy eltévedt Lengyelországban, meg Baltikumban, még akkor is, ha nem eltévedt, akkor is lehet azt mondani, hogy eltévedt. És akkor mi meg elhihetjük, hogy eltévedt. Ugye ez is fontos, még ha tudjuk is, hogy az oroszok direkt csináltak valamit, amiben meghaltak emberek, van, hogy elkerüljük a konfliktust, mondhatjuk azt, hogy elhisszük, hogy nem direkt volt. Tehát azért mondjuk, ha Londonban történik egy ilyen, akkor nehéz. Akkor legfeljebb hát nem bizonyított, hogy az oroszok voltak. Tehát én azt mondom, hogy ezzel semmi gond nincs, hogy halmozzanak fel az emberek. Tehát ezekkel a tanácsokkal. Mert szerintem egyébként érdemes mindenkinek otthon tartani egy bizonyos mennyiségű túlélő készletet, mert akár még Magyarországon is lehet egy olyan hóvihar, hogy mondjuk 4 napig bizonyos településekről ki nem megy, be senki meg nem megy, tehát nincs élelmiszerellátás. Nyilván nálunk ez nem nagyon jellemző.
1: De azért a stratégiai gondolkodás nem hibá.
0: Én szeretném, hogyha a magyar népesség jobban gondolkodna az ilyen dolgokról, tehát ne érezzük magunkat teljesen kényelmesen. Nem hiszem egyébként, hogy ilyen veszély fenyeget. Magyarországra különösen nem, mert mi nem vagyunk ebbe a zónába. ugye melyik az érzékeny zóna a balesetek meg a provokációk szemszögéből, azok, akik nagyon sok fegyvert adnak Ukrajnának, ott a határátkelők támadása, ugye Lengyelországon keresztül megy rengeteg fegyver, akkor a Lengyelország melletti határátkelőt vasutakat támadják már az oroszok. 100 méterre vagy 200 méterre a lengyel határtól. Meghalhat benne akár a lengyel oldalon is valaki szerencsét. Még akkor is, az ukrán oldalon csapódott be egy srapnel, eltalálja, meghalhat egy lengyel vasutas, vagy egy lengyel átlagpolgár is. Nálunk azért ez így nincs meg Kárpátalja eleve nehezebben támadható. Sok ok miatt. De földrajzi okai is vannak, nyilván politikai ok már most kevesebb, de Kárpátalját kevesebbet támadják. De Románia, Lengyelország, a balti országok abszolút ott vannak a frontvonalon ebből a szemszögből. Részben azért is, mert az ukrán drónok is használják a balti légtér melletti orosz légteret, de még ukrán drónok is tévednek át, mert ugye Szentpétervárt, ahogy támadják. Tehát összességében azt mondanám, hogy oda kell figyelni. Tehát valós az a fenyegetés, hogy az oroszok részéről több művelet lesz Európában. Ennek az oka az, hogy azok az európaiak, akik erőforrásaikat az orosz műveletek elhárítására összpontosítják, vagy mondjuk a légvédelmi rakétáikat megtartják, mint Finnország, ugye a finnek azt mondták, hogy nem adunk, de miért? Mert van orosz fenyegetés, annyival kevesebb segítséget kap Ukrajna. Tehát itt viszonylag kevés befektetéssel ezeknek a műveleteknek, és egyébként itt gyakorlatilag eldobható, idézőjelben eldobható ügynököket alkalmaznak az oroszok, olyat, akiknek mondták, hogy 5000 eurót kapsz, ha felgyújtasz valamit. Ezek nem kiképzett specnatos szuperügynökök, hanem valaki, aki a társadalomnak nem a csúcsán van, és 5000 euró, vagy 10000 euró, vagy bármi ilyen ígéret, az őt bevonni egy ilyen egyébként életveszélyes dologba. Tehát az oroszok ezt növelni fogják, mert olcsó ahhoz képest, hogy mekkora kárt okoz Európán belül, de más nyíltabb támadást én nem látok, mert egyrészt nagyon drága, másrészt a válasz olyan lehet, ami Oroszországnak nagyon sokba kerül.
1: A lengyelek ugye hagyományosan is nem kedvelik az oroszokat, de azért az utóbbi hónapokban, években az ukránokat sem annyira. Tehát azt lehet hallani, hogy azért akár a gazdasági szempontokat, ha nézzük, akár az elmúlt évek történéseit, már nem akkora az ukrán barátság Lengyelországban sem. Lehet ennek bármi jelentősége?
0: Mindenképpen van egy lengyel-ukrán feszültség, ennek egy része a történelem, egy része pedig az, hogy ki legyen a térség vezetője. És Ukrajna is törekszik erre a szerepre, meg Lengyelország is törekszik erre a szerepre, és nyilván Lengyelország azért gazdaságilag, meg lakosságban azért nagyobb erre a lehetősége. Ukrajna meg nyilván háborút folytat, és egy nagyon erős hadsereget épített ki, és mondhatja ezt, hogy ezért. Tehát van egy ilyen típusú versengés is, meg van a történelem is, és ezt a kettőt nem lehet kikerülni. Tehát én nem látom, hogy a lengyel kapcsolat azt az évet futja be, mint amit sokan reméltek 2022-ben, hogy itt akár még konfederáció is létrejött újra, ugye a régi lengyel konfederáció képeként, utóképeként, vagy történelmi párhuzamként. Tehát szerintem itt a viszony, és már most is rossz, ha esetleg a PISZ vagy a konfederáció kerül kormányra, akkor még rosszabb lehet. És ez látható, tehát az Ukrajna és a szomszédok közt több szomszéddal van nem annyira jó viszony. Ez nem javult az utóbbi időszakban. Mondjuk Magyarország egy kivétel, de mondjuk a szlovák-ukrán viszont se túl jó, de még a románokkal is vannak feszültség. Ott a legkevesebb egyébként, érdekes mondom, pedig a területi viták is, nagyon komoly területi viták is voltak.
1: Magyarország biztonsága hogyan alakulhat, illetve az új kormány stratégiája?
0: De két dolgot kell látni. Az egyik dolog az, hogy Magyarország a NATO és az EU tagja. Ergo, ha bármely NATO és EU tagot, mert ugye mondtam, hogy mi nem vagyunk olyan közvetlenül érintettek, de ha ott történik valami, és mondjuk az ötödik cikke életbe lép, akkor mi is ugyanúgy háborúban vagyunk, mint bárki más. Ezzel jár a NATO, meg az EU, mely egy védőernyő, de kötelezettségekkel is jár. Én nem, mondom, nem látok erre sok esélyt, de ezt nem lehet elkülönni. Ugye a másik dolog az, hogy vannak változások a magyar politikai irányban, aminek vannak pozitívumai, de rejthetnek veszélyeket is, ugye az oroszokkal kapcsolatban. Mert Oroszország eddig kesztyűskézzel bánt Magyarországgal, ez változhat. Tehát Kárpátalja kaphat akár sajnos több támadást, eddig szerencsére csak egy nagyobb támadás volt, de ez megtörténhet, mert Kárpátaljára is vittek egyébként komoly ipari kapacitásokat az ukránok Kijevbe. Kijev meg Kárpátalja volt a legvédettebb, ezért sok gyár odament, beleértve fegyvergyárakat is. Tehát ez is változhat. meg Magyarország nem volt terepe azért az ilyen hibrid akcióknak, nem gyulladt föl egyetlen egy magyar gyár se, ugye még Lettországban, vagy Lengyelországban, most egy Starlink központ égett le, tehát nem voltak ilyen akciók, ugye Csehországban a fegyvergyár robbanás, ugyanez Bulgáriában, Magyarországon nem voltak ilyen nagyon látványos, nyilván az oroszok itt kémkedtek ezerrel, meg itt voltak az országban, de nem, kinetikus műveleteket nem hajtottak végre. Tehát ezek változhatnak a következő időszakban.
1: Akár még fókuszba is kerülhet Magyarország, vagy ez azért majdnem, hogy kizárható?
0: Hát, nem valószínű, inkább ezt mondanám. Nem hiszem, hogy Magyarország Moszkva fókuszába kerülne, mert egész egyszerűen nem Magyarországon keresztül megy ez a rengeteg fegyver, ami Ukrajnába megy, ez Románia és Lengyelország. Nem Magyarország akadályozza adott esetben az orosz árnyékflottát, hanem mondjuk Észtország, meg a többi balti állam, meg a skandinávok, dánok. Tehát nem Magyarország a leghangosabb a Ukrajna támogatásában, hanem mondjuk a britek. Tehát Magyarország, én nem látok olyan nagy változást, hogy Magyarország előrelépett volna, és azt mondaná az oroszoknak, hogy ide lőjetek. Tehát szerintem racionális a politika, meg kell őrizni az orosz energiahordozókat, ameddig lehet, ez abszolút magyar érték, még akkor is, ha most drágább egyébként az orosz olaj a sok éves átlagnál, tehát már nem éri meg annyira a nyugatival szemed, de ez visszaváltozhat. Tehát ellátás biztonságokból is, nem csak anyagi, nem csak árokból fontos az orosz gáz meg az olaj, szerintem ezt a kormányzat igyekszik megtartani. De az is fontos, hogy azokat a konfliktusokat, amik kialakultak a NATO-ban, meg az EU-n belül a szövetségeseinkkel, ezeket rendezzük. Tehát ez egy egyensúlyozás, ami nem egy egyszerű dolog, meg nyilván Ukrajnával is, elsősorban a kárpátai magyarok érdekében javítani kell a viszont, és nagyon reméljük, hogy amit Ukrajna megígért, azt végre fogja hajtani.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Köszönöm szépen.
1: Önök az elmúlt szűk 50 percben Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották. Most megköszönik figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Teljesen elpusztult a radostjáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostjáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostjáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostjáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz, a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. Ma országszerte több helyen is megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjairól. A fővárosban a parlament előtti Kossuth téren zászlófelvonással, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel tisztelegtek az aradi vértanúk előtt, az emléknap alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd főtisztjét. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Csalók élnek vissza a magyar-máltai szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyékben, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett vármegye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a magyar-máltai szeretetszolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Mint írják, a magyar-máltai szeretetszolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a máltai szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba, írja a karitatív szervezet közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezet. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
1: A Bibliában különös hangsúlyjal van jelen a születés és a gyermekáldás.
3: A Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
1: A Magyar Népmese napja a Heltai Folk Centerben.
4: Olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségeinek életében fontos szerepet töltenek be azok a gyülekezetek, amelyek nem csak az Isten tiszteleteknek adnak otthont, hanem a közösség összetartását és a hagyományok továbbadását is szolgálják. Tivadarfalván is egy ilyen élő közösség működik, amelynek története, mindennapjai és szolgálata szorosan összefonódik a település életével. A következő percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházkerület részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek. Valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40-30-40-50 évesek a rendszerváltás előtt a szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje. Mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük. És úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a perselypénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai perselyben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri a mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
3: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
2: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton, ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
3: Fiatalság?
2: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élő hitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadar falván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadar falván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
1: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgett.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére oktatták, pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Emese.
2: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
3: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben.
2: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
3: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon, az ott maradjon a család birtok, és apáról fiúra öröklődjön.
2: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermeke, tehát a meddőséget.
3: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. És sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van, Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolom,

0: gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is, amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
1: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
0: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár, tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
1: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
0: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogyan maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba, úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már, róla szintén sok mindent tudunk, ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe, Éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
1: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
0: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerül a gyermekek. Ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskola rendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
2: Az elmúlt percekben Német Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Népmese napját a Heltai Folk Centerben. A gyermekeket mesemondás és egy különleges meseösvény is várta, emellett pedig kézműves programokon és gyermektáncházban is részt vehettek. A mese fontosságáról és jelentőségéről Szabó Enikő mesemondót és pedagógust kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Kezdeném is akkor az első kérdéssel. Ugye idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Magyar Népmese napját itt a Heltai Folk Centerben. Mi az ön szerint, ami miatt évről évre visszatérnek ehhez a programhoz? Ugye úgy tudom, hogy ön második éve van meghívva. Ön mit gondol, hogy mi az, ami miatt visszatérnek a szervezők ehhez a programhoz?
3: Szerintem ugye olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken, és szerintem a fontossága annak, hogy a gyerekek élő szavas mesemondást halljanak, az valahol tudatosodik a szülőkben is. Meg ha nem, akkor a gyerek hazamegy és elmondja, hogy wow, olyan vagány mesét hallottam. Nem mondasz, anya, egy mesét nekem is, mert sajnos a rohanó világunkban ugye a mesemondás, azt tapasztaljuk, hogy igen-igen elmarad. És akkor ezek, én azt mondom, hogy ezek a rendezvények szinte szentélyei a népmesének, hogy ezek azok az alkalmak, ahol a gyerekek élőszavas mesemondásra találkoznak és élőszavas mesét hallanak.
2: Igen, láttam, hogy a szülők is nagyon be vannak vonódva, és nagyon élvezik az egészet. A népmeséket ma már sokszor egészen másképp élik meg a gyerekek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ön szerint mitől tud egy népmese ma is igazán közel kerülni hozzájuk?
3: Hát ugye a népmese, azt mindig, mikor elindítom a mesélést, akkor a mesehalló fülünket azt megnyitjuk. Tehát, hogy a gyerekeknek bekapcsoljuk a képzeletüket a képzeletvilágokba, ugye ott látják maguk előtt a király kisasszonyt, a királyfit, és szerintem nagyon fontos az, hogy meséljünk, mert akkor szárnyal a képzelet. Mert ugye ott van a tévébe, a telefonba, ott van a király kisasszony, nem kell gondolkozzon. Tehát ő fogyasztóvá válik. Viszont ezek az alkalmak, amikor mesélünk, akkor a gyerekeknek a képzelete szárnyal, és hogy nagyon fontos a mesemondónak az egyénisége, mennyire tudja bevonni a gyereket. Mert ha van egy egyszerű mesénk, ugye azt el tudjuk úgy mesélni, hogy bevonjuk a gyerekeket, tehát érezni kell a csoportot, és akkor a gyerek élvezi, és élvezettel hallgatja azt, amit a mesemondó mond. Tehát, hogy a kapcsolódás az nagyon fontos, hogy meglegyen a mesemondó és a gyerek csoport között.
2: Így van, ez látszott itt is, hogy ön is mennyire jól kapcsolódik a gyerekekkel, és mennyire élvezték. Ez az első pillanattól kezdve számomra világos volt, mint néző. A mesehallgatás után a gyerekek nem egyszerűen hazamentek, hanem gyakorlatban is ültették úgymond ezt a mesét, és ők is beleélhették magukat. Ugye egy meseösvényen indultak tovább, ahol feladatokat és nyomokat kellett megfejteniük. Hogyan alakul át egy történet, amikor a gyerekek maguk is a mese szereplőivé válnak? Mit gondol?
3: Tehát a gyerekek nagyon szeretnek különböző mese szereplők bőrébe belebújni. Ugye hát ott van az élet, a valóság, meg egyáltalán a mese az örök bölcsességet hordozza, hogy hogy érdemes élni, milyen értékrend szerint. És akkor ugye lehet olyan gyerek, aki kipróbálja, hogy milyen az, amikor farkas vagyok, vagy milyen a róka ember. És akkor ugye ezek a megállók, ügyességi próbák, vagy bizonyos szereplőknek a bőrébe belebújni, vagy felismerni különböző dolgokat. Tehát, hogy a gyerek kipróbálja magát egy picit, hogy kiállta a próbát, ugye pozitív megerősítés, mert itt nincs olyan, hogy jaj, ezt nem tudtad megcsinálni, hanem gyere, képes vagy, megcsinálod, és akkor megkapta ugye a pontocskáját, tehát, hogy mindenképpen pozitívan cseng le, meg hogy egy picit beleéli magát, belecseppen a mesébe. És akkor szerintem ez felejthetetlen élmény, mert vannak történések, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt meséltem, és akkor Tanci, emlékszel, hogy az milyen volt, és akkor ezek ilyen pozitív megerősítések, hogy érdemes ezt csinálni.
2: A meseösvényen csapatokban dolgoztak. Ön szerint mennyire fontos része ennek a programnak az együttműködés, a csapatjáték, és milyen helyzeteket szeretnének teremteni a gyerekeknek?
3: Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenképpen pozitív élmény, a csapatok azok teljesen ismeretlen gyerekek, tehát hogy akkor egymásra hangolódás, meghallgatni egymást, ami ugye manapság a mai világban sajnos azt tapasztaljuk, hogy mindenki úgy kikönyököli magának a maga igazát, itt meg egymásra vannak utalva, meg kell beszélni, tehát ahhoz, hogy sikeresen megoldják a feladatot, akkor közösen együtt kell dolgozni. És hogy előbb-utóbb mindenki beadja a derekát, mert ha nem, akkor nem állják ki a próbát. Tehát, hogy alkalmazkodnak egymáshoz, meghallgatják egymást, odafigyelnek, tehát, hogy ezeknek a csoportmunkáknak a hozadéka nagyon nagy. Lehet, hogy ők nem tudják, de mi pedagógusok, vagy azok, akik összeállítottuk a játékokat, azt a hozadékát, azt tudjuk, hogy mi a gyerek lelkecskéjébe.
2: A kézműves foglalkozás és a néptánc is megjelenik a programban. Ön szerint miért fontos, hogy a népmesét ne csak hallják a gyerekek, hanem mozgással, alkotással és játékkal is kapcsolódjanak hozzá?
3: Hát, ugye, ahogy mondtam, a népmese hordozza magába azt, hogy érdemes élni, tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen értékrend szerint működjünk, és nyilván ugye a népi kultúránkhoz hozzátartozik a mese, a tánc, a mondókák, a kézművesség, és akkor így egész kerek az egész, ugye, hogy ott van a mese, ott vannak a játékok, ott vannak a kézműves tevékenységek, ott van a néptánc, a népzene, és ugye ez egész kerek, és hogy fejleszti a gyereknek az egyéniségét, mert az látszik, hogy mi játszunk, viszont minden történésnek megvan a hozadéka. Ugye a mese az a fantáziát, a kézműves tevékenység, a tánc, a ritmus, nagyon sok mindent fejleszt a gyerekbe, tehát megkezdve az, hogy írás probléma, olvasási nehézségek, ezek a ritmus gyakorlatok, a belső ritmust kialakítják, és hogy a mindennapi életben segíti őket. Én úgy gondolom, hogy ez így egész kerek, ahogy ezt így megálmodták a szervezők, ugye én meghívott mesemondó vagyok, és gratulálok a szervezőknek, és szerintem ez olyan esemény, ahol aki részt vesz rajta, az hálás lehet a szervezőknek.
2: Igen, mindenképpen nagyon élvezhető esemény, szerintem minden korosztály számára. Ezt én is mondhatom résztvevőként. Szó volt arról, hogy a gyerekek inkább a telefonhoz vagy a számítógéphez nyúlnak, mint hogy mesét hallgassanak. Ön szerint hogyan lehet őket megszólítani egy ilyen programmal?
3: Én azt mondom, hogy aki egyszer hallott mesét, és úgy a mesemondó az olyan volt, hogy be tudta vonni a gyereket, akkor szívesen fog máskor is mesét hallgatni, de azért a gyerekek ugye óvodába, iskolába már hallanak mesét, otthon a családba mondanak mesét, és én biztatok minden pedagógust, hogy meséljen minél többet a gyereknek, mert ez az, ami valójában, tehát fejleszti őket.
2: És egy lezáró kérdés. Ha a program végén a gyerekeknek csak egyetlen dolgot kellene hazavinniük magukkal a mai mesenapról, nem tárgyra gondolok itt, hanem inkább élményre vagy gondolatra, akkor ön szerint mi lenne az?
3: Ennek a mesének annyi hozadéka van, mert hogy ugye itt voltál és hallottad, tehát megkezdve, hogy a harag, a hirtelen döntés, és utána a felismerés és a megbocsájtás. Tehát ha egy szó, az a szeretet. Viszont tanultuk mi azt, hogy lehet túlélni. Ugye ott volt egy évig a király kisasszony, és gyűjtögette, és csodásan felsorolták a gyerekek, hogy milyen magvakat, mit gyűjthet, mit tehet, milyen gombát, mi a mérgező gomba. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nekem már visszajelzés volt a gyerekek részéről, hogy milyen csapattal van dolgom, hogy annyi mindent ismernek. Tehát egy szó az az lenne, hogy a szeretet.
1: Az elmúlt percekben Szabó Enikő mesemondó pedagógussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezés aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is 2 számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: 1440. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 90. Zsoltár, 12. vers. Egyszer egy asszony álmot látott, melyben egy angyal a következő üzenetet közölte vele. Erényeit jutalmául 1440 font érkezik a számládra minden reggel egyetlen kitétellel. Minden nap végén el fog tűnni a számládról a fel nem használt egyenleg. Nem viheted át a következő napra, és kamatozni sem fog. Ugyanakkor másnap reggel újabb 1440 font kerül átutalásra. Olyan eleven volt az álom, hogy amikor az asszony felébredt, magyarázatért fordult az Úrhoz. Isten erre megmutatta neki, hogy minden reggel 1440 percet kap. Összesen ennyiből áll 24 óra. Azért annyira fontos, hogy mihez kezd ezzel az egyenleggel, mert ez minden, amiből gazdálkodhat. Neked is van egy hasonló számlád. Az a lényeg, hogy minden nap végén örömmel és elégedetten tudj visszatekinteni, és azt lásd, hogy bölcsen fektetted be az aranyat érő időd. Valaki egyszer ezt mondta, az idő Isten ajándéka, amit pedig kihozol belőle, az a te ajándékod Istennek. Mennyire igaz? A Zsoltáros így írt, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. 90. Zsoltár, 10-es, 12-es és 17-es versek.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Heti ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt, Bódis Attilát hallják. Október 6-án a Brunók és Renáták ünneplik névnapjukat. Köszöntjük őket és köszöntünk mindenkit, aki valamilyen okból ünnepel ma. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata. Első óránkban miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressy Gábor színész rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhetik meg. Ő volt a magyar romantika korának egyik legjelentősebb és legtudatosabb színművésze. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusával beszélgetünk hamarosan.
2: Hát rengeteg Shakespeare szerepet eljátszott, méghozzá nagyon nagy előadás számba magam is rácsodálkoztam, hogy például Lear királyt, Otellót, más Shakespeare hősöket 40-50-60 estén játszott el. Ez a maga idejében ez nagy szám volt. Nagyon jelentős szám volt. Tehát, és ugye alapvetően ugye drámai figurákat, karaktereket játszott, ugye Shakespeare alakokat, de volt Vígszínházi szerepe is, az Egy pohár víz című szkrip komédiának például ő volt az egyik férfi főszereplője. Hát egyszerűen színész volt, aki minden műfajban kiválót tudott alakítani. És emellett ugye más tevékenységeket is folytatott, tehát például rendezőként is működött a Nemzeti Színházon, méghozzá opera rendezőként is. Először ez tiltakozott, nyilvánvalóan a próza háttérbe szorulásaként értelmezte azt, hogy bekerül az opera a Nemzeti Színház repertoáriába, de aztán ennek a műfajnak is képviselője volt.
1: Ez tehát a mai svéd asztal kínálata 4 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressy Gábor színész rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhetik meg. Ő volt a magyar romantika korának egyik legjelentősebb és legtudatosabb színművésze. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusával Jászter Beáta beszélget.
2: Megint a 19. századba visz az utunk, és egy olyan emberről fogunk beszélgetni, akit nem csupán a színészi karaktere vagy a színészi játéka miatt őrzünk az emlékezetünkben és a szívünkben, hanem olyan emberként, aki a magyar színház, a magyar színjátszás ügyét azt dédelgette és vitte a révbe. Református családba született, ha jól tudom.
3: Igen, méghozzá Sajó László falván, ez Sajó Szentpéter közelében levő nagyon kedves kis falu, és itt református lelkész volt az édesapa. És alkalmasnak találta nyilvánvalóan Gábort is, hogy ezt a pályát vigye tovább, a hivatását örökölje, meg valószínű rendelkezett azokkal a tulajdonságokkal már kisgyerekként, amikről az ember azt gondolja, hogy egy papnak rendelkeznie kell, lelkészként ugye kiállni a hívek elé, hatásosan beszélni. Csak hát ebben ugye megint csak beleszóltak a diákévek, mint olyan sok mindenkinél. Ugye a Latabár Endrénél is a legutóbb mondtuk, hogy a diákévek adtak egy fordulatot a életének. Egressy Gáborral is ez történt. Ő a Miskolci Református Kollégiumnak lett a diákja. Ez az épület egyébként a mai napig áll. Akik ismerősek Miskolcon, azoknak mondom, hogy az Avas templom aljában áll ma, és most már a Herman Otto Múzeum épületeként ez a papszeri kollégium. Gábor és a testvére Béni is itt tanultak, és hát itt lettek mind a ketten a színháznak a szerelmesei. Kötelezték el magukat mind a ketten a színház világa mellett. Na, ez a Gábor esetében nehezebb volt, mert ugye az édesapa ragaszkodott volna, hogy az ő hivatását vigye tovább. Tehát Gábornak konkrétan háromszor kellett elszöknie, beállni egy színtársulatban, az édesapa háromszor lépett fel ellene, de hát aztán fel kellett adnia, mert Gábor rendíthetetlen volt, és kiállt a színészet mellett. És hát megint egy szép gesztus, hogy ahol Miskolcon ő elhatározta, hogy színész akar lenni, itt is kezdhette a pályáját a Miskolci kis színházban. Aztán majd utána ennek lesz egy újabb miskolci fejezete megkoronázása. Tehát ez egy nagyon szép dolog volt. Tehát egy nagy küzdelem volt az, hogy el tudjon indulni a pályán. És akkor itt kanyarodnék picit vissza még, és így zárnám le a Sajó László falvi vonulatot, hogy hát kevés színész mondhatja el, vagy kevés színházi ember mondhatja el azt, hogy egy templomban márványtábla őrzi az ő emlékét, méghozzá hatalmas nagy márványtábla. Egressy Gábor elmondhatja, mert a Sajó László falvi templomban ott egy nagyon szép emléktábla őrzi azt, hogy ő itt született, innen Sajó László falváról indult. Ez egyébként mutatja a jelentőségét is.
2: Hát pap lett végül is, csak nem református lelkipásztor, hanem tália papja. Hogyan indultak a miskolci évek? Hogyan kezdődött ez a pálya Miskolcon?
3: Miskolc és Kassa tulajdonképpen ingázott ő a két város között, ahogy a társulat is. Kassai Színjátszó Társulat néven működtek, ami a magyar színházi világnak a legminőségibb színháza volt, a legjobb társulat, a legjobb tehetségesebb fiatalokkal. Tehát Miskolc és Kassa így együtt kell említenünk a két város, aztán majd Kolozsvár is képbe kerül. Ő is pontosan ugyanúgy kezdte, mint mindenki, ezt le is írja valamit, valamelyik írásában, hogy ebben az időben minden kezdő színész mindent csinált a színházban. Tehát a úgymond legalantosabb dolgoktól minden feladatot el kellett látni, színlapírást, kellékezést, bármi, ami egy színházban adódik. Ez természetes volt, a tanulásnak is a folyamata, meg hát ugye kis létszámúak voltak a társulatok, tehát mindent mindenkinek kellett csinálni. Ezt egyébként azért is szoktam kiemelni, mert aki nincs tisztában a korszak működésével, az azt gondolhatja, hogy ez egy-egy művésznek a nagyságából, vagy színpadra alkalmasságából levonhat. Tehát Petőfi Sándorról például tévesen nagyon sokan leírták, hogy hát nem volt tehetséges, nem volt színésznek alkalmas, mert hogy például valahol súgóként működött. Miközben a súgó a maga idejében olyan volt, mint egy karmester, a legfontosabb szereplője egy előadásnak. Tehát ezért kell hangsúlyozni, hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy valaki elszegődik egy színtársulathoz, ott mindent csinál.
2: Várható volt, hogy a tehetsége Egressy Gábort elviszi Budapestre, a Pesti Magyar Színházba, a későbbi Nemzeti Színházba?
3: Azt gondolom, hogy igen, hiszen markánsan mutatkozott már meg fiatalon, illetve ott is voltak eleve azok a kollégái, akikkel ő együtt nevelkedett, akikkel egy stílust képviseltek, például Telepi György, akivel itt együtt kezdte szintén Miskolcon, és Kassán ott volt egy oszlopos tagként, és lehetne sorolni a többieket, hiszen nagyjából az a gárda adta a Pesti Magyar Színháznak az alapító gárdáját, akik itt Miskolcon és Kassán kezdtek, innen indultak. Van is itt a Miskolci Színészmúzeumi kiállításban egy jelenetkép sorozatunk, a Tisztújítás című reformkori komédiából a Nemzeti Színháznak az előadását ábrázolja, név szerint tudjuk, hogy melyik szereplő a képen az melyik színészünk volt, és hát mindig mutatjuk a látogatóknak, hogy a nevek többsége az innen indult, és ugyanazokat a neveket látjuk ezeken a Nemzeti Színházi jelenetképeken, mint akiket a miskolci színlapokon olvashatunk. Én közben ugye Nemzeti Színházat mondtam, mert ugye a Pesti Magyar Színházként nyílt meg az épület, az intézmény 1837-ben, de pár év múlva ugye ez lett a Nemzeti Színház. És fontos hangsúlyozni, hogy Gábor, ő már a nyitó előadáson és fellépett, és a költőnek a szerepét játszotta az előjátékban.
2: És micsoda társaságba került, hiszen Budapesten ugye a Nemzeti Színház köré szerveződő, vagy a Pesti Magyar Színház köré szerveződő értelmiség, írók, költők, Petőfi, Jókai, Fáy András, és még hosszan sorolhatnánk azokat a neveket, akik ebben az időben jó kapcsolatot ápoltak egymással. Ugye Petőfi sok szép kritikát is írt az ő játékáról.
3: Hogyne, valóban ez nagyon fontos, volt is egy konkrét kör, aminek ő oszlopos tagja volt, de alapvetően az egész korszakra egyébként nagyon jellemző, hiszen ez egy nagyon a magyar történelemnek és a kultúrának a legpezsgőbb időszaka volt, ugye szoktam mondani, hogy a magyar kulturális intézményi rendszer tulajdonképpen ekkor születik meg, ekkor alakul ki, tehát tulajdonképpen mondhattuk, hogy magától értetődő is volt, hogy mindenki mindenkivel nagyon aktív kapcsolatot tartott. Egressyre ez valóban nagyon jellemző, és megint csak azt kell mondanom, hogy az ő nagyságát mutatja azt, hogy egy minőségi körben a legjelentősebb alkotókkal, személyekkel volt ő kapcsolatban. Ugye Madara Tolláról, ember barátjáról, ugye szoktuk mondani, hogy mindenki azzal a körrel barátkozik, ami ugyanazt a minőséget és színvonalat is képviseli, ami ő is betült. Hát ez Egressyre maximálisan igaz volt, és ugye ez kihatott egyébként megint csak a magyar színházi életre is. Ugye elhangzott Petőfinek a neve, ugyanilyen jó kapcsolatot ápolt például Vörös Marti Mihállyal, és például Egressy vetette fel Vörös Martinak és Petőfinek, hogy kezdjék el fordítani Shakespeare-nek a darabjait, de eredeti angolból. Mert ugye Shakespeare első pillanattól kezdve megjelent a magyar színházakban, de német fordítások, illetve német romantikus átdolgozások alapján. És tulajdonképpen Egressi nevéhez, illetve Vörös Marti nevéhez köthető az, hogy ők kezdeményezték, hogy igazi, irodalmi, költői értékű fordítások szülessenek magyar nyelven, amelyek teljesen hűek is az eredetihez. Ahogy ugye mások is, úgy Egressi is egyébként fordított maga is Shakespeare drámát is. Tehát például a Vörös Martival kapcsolat, ez egy nagyon fontos szál, és hát a Petőfivel való kapcsolat az egy külön fejezetet megérne, az egy külön műsor időt elvinne, mert ez megint egy nagyon izgalmas dolog. Egyrészt azért, mert ugyanúgy gondolkodtak. Tehát mind a ketten a látványos, a korra is jellemző teatrális színészettel szemben ők egy nagyon visszafogott, természetes játékstílusban hittek, és azt képviselték. És megjegyzem, ez is volt idézőjelbetéve például Petőfinél a baj, hogy nem játszott teátrálisan, széles gesztusokkal, és a többi, és a többi. Azt szoktam mondani, hogy ő az 1970-es évektől lett volna az ő ideje, az ő színészetét. Nézzük is, Egressi is egy nagyon természetes játékmódra törekedett. Tehát ez az, ami összekapcsolta őket, és például Egressi ajánlatára kerül be Petőfi is a Pesti Magyar Színháznak a tagjai köré egy rövid időre. És hát szólni kell ugye arról, hogy az élet, a sors az hogyan tudja szűrni, fonni a szálakat, hogy tulajdonképpen ez a barátság aztán végzetes lett. Mert Petőfi halálához vezetett, amit Egressi mindig a saját hibájának rót fel, és ezt sosem tudta feldolgozni, mert 1849-ben ők véletlenül találkoztak Mezőberényben. Petőfi akkor a családjával együtt el akarta hagyni a csataterek világát, hiszen ugye akkor született meg fia Zoltánka is, és egészen véletlenül összetalálkoztak Mezőberényben, ahova pedig Egressi akkor érkezett meg nagyon fellelkesülten, hogy így a Bem seregét ugye erősíteni kell, Bem küzdelmét támogatni kell, és ennek a találkozásnak a hatására döntött úgy Petőfi, hogy mégsem vonul el, hanem visszatért Bem apóhoz. És ugye ennek a következménye aztán a segesvári csatatéri halál, és azóta ugye Egressinek egy ilyen alapmondata lett, hogy egy fél órát kellett volna, hogy később érkezzek Mezőberénybe, és akkor elkerüljük egymást Petőfivel, és akkor megmenekülhet attól a haláltól. Úgyhogy ezt nem tudta feldolgozni. Ebben az időben volt nagy divatja például az asztaltáncoltatásnak. Egressi is, Arany János is részt vett ilyen asztaltáncoltatáson, és hát jellemző, hogy mind a ketten a barátjukat, Petőfit akarták megidőzni. És még mindig nincs vége a történetnek, ami lezárja, számomra megkoronázza, és nagyon szépé teszi, hogy kölcsönösen megörökítették egymást az utókor számára. Petőfi nyilvánvalóan egy verssel, az Egressi Gáborhoz című versében fogalmazza meg Egressinek a nagyságát, a jelentőségét. Egressi Gábor pedig egy fotográfiával. Mert hogy az a daguerrotív felvétel, amin fennmaradt Petőfi Sándorról, és az egyetlen hiteles, realista ábrázolása a költőnek, az Egressi Gábor készítette maga, mert ő Párizsból annak idején hozott egy daguerrotív fényképezőgépet, és magáról is készített például egy sorozatot, azért, hogy kívülről lássa, hogy különböző arcjátékok azok hogyan mutatnak a valóságban, de készült képe ez az egy felvétel Petőfiről is. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen örök időkre egy hiteles képet adtak a utókor számára a barátjukról. Ez nagyon-nagyon szép számomra, nagyon megható történet.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk rövidesen folytatódik.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressy Gábor színész, rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhetik meg. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusával továbbra is Jászter Beáta beszélget.
2: Ez 1840-es évek elején Egressy Gábor külföldön is vendégszerepelt, Münchenben, Stuttgartban, Strasbourgban, és hát természetesen Párizsban is. Hogy fogadta őt a külföldi közönség?
3: Pontosan, nagyon fontos volt számára, ugye a korszak embereire megint csak, akik nagy léptékben gondolkodtak, természetes volt, hogy elmennek külföldi tanulmányútra. Ezek a fellépések is részben tanulmányutak voltak Egressy Gábor számára. Nyilvánvalóan egy más nyelvi közegbe nehéz bekerülni színészként, ugyanakkor azért a tehetség az mindenütt át is tud sütni, így is volt ez Egressy esetében is. Hozzáteszem, hogy később, amikor ugye Kossuth-tal emigrál ő a szabadságharc leverése után, akkor Törökországban automatikusan felajánlanak neki színházi pozíciót, amit ő azonban elutasított, talán a korábbiak hatására is, mert tudta, hogy egy magyar színész az magyar színpadon tud 100%-osan teljesíteni. Ő pedig mindig erre a 100%-os teljesítésre törekedett, nem csak a maga életében, hanem az egész színházi működés területén egy kulcsszó volt nála, hogy a legmagasabb szintre emelni a magyar színészetet. És ő ezt ugye nem csak úgy gondolta, mint színész a színpadon.
2: Még egy külföldi tartózkodásról beszélnünk kell, de hát ez nem vendégszereplés, hanem ez egy kényszerű tartózkodás, ez egy törökországi emigráció.
3: Igen, igen. Ő nagyon aktívan részt vett a szabadságharc eseményeiben. Ez megint egy érdekes dolog, ugye már a kirobbanáskor, március 15-én főszereplője lett az eseményeknek, hiszen az esti nemzeti színházi előadásnak ő volt az egyik főszereplője a Bánkbánban, és ő szavalta el ott a nemzeti dalt is. A Petőfi mellett ő is szavalója volt a nemzeti dalnak már első nap, és utána

0: Na pedig nagyon aktív szerepet vállalt Kossuth mellett, Szegeden is volt kormánybiztos. Aztán amikor ez a funkciója megszűnt, akkor például Miskolcon szervezett szabad csapatot, akikkel Kassa mellett aztán egy küzdelemben bele is került, ott meg is sebesült. De ott volt Budaváros románál is, méghozzá a fiával Ákossal együtt küzdöttek. Ebből volt egy kis sajtópolémia is volt, aki szóvá tette, hogy hát apa és fia, két színész miért küzd, miért harcol, és hát számára nagyon fontos volt ez a vállalás, a hazaszeretete, a szabadságért való elkötelezettsége. Nagyon szép. Tehát amikor ugyanaz a példa egyébként, ugye megint csak összekötni Petőfivel, hogy nem csak szavakban fogalmazott meg elveket, hanem a tetteivel is ugyanazt követte. Úgyhogy ő nagyon meghatározó személyiség volt, és a szabadságharc leverése után együtt menekült Kossuthtal. Noha Kossuthtal már korábban is volt vitája, meg Törökországban is voltak nézetkülönbségek, de hát ezt meg tudták tárgyalni. És ahogy említettem, tehát itt merült fel ugye az, hogy akár színház vezető színházi személyiség lehet kint is. A felesége, a gyermekei meg is látogatták például Törökországban, de hát nem tudott tartósan kint maradni, ezért hazatért, méghozzá úgy is egyébként, hogy halálos ítélet várt. Tehát ugye a sok elítélt között, a császár által, Hajnaújik által elítéltek között ott volt Egressy Gábor is, és hát időbe tellett, amíg ugye visszajuthatott ő a Nemzeti Színháznak a társulatába.
1: Igen, mert hogy hála Istennek nem tört derékba a karrierje, ha nagyon szép szerepek várták még ezután is.
0: Ki tudta teljesíteni, ugye említettük Shakespeare-t, hát rengeteg Shakespeare szerepet eljátszott, méghozzá nagyon nagy előadás számba magam is rácsodálkoztam, hogy például Lear királyt, Otellót, más Shakespeare hősöket 40-50-60 estén játszott el. Ez a maga idejében ez nagy szám volt. Nagyon jelentős szám volt. Tehát és ugye alapvetően ugye drámai figurákat, karaktereket játszott, ugye Shakespeare alakokat, de volt vígszínházi szerepe is, az Egy pohár víz című Scripp komédiának például ő volt az egyik férfi főszereplője. Hát egyszerűen színész volt, aki minden műfajban kiválót tudott alakítani. És emellett ugye más tevékenységeket is folytatott, tehát például rendezőként is működött a Nemzeti Színházon, méghozzá opera rendezőként is. Először ez tiltakozott, nyilvánvalóan a próza háttérbe szorulásaként értelmezte azt, hogy bekerül az opera a Nemzeti Színház repertoáriába, de aztán ennek a műfajnak is képviselője volt, tehát ilyen módon is tevékenykedett, és ami nagyon fontos, és ugye annak a megerősítése, amit mondtam, hogy az egész magyar színház művészet felemelésére, megerősítésére törekedett, hogy két nagyon fontos dolog is kötődik a nevéhez, amiben ő volt az első. Egyrészt ő indított el a legelső színházi lapot Magyarországon, aminek aktív szerzője volt, cikkírója is volt, tehát ez megint egy nagyon fontos lépés volt, és az ő nevéhez fűződik a magyarországi színészképzésnek az elindítása is. Először magántanítványi szinten, ugye vele is többször előfordult, hogy betegség miatt el kellett hagyni a rövid időre a színpadot, és akkor kezdett először tanítványokkal foglalkozni, majd pedig a Színi Akadémiának is, amikor, illetve az első színi tanoda, ez még a Nemzeti Színháznak volt, a színészképző iskolája, akkor ott is oszlopos tanára volt ennek a iskolának, és ehhez megírta a magyar színészképzésnek is az első tankönyvét. Tehát egy nagyon elkötelezett személyisége volt a magyar színházművészetnek, és ugye tudunk a tanári módszereiről és visszaemlékezésekből, nem csak az elméletét ismerjük a könyvei alapján, és azt kell mondanunk, hogy ez egy a mai napra egy színészképzésre jellemző módszereket és elveket tartalmazott. Tehát jellemző volt az, hogy nem játszott elő a diákjainak, nem azt várta, hogy úgy játszanak, azt másolják le, amit ő csinál, ami egyébként sok mindenkire jellemző volt, hanem azt a módszert alkalmazta első percről kezdve, ami ma is jellemző, hogy a diák előadja a maga monológiát, vagy a diákok előadják a maguk jelenetét, ahogyan azt elképzelik, ahogy abból felkészülték, és a tanár pedig ezt véleményezi, kiigazítja, értelmezi, segíti a tovább lépést. Tehát egy nagyon korszerű és a mai nap is meghatározó módszerrel kezdett ő tanítani, oktatni. Úgyhogy azt tudom mondani, amit ugye a múltkor elmondtam Latabár Endre kapcsán, hogy a Magyar Zenész Színháznak az egyik megteremtője volt, aki lerakta az alapokat, ez ugyanígy igaz Gáborra is. Tehát amit a Zenész Színházban Latabár tett a Magyar Színházért, az Egressy oda tette a Magyar Színház művészet egészért, nem csak mint a Nemzeti Színháznak egy vezető színésze és rendezője, de úgy is, mint aki a Magyar Színházi szakírásnak, színházi lap megteremtésnek az elindítója, vagy éppen a színészképzésnek az elindítója.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy Miskolci éveinek, vagy Miskolci tartózkodásának van egy második fejezete is. Erről szeretnék most hallani. Ez az újjáépített színház megnyitásával kapcsolatos?
0: Valóban igen. Ugye az első kis színház, amiben Egressy Gábor is diákként elkezdett járni, majd ahol elkezdte a színészi működését, az 1843-ban leégett. És 1857-ben készült el a újabb színház, Miskolc második külszínháza, az az épület, amiben a mai napig járunk, és ugye elmondtam a múltkor, hogy ez egy milyen szép történet, hogy Latabár Endre adhatta át igazgatóként, aki ugyancsak Miskolcon Egressy mellett kezdte itt a pályáját, és ennek az nyitó előadásnak a Maród Bánnak játszotta a férfi főszerepét, a címszerepét Egressy Gábor. Tehát ez megint gyönyörű, hogy a nemzeti vezető színészeként visszatérek a gyerekkoromnak, a színészi pályámnak a kezdetére, és én adhatok át egy új színházat. Ennek egyébként lett volna egy nagyon kínos háttér, nem is annyira háttér zöngéje vagy hangja, mondjuk úgy, hogy lett volna egy nagyon kínos része is, ugyanis magá a színház átadásnak az egyik vendége, fő vendége, az maga Ferenc József császárra tolna. Tulajdonképpen az ő miskolci látogatásának köszönhető, hogy gyorsan befejezték a színház építését, megnyitható állapotba hozták, hogy ugye legyen Miskolcon is valami nagy attrakció, amit meg tudnak a császárnak mutatni, illetve ahol a császár előtt ugye egy nagy tömeg, egy nagy közönség megjelenhet, és ugye hódolhat. És hát ugye most gondoljunk bele, hogy milyen kínos az, hogy egy Egressy Gábornak ott kellett volna hajlongani azelőtt a uralkodó előtt, aki leverte azt a szabadságharcot, amiért ő fegyverrel küzdött, és aki őt halálra ítélte. És az történt, hogy egy nemes ember, aki egyébként nagy császárhű volt, a Szirmai gróf, ő leesett a lováról, amikor kilovagoltak a város határába fogadni a császárt, és ott meghalt. És a gyászesetre való tekintettel Ferenc József lemondta az esti színház előadást, mondta, hogy egy ilyen tragédia idején ő nem mehet este színházba, úgyhogy ettől a kínos jelenettől megmenekültek, és valóban arról szólhatott ez az este, amiről szólnia kellett az új színház épületnek, a színházművészetnek és a színpadon levő színészeknek az ünnepléséről. Egressy egyébként nagyon szépen a naplójában le is írta ezeknek a napoknak a történetét, leírta, hogy mit gondol a színház épületről, tehát megint csak egy írásos nyoma van, amit nagyon köszönünk neki.
1: Haláláig nagy tisztelet övezte mind szakmai munkája miatt, mind embersége miatt, mind nagy tettei miatt. Nagyon szép síremlék őrzi az ő emlékét Budapesten, és hát nagyon sokan síratták, amikor meghalt.
0: valóban rendkívüli jelentőségű, hatásos színművész volt, és ugye ezt mutatja, hogy ugye például a szülő fal ugye magában a templomban is elhelyezett egy emléktáblát, ami nem jellemző. Miskolcon például egy egész alakos szobrot állítottak neki, tehát őrzi az emlékét a város. Ez a vasgyárnak egy abban az időben, a maga idejében, ez egy nagyon hangsúlyos, fontos miskolci élet számára mozgalmas területnek a helyén állt ez a szobor. Most már viszont egy elnéptelenedett parknak a közepén volt ez a szobor, és a város pár éve úgy döntött, hogy a belvárosba, a színház közelébe helyezi majd el. Hát egyelőre még várunk, de jelzi azt, hogy mai napig fontos a miskolciaknak is egressi személye. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ahogy Blatavár Endre nevét sem hangsúlyozzuk eleget, és nincs benne igazán úgy a köztudatban, ez igaz Egressire is. Tehát, hogy mi mindent tettek ők a magyar színház művészetért, arról nem esik annyi szó, sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. És hogyha lehet egy fél mondatot hozzátenni, ha a Latavárok esetében ugye egy dinasztiáról beszélünk, akkor azért megemlíteném Béninek a nevét is. Ugye őt ugye a szózat zeneszerzőjeként tiszteljük, ismerjük, zárójelbe jegyzem meg, sajnos rendszeresen tapasztalom itt múzeumi foglalkozásokon, hogy a mai iskolásokat erre valahogy nem sikerül megtanítani a kedves pedagógusoknak, hogy ki a szózat zeneszerzője. De Bénit nem csak emiatt kellene megint csak tisztelni, mert ahogyan Gábor oda tette az egész életét a magyar színházművészetért, Béni pedig a Zenész Színháznak volt ugyanilyen sokoldalú alakja. Ő is énekes színészként kezdte a pályáját, aztán váltott, zeneszerzőként működött, szövegkönyvíróként, ugye Erkel opera szövegkönyvírója lett, nagyon sokoldalú zenés színházi ember volt, aki valószínűleg, ha tovább él, tovább tud működni, akkor sokkal nagyobb tiszteletet, említést érdemelhetne. Tehát ez megint csak a korszakra jellemző, ez a patriarkális, családias kapcsolat, hogy nagyon szorosan ott vannak együtt családtagok, és elindulnak egy úton, esetünkben a színház útján.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, még jövő héten is maradnánk a 19. században, a színész legendákat feldolgozó sorozatban. Mit szólnál, ha Blaha Lujzával folytatnánk, a Nemzet csalogányával?
0: Nagyszerű, nagy tisztelő vagyok neki is, és az ő alakja segít minket abban, hogy átlépjünk a 20. századba.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressi Gábor színész, rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhették meg. Ő volt a magyar romantika korának egyik legjelentősebb és legtudatosabb színművésze. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusával, Jászter Beáta beszélgetett.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy idén szeptember 27-e és október 4-e között rendezték meg a református közösségekben a Teremtés hetét. Az esemény sorozat fő gondolata az ember és természet viszonya, hogy miként bánunk a ránk bízott világgal, erőforrásainkkal és egymással. A sátoralja újhelyi református gyülekezet a Petőfi Sándor református általános iskolával együtt szervezte meg ezt a rendezvényt, hogy a felnövekvő nemzedék is megértse, hogy nem csupán környezetvédelmi kérdésről van szó, hanem hitből fakadó felelősségről és szolgálatról is.
3: Szerettünk volna valami módon közeledni az iskolához, és szerettünk volna valami módon rámutatni arra, hogy jelen van egy hitvalló gyülekezet, és jelen van egy református intézmény, ahol szintén a hitvallásnak egy közös formája alakulhat ki mondjuk ezen a héten. És ez azt jelent, hogy megbeszéltük igazgatóval, vezetéssel, és minden egyes nap 2-2 osztályt fogadtunk a Petőfi 6 szám alatt, ami a gyülekezeti termünk, és egy rövid igei impulzus után természettudományos kísérleteken keresztül evangelizáltuk a gyerekeket, és próbáltuk mindig azokat a törvényszerűségeket, különlegességeket, ilyen aha élményeket, amiket átéltek, valamilyen szinten az ő szintjüknek megfelelően átadni az evangéliumot.
2: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Az érintett államtitkárságok, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Radostyáni Egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. Ebben állapodtak meg azon az egyeztetésen a résztvevők, amit még vasárnap tartottak a helyszínen. A látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Szeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás Esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát, és meghatározhatják a további teendőket. A radostyáni műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt templom tetőszerkezete és a mellette álló barokk fa harangtorony szombaton késő délután égett le. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatotta a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatala által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSZOB ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSZOB ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy idén szeptember 27-e és október 4-e között rendezték meg a református közösségekben a Teremtés hetét. Az esemény sorozat fő gondolata az ember és természet viszonya, hogy miként bánunk a ránk bízott világgal, erőforrásainkkal és egymással. A sátorai a Újhelyi Református Gyülekezet a Petőfi Sándor Református Általános Iskolával együtt szervezte meg azt a rendezvényt, hogy a felnövekvő nemzedék is megértse, hogy nem csupán környezetvédelmi kérdésről van szó, hanem hitből fakadó felelősségről és szolgálatról is.
2: Szerettünk volna valami módon közeledni az iskolához, és szerettünk volna valami módon rámutatni arra, hogy jelen van egy hitvalló gyülekezet, és jelen van egy református intézmény, ahol szintén a hitvallásnak egy közös formája alakulhat ki mondjuk ezen a héten. És ez azt jelentette, hogy megbeszéltük igazgatóval, vezetéssel, és minden egyes nap 2-2 osztályt fogadtunk a Petőfi 6 szám alatt, ami a gyülekezeti termünk, és egy rövid igei impulzus után természettudományos kísérleteken keresztül evangelizáltuk a gyerekeket, és próbáltuk mindig azokat a törvényszerűségeket, különlegességeket, ilyen aha élményeket, amiket átéltek, valamilyen szinten az ő szintjüknek megfelelően átadni az evangéliumot.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma október 6-a van, a Brunók és a Renáták ünneplik névnapjukat. A Bruno ófelnémet eredetű férfi név, jelentése barna, barna medve. A Renáta latin eredetű női név, jelentése újjászületett. Most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba, nézzük, mi minden történt a múltban október 6-dik napján. 1849-ben, október 6-án Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. 1926. október 6-án Budapesten felavatták a Battyányi örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. 1289. október 6-dik napján született Vencel magyar király, harmadik Vencel néven cseh és lengyel király. 1459-ben október 6-án született Martin Behaim felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója. 1863-ban e napon született Iván Fienő, színész, rendező, műfordító. 1889-ben e napon Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét. 1936-ban e napon Münchenben hosszas betegeskedés után meghalt Gömbös Gyula, aki 1932-től Magyarország miniszterelnöke volt. 1937-ben, október 6-án halt meg Borostyánkői Mátyás vendéglős, a budapesti Mátyás pince alapítója. 1941. október 6-án halt meg Kabos Gyula színész, komikus. Földi maradványait 1996-ban a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. 1949-ben e napon született Bobby Farrell, a Bonnie M együttes férfi tagja. 1395-ben október 6-án Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadta az Óbudai Egyetem alapító levelét. 1848-ban e napon Bécsben kitört az októberi forradalom, a harmadik bécsi felkelés. 1908. október 6-án az osztrák-magyar monarchia kormánya bejelentette Bosznia-Hercegovina annexióját. 1910-ben e napon halt meg Laki Adolf ötvös művész, a Szent Korona javítója. 1973-ban, október 6-án született Szekeres Adrien énekesnő. 1977. október 6-án hunyt el Kormos István költő, író, műfordító. 1995-ben e napon hunyt el Mándi Iván Kossuth díjas író. 2017-ben e napon halt meg Nepp József, Kossuth díjas rajzfilmrendező, a Gusztáv sorozat és a Mészka család fűződik a nevéhez. Október 6-a Egyiptomban a fegyveres erők napja, hazánkban pedig az aradi vértanúk emléknapja. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá Magyarországon és a magyarok által lakott területeken.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

harmóniában élni. Ha végső receptet szeretnénk adni arra, hogy mi az igazi jólét, akkor néhány alapelv kivételével nem sokat tudok mondani, hiszen a jólét azaz egy bizonyos értelemben az is, amiről ma sokat beszélnek. A wellness alapvetően egyénre lebontott és hozzávalóiban személyre szabott. Mi az, ami mégis elmondható? A harmónia. A wellness az, amikor valami úton, módon olyan állapot felé törekszünk, amelyben jól érezzük magunkat. Ehhez szükség van elsősorban arra, hogy tudjam, miért is élek. Tudnom kell, hogy az életem mit ér, hogy hol a helyem ebben a világban. Tudnom kell, hogy ki vagyok és mi az életem célja. A jólét akkor köszön be az életembe, amikor azt mondhatom, hogy jó életet élek. A jó élet pedig végső soron nem más, mint egy a jó élet keresésében megélt élet. Az igazi jólétre nem tudunk úgy rátalálni, ha nem keressük. Nem fogjuk egyszer csak elérni és megragadni, hogy itt van és kész, vége, most már nincs több tennivalónk. Inkább úgy fog zajlani, hogy egyszer azon kapjuk magunkat, hogy jólétben folyik az életünk. Azon kapjuk magunkat, hogy az igazi jólétet annak folyamatos keresése jelenti. A jólétet az érheti el, aki nem lusta, és nem akarja valami áthidaló megoldással kicsikarni ezt az élettől, hanem tud küzdeni és elfogadni. A jólét harmóniát jelent, harmóniát Istennel, harmóniát magammal, harmóniát másokkal, önmagam folyamatos keresését és elfogadását. Azonban nem csak a sikereim, hanem a kudarcaim elfogadását is. A jólét nem a szemet szemért, fogad fogért elvét, hanem a tisztelet, az alázat, az elfogadni és az adni tudás, a megbocsátás, a szeretet erejének és valóságának megtapasztalását és legfőképpen megélését jelenti. A jólét harmónia. Együttlét. Együttélés. Együttélés Istennel, magammal, másokkal, a környezetemmel és a világgal. A jólétet elsősorban nem anyagiakban, hanem kapcsolatainkban határozhatjuk meg. A jólét lehet, hogy lemondást igényel és vár. Olyan lemondást, ami gazdagít. Van, hogy álmokat kell megvalósítanunk, de van, hogy azokat fel kell adnunk. Mindannyiunknak megvan a maga útja. Ami fontos és elengedhetetlen, az az, hogy folyamatosan keressük és kövessük ezt az utat. Soha ne adjuk fel és érjük be kevesebbel, mint a világban nekünk szánt helyet megtalálni és betölteni. Legyünk gazdagok vagy szegények, öregek vagy fiatalok, bárhol, bármikor megtalálhatjuk az igazi jólétet.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják 2026. október 6-án kedden 16:30-kor.

0: a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet, nem onnan terjedt át a tűz, elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva. Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hatszög alaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a tízes kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő négy templomfal. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült Radostyáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. Az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostyáni csoda, és ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
1: 2.600.000 forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással.
2: A Magyar Református Szeretetszolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a Csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt. Mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek. Másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat bankszámla számára történő utalással lehet a közleménybe tűzeset, tehát kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostyáni templom. Az biztos, hogy ebben a hónapban, és majd a továbbiakat látjuk.
1: Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros kormányhivatala által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek

0: meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Elkezdődött Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókákveszettség elleni idei őszi vakcinázása, ezzel egy időben az érintett térségekben ebzállatot és legeltetési tilalmat rendeltek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kijuttatását kisrepülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés.hu oldalon olvashatók.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén szeptember 27-e és október 4-e között rendezték meg a református közösségekben a Teremtés hetét. Az esemény sorozat fő gondolata az ember és a természet viszonya, hogy miként bánunk a ránk bízott világgal, erőforrásainkkal és egymással. A sátoralja újhelyi református gyülekezet a Petőfi Sándor Református Általános Iskolával együtt szervezte meg ezt a rendezvényt, hogy a felnövekvő nemzedék is megértse, hogy nem csupán környezetvédelmi kérdésről van szó, hanem hitből fakadó felelősségről és szolgálatról is. Dezső Attila református lelkipásztorral Jászter Beáta beszélget a programokról.
2: A református egyházban az egyházi évben szeptember utolsó hete a Teremtés hete. Beszélgettünk már mi egyszer a Teremtés hetéről, de a mostani Teremtés hete valamilyen szempontból különleges volt. Milyen szempontból?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Igen, egyházunkban egy ilyen edukatív hét van ilyenkor, amikor is valamilyen módon megpróbáljuk ráirányítani mindenkinek a tekintetét arra, hogy hát ez az egész teremtett világ olyan törvényszerűségek alapján él, amit nem hozhatott létre a véletlen, tehát ennek a világnak van egy tervszerűsége, van egy alkotója, és az egyetemes hitvallásunk szerint is azt mondjuk, hogy hát hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És ugye ez a Teremtés hete így erre irányítja a figyelmünket. Most ebben az esztendőben a gyülekezetünk missziós csoportjával, illetve ifjúsági csoporttól gyülekezetünk köztartozó lelkipásztor testvérekkel együtt egy kezdeményezést kezdtünk meg a Petőfi Sándor Református Általános Iskola és Bokréta Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai és pedagógusai felé, és szerettünk volna valami módon közeledni az iskolához, és szerettünk volna valami módon rámutatni arra, hogy jelen van egy hitvalló gyülekezet, és jelen van egy református intézmény, ahol szintén a hitvallásnak egy közös formája alakulhat ki mondjuk ezen a héten. Ez azt jelentette, hogy megbeszéltük igazgatóra, vezetéssel, és minden egyes nap 2-2 osztályt fogadtunk a Petőfi 6 szám alatt, ami a gyülekezeti termünk, és egy rövid igei impulzus után természettudományos kísérleteken keresztül evangelizáltuk a gyerekeket, és próbáltuk mindig azokat a törvényszerűségeket, különlegességeket, ilyen aha élményeket, amiket átéltek, valamilyen szinten az ő szintjüknek megfelelően átadni az evangéliumot, és akkor utána volt egy kézműves foglalkozás, ott is igyekeztünk valamit átadni az evangéliumból, a hitből, a teremtés nagy csodáiból, és azt követően pedig a gyülekezetünk nőszövetsége és missziós presbiterei szendvicsekkel, üdítőkkel várták és szolgálták ki a fiatalokat, úgyhogy egy-egy órás alkalom volt ez minden egyes osztálynak, és akkor így végigmentünk tulajdonképpen itt a Petőfi-Refi 11 osztályán, és hát szombaton pedig egy családi délelőttöt sikerült szerveznünk, ahol fákat ültettünk, bokrokat ültettünk, ugye a teremtés védelem szempontjából megmozgattuk a testünket Tünde tanárnénivnek a segítségével. Apák, fiúk foci meccs volt, 200 hotdogot készítettek az asszony testvérek, rengeteg kézműves foglalkozás, süti verseny, rajzverseny, de nagyon sok mindent tudtunk együtt csinálni. Soha aranyos volt, egy kislány azt mondta, hogy ugye jövő szombaton is lesz egy ilyen, mindenki nevetett, úgyhogy mondtuk, hogy hát talán a jövőre.
2: Nagyon érdekelnének engem a természettudományos kísérletek, hiszen számtalan olyan tudós nyilatkozott már nekem ebbe a diktafonba, aki pontosan elmondta, természettudós, hogy hát sokkal több van, mint a tudomány.
3: A teljeség igénye nélkül, hiszen azért egy hetet így belesűríteni egyszerre nem nagyon lehet. A fénykísérletekkel kapcsolatosan mutattam a gyerekeknek, kérdeztem tőlük, hogy elhiszitek-e, hogy én arra fogok világítani a lámpával, és mégis mögöttem fogom látni a fényt. És mondják, hogy na, az nem létezik, és akkor mondom, semmi más nem kell hozzá, csak egy tükör. És akkor megmutattam, hogy tényleg így volt, és mondom nekik, hogy hát ezt egy darabig lehet így tükrözni, de van egy fény, ami még ennél is különlegesebb, ez egy pontra világít, ez a lézer, ez akárhány tükröt fogok oda tenni, ez ott lesz. És akkor ott beszélgettünk arról, hogy mit jelent a fényforrásnak visszatükrözni a fényét, és hogy nekünk Jézus Krisztus fényét kell visszatükröznünk, és hogy amikor ezt megtesszük, akkor rajtunk keresztül vele találkoznak az emberek. Aztán a csillagokról volt szó, nagyon érdekes az, hogy ha hirtelen kialudna a nap, akkor 8 perc, 20 másodperc lenne, miután mi ezt így éreznénk, de még körülbelül egy évig, vagy másfél-két évig tudnánk fennmaradni. Semmilyen más, mondjam így, hogy energiaforrás nem működne, csak az atomerőművek, tehát, hogy valamilyen szinten behatároltan, de valamennyire működnénk, de hogy mennyire döbbenetes az, hogy Isten még ebben is megtérési lehetőséget ad nekünk, tehát nem azonnal veszi el az életünket, hanem azt mondja, hogy rendben van, itt van egy nagy sötétség, de van az evangélium világossága, ami neked még adatik. Tehát, hogy őrületesen sok dolog volt, vagy a folyadék kísérleteknél, a víz kísérleteknél, hogy vettem egy átlátszó csövet, és akkor abba málna szörpöt tettem, és akkor jól lássák, és mint a közlekedő edénynél, hogy mondom nekik, hogy merre fele van nyitva ez a cső, és mondják, hogy felfele, mondom, na gondoljatok bele, ez olyan, mint két ember. Két ember egymáshoz való viszonya, és az Istenhez való viszony is magyarázható ebből az egy csőből. Hogy? Hát mondom, ha mind a ketten nyitottak vagytok Isten felé, egyik se akar a másik fölé növekedni. Hát valahogy azt tapasztaljuk, hogy mindig kiegyenlítődik az a magasság és egyéb, de ha már az egyik zárva van, akkor sajnos nem lesz közeledés egymás felé. És hogy olyan különlegesen jó dolgok voltak, tényleg ezt tudom mondani. A végén pedig, a nyolcadikasoknak pedig olyan kísérleteket mutattunk, ami meg már ilyen pszichológiai dolgok voltak. A látástól elkezdve az észlelésen keresztül egy csomó minden, és akkor ott igazából a befolyásolás volt az, amire felhívtuk a figyelmüket, hogy Isten egy olyan világban teremtett bennünket, ahol nem voltak félrevezető befolyásoló tényezők, mert Isten volt minden mindenekben, és hogy őt lehetett kérdezni, és ő vele lehetett boldogságban élni. Vittem 3D-s képeket, és akkor nézzétek meg, hogy na akkor hol van benne a kép. Hát nézték szegényeket, nem látjuk. És amikor mondtuk nekik, hogy kell nézni, és hogy mi van benne, akkor egymásra elkezdték meglátni benne a dolgokat. Mondom, ez az, amikor megmondják nektek, hogy mit láss bele a dolgokba, hogy megtanulunk félni, hogy de megtanulunk benne maradni a szenvedésben is, és hogy ezekből van szabadulás a Szentírásban újra és újra, a teremtésben ezek nem voltak ott, nem kellett félni, nem kellett szenvedni, de a bűneset óta ez az embernek az életének a része lesz, és hát tulajdonképpen Jézus Krisztus pont ezért jön el, hogy ezekből bennünket megszabadítson, úgyhogy elég érdekes volt így, nagyon figyeltek a gyerekek, sok mindenre azt mondták, azta.
2: Volt rajzverseny, és volt süti verseny. Ha verseny van, akkor vannak díjazások is. Hogyan alakultak ezek a versenyek?
3: Ezért nagyon hálás vagyok a pedagógus testvéreknek, akik ezt levezették. A rajzversenyben egyénileg lehetett indulni, ez a házi kedvenceket kellett lerajzolni, hát a teremtményeket, ugye, akiket nagyon szeretünk, és 4 kategória volt, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik osztály, és akik ebben helyezést nyertek el, közönségszavazás volt, tehát még csak nem is mi voltunk, akik ezt így létrehoztuk, hanem az a 100x ember végigment ott a rajzok előtt, és le lehetett adni a szavazatokat. Találtam, megnevezni nem kívánom, egy boltot, ahol ilyen házi kedvenceket láttam felakasztva így ilyen kis kampókra, és közelebb mentem, és láttam, hogy hát ez nem is csak egy házi kedvenc, hanem egy meleg, vizes palack. Úgy, hogy ebből vettem, mindenki kapott egy ilyet, aki helyezést ért el, úgyhogy vasárnap az istentisztelet kereteimből kiosztottuk, hát látni kellett a gyerekeket, hogy mennyire örültek neki. A süti versenynél pedig az lett, hogy családok tudtak benevezni, és akkor sávokat kellett elérni, hogy bizonyos szavazatszámot kellett elérni arra a sütire. Mi elsőtől háromig, vagy talán 10, vagy 11, vagy 12 süti is elérte ezt a sávot, őket jutalmaztuk, és a Rongykutya könyvesboltnak könyvutalványait vettük gyülekezettel, illetve nekem van egy kis pici könyvem, Ó, jöjj haza, ez a tékozló fiú története 7 ige hirdetésben, ezeket kapták meg a győztes családok, így mindenki, de azt láttam egyébként, hogy nagyon hálásak voltak, örültek a vasárnapi alkalmon ennek is.
2: Milyen fontosak ezek az élmények ebben a fiatal zsengekorban, hogy rá tudjon csodálkozni úgy a teremtett világra, hogy abból a tudományon keresztül mégis az Istenhez jusson el. Hát ez egy nagyon szép küldetése ennek a közösségnek, hogy ezt most megtette.
3: Igen, hát ugye a KT-soknak tanítjuk, és most például ma este is már lesz KT, de az előző órán beszéltünk a kijelentésről, és hogy a Isten a kijelentést azt a természetben keresztül is megtette. Nem csak a történelmen keresztül jelenti ki magát, hanem a természetben, meg a lelkiismeret, ugye ez a generális, vagy az általános kijelentés, és ahogy elmondtam a gyerekeknek, kérdeztem tőlük, hogy miért kell nektek fizikát, kémiát, matekot, mit tudom én, földrajzot tanulni, biológiát tanulni, és így mondták, hogy hát, hogy ott legyen miről dolgozatot írni, meg nem tudom, mondom azért, hogy van egy gyönyörű teremtett világunk, ennek a teremtett világnak rendje van, és ezeken a renden keresztül a rendezőig jutsz el, hogy a gravitáció, itt is gravitáció, meg Afrikában is gravitáció, és ezek olyan dolgok, amiket Isten nem véletlen alkotott így, hogy a Hold és a Nap olyan távolságra vannak tőlünk, hogy élhetővé teszik ezt az egyetlen egy bolygót itt a naprendszerünkben, és nagyon sok minden, is, hogy igenis Isten ezeket megteszi, és mondom neki, hogy gondoljatok bele, hogy ti ezeket már tanuljátok, tudjátok, de értitek, és akkor hát így mosolyogtak, és úgy mondtam, ugye, hogy nem. Hogyha nem mondtam volna el, akkor nem tudjátok, hogy miért tanuljuk ezeket. Ezért van szükség a Bibliára. Ezért van szükség arra, hogy Isten konkrétan elmondja, hogy amit te nem értesz, meg amit az emberek nem ért, és én se értettem volna, az konkrét kijelentéssel, speciális kijelentéssel megerősítse, alátámassza Jézus Krisztusban, az írott igében, az úrvacsorában, a hirdetett igében, ezekben mind ott vagyunk, és hogy jó volt most vasárnap, hogy sokkal többen voltunk a templomban, mint egyébként.
2: Az élménybeszámolóból úgy hallom, hogy lesz még ilyen. Hát ha nem is jövő szombaton, de jövő szeptemberben.
3: Igen, hát igazgatóról beszéltünk róla, hiszen nagyon-nagyon élvezték. Azt látjuk, hogy a szülők is nagyon jól bekapcsolódtak, apukák, anyukák. Például tésztából, milyen különféle tésztákból és sógyurmából korallzátonyokat készítettünk. Tehát, hogy valami eszméletlen ügyes, kreatívak voltak a gyerekek. Tényleg azt lehetett látni, hogy jó időt is kaptunk Istentől. Valahogy ezt is mondtam ott a testvéreknek, miután így vége volt a napnak, hogy én hiszem, hogy most a mennyei atyánk nagyon örült nekünk ennek az egységnek, hogy egyek tudtunk lenni, hogy ő ráfigyeltünk, és mégsem olyan módon, hogy a templomba ültünk a padokban, hanem a testünkkel is, és mindennel kifejeztük. Úgyhogy hát abba egyeztünk meg, hogy ebből hagyományt csinálunk itt a Refiben, teremtésheti hagyományt, és akkor jövőre megint csak készülünk majd, és akkor lesz megint csak bolygófestés, ilyen hatalmas nagy hungaroszell labdákból, meg fogunk szemüveget csinálni, meg a kicsikkel, meg hát sok minden, amit úgy végig tudtunk csinálni így ebben a pár napban.
2: Köszönöm szépen az élménybeszámolót, kívánom, hogy jövőre is ilyen tartalmasan teljen a Teremtés Napja. Áldás békesség!
3: Köszönöm szépen, áldás békesség!
1: Kedves hallgatóink, idén szeptember 27-e és október 4-e között rendezték meg a református közösségekben a Teremtés Hetét. Az esemény sorozat fő gondolata az ember és természet viszonya, hogy miként bánunk a ránk bízott világgal, erőforrásainkkal és egymással. A sátoralja újhelyi református gyülekezet a Petőfi Sándor református általános iskolával együtt szervezte meg ezt a rendezvényt, hogy a felnövekvő nemzedék is megértse, hogy nem csupán környezetvédelmi kérdésről van szó, hanem hitből fakadó felelősségről és szolgálatról is. Dezső Attila református lelkipásztorral, Jászter Beáta beszélgetett a programokról.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 147. fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Lelkipásztorként sok emberrel beszélgetek, olyanokkal is, akiket a világ nehéz embernek vél. Van, aki alig néz a másik szemébe. Van, aki mogorvának tűnik. Van, aki mindenkit távol tart magától. Van, aki mindig támad, mielőtt őt támadnák. És van, aki annyira bezárkózott, hogy már azt sem tudja, hogyan kellene megnyílni. Régebben talán én is könnyebben mondtam volna valakire, hogy ilyen a természete. Ma már egyre ritkábban gondolom ezt. Mert amikor az ember leül velük beszélgetni, lassan kibomlik egy történet. Egy gyermek, akit soha nem öleltek meg. Egy kislány, akinek mindig azt mondták, hogy semmit sem ér. Egy kisfiú, aki rettegve hallgatta esténként a veszekedéseket. Valaki, akit megvertek. Valaki, akit megaláztak. Valaki, akit cserben hagytak. És egyszer csak megértjük, hogy nem mogorva lett, hanem túlélő. Olyan, mint egy sündisznó. A tüskéi nem azért nőttek, hogy másokat bántson. Azért nőttek, hogy őt többé ne lehessen bántani. És milyen fura. Ami előbb megvédte, később sokszor már el is választja az emberektől. A tüskék távol tartják azt is, aki szeretni szeretné. Távol tartják azt is, aki segíteni próbálna. Sőt, néha még Istentől is elrejtik a sebeket. Pedig a gyógyulás nem ott kezdődik, hogy megtanuljuk ügyesebben rejtegetni a fájdalmat, hanem ott, amikor végre merjük megmutatni. Nem könnyű újra feltárni a sebeinket. Fáj, nagyon fáj. Viszont Isten nem azért tárja fel a sebeket, hogy újra megsebezzen bennünket, hanem hogy végre meggyógyíthassa azokat. Hiszen ő az, akiről ezt hallottuk az igében, meggyógyítja a megtört szívőeket és bekötözi sebeiket. Nem letagadja a fájdalmat, nem azt mondja, hogy lépj túl rajta. Nem siettet. Először lehajol, kitisztítja a sebet, bekötözi és szeretetével lassan új életet ad. Talán ma is sok sündisznó él körülöttünk. Lehet, hogy éppen az a munkatárs, az a szomszéd, az a családtag, vagy talán mi magunk. Érdemes néha nem a tüskéket nézni, hanem elgondolkodni azon, vajon milyen sebek rejtőznek mögöttük. És ha felismerjük a saját sebeinket, ne féljünk Krisztus elé vinni őket. Mert nincs olyan mély seb, amelyet az ő kegyelme ne tudna megérinteni. Nincs olyan régi fájdalom, amelyet ne tudna átformálni. Nincs olyan összetört szív, amelyet ne tudna újjá teremteni. A világ gyakran megtanít bennünket tüskéket növeszteni. Jézus pedig arra hív, hogy lassan újra merjünk szeretni. Mert az ő szeretete erősebb minden sebünknél. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostjáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostjáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz, a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulásra, hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Balogh Csabával, a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitányával beszélgetünk a mögöttünk lévő sakkolimpiáról, ahol egy fél ponttal maradtak csak le a dobogóról.
2: És a hetedik hely is olyan, hogy alapból nyolcadik helyen voltunk kiemelve, és hát a hetedik hely az igazából így szinte végig bármikor aláírtuk volna, csak egyszerűen bennünk marad ez a tájész, hogy ott volt a kezünkben a harmadik hely, és nem sikerült élni vele.
1: Mai vendégünk tehát Balogh Csaba, a sakválogatott szövetségi kapitánya. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csak fél ponton múlt, hogy a magyar férfi sakkválogatott bronzérmet nyerjen a sakkolimpián. Az utolsó körben egy bravúros döntetlent játszottak India válogatottja ellen. Az indiai csapatban ott volt az aktuális világbajnok is, akit sikerült legyőzni, de végül a négy tábla összesített eredmények 2-2-es döntetlen lett, így a magyar válogatott a 7. helyen végzett. Ez egyébként még így is jobb egy helyjel, mint az előzetes kiemelésünk volt. Palok Csaba, a Magyar Sakkválogatott Szövetségi Kapitánya azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek, a 7. helyet szép eredménynek tartja, de idő lesz feldolgozniuk az elszalasztott érmet. A szövetségi kapitánnyal beszélgetünk az olimpiai keretről, az India elleni fordulóról és a lehetséges jövőről is. Vendégünk tehát Balogh Csaba, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitánya.
2: Mielőtt a sakkolimpia eredményeiről és történéseiről beszélnénk, engedje meg egy személyes kérdést. Az ön személyével kapcsolatban hogyan érintette önt a szövetségi kapitányi felkérés és feladat?
3: Én már 2017-18-ban voltam egyszer szövetségi kapitány, mert 16-ig játékos voltam, és utána, mikor a profisaktól visszavonultam, akkor ott 2 évig egy olimpián, meg egy Európa-bajnokságon voltam, és 2024-ben volt a budapesti sakkolimpia, és azután lejárt az akkori kapitánynak a szerződése, és akkor ismét megtaláltam a sakkszövetség, hogy lennék a kapitány. Igazából a játékosokkal mindig is jó kapcsolatban voltam, együtt is versenyeztünk többikkel, válogatottba is, és igazából mindig közel állt hozzám, hogy valamilyen formában segítsek, amikor már nem játékosként, akkor is. Úgyhogy 25-ben elfogadtam, és akkor tavalyi Európa-bajnokság után meg idén mentünk az olimpiára.
2: Akkor forduljunk rá az olimpiára. Hogyan választottak ki a csapattagokat, akikkel nekivágtak az olimpiának? Ha megtenni esetleg, hogy mindenkiről mond egy-egy gondolatot, hogy miért őt tartotta alkalmasnak a csapatba, akkor az szerintem úgy jó lenne.
3: Igen, hát volt néhány játékosunk, akinek alapból helye van a csapatban, mert hogy jobb játékosok a többieknél, és hogyha ők rendelkezésre állnak, akkor mindenképpen szükség van rájuk, és a szövetség megteremtette a feltételeket, hogy ők asztalhoz tudják ülni, tehát ők a Raptor Trihárt, aki ugye a legjobb magyar játékosunk, és hát volt a top 10-ben is, most kicsit visszábesett, de még mindig a legjobbak között van egyértelműen, mindenkit képes megvenni, tehát ő így a egyes táblásunk is volt. Hasonlóan Lékó Péter, aki már de most lett az olimpia előtt 47 éves, tehát ő már nagyon régóta a egyik legbiztosabb tagja a válogatottnak, most már így félig visszavonultan is, még ugye korábban világbajnoki döntőt játszott, több mint egy évtizeden keresztül a világranglistán a top 10-be tartozott, amit azért nem sokan mondhatják el magukról, tehát ugye a magyar sakkozás mindenképpen egyik legnagyobb alakja, talán Portis Lajos mellett. Tehát ő is, amíg még nem jelenti be végső visszavonulását, addig rá is mindenképpen nagy szüksége van a csapatnak. És a Gledura Benjamin volt a harmadik, aki fiatal egy játékos, szintén, hogyha elkapja a fonalat jó formában, akkor nagyon magas szinten tud játszani, és neki is igazából ilyen alap szerep jut a válogatottban. Tehát ők hárman voltak a biztosak, és akkor utána pedig volt egy keretünk, akik közül egy-két játékos kellett kiválasztani, egy alapból és ugye egy tartalékjátékos, de hát azt nem lehet tudni előre, hogy a tartalék az valóban tartalék lesz, vagy a végén még neki jut a komolyabb szerep is, ahogy ez történt is most az olimpián, tehát a két játékos az végül a Bánusz Tamás lett, aki a előző Európa-bajnokságon is végül mellette döntöttem. Nagyon jó csapatember, ő is külön, mint annak idején én is voltam, hogy amikor a válogatott esemény van, akkor igazából, tehát sokkal jobban előrébb helyezi a válogatott ad, mint a egyéni versenyeket, sokkal jobban fölkészül, sokkal komolyabb munkát végez el előtte, és emiatt az eredmény is meg szokott lenni. Biztam benne, hogy most is az olimpián, hát együtt edzőtáboroztunk, edzettünk még, de sokat készültünk, hogy most is elvégezte a munkát. Élő pontszám alapján nem ő jött volna, de így mindent figyelembe véve úgy gondoltam, hogy, hogy neki is egyértelműen helye van a csapatban, és a ötödik játékos pedig a Dudding Lab orosz származású játékos, akik már 4 éve a családjával Magyarországon laknak. Tavaly 25. decemberében ő nyerte meg a magyar bajnokságot, nagyon jó játékkal, fiatal, tehát az szintén nagyon fontos szerep, hogy ezért sajnos a csapat többi tagja már nem annyira. Tehát a Peti 47-37, a Bánusz Tomi, Ricsi is 30, Benjamin is 27, úgyhogy hát jobb lenne ilyen 20 évesekkel, csak sajnos Magyarországon nincs olyan nagy lehetőség, mint mondjuk Üzbegisztánban vagy Indiában, úgyhogy jelenleg. Viszont nagyon jó, hogy van a Gleb, aki ezt a fiatal nyers erőt hozza a csapatba teli optimizmussal és energiával, és amellett olyan stílusa is van, hogyha elkapja a fonalat, akkor nagyon sok partit is tud nyerni, úgyhogy ezért döntöttem mellette, hogy hát ha vele is jó formát fog kifogni az olimpiának.
2: És róla még beszélünk külön, mert az egyik legemlékezetesebb pillanat volt, gondolom, az, amikor neki sikerült az aktuális világbajnokot legyőzni egy partiban, de ne szaladjunk ennyire előre. Egy kérdés még visszamenőleg egy kicsit az ön szövetségi kapitányi munkájára. A most felsorolt csapatból, ha jól számolom, akkor 2 olyan játékos van, Rapport Richard és Léko Péter, akivel ön csapattárs volt Hajdanán, és 2014-ben ezüstérmet szereztek együtt sakkolimpián. Milyen érzés velük most így dolgozni, hogy ők még a aktív játékosok, és ugyanúgy küzdenek egy sakkolimpián, ön pedig már más szerepben, de mégiscsak csapattársa ezeknek a játékosoknak.
3: Igen, hát ez így jobban ismerjük egymást, tehát az mindenképpen megkönnyíti a munkát. Érdekes, főleg úgy, hogy azért nálam van idősebb, tehát a Peti, a Léko Peti idősebb, tehát így ilyen szempontból kicsit furcsabb, hogy ő már a 2002-es olimpiai ezüstérmes csapatban is játszott, amikor én még messze voltam a válogatottból, és amikor már rég visszavonultam, ő még akkor is játszik, tehát ilyen szempontból kicsit furcsa, hogy nálam idősebb játékos, még játékos, a Ricsinél ilyen szempontból ez kevésbé, hogy én azért idősebb vagyok nála, és akkor ez úgy a normál folyamat, hogy amikor én még visszavonulok, akkor ő még játszik. A Benjivel is együtt játszottunk 16-ban, de kapitányaként most tavalyi EB-n, meg most először voltunk olimpián. Az megkönnyíti tényleg, ez fontos szerintem, hogy a játékos és a kapitány jól ismerjék egymást. Én annak idején a Léko Petivel nagyon sokat éveken át dolgoztunk is együtt, úgyhogy az fontos tudni, hogy a saját játékosainknak mik a előnyei, gyengeségei, mikor érzi jól magát, milyen ellenfelek ellen kevésbé jó, tehát az szerint lehessen tanácsot adni nekik, és az a tapasztalat, amit korábban gyűjtöttünk, azok ebben mindenképpen segítenek.
2: És elfogadják az ön intelmeit? Tehát mondjuk, ha azt mondja Léko Péternek, hogy ma, nem tudom, te leszel a tartalékos pihenő, nem tudom, most volt-e ilyen mostanában, ez csak egy fiktív példa, akkor azt ő gond nélkül elfogadja?
3: Igen, persze, tehát az általában úgy mindenki nyitott a pihenés felé, inkább a fordítottját kell elfogadni, hogyha valaki pihenni szeretne, de mégse tud. Úgyhogy de persze végül elfogadják, tehát ebből most se volt vita, korábban sem volt vita, hogy mindenképp pihenni akart volna, de nem kapta meg a szabadnapját, már elne. Ugye mindenkinek nem csak a partik nagyon nehezek, hanem aznap este már elkezdődik a készülés, kijön a párosítás reggel 10-kor, azután reggel még egy 4 órát készülni, tehát itt ilyen napi 10-12 órákat kell sakkozni, teljes maximális odafigyelésre és nyomás alatt, meg nagy tét mellett, tehát ez elég hamar lefárasztja az embert, és nehéz a legjobbat kiadni magából, hogyha nyilván nem 100%-os, és akkor ezért várható, hogy szokták jelezni a játékosok, hogy most már kéne egy pihenőt, de hát ugye egy tartalék van csak, tehát egyszerre csak egy embert lehet kihagyni, és az így néha rossz felhívott, hogy a játékosba, hogy hiába kéri, nem kapja meg a pihenőjét, de nem volt probléma ebből most sem.
2: Mennyire sikerült kihozni a legjobbat mindenkinek magából? 7. helyen zárták most ezt a sakkolimpiát. Ha összevetjük a 2 évvel ezelőtti budapesti sakkolimpiával, akkor ez jobb hely. Mennyire elégedett ezzel a 7. helyen?
3: Igen, hát múltkor 11-ek lettünk. Ami érdekes, hogy hát ugye nyilván alapból a számokból ítélve nyilván sokkal jobb a 7. helyezés, viszont hát jó, nehéz nagyon egy ilyen olimpiát értékelni, mert 2 évvel ezelőtt Budapesten az olimpián, ott végig a legjobbak között játszottunk, sokáig érmes helyen álltunk, de nagyon nehéz ott is maradni, mert hát jó, hogyha folyamatosan minden nap ott a világ legjobb csapataival mérkőzünk, akkor egyszerűen végére elfárad a csapat, és felőrölnek minket. Tehát a csapat összességében jobban játszott két évvel ezelőtt, és végig elő volt az élbolyba, és csak végén pehesre alakult úgy, hogy 10-ből is kiszorult, pedig tényleg az éremre is megvolt minden esély. És most pedig ehhez képest az eredmény jobb lett, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor nagyon közel voltunk az éremhez az utolsó fordulóban, viszont a csapat sokkal rosszabbul játszott, azt így utólag be kell látni. Tehát csak a Dudding Lab volt, aki óriásit játszott, és a tábláján aranyérmet is szerzett, ő lett az egész olimpia legjobb teljesítménye, 10-ből 8 ponttal, és ő húzta hátán a csapatot, mindenki más pedig küzdött, nagyon küzdött, de nem tudott igazából kiemelkedőt mutatni, mindenki más vesztett is az időpontszámból, azt is jól mutatja. Viszont ennek ellenére ott volt a kezünkben gyakorlatilag az esély, hogy dobogón végezzünk, és hát igen, nagyon bosszantó, hogy nem sikerült vele élni. De a számokat nézzük szigorúan, akkor játszhatott volna, jobban kellett volna játszanunk, viszont egyszerűen az volt, hogy a 11 fordulóból összesen 12 játszmát vesztettünk, ami nagyon sok. Tehát annak idején, mikor ezeket az ezüstérmeket értük el, akkor ilyen 1-3 harcit vesztettünk, és akkor valaki majd úgy is nyer a csapatba, mivel meg lesz a csapatgyőzelem. De hát úgy, hogy 11 fordulóból 12-t vesztettünk, tehát gyakorlatilag mindig meg kellett fordítani a meccset, amihez mi nem vagyunk hozzászokva se ahhoz, hogy ennyit vesztünk, se ahhoz, hogy ennyit kell nyerni, mert mi mindig így ilyen stabil csapat voltunk, ahol sok a döntetlen, viszont valaki mindig nyer. Most ehhez képest valaki mindig vesztett, és kettőnek meg kompenzálni kellett azt. Hát ez nehezítette meg a dolgunkat, meg ezért is nem jöttek ilyen nagyobb arányú győzelmek, ami meg a holtversenyes számításainkat tette tönkre, tehát most is a 4-től 7-ig végeztünk, de 7. helyen zártunk végül, mert a legrosszabb volt a számításunk. Az a baj, hogy azt ilyen 2,5-másfeles győzelmekkel azt a holtversenyt eldöntő számításokat ezt tönkre vágja, tehát ahhoz minél nagyobb arányú győzelmet lett volna szükség, de hát úgy nem lehet, hogyha két meccs maradt, ahol nem vesztettünk valakit, a 11-ből és 9-ön vesztettünk, tehát ez nagyon sok volt.
2: És mi lehet ennek az oka ön szerint, hogy most nem ment együtt a csapatnak olyan jól, mint máskor?
3: Mindenki akart, mindenki felkészült, sokat edzőtáboroztunk, de valahogy ez az a baj, nem lehet sokba garantálni a jó formát, tehát ugyanúgy, ahogy a Gernél se számíthattunk rá, hogy most mindenkit meg fog venni, a többieknél se lehetett számítani arra, hogy most nem fog úgy menni. Mindenki igazából megteszi a kellő fölkészülést, de nincs semmire garancia. Igazából egy-egy lépés, ami eldönt egy eredményt, tehát mindenkinél elővehető egy-egy parti az egész olimpiáról, ahol valami hibát vétett, és hogyha azt nem követi el, akkor mondjuk egy teljes ponttal jobban végez, és akkor már az egész eredményt abszolút egyénileg is pozitívan lehet értékelni. Úgyhogy tényleg apróságok döntenek csak ilyenkor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Balogh Csabával, a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitányával, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Teljesen elpusztult a radostjáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostjáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Meghosszabbítja a kormány a lakossági nap.

0: módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarország Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Balogh Csabával, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányával, a mögöttünk lévő sakkolimpiáról, ahol fél ponton múlt csak, hogy a magyar csapat dobogón végezzen, végül hetedikek lettek.
2: És akkor még azt kérném, hogy segítsen megérteni a hallgatóinknak azt a két mondatot, hogy azt mondja, hogy az utolsó partinál még ugye az éremesé is megvolt, és aztán ebből hogy lett hetedik hely. Most részben megértettem a holt verseny tekintetében, hogy ott akkor a pont egyenlőségnél miért lett végül a hét, de akkor ezen múlt, vagy itt még valamit nem értek, hogy akkor ez...
3: Igen, tehát nekünk az összes holtverseny, ezt már a verseny legelejétől lehetett tudni, mert minden első négy meccsünket 2,5-másfélre nyertünk meg, míg az összes összes csapat az gyakorlatilag 3-3,5-4-0-kal kezdett be, ami végén ilyen utolérhetetlen előny számukra gyakorlatilag, tehát minden egyes holtverseny minden forduló után az nekünk volt a legrosszabb. Tehát nekünk csak úgy tudtunk elővégezni, hogyha minél több csapatgyőzelmet szedünk össze, tehát igazából, hogy teljesen mindegy, hogy 2,5-másfélre nyer a csapat vagy 4-0-ra, ugyanúgy két csapatpontot kapunk, ami az első számú kritéria eldönteni, hogy ki végez előrébb. Hát azt is lehetett tudni, hogyha korábban említettem, hogyha végig előjátszunk, akkor semmi esély nem lesz jó eredményt elérni, mert akkor tényleg ezek a legjobb csapatok fel fognak minket őrölni. Viszont hát igazából részben ilyen taktika is volt, hogy megpróbálni elkerülni őket, és csak a legvégén oda kerülni, amikor esetleg ők már fáradtak, nekünk meg még valamivel több energiánk van, mert nem játszottunk végig a legjobbakkal, akkor oda kerülni a legvégén. És ezt jól sikerült kivitelezni, mert ott volt egy, hát a Romániával játszottunk a 8. fordulóban, egy ilyen teljesen nyert meccset 2-2-re hoztunk le végül 3-1 helyet, de már akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen Csehországgal, nem Romániával, és akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen kulcsfontosságú dolog lesz a későbbiekben, mert hogyha azt megnyertük volna, akkor azonnal jöttek volna megint a legjobb csapatok. Viszont így kaptunk két ellenfelet, Ausztriát és Spanyolországot, ahol jó, Ausztria ellen egyértelmű favoritok voltunk, őket megvertük, utána Spanyolország ellen egy ilyen 50-50 meccsen tudtunk nyerni, de ők is mindenképp egy verhető csapat volt, és akkor gyakorlatilag úgy érkeztünk meg az utolsó fordulóba, amikor a Indiával játszottunk, akik a olimpiai címvédők, meg az első kiemelt csapat, tehát egyértelműen ők voltak a legerősebbek, a jelenlegi világbajnok a 4. táblájukon játszott csak élő pontszám alapján, viszont ők már sokkal fáradtabbak is voltak, és egy meccsen meg bármi lehet. Tehát nekünk igazából az az érem úgy lett volna meg, hogyha le tudjuk győzni az első kiemelteket, ami normál esetben, hogyha mondjuk így a verseny felénél csapunk velük össze, akkor nem lett volna a legjobb esély, de így a különböző egyéb körülmények közt ott, tehát bármi elképzelhető, bármi megtörténhet egy mérkőzésen ilyenkor már nagy tét mellett, és a meccs az meg tökéletesen alakult, tehát az utolsó táblán legalább a világbajnok ellen már a megnyitásban sikerült elkapni valahogy, nagyon rosszul döntött a világbajnok, és már nagyon korán lehetett tudni, hogy ezt a partit jó eséllyel meg fogjuk nyerni, tehát már egy ilyen fél-egy óra játék után, és a két sötét partiban meg semmi problémánk nem volt, sőt, a Rapoczicsinek is nagyon jó nyerő esélyt hozott ki az első táblán, és gyakorlatilag csak a Léko Petriért kellett aggódni, aki meg világosan játszott, és jó, hát tudtam sajnos, hogy nagyon fáradt, korábbi partjai nagyon hosszúak voltak, tehát ilyen több mint 6 órán keresztül játszott, a felkészülés mellett az teljesen ilyen hullámzó partikban teljesen le volt terhelve már, beteg is volt, úgyhogy igazából olyan szempontból bosszant, hogy próbáltam neki sugalni, hogy nem kell mindenáron megnyerni ezt a partit, tehát elég, hogyha egy döntetlent játszana, mert hogy ez a csapatnak fontos, és hogy jelenlegi állapotában, ahogy az utolsó part előtt volt, nem volt indokolt, hogy próbáljon nyerni, és hát végül azt a partit nem tudtuk, a Ricsinél is azt a nyerő esélyt sajnos ott valami egy lépésbe ott hibázott, és az ellenfél megúszta, a Petinél meg kijött ez a fáradtság, és végül nem tudta megmenteni a játszmát, és ha abból a kettőből félponttal többet szerzünk, akkor meg lett volna a 2,5-másfeles győzelem, amivel harmadik helyen végeztünk volna, tehát a csapatponttal, mert ott is volt verseny lett volna a második-harmadik helyen, csak mivel ott abban a pontcsoportban is nekünk lett volna a legrosszabb, így úgyis a harmadik hely lett volna, tehát nekünk mindig ez a holt verseny volt, ami nem kedvezett a verseny elején lévő 2,5-es győzelmek miatt, de hogy a csapatbontban nagyon jól álltunk, és akkor a győzelemben megelőztük volna Indiát is, meg az azerieket, meg örményeket is, akik végül előttünk végeztek, tehát második-harmadik helyen beálltunk volna. De érdekes, hogy 14-ben ugyanennyi pontot csináltunk, mint most, amivel másodikak lettünk, tehát a megszerezhető 22 meccspontból 17-et szedtünk össze, akkor is, és másodikak lettünk, most ezzel a 17 ponttal meg hetedikak lettünk, tehát lehetett volna így is érmet szerezni, illetve ez az záróforduló az India ellen, meg hát a 2,5 az mindenképp, de még akár a 3-1-es győzelem is benne volt, ami igazából mindegy, mert így is úgy is harmadikak lettünk volna, ez a 2-2 így a partik alapján egy nagyon szomorú eredmény volt, mert kezünkben volt gyakorlatilag a győzelem, és érmet jelentett volna. De alapból, hogyha bármikor összekerülünk Indiával, hát tényleg a kiemelkedő csapat 20 éves játékosokkal, világbajnokkal a negyedik táblán, tehát a 2-2 az egy szenzációs eredmény lenne, csak így, hogy tényleg ott voltak, a állások annyira jól alakultak, hogy a kezünkbe lett végül nyerés, így ez szomorú. És a hetedik hely is olyan, hogy alapból 8. helyen voltunk kiemelve, és hát a 7. hely az igazából így szinte végig bármikor aláírtuk volna, csak egyszerűen így bennünk marad ez a tájész, hogy ott volt a kezünkben a 3. hely, és nem sikerült élni vele. Meg a csapat is olyan, hogy 8. helyen voltunk kiemelve, de igazából a 15. csapatnak semmivel nem rosszabbak, mint mi. Van néhány, India, Amerika, Kína, Üzbegisztán, ők nagyon kilógnak az egész mezőnyből, és utána ott van tényleg tizenvalahány csapat, ahol hasonló játékerejű játékosok vannak, semmivel sem jobbak nálunk, vagy rosszabbak. Most azon közül, hogy 15-ek vagyunk, vagy 5-ek, az tényleg ahogy alakul. Annak örültem, hogy a elvárásunkat, hogy az első 10-be szeretnénk végezni, azt így sikerült teljesíteni, meg hát a 7. hely az nagyon szép eredmény volt így is, csak tényleg ez az utolsó forduló, ami még idő lesz elfelejteni, mert túltenni magunkat rajta, hogy ilyen esélyt elmulasztottuk.
2: És ezt hogy tudja a csapat kezelni? Most nyilván gondolok első körben Léko Péterre és Raport Riheldre, akiknél azt mondja, talán Léko Péternek a nehezebb, hogy ugye ő az egyetlen, aki ebben nem szerzett pontot, de amit mondja, hogy Raport Riheldnek is volt egy lépése, amivel akár, ha azt nem úgy teszi, akár győzhetett volna, az ők hogy vannak ezzel lelkileg, meg így az egész csapat ilyenkor haragszanak egymásra, vagy egy csapat tudja ezt kezelni, hogy akár más is kerülhetett volna ilyen helyzetbe, és nem marad harag egymás iránt?
3: Hát nyilván nem haragszunk egymásra, csak hát mindenkibe benne maradták, ez nem fogjuk így túltenni magunkat másnap, meg pár hónap múlva, hanem ez így lehet, hogy évek múlva is emlékezni fogunk erre mindannyian. Ricsi is nagyon-nagyon el volt, kezdve mondta, hogy élete egyik legfontosabb partija volt, mert ő is tudta, hogy ott volt az esély. Én még vártam a Petit, aki utoljára fejezte be, vagy a Ricsi sétált vissza, és hát ő is nagyon mérges volt magára, hogy ott miért hagyta ki azt a lépést, ami igazából nagyon, hát ő is végig azt akarta lépni, de végül meggondolta magát, és azután lett volna nyerő esély, és magának is nehezen tudta megmagyarázni, meg hát Petinél is ugyanaz, hogy ő is nem értette már egyszerűen a megnyitás részét a játszma elején, hogy lépett egy olyat, ami után így hirtelen nem tudta, hogy mit kell csinálni, összeszedett egy óra hátrányt, meg egy ilyen kellemetlen helyzetbe találta magát, ahelyett, hogy lépett volna egy másikat, amit szintén tervezett, és abból meg igazából nagyjából így kötelezően egy olyan állás jön ki, amit nem tud elveszteni. Tehát ott kb. Az lett volna, hogy az ellenfél pontosan játszik, és döntetlen él el, de az ellenfélnek kell jókat lépnie hozzá. És hogyha nyilván meglépte volna azokat, meg az ellenfél is tisztában volt vele, meg a Peti is tisztában volt vele, és akkor logikus döntetlen lett volna, de mivel fölcserélte azt a lépést, így egy olyan kellemetlen helyzetbe került, amit végül nem tudott később megmenteni. És akkor egy lépésen múlik gyakorlatilag, hogy a harmadikok vagyunk, vagy hetediket. Tehát ez így nagyon bosszantó, és hát nyilván mindenki, egész csapat emiatt el van kenődve, de hát nem tudunk csinálni, tehát ez így elmúlt. Fel kell dolgozni, és akkor menni tovább.
2: Mindjárt beszélünk a továbbról, csak még egy kérdés, ugye itt az indiaiak elleni egyik táblán a Duding Lab legyőzte a mostani világbajnokot, ő Domaraju Gukesh. Ez mekkora teljesítmény, és mennyire lepte ez meg önt kapitányként?
3: Hát igen, ez óriási teljesítmény, tehát így magyar játékos regnáló világbajnokat nem sokat győzött le, tehát úgy nem is tudom ezt így megmondani, mert láttam valami statisztikát, de nem sokszor fordult ez elő klasszikus partiban, tehát ez már ezzel önmagában így a történelembe bekerült. Hát igen, a világbajnok, ő most novemberben fog világbajnoki döntőt játszani, és ilyenkor az gyakori azért, hogy a fő dolgait, amiket készít a világbajnoki meccsre, azokat nem adja ki ilyenkor egy olimpián mondjuk. Tehát itt nem a legjobb fegyvereivel jön elő. Nyilván az is sebezhetőbbé teszi, meg hát az egész Indiának a részben az volt a taktikája, hogy ő a negyedik táblán sorra fogja nyerni a partikat. Tehát addig is azt hiszem, hogy 10-ből 8,5 pontot szerzett, tehát ilyen nagyon-nagyon 7 partit nyert, 3 döntetlen. Tehát ő hozta a meccseket nekik folyamatosan, viszont rengeteget kockáztatott, és többször is előfordult, hogy vesztésre állt, aztán később meg tudta fordítani, mert hát erősebb játékosa ott az ellenfelének. Viszont épp ebből biztattam én a Glebet, hogy rengeteget kockáztat, és ő is ugye a Gleb is nagyon jó formában volt, tehát ne higgyen el neki mindent, amit lép, tehát ne legyen az, hogy hú, ezt a világbajnok lépi, biztos jó, és akkor tehát ne higgyünk el neki mindent, hanem sokat kockáztat a világbajnok, viszont csomót hibázik, és csomószor eljut vesztett állásig, és onnan jön vissza, de hogy bízom magában, ne higgyen az ellenfélnek, hogy amit tesz, az minden jó, ki fogja tudni használni, hogyha esélye keletkezik, és igazából ez úgy is történt, tehát már a nyitást elhibázta a világbajnok, nagyon jól jött ki belőle, a Gleb végig ő irányított, tehát igazából, hogyha valaki megnézi a partit, akkor azt gondolná, hogy itt a Gleb volt a világbajnok, az ellenfél meg nála papíron jóval gyengébb játékos, tehát egy végig elejétől pillanatban a kezébe volt a győzelem, 10 lépés után már így föl sem erült, hogy ezt a partit ne ő nyerje meg.
2: Ennek fényében...
3: Tehát egy nagyon magabiztos győzelem volt, nagyon szép győzelem volt a részében.
2: Ennek fényében igazán fájó akkor az, hogy az a fél pont még nem jött össze a Likó Péter vagy a Rapport Rihár tábláján.
3: Igen, mert ugye a pont az, hogy alapból a kérdés a győzelemhez, hogy hol tudunk partit nyerni egy ilyen csapat ellen, ahol csak világ legjobb játékosai vannak, de hogyha már ennyire gyorsan kialakult és látszódott, hogy azt meg fogjuk nyerni, többieknek már ugye nem kell semmit próbálkozni, csak tartani. Igen, így az bosszant, hogy ezt nem tudtuk.
2: De akkor egy technikai kérdés sok verseny esetében kevésbé járatos hallgatóinak, hogy ilyenkor a játékosok a többi tábla állásáról tudnak bármit, vagy ilyenkor ön látja és odasugja a fülébe, hogy az egyik tábla úgy néz ki, hogy megvan, hajrá nektek is, vagy ez ilyenkor csak az ön fejében áll össze?
3: Nem beszélhetek velük, olimpián elvették a jogokat, Európa-bajnokságon adhatok nekik bizonyos információkat, de olimpián nem. Viszont ez tényleg annyira jó állás volt, hogy ők saját partijukból föl tudnak kelni és megnézni, meg föl is kell kelni és szétnézni néha, hogy mégiscsak egy bizonyos állásban mennyire kell kockáztatni, vagy mennyire játszunk stabilan, attól függően, hogy a többiek hogy állnak, tehát ezt itt magunknak kell megtenni, viszont tényleg az állása a Glebnél annyira jó volt már korán, hogy nem kellett, ugye itt azért komoly játékosokról van szó, részünkről is, tehát sokáig nem kell elmerülni benne, hogy ők is mindenki lássa, hogy ott nagyon jól állunk. Hát igen, én látom, meg úgy végig ott tudok lenni a csapat mögött, meg úgy nem tudom energiát sugározni, de nekik kell megbizonyosodni róla, hogy a csapat jól áll.
2: És miért vették el egyébként azt a jogot a szövetségi kapitányoktól, hogy beszéljenek a játékosokkal, ez mondjuk az EB megvan?
3: Igen, az EB-nek meg az olimpiának más a szervezője, mert hogy vagy az olimpia az FIDE, az EB az meg a ECU, az a Európai Sakkszövetség rendezvénye hivatalosan. Korábban voltak csalások, ahol a kapitánynak még voltak különböző jogi, sőt, ahogy kiment a mondjuk ilyen frissítőt összeszedni a játékosoknak, kávé, víz, ilyesmi, akkor elhaladhatott nézők közt, akik tudtak kommunikálni feléjük lépéseket, majd ezeket a lépéseket valamilyen jelekkel, fülvakargatás, orvakargatás valahogy lekommunikálta a játékosok felé. Volt korábban ebből botrány, ami miatt, hát igen, ennyire nem kéne szigorúan venni, tehát egyszerűbb EB-n is megoldható, az is lezajlik mindig botrány nélkül. Tehát igazából abban azt nem kellene elvenni a kapitányoktól azt a szerepet, hogy döntetlenek ajánlása, illetve hogyha a játékos döntetlen ajánlatot kap, akkor meg tudja kérdezni a kapitányt, hogy ezt elfogadja, vagy elutasítsa, mert ugye a kapitány az lát mindent, nem kell hirtelen döntést hozni, hanem látja, hogy hogy mennek a játszmák, és akkor tudom mondani nekik, hogy hát ők nem állunk jól, úgyhogy ő játszania kell, a döntetlent utasítsa vissza, vagy hogy a többiek jól állnak, és akkor fogadja el, meg ugyanezt, hogy ajánlja a döntetlent, mert hogy a többi partén meg lesz a győzelem, vagy szóval ilyen dolgokat az EB-n lehet csinálni, és itt is nagy segítség lenne, ha lehetne, de ezt elvették az olimpiának.
2: Hogyan tekint előre? Sakkolimpia az két évente van, tehát két év múlva ismét lesz. Milyen reményei vannak? Hogyan néz előre?
3: Igen, hát 28-ban Abu Dhabiban lesz az olimpia. Nehéz. Tehát nekünk az a baj, hogy látni kell, hogy a magyar sakka sajnos nem előre megy, tehát a fiatalok nem úgy jönnek, ahogy kellene, és a játékosaink meg csak idősebbek lesznek, tehát a Ricsi is, a Peti is, Benjamin, Tomi, mindenki két évvel idősebb lesz, ők abban a korban vannak, amikor már így nem fejlődik az ember az alatt a két év alatt, hanem a kérdés, hogy mennyire tudja tartani a mostani erejét, és nem nagyon látszik, akik a helyükre tudnának lépni ilyen rövid időn belül, tehát hát igen, most nem hangzik jól, de én így a következő periódusban több éven belül most nem látok reális esélyt, hogy még egyszer így éremért játszunk az utolsó fordulóban. Most se lett volna reális, ezt hozzá kell tenni, tehát ez a hetedik hely, ez abszolút túlteljesítése volt az elvárásoknak, viszont hát csak valami hasonló, hogy minden addig szépen összejöjjön, és csak úgy tudnánk összehozni reálisabb, hogy így valahol így, nem tudom, 12-15. Hely környékén küzdünk, amik nem jön föl néhány fiatal, akik úgy ezt a dudinglepféle lendületet tudnák adni a csapatnak, csak ez meg nem pár éven belül fog kialakulni. Úgyhogy hát egy hosszabb programot kell elindítani, aminek remélhetőleg előbb-utóbb meg lesz az eredménye, ugyanúgy, ahogy Indiában is ez a generáció most mindenkit lekaszál, tehát a 24-es olimpiát is ők nyerték, most így megúszták az ellenünk lévő meccset, és akkor második helyre futottak be. Üzbegisztán nyerte a 22-es olimpiát, meg most nagyon biztosan a hazai pályán ezt a mostani olimpiát, de itt ezek mind ilyen 20 éves gyerekek tele energiával, és elképesztő nagy játéktudással, de ők is, hogyha úgy nézzük, akkor 10 éves ahol nem voltak, és ezt így sikerült az országoknak különböző programokkal kialakítani, talán ilyen tehetségeket, és éjjel-nappal dolgozni velük, és végül felhozni őket ennyire. Tehát nekünk is egy ilyen hosszabb távú programra van szükség, hogy hát ugye nyilván sajnos Indiában 1 milliárd emberből van lehetőség találni ekkora tehetségeket, mert nálunk kicsit kisebb a felhozatal, de csak ebbe lehet a későbbiekben hízni.
2: És biztos vagyok benne, hogy ezt a kérdést most nem tudja megválaszolni, de csak fölteszem, mert kíváncsi vagyok. Két év múlva ön szerint Lékó Péter ott lesz még a keretben? Tehát, hogy mennyit számít a sakkban, hogy valaki a 47 évesen ott volt, akkor 49 évesen ott lehette, vagy ez inkább a játékos döntése, vagy az utánpótlás kérdése lesz, vagy mit gondol?
3: Igen, ez jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni. Igazából mindannyiunknak a szerződése az lejárt. Petivel beszéltem már, még bizonytalan, hogy lesz. Sok dolga múlik. Igazából, hát nem tudom, nehéz megmondani, bízunk benne, hogy játékosként is tud segíteni, de hogyha nem vállalja, már úgy dönt, hogy visszavonul, akkor meg abban bízunk, hogy részt tud venni ebben a programban, amivel a fiatalokat fel tudnánk hozni, tehát így a utánpótlása, a kiemelkedő játékosok megtalálása után az ilyen fejfejlesztésében részt tud venni, tehát játékosként, hát nem tudom, 50-50% esélyt látok, hogy akkor még fog játszani, vagy nem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Csabát, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányát hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbség ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agrár és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A nemzeti agrárkárenyhítési rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egy óráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikora Ágnes kommunikátorral beszélgetünk a Kultúra mai adásában.
2: Próbálunk még egy picikét lubickolni a sikerekben. Nagyon jól telt a fesztivál, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván minden stáb, minden szervező stáb leszűri persze a következményeit is azoknak a döntéseknek, amelyeket időközben hónapokon keresztül meghozott. Nyilván ennek vannak tanúságai. Azonban azt gondolom, hogy olyan nagy sikerű programok voltak azok, amelyeket bonyolított. Az Arszakra Fesztivál összességében rendkívül sikeres volt sok-sok teltházas előadással, sok-sok rendkívül izgalmas programmal. Ugye nagyon sok mindennek nem lehet tudni szervezéskor a lefolyását, sejtjük, hogy ezek milyen szerencsés események lesznek, milyen felemelő érzést nyújtanak majd, de igazából az ember akkor tapasztalja meg, amikor ott a koncerten érzi a sok-sok ember jelenlétét, szendét, azt, hogy mélyülnek el a zenében, hogy szurkolnak az előadóknak, hogy élvezik azokat a programokat, amelyek kiteljesednek egy-egy alkalommal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy örülünk és elégedettek vagyunk.
3: Én nem találok kifogást a teljes Arszakra Fesztivál programjaiba eddigbe se, tehát várakozás feletti volt a siker. Én úgy gondolom, hogy azért elég kritikusan nézzük a programokat, tehát akármilyen program eleve nem kerülhet be, csak a legmagasabb színvonalú, úgyhogy ez tulajdonképpen ennek mindenki megfelelt. Úgyhogy ez egy nagyon magas, éppen most az utcán néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy belépő, hát bizony az, amit itt a miskolci közönség kapott teljesen ingyen, az annak az értéke egyrészt, mint érték is felbecsülhetetlen, meg ha ezt kiszámolnánk anyagiakba, az is felbecsülhetetlen, tehát nagy érték volt, ami megvalósult. Nagyon sok dicséretet kaptunk, SMS-t, levelet, stb. De nekem most az volt a legérdekesebb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legtöbbet mondó, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy ő másnap reggel másképp ment be dolgozni. Ő más ember lett másnapra, másképpen ment dolgozni. Ez éppen egy orvos volt. Hát ettől nagyobb dicséret talán nem is létezik.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: óra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallják.
2: Próbálunk még egy picit lubickolni a sikerekben. Nagyon jól telt a fesztivál, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván minden stáb, minden szervező stáb leszűri persze a következményeit is azoknak a döntéseknek, amelyeket időközben hónapokon keresztül meghozott. Nyilván ennek vannak tanúságai. Azonban azt gondolom, hogy olyan nagy sikerű programok voltak azok, amelyeket bonyolított. Az Arszakra Fesztivál összességében rendkívül sikeres volt sok-sok teltházas előadással, sok-sok rendkívül izgalmas programmal. Ugye nagyon sok mindennek nem lehet tudni szervezéskor a lefolyását, sejtjük, hogy ezek milyen szerencsés események lesznek, milyen felemelő érzést nyújtanak majd, de igazából az ember akkor tapasztalja meg, amikor ott ül a koncerten, érzi a sok-sok ember jelenlétét, rokon szendét, azt, hogy mélyülnek el a zenében, hogy szurkolnak az előadóknak, hogy élvezik azokat a programokat, amelyek kiteljesednek egy-egy alkalommal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy örülünk és elégedettek vagyunk.
3: Krisztina, főszervezőként hogyan összegezni a 4. Arszakra Fesztivált?
4: Én nem találok kifogást a teljes Arszakra Fesztivál programjaiba eddig besett, tehát várakozás feletti volt a siker. Én úgy gondolom, hogy azért elég kritikusan nézzük a programokat, tehát akármilyen program eleve nem kerülhet be, csak a legmagasabb színvonalú, úgyhogy ez tulajdonképpen ennek mindenki megfelelt. Úgyhogy ez egy nagyon magas, éppen most az utcán néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy belépő, hát bizony az, amit itt a miskolci közönség kapott teljesen ingyen, az annak az értéke egyrészt, mint érték is felbecsülhetetlen, meg ha ezt kiszámolnánk anyagiakba, az is felbecsülhetetlen, tehát nagy érték volt, ami megvalósult. Hát bele lehet menni a programokba részleteibe, és ugye az egészet az Értetőlélek Alapítvány indítatására még másik 20 civil szervezet, de a nagy intézményekkel, önkormányzattal, felekezetekkel együtt és iskolákkal együtt gyakorlatilag az egész város benne volt, és ez meg is látszott. Mindenki megmozdult lényegében, ami nekem még megelőzően a egyes műsorok méltatása előtt, ami nekem a nagy meglepetés volt és nagy öröm, hogy nagyon sok iskola kapcsolódott be, és ez nem azt jelentette, hogy egy-egy programot előadtak valahol, hanem az egész iskola. Tehát iskolákban volt megrendezve például egy ikonfestészeti kiállítás, ami azt jelentette, hogy hozzá tettek egy műsorszámot, meg még köszöntések, meg virág, és az egész iskola ott volt, hallgatta. Tehát mindenki részt vett benne. Nekem ez annyira meglepő volt, és ugyanezt tapasztaltok a Fáj iskolába, ugyanezt a Szent Imrébe, ugyanezt a Jezsuba, ugyanezt a Reform Lévaiba és ugyanezt a Fráterbe. Tehát az iskolák így készültek fel, hogy nem csak egy-egy előadás vagy egy szereplés, hanem az egész iskola tulajdonképpen átadta magát ennek a Szakra Fesztiválnak, és végtelen nagy megtiszteltetésnek tekintették, hogy ebbe ők bekapcsolódhattak. De említhetem még most nem csak a egyházi iskolákat, de bekapcsolódott meg például a Ferenci Technikum, tehát ők nem egy egyházi iskolák, és olyan műsort adtak, ami igazán nagyon beleillett az Arszakra gondolatiságába és lelkiségébe. És akkor, ha programokra térünk ki, akkor tehát nem lehetetlen felsorolni, de ami egyedülálló volt például a zarándoklat, a miskolci zarándoklat, azért az országosan egyedülálló. Sehol nincs egy városban, kisebb, vagy hát ilyen Miskolc méretű városban 40 templom. Ezt a 40 templomot végigjárták ökumenikus szellemiséggel, és mindenhol megtisztelő fogadtatásba részesültek. Tehát ez azt jelenti, hogy a templomok is felkészültek arra, hogy ott zarándokok fognak megjelenni, és megkínálták, hol ezzel volt egy kis pálinkával, vagy bármivel, megköszöntötték, énekkel köszöntötték, szentbeszéddel köszöntötték, tehát ez egy újszerű dolog, mert ez eddig nem volt, csak elmentek, aztán ahol fogadták őket, jó, és mentek tovább. Tehát ez egy egész más volt. De az egész Arszakra Fesztiválnak a lelkisége és a hangulata is más volt. Tulajdonképpen a maga a program összeállítás is úgy történt, hogy csak a legmagasabb szint lehetett. És hát azokban is azért. Tehát irodalmi programok voltak. Akkor a egyedi program volt például a Petrás Mária és Máger Ágnes kerámia és képzőművészeti kiállítása. Akkora siker volt, hogy sorba álltak nem csak az ajtó előtt, hanem a múzeum előtt, hogy bejuthassanak. Ahhoz is kapcsolódott Petrás Máriának egy olyan műsora, ami lélegzetelállító volt. Tehát egyszerűen az az erő, amit az a zenekar sugárzott, az a megtartó erő, a magyarság múltját kifejező erő, egyszerűen a döbbenet volt, rengetegen voltak. Tehát
2: azt gondolom, hogy a Herman Ottó Múzeum is kitett magáért, hiszen nem csak, hogy ezeknek a programoknak helyet adott, segítette ezek megszervezését, hanem ugye visszatérő programunk most már évek óta az Arszakra műtárgya, amit szintén a Herman Ottó Múzeum választ ki, mutat be, előkészíti, promózza. Tehát én azt gondolom, hogy a Herman Ottó Múzeum most már egy olyan stabil helyszíne az Arszakra Fesztiválnak, amire támaszkodhatunk, és ami nagyon sok izgalmas lehetőséget kínál számunkra.
4: És ha már helyszín, akkor azért mindenképpen említsük meg az akadémiát, Miskolci Akadémiai Bizottságot, mert nagyon sok program ott zajlott, aztán a második Rákóczi Ferenc könyvtárat, aztán a templomokat, aztán a zenepalota, a művészetek háza, tehát olyan helyszíneket is sikerült megszerezni, amik hát azért vonzották a maga a helynek a szellemisége, és vonzotta az embereket, tehát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt az önkormányzat meg az egyetem rendelkezésükre bocsátotta térítésmentesen, mert ezt lehetetlen lett volna kifizetni, különösen akkor, amikor a pályázati pénzünket nem kaptuk meg, az Arszakrára vonatkozó pályázati pénzünket, úgyhogy így azért nem volt egyszerű megszervezni, hiszen számtalan költség van, nyomdaköltségtől elkezdve reklám, vagy a szereplőknek az utazási, tehát nagyon, nagyon sok olyan költség van, amit muszáj mindenféleképpen előteremteni, akárhonnan, de így együttműködnek a civil szervezetek, és ezt meg tudjuk azért oldani még akkor is, hogyha nem kapjuk meg azt az összeget, ami erre vonatkozott.
2: Még egy említés erejéig a helyszínekhez visszatérve volt egy új helyszínünk, ami eddig nem, a Szeleta Park, ahol nagy-nagy szeretettel vártak bennünket, kezdeményezték, hogy csatlakoznának az Arszakra Fesztiválhoz. Ott is volt egy rendkívül sikeres koncertünk Vihulna Mihajló gitárművésszel, miskolci énekművészekkel, úgyhogy azt gondolom, hogy vasárnap délután már az Arszakra Fesztivál utolsó napján, vagy az Arszakra fesztivál vége felé. Azt gondolom, hogy ott is sikerült egy nagyon jó hangulatú alkalmat, egy teljesen teltházas alkalmat produkálni, úgyhogy mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hiszen maga a Szeleta Park is egy különleges helyszín, egy kincs, ha lehet mondani, a Bükk kapujában, és bár egy picikét elgondolkodtató volt, hogy milyen jellegű programot tudunk a Szeleta Parkba vinni, azért mégis azt gondolom, hogy jó döntés volt, jó választás az, ami történt, és hogy kellőképpen izgalmas helyszínként tudott működni a Szeleta Park.
3: Voltak olyan produkciók is, amik kifejezetten a fesztiválra készültek, íródtak?
4: Nem, volt, igen. Én pont azt most akartam, hogy ha már program, akkor menjünk bele a programokba egy picit részletesebben is. Hát nekem nagy várakozásom volt a nyitókoncert, de nagyon sok várakozásom volt. A nyitókoncert azért, mert a zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítványnak egy versenyén kiválasztottunk Ágival együtt 4 versenyzőt, akik megnyerték a saját kategóriájukat, és a Jancsó Dórival és a Kovács Gáborral, meg a Nagy Nándorral, na meg Regő Zsoltékkal egy fantasztikus ilyen fiatalos műsort csináltak, amitől egy kicsit aggódtam, hogy a közönség azért inkább konzervatív, meg hát ugye a püspökök ott voltak, a püspökatyák, hát gondoltam, hogy hát ha ők esetleg valahogy mást vártak volna, de nagyon sikeresen sült el, és nagyon, hát igazán olyan dalokat választottak, és óriási sikerük volt ezeknek a fiataloknak. És akkor hát hirdettünk zenei pályázatot, aminek a felelőse Orosz Tokár Edina volt, és olyan hihetetlen színvonalon tudta lebonyolítani ezt a nagyon nehéz feladatot, hogy hát ha kitaláltuk ugyan, de ha nekem kellett volna ezt végigcsinálni, biztos, hogy nem tudom, de Edinában egy rendkívül jó szervezőt, egy kiváló művészt találtunk, aki minden művész elfogadja, és kértük a zeneszerzői pályázatot, 10 zeneszerző, 13 pályázatot adott be, ami mindegyik alkalmas a nagy közönség előtti bemutatásra, és lényegében a záró konferencián, vagy a záró rendezvényünkön, a gálán, a alkotásokból 4 új alkotást mutattunk be, és nagy sikerrel lényegében, és ugye azért ez azt jelenti, hogy Miskolcnak a kulturális kincseit ezek az alkotások gazdagítják. De ugyanígy volt szavaló verseny, tehát több olyan öntevékeny és alkotó munka kapcsolódott ehhez, amit ugye a nagy közönség észre sem vesz, mert ez mind a háttérbe zajlik, csak már az eredmények jelennek meg. És hát az nagyon meg kell dicsérni, mert például a versmondó verseny az már évek óta megy, nehezen indult, de oly sokat fejlődött, hogy én magam meglepődtem, mikor a gyerekek kiálltak a záró rendezvényen a verseket elmondani. Ott is a nyertesek mondták el, de gyönyörűen egy egész kisgyerek olyan hosszú verset, olyan gyönyörűen mondott el, hogy nagyon nagy eredmény volt ez tulajdonképpen. Ez mutatja, hogy a sok fáradozás az évek óta összegyűlt tapasztalat, meg a tanulási folyamat azért az nagy eredményeket tud hozni. Ez, mint említettem, is egy felbecsülhetetlen kincse Miskolcvárosnak.
2: Amit nagyon szeret a közönség, és azt gondolom, hogy az idén is rendkívül hangsúlyos volt, és sok-sok sikert hozott, azok a templomi koncertek. A templomi koncertek lényege az, hogy tulajdonképpen az emberek nagyon szívesen hallgatnak komoly zenét, vagy bármilyen muzsikát igazából a templomokban, hiszen maga a millió is elmélyülésre, egy kis elgondolkodásra, befelé fordulásra, áhítatra késztet, és akkor, hogyha ez kiemelkedő zenei alkotásokkal és kiemelkedő alkotók bemutatóival párosul, akkor ez minden bizonnyal még magasztosabb, még felemelőbb. Úgyhogy az idén éppen a nagy érdeklődésre tekintettel a zsinagógában tartották azt a koncertet, vagy tartottuk azt a koncertet, ami korábban a zsidó imaházban volt, miután mindig még a Csilláron is csüngött a közönség, ezért most a zsidó templomba, a zsinagógába vittük be ezt a koncertet, ott is telt házzal zajlott, ez is egy nagyon érdekes, egy vidám koncert volt, nagyon élvezte a közönség, de lehetne szinte felsorolásszerűen említeni az összes templomhoz kapcsolódó koncertet. Ezek között több az belvárosi evangélikus templomban volt, és hát tulajdonképpen különböző helyszíneken, és akkor most Krisztina biztos fog beszélni arról a koncert

0: mindenki sírt a templomba. Tehát olyan koncertet adtak, ami, hát ugye ima énekek, meg ilyen hazafias énekek, meg az a elszakítottság, meg ennek a kifejezésé, hát döbben, meg se lehetett szólalni, igaz, hogy zene után mindig nagyon nehéz megszólalni, de ott el lehet mondani, hogy az egész templom sírt. Aztán ugye a Flatt Antalnak is különleges volt a koncertje a Vasgyári Szent István templomba, azért, mert hát egyrészt hihetetlen nagy szereplőgárda volt, legalább 150 ember, aki szerepelt, és Flatt Antalnak a szerzeményét, saját szerzeményeit, amit a Assisi Szent Ferenc 800 éves évfordulója alkalmából írt, és ennek a bemutatója volt, ős bemutató, nagyon kiváló művészekkel. És akkor ugye, ami a csúcsa volt tulajdonképpen az egésznek, ez az evangélikus templomba a Kim André Arnézen Requiem for Solate című darabja, hát az egy döbbenet volt, tehát egyszerűen már fel is vetettem, mert ezt a szimfonikus zenekar adta elő, három miskolci kórus, és egy művésznő, egy nagyon kedves miskolci művésznő, Zamatocki Floriana, ő volt a szóló énekes, ennek olyan hangzása volt, hogy ez valami csoda volt. Tehát ez egy, tulajdonképpen ez egy gyászének lenne elvileg, de az egészet úgy adták elő, hogy a reménység látszott belőle, tehát nagyon a reményt és jövőt adok nektek mottóhoz igazodott az egész, mert végül is nem egy temetési dráma volt, hanem az életnek, tulajdonképpen az életnek a jelzése, hogy azért mindig van remény. Ez is nagyon szép volt. Aztán Regő Zsolt. Ha Regő Zsolt ő szól, akkor az biztos, hogy ott akármi történik, ott biztos, hogy jó koncert lesz. Aztán Gergely Péter Pál, hát tudjuk, hogy ezek mind Miskolc kiemelkedő zenei személyiségei, tehát meghatározó személyek a városban. Hát ő olyan igényességgel adott előképp kantátát, szóló énekesekkel, szóló zenészekkel, fantasztikus nagy siker, mindenhol teltház volt, minden koncertünkön, úgyhogy nagyon-nagyon sokat jelentett ez a koncertsorozat, meg ez az egész Arszakra Fesztivál.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikor Ágnes kommunikátorral.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu
3: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux. Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. Most folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikora Ágnes kommunikátorral.
2: Nagyon sok dicséretet kaptunk, SMS-t, levelet, stb. De nekem most az volt a legérdekesebb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legtöbbet mondó, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy ő másnap reggel másképp ment bedolgozni. Ő más ember lett másnapra, másképpen ment dolgozni. Ez éppen egy orvos volt. Hát ettől nagyobb dicséret talán nem is létezik.
1: Szokták mondani, hogy ez egy folyamat, hogy szinte még véget sem ér az előző, de már a következő tervei is megvannak. Így van-e ez most is? Vannak-e esetleg tervek, ötletek? Lesz-e következő Miskolci Arszakra Fesztivál?
3: Én nagyon szeretném hinni, hogy igen. Nehéz elszakadni egy ilyen nagyívű programtól, amiben már ilyen rengeteg sok munka van, sok év munkájával, tapasztalataival építgettük ezt a programsorozatot. Ugye nagyon nehéz erről lemondani, hogyha lehet így mondani, még akkor is, hogyha ez rengeteg munkával, rengeteg törődéssel, nagyon-nagyon sok fáradtsággal jár, de akkor is az ember azokat a pillanatokat, amik ezeket a sikereket hozzák, azért nagyon nehezen tudja elengedni, vágyik rá mindenképpen, meg hogy tegyen valamit a városért, az emberekért, hogy adjon ezekkel a koncertekkel, ezekkel a programokkal, ezekkel a lehetőségekkel. Évelején kezdjük ezeket a programokat szervezni, úgyhogy ha vannak is sejtések vagy gondolatok ezzel kapcsolatban, azért ez még nincs az útján, azt kell, hogy mondjam, hanem mi még szeretnénk egy kicsit lubickolni ennek a sikerében, például ezzel a beszélgetéssel is. Úgyhogy azt gondolom, hogy még egy kicsikét arra fókuszálunk, hogy tudjuk még ennek a fesztiválnak az utóéletét egy kicsit egyengetni. Gondolok itt például arra, hogy nyitott a fesztivál több kiállítást is, a már emlegetett Petrás Mária és Máger Ágnes kiállítást, az Arszakra műtárgya bemutatót, de ugye visszatérő programunk is, említettük már a saját szervezésű kiírásainkat, pályázatainkat, így képzőművészeti alkotások készítésére is mindig írunk ki pályázatot, abból pedig nyílt egy kiállítás a Feledi házban, a Miskolci Galéria Feledi házában, ahol a tárlat még látogatható, tehát nagyon szeretnénk, hogyha ezeket a kiállításokat még megnéz. Ugyan nagy sikerű megnyitói tárlatvezetései voltak ezeknek az anyagoknak, tényleg nagyon nagy volt az érdeklődés, de hát azt gondolom, hogy Miskolcon azért él még mindig vagy 150 ezer ember, tehát hogy remélem, hogy sikerül még ezekre a kiállításokra bevonzani nézőket, hogy ők még azért nézzék végig ezeket az anyagokat, mert mindegyik különleges a maga nemében, mindegyik kiemelkedő alkotás. Akár csak arra a gyűjteményre gondolok, amit fiatal alkotók, vagy a pályázó alkotók, nem csak fiatalok vannak közöttük, ugye, sőt, határon túli alkotók is vannak közöttük, a Feledi házban bemutatnak, vagy Petrás Mária zseniális kerámiái, tényleg elbűvölőek, Máger Ágnes festményeiről nem beszélve, akit miskolciként azt gondolom, hogy Miskolc díszpolgára, nagyon szeretik a miskolciak, tehát tényleg, ha megmozdul, ha szól valahol, ha jelen van, akkor az nagyon sokakat vonz, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket az anyagokat mindenképpen érdekes még nézegetni, de ezen túl még más anyagokat is kiállítottunk az akadémián, például Dobos Klára, aki folyamatosan megfotózza az Arszakra Fesztivált, az ő képeiből készítettünk rollapokat, amiket kipakoltunk, hogy egy kicsit az Arszakra hangulatába be lehessen kóstolni, és még más anyagok is gyakorlatilag láthatóak voltak a fesztivál idején, és van, ami még mindig látogatható.
2: Azt hozzátenném, az előbb beszéltem erről a Requiem von Zolaté előadásról, ezzel a döbbenetes erejű előadásról, viszont nem mondtam be a karmestert, aki egy nagyon híres ember, és ide eljött ide Miskolcra, Szabó Sipos Máté volt a karmester, tehát őt országos hírű zenész, és fantasztikusan vezényelte ezt a hatalmas nagy zenekart, a szimfonikusokat, meg a három hatalmas kórus, tehát 150-180 ember volt a színpadon, tehát nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon nagy hangulata volt, és óriási felállva tapsolt mindenki. De még én áttérnék még arra a részére is, hogy több könyvbemutató, folyóirat könyvbemutató, ami szintén miskolci új alkotások, tehát a Miskolc kultúráját ezáltal is gyarapítják, és az egyik, amit ajándékként kaptak a szereplők, mindnyájan, akik komolyabb szerepet vállaltak, ez a Máger Ágnes albuma, a Szent és Profán című album, ami Máger Ágnes munkásságát foglalja össze, és ezt a Értető Lélek Alapítvány adta ki, és az Életfa Alapítvány finanszírozta, mert ez egy rendkívül drága kiadvány, és hát mindenki nagyon örült neki, mert hát ugye megjelent Ágnesnek ez az alkotás, a életútja tulajdonképpen, a festői múltja, ami hát azért felbecsülhetetlen érték itt Miskolcon, de nem csak Miskolcon, ugye a templom festései, meg a keresztútnak a különböző falvakba, városokba, templomokba vannak elhelyezve, úgyhogy meg itt Miskolcon és a Jezsuita gimnáziumban, tehát ő egy olyan életművet tud magáénak, amit mindenféleképpen be kell mutatni, úgyhogy ez a könyv is be lett mutatva, ajándékba kapták sokan, megismerhetik ezáltal. Aztán a Kolorista című album, ez szintén egy miskolci, nagyon közismert, nagyon szeretett, sok embert megmozgató és sok ember lakásába ott levő album. Ennek a bemutatója is volt, aztán a folyóirat bemutató a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a kiadványa, a Miskolci Keresztény Szemle, amellett Gróf Lajosnak a kiadványai, amit ő rendszeresen most a reformátusokról írt egy kötetet, előtte a katolikusokról, tehát a nagyon nagy széles palettába volt az irodalmi műsor is. De még egyet hozzátennék, a Cikora Ági bekapcsolódott az Ártér programmal. Na hát ez én szerintem az egyik legjobb Ártér volt, annak ellenére, hogy azt végig nem hallgattam, de olyan témát vetett fel, amit szerintem a mai világban egy rendkívül fontos téma, hogy esik szét a világ, meg a föld el van szennyezve az egész, és ott volt egy fiatal ember, majd ezt Ági jobban elmondja, nekem annyira tetszett az ő mondani valója, mert természetvédelemről volt szó, és ezt a természetvédelem szót ő felcserélte teremtésvédelemmel. És ez teljesen más fogalom, mert ugye ebben nem csak a természet, az ember, az ember alkotó ereje, a fejlődő képessége, a tehetsége, a jövőbe vetett hite, tehát ez olyan széles kört foglal fel, hogy ezt azt tanácsoltam, hogy mindenki a természetvédelem helyett ezt a teremtésvédelem szót használja, mert ez fejezi ki azt a környezetet, amiben tulajdonképpen élünk, és amit meg kell óvnunk a jövő nemzedék számára.
3: Rendkívül izgalmas a számomra, hogy folytatódik ugye az Ártér találkozások sorozata novemberben két alkalommal és decemberben egy alkalommal keddenként. Lesznek majd Ártér találkozások, most a jövőről beszéltünk, de a jelenről, a múltról és az időről, az idő fogalmáról, ami ugye valamennyi fogalomhoz kapcsolódik, arról még beszélgetni fogunk Ártérben. És ha már Krisztina említette ezt a fiatal embert, ő a Mirehu munkatársa volt, egy olyan környezetmérnök, aki gyakorlatilag a munkatársaival együtt egy nagyon izgalmas dologgal rukkolt elő. Ők az idén támogatói, főtámogatói voltak az Arszakra Fesztiválnak, és 800 könyvet adományoztak, üzenetekkel, amik arról szólnak, hogy ezeket a könyveket óvjuk, védjük, hasznosítsuk újra, ne dobjuk ki a könyveinket, hanem próbáljuk mások számára még elérhetővé tenni. Úgyhogy mi a székeken kiraktuk ezeket, vagy a székekre kiraktuk ezeket a könyveket, hazavihették a látogatók kvázi ajándékként az Arszakra Fesztiválról, és ez a megmozdulás még folytatódik, hiszen vannak még könyveink, és az Akadémiai Bizottság székházában a következő ártérbeszélgetéseken még hozzá lehet ilyen régebbi kiadású könyvekhez jutni, aminek a nagy része bizony nagyon izgalmas és különleges kiadvány, remek regények, tehát nagyon, nagyon jó könyvek vannak gyakorlatilag ebben a gyűjteményben, úgyhogy akik ártérbe jönnek, azok ilyen ajándékkal is távozhatnak majd. Két dolog van még, amit én mindenképpen megemlítenék. A fesztivál nyitásaként volt egy szimbólumokról szóló konferencia, ami azt gondolom, hogy szintén megmozgatta a közönséget, hiszen ennek a tárgya rendkívül izgalmas volt, és egy mondattal említeném még a Nemzetiségek napját, mert ilyen még nem volt az Arszakra Fesztiválon, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy fontos kezdeményezés, talán tudjuk majd folytatni a jövőben.
2: Tehát én azt gondolom, hogy lelkeség és innováció ez együtt volt ebbe az Arszakra Fesztiválba, és még hogy ennyi program, mert mondták, hogy ez rengeteg program. Rengeteg, de nem volt szívünk egyet sem lemondani, mert ezek önként jelentkeztek. A jövő pedig már rengetegen jelentkeznek a jövő évi koncertre, és nem akármilyen dobásokkal. Szóval én már most meg vagyok lepődve rajta.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Teljesen elpusztult a radostjáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. Váradi Zsolt lelkészt hallják.
2: A délelőtt során vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól, akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet, nem onnan terjedt át a tűz, elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva. Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszögalaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a 10-es kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő 4 templomfal. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radostjáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. Az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda, és ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
1: 2.600.000 forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostjáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással.
3: A Magyar Református Szeretetszolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a Csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt. Mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez az bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelmű egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek, másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzeset kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostyáni templom. Az biztos, hogy ebben a hónapban, és majd a továbbiakat látjuk.
1: Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok, és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulásra, hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele második részéből a 26. verstől a 29. versig a következőképpen. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megmarad a megkenet és olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a megkenet és olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most gyermekei, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Ámen. Kedves rádióhallgatók, Isten igéje így igazít el minket a mai napunkra. Maradjatok meg ő benne, maradjunk Jézus Krisztusban. János 26. versében ezt mondja: ezeket írtam nektek azokról, akik megtévesztenek titeket. Ez egy figyelmeztetés. A keresztény életben mindig voltak olyan hangok, amelyek megpróbálták eltéríteni az embereket az igazságtól. És ma sincs ez másképpen. Nagyon sokféle tanítás vesz körül bennünket. Az interneten, a közösségi médiában, könyvekben, beszélgetésekben, videókban rengeteg vallásos és lelki tartalommal találkozunk. De attól, hogy valami vallásosnak hangzik, még nem biztos, hogy biblikus. Ezért nem elég az, hogy valaki azt mondja, én hiszek Istenben. A kérdés az, mit hisz Istenről, mit hisz Jézusról, mit hisz a bűnről, a kegyelemről, a megváltásról. János azért ír, hogy megvédje a hívőket a megtévesztéstől. És ez ma is fontos. A 27. versben János ezt írja: az a kenet pedig, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. János itt a Szentlélek munkájára utal. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk tanítókra, lelkipásztorokra, vagy Isten igéjének magyarázatára. Azt jelenti, hogy a keresztény ember végső tanítója és vezetője Isten szent lelke, aki az igén keresztül vezet bennünket az igazságban. Ezért nagyon fontos, hogy amikor Bibliát olvasunk, ne csupán információt akarjunk szerezni. Ne csak azt kérdezzük, mit jelent ez az igevers, hanem azt is: Uram, mit akarsz ma nekem mondani ezen keresztül? Lehet, hogy Isten megmutat valamit, amin változtatnunk kell. Lehet, hogy bátorít, lehet, hogy megfed, lehet, hogy megnyugtat, lehet, hogy egy olyan ígéretet ad, amelyre éppen szükségünk van. A Szentlélek Isten igéjén keresztül formálja a szívünket. És elérkezünk az egyik legfontosabb mondathoz: maradjatok meg ő benne. Milyen érdekes, hogy János nem azt mondja: legyetek mindig erősek. Nem azt mondja: oldjatok meg mindent. Nem azt mondja János, hogy soha ne legyenek problémátok, hanem azt: maradjatok meg ő benne. Ez a keresztény élet egyik legfontosabb titka. A Krisztussal való kapcsolat nem egyszeri döntés, amely után már nincs szükségünk rá. Nap mint nap szükségünk van rá. Tegnap is szükségünk volt rá, ma is szükségünk van rá, holnap is szükségünk lesz rá. És ez nem gyengeség. Ez a hit természetes állapota. Ahogy a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni a szőlőtőtől elszakadva, úgy mi sem tudunk Istennek tetsző életet élni Krisztustól elszakadva. Maradj meg ő benne. Maradj meg ő benne, amikor örömöd van. Maradj meg benne, amikor fájdalmat hordozol. Maradj meg ő benne, amikor választás előtt állsz. Maradj meg ő benne, amikor nem érted Isten útját. Maradj meg ő benne, amikor imádságodban nem érzel semmit. Maradj meg ő benne, amikor úgy érzed, hogy elfáradtál. Mert nem az érzéseink tartják meg Krisztust, hanem Krisztus tart meg bennünket. János így folytatja, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és ne szégyenüljünk meg előtte az ő eljövetelekor. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ez a keresztény reménység egyik nagy igazsága. A történelem nem céltalanul halad. Nem egyszerűen egyik nap követi a másikat. Van egy végső találkozás. Jézus eljön. Ez egyszerre lehet komoly figyelmeztetés és hatalmas reménység. Figyelmeztetés, mert arra kérdez rá, készen van-e a szívünk? És reménység, mert aki Krisztusban van, annak nem félnie kell az Úr eljövetelétől. János azt mondja, bizalmunk legyen. Milyen csodálatos szó, bizalom. Nem azt mondja, hogy amikor Krisztus eljön, akkor majd arra gondolunk, elég jó voltam, elég sok jót tettem, elég sokat imádkoztam, elég hibátlan volt az életem. A keresztény ember bizalma nem saját teljesítményén alapul. Krisztusban van a reménysége. Ezért ma is azt mondhatjuk, Uram, nem a saját igazságomban bízom, hanem te benned. Aztán így folytatja János, ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Itt János egy nagyon fontos dolgot kapcsol össze. Hit és élet. A Krisztusban való hitnek látható következményei vannak. Ha valaki valóban Krisztushoz tartozik, annak az életében idővel megjelenik Krisztus jelleme. Nem tökéletességet jelent. A hívő ember is hibázik. A hívő ember is elbukik, vétkezik, néha türelmetlen, néha önző, néha kimond olyat, amit később megbán. De van egy különbség. Nem akar végleg a bűnben maradni. Visszatér Krisztushoz. Bocsánatot kér, újra feláll. Újra követi az Urat. Ezért kérdezzük meg magunktól. Látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom? Látszik-e a beszédemen, a családommal való bánásmódomon? A munkahelyemen? Abban, ahogyan azokat kezelem, akik nem értenek velem egyet? Abban, ahogyan megbocsátok? Abban, ahogyan a nehézségekhez viszonyulok? A Krisztusban való élet nem maradt láthatatlan. Talán nem tudjuk, mit hoz a mai nap. Nem tudjuk, milyen hírt kapunk. Nem tudjuk, milyen beszélgetés vár ránk. Nem tudjuk, milyen próba érkezik. De egy dolgot tudhatunk. Krisztus ugyanaz marad. Maradjatok meg ő benne. Ne a körülményeidben bíz, ne a saját erődben bíz, ne az emberek ígéreteiben bíz. Kapaszkodj Krisztusban. Mert ha Krisztusban maradunk, akkor nem csak a mai napra kapunk erőt, hanem van reménységünk arra a napra is, amikor ő megjelenik. És akkor nem kell szégyenkezve állnunk előtte, hanem bizalommal tekinthetünk rá. Mert aki Krisztusban van, annak van reménysége. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra a sokféle hang és tanítás között, hanem szent lelked és igéd által vezetsz bennünket. Kérünk, segíts, hogy megmaradjunk benned. Megmaradjunk benned akkor, amikor kísértés ér. Megmaradjunk benned, amikor elfáradunk, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor vétkezünk. Kérünk, adj bátorságot a megtéréshez. Amikor örömünk van, segíts, hogy neked adjunk hálát. Őrizd meg bennünket az igazságban, és segíts, hogy életünkben is látható legyen, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük azt a reménységet is, hogy egy napon újra eljössz. Add, hogy akkor bizalommal állhassunk előtted, mert nem önmagunkban, hanem benned bíztunk. Kérünk, segíts, hogy ezen a mai napon is igédben, imádságban és engedelmességben megmaradjunk. Amen.

végső nap, s a maga jussát minden szív kikapja, mikor a bíró rátekint merőn, egyensúlyozni bűnök tonnasúját, egy hópehely a másik serpenyőn, lángtengerek közt keskeny tejfolyó, kárhozat földjén üdvösség barázda, jó akarat. Elég lesz ez a szó.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Tomi izgalmas kalandja. Ugyanazon a napon, amikor Tóbiás 75. születésnapját ünnepelték, Tomi felült a csacsijára, hogy nagyobb kirándulást tegyen. Sütött a nap, a csacsi vígan kocogott ki a városkapun, aztán tovább, a ligeten keresztül a puszta mezőre. Tomi fütyörészett, rábízta magát a csacsira, és semmire se gondolt. Aztán, amikor már jó messze voltak a várostól, hirtelen meglátott valamit. Fura, magas tetejű, ócska ház állt az elhagyatott mező közepén. Tomi sose járt még arra, a házat se látta soha életében. Kíváncsi volt, üres-e, vagy laknak benne is, ha laknak. Kik lehetnek? A ház körül egy teremtett lélek sem mozdult. Ezt a házikót meg kell vizsgálnom közelebbről, gondolta magában. A csacsit egy fához kötötte, ő maga meg óvatosan odaosont, és amikor a házhoz ért, a falhoz lapult, bekukucskált egy poros, mocskos ablakon. Amit most látott, attól a lélegzete is elállt, térde is megremegett. Hatalmas oroszlán feküdt az ágyban, és aludt. A szobában más senki se volt, de halommal állt a sok szemét, szanaszéthányt kacat. No, ez furcsa, gondolta Tomi, és a falhoz lapulva megkerülte a házat, benézett a hátsó ablakon is. Abban a szobában három torzomborz fickó járkált ide-oda, turkáltak a limlomban, mintha keresnének valamit. Most már kitalálta, kik laknak a házban. A rablók. Akkor kelhettek fel, egyiknek a nadrágja nem volt meg, a másik az ingét, kabátját kereste, a harmadik a cipőjét, és morgolódtak, zsörtölöttek, van a drága,

0: a kabátom.
1: Mikor nagy nehezen felöltözködtek, az evésről kezdtek tanácskozni.
0: Kenyeret nem találok,
1: mondta az egyik.
0: Az egész házban nincs egy darab kenyér,
1: mondta a másik.
0: Mit beszélsz, nincs kenyerünk,
1: mondta a harmadik.
0: Egy cipó vége nem sok, annyi sincs.
1: Hát kalács, hát püspök kenyér,
0: se kenyér, se kalács. Ez már baj, én nagyon szeretem a kenyeret.
1: Van sózott hús, meg füstölt hal és krumpli.
0: Az is csak kenyérrel jó.
1: Csak kenyérrel.
0: A kenyér mindennél többet ér.
1: Be kéne rándulni a városba, ajánlotta a legöregebb.
0: A péküzletbe.
1: Úgy érted most mindjárt? Kérdezte a másik.
0: Nem most, majd este, ha már sötét lesz.
1: És Tomi ezt mind hallotta, ahogy ott kuporgott az ablak alatt. De tovább nem mert hallgatózni, attól félt, hogy felfedezik a rablók. Óvatosan visszalopódzott a csacsiához, és elügetett haza a városba. Otthon mindjárt elmondott mindent az apjának, és Bergboltos, mert az volt Tomi édesapja, kapva kapott az újságon. Az ő boltjában is többször jártak már a rablók, és sok mindent elvittek. Cukrot, kávét, borsót, babot.
0: Na, most akkor végre mégis kézre kerítjük őket.
1: Sietett a hírrel a pékmesterhez, az meg a hentesért szaladt, aztán összegyűltek hárman, összedugták a fejüket, és próbáltak kifőzni valami jó tervet. Azt hiszitek, Bastián rendbiztos nélkül is el tudunk bánni velük? Kérdezte a pék.
0: Miért ne?
1: Mondta a hentes.
0: A rablók hárman vannak, mi is éppen hárman vagyunk. Mindegyikünkre éppen egy jut. Te, Berg, a legnagyobbat fogod meg, én a középsőt, a pék meg a legkisebbet. Teljes?
1: Teljes, bólintott a pék. Teljes, bólintott Berg boltos. Aztán elbújtak a pékségben, és alig várták, hogy jöjjenek már a rablók.
2: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe mondta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Teljesen elpusztult a radostyáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatala által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délutánra térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A Gönczi ifi napon az imádság és a kikapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették.
2: Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaúji egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk.
1: A mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallhatják. Remélem, hogy velünk tartanak.

0: Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsoló című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
2: Nagytiszteletű Kusnér Lászlót, az Abaúji Református Egyházmegye esperesét kérdezem, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, milyen köszöntő gondolatokkal érkezett ma a fiatalokhoz.
3: Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat. Nyilván egy ilyen felvidott nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is meg talál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömet magunkévá tenni. Nem komolytalanságokán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel, ugyanebben az igében megtalálható.
2: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
3: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, például a munkáját, a Biblia fordítását azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mind a mellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik Abaújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
2: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
3: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. A gyermek értelme még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak. És hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az abaúji kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
2: Az abaújji református ifjúnap délelőttjén nagytiszteletű Lovász Krisztián, a Debrecen Széchenyi Kerti Református Egyházközség vezető lelkipásztora tart előadást a fiataloknak. Hadd kérjem meg, hogy ennek felépítéséről és gondolatairól szóljon most hallgatóinknak is, mivel készült, hogy készült a mai napra.
4: Köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor minden vendégnek, az előadónak is tiszteletben kell tartania a házigazda iránymutatásait, és az iránymutatás most abban fejeződik ki egészen konkrétan, hogy hogy készült el a plakát, mi szerepel a plakáton, és az imádság gondolatjel kapcsolódj címet adták ennek a mai napnak, és az internetes térerő szimbólumát tették fel a plakátra. Úgyhogy ha már innen indult el a kis szervező csapat, Jámári Béla nagytiszteletű úrral az élen, akkor ezen az úton kell mozognia az előadónak is, a dicsőítő csapatnak is, és abból a kis szimbólumból tesszük meg az első lépéseket, amelyek alapvetően mondjuk úgy, hogy nem ismeri az ország határokat, a társadalmi különbségeket, hiszen ez az internetes térerő, ez mindenkinek az okostelefonján, akinek ilyen készüléke van, jelen van, ott van, és hát nem is tudjuk alapvetően megúszni, hogy internet nélkül éljük az életünket, tehát mindenképpen a elrugaszkodó pontunk az, hogy az életünk részévé vált az internet, de hiába van az embernek a legújabb okostelefonja, vagy a legszuperebb tabletje, vagy laptopja, ha nincsen összeköttetés, hogyha nincsen egy router például, vagy jelerősítő, akkor nem tudja fogni a jeleket. Magyarul adatátvitelről beszélgetünk, hangok, képek, különböző tartalmak tekintetében, és ezt a térerő gondolatot elindítva szeretném elvezetni a fiatalokat az imádság fontosságára, és megmutatni nekik az imádság mindennapos használatának az áldásait, örömeit, hiszen úgy tekinthetünk a különböző kihívások között az életünkre, hogy fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az emberből a hit, a jókedv, az öröm és sok minden, de ha tud imádkozni és rácsatlakozik az Isten kijelentésére, tanításaira, szent lelkével élő kapcsolatba kerül, akkor ebből támasz születik, megújulás lesz, megvigasztalódás lehet, döntésekben tiszta felismerések következhetnek. Magyarul ez a térerő kérdés nem csak az internet világában, hanem a lelki élet világában is fontos, és különböző képeket hoztam, amelyek lépcsőről lépcsőre segítenek, hogy milyenek voltak a korabeli régi adathordozók, akár a Walkman, a kazettás magnó, egy fonográf, és így tovább, és megérkezünk ebben az óriási informatikai forradalomban az internethez, de mindig az volt a cél, hogy adatátvitel, jeladás, jelfogás, begyűjtés történjen. De a lelkünk is így működik. Jelekről beszélgetünk, jeleket adunk a környezetünknek, jeleket adunk Istennek, ő is jeleket ad nekünk, és akkor leszünk áldott életű, nem csak a nevünkben, hanem az életünkben is krisztusi emberek, hogyha megértjük az Isten jeladását, és mi magunk is az életünkből jeleket adunk ő neki. Az imádság ebben segít, ez köt minket össze ő vele. Tehát, hogyha szeretnénk Istennel kapcsolatot létesíteni, nem lehet imádság nélkül.
2: Ugye most itt a technikai eszközöket néhány évtized távlatából idézte vissza, ha csak ugye itt a Walkmanre vagy kazettás magnóra gondolunk, de előadásában talán időben, ugye korábbra is visszanyúlva Károlyi Gáspárhoz is megérkezünk.
4: Igen, mert mindenképpen hangot kell adni annak, hogy vannak nagyon áldott ima életű elődeink, és ezt megnézhetjük persze a Magyar Református Egyháztörténet szintjén, megnézhetjük az Abaúji Egyházmegye és a Gönci Egyházközségnek a tekintetében, és persze, hogy megkerülhetetlen, hogy az istenes vén embernek, Károlyi Gáspárnak ne nézzük meg az életét, vagy éppen hát Szenci Molnár Albertnek, aki a akkor, ha csak a Biblia fordítás éveit nézzük, kisinasként szaladgált itt át a hegyen, és hordta a kézzel írott, lefordított bibliai lapokat, és és segített ebben a nem akármilyen szolgálatban, és hát nagyon jól tudjuk, hogy azért ez az 1580-as éveknek a második fele a Károli családban is elképesztő nagy próbatételeket jelentett, családi életben tragédiák, elvesztése gyermekeknek, feleségnek, és így tovább. Hát ezt nem lehetett csak ugyan erőből végigcsinálni. Tehát ha már a térerő szót használtuk, akkor én megint csak itt a létjogosultsága annak, hogy egy erőről beszéljünk, és ami hitben előttünk járt eleink tanítanak meg minket arra, hogy ezt 1590-ig csak is egy mennyei térerővel lehetett végigcsinálni. Károli Gáspárnak, a Kisszenci Molnárnak is elképesztő, fontos eme életkorszaka, hiszen jó lett Károlinak az élete vége felé vagyunk, a Kisszenci itt indul, de mind a kettőben az a közös, idősnek és fiatalnak, hogy élő, mennyei térerős kapcsolatok volt Istennel. És az majd később megmutatkozik, ugyebár Szenci Molnár életében is, amikor ő maga csinálja a Biblia fordítást, amikor maga odafigyel a zsoltárokra, mint a Biblia imádságaira, tehát neki is a későbbiekben óriási jelentőségűvé vált, hogy a mindennapokban ott üljön egy jelképes asztalnál Jézus mellett, és letegye aranyalmáját egy ezüstálcán az Úr elé.
2: Itt az eddigi gondolatokat is összegezve, vagy kiegészítve, mi lenne még az a leghangsúlyosabb, amit ma a fiatalok szívére helyez nagy tiszteletű úr, így az imádsággal kapcsolatban, hogy ugye itt a mai világnak a vívmányaival, ugye ön is, ahogy említettét, a technika fejlődését is összekapcsolva, a mindennapokban is életük részévé váljon az imádság, és olyan hittel tudjanak imádkozni, ami megerősíti őket életükben.
4: A mennyei térerő gondolat, mint egy aranyfonál végigvezet ezen az előadáson, és nyilván ennek a fontosságát kell kellőképpen hangsúlyozni, mégpedig olyan oldalról, hogy ha szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és az ő mennyei erejéből meríteni, akkor először is meg kell tanulni elcsendesedni, leülni. Nem könnyű, tehát ez a legnehezebb dolog, és arra szeretném felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy legyen olyan minőségi idő, és nem mondom meg, hogy hány perc, hanem csak azt kívánni, hogy minden napban legyen meg egy ilyen lelkitáplálkozós időszak, amikor nyilván az okostelefonjukról, applikáció segítségével, akár a Bibliaolvasó kalauzt letöltik, vagy éppen az igeidő sorozatnak egy magyarázatát, egy kis 5 perces videót néz meg, magyarul, hogy a lelküket táplálják, nehogy éhen haljanak.
2: Ugye a szakemberek szerint az embereknek, hogy mennyi ideig tud koncentrálni egy-egy területre, ez a felgyorsult világban leredukálódott. Ezt is figyelembe kell venni esetleg ez esetben is?
4: Hát igen, mert néhány percről beszéltem most is, és ha belegondolok, hogy én is voltam 10 éves, és hogy én sem tudtam mindig megállni, pedig én a Walkman korszakból származom, nem volt az olyan régen, tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor sem volt alapvetően ez annyira mindennapos. Jó lehet, refis voltam, keresztény családban nőttem fel, és így tovább, de ez az a korszak, ami a magvetés korszaka, tehát jó, hogyha hallják ezek a gyermekek, ezek a fiatalok, hogy pályaválasztás, párválasztás, félelem, magány, nagy döntések, kis döntések nem történhet meg áldott és eredményes kimenetellel, csak is, ha Istennek kérik a segítségét. Ez pedig eme mennyi térerő segítségével történhet meg, és csak akkor, ha kapcsolatban vannak Istennel. Tehát ezek az igekártyák, ezek a napi bibliaolvasások, ezek fontosak lesznek, és hoztam nekik, ezt most én elmondhatom nyugodtan a kedves hallgatók előtt, hoztam egy több mint 100 éves kis tárgyat, ami egy első világháborúból származó doboz, vas doboz, ami egy korabeli, kinti, valószínűleg olasz fronton, magyar katonai táborban a tea főzésnél használatos eszköz volt. Ebbe háztották be a tea filtert, tudnélik, jól megtömték tea filterrel és üstben. Ez egy elég komoly doboz. Na most ez a doboz tele van pakolva igéskártyákkal. Ez egy magyar katonái volt, és minden nap húzott egy igét, elolvasta, és úgy imádkozott. És azt mondta annak, akinek odaadta majd később emlékbe ezt a kis dobozkát, ha nem lettek volna velem ezek az igék, akkor nem éltem volna túl a frontot, a háborút. Ezt elhoztam most a gyerekeknek, hiszen egy olyan idős embert temettem el előző szolgálati helyemen, akivel nagyon testvéri volt a viszonyom, és ő azzal tisztelt meg, hogy szerint a legjobb helyen nálam lesz majd ez az igés kártyatartó dobozzá alakult eszköz, akkor lesz jó helyen, ha nálam lesz, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy ennek az üzenetét elmondhassam a fiataloknak békességes időszakokban, de lelki zivatarok között is, hogy megértsék, Isten igéje, ige kártyája nélkül naponta nem fogunk tudni megújulni, de vele mindenre lehetőségünk lesz.
2: Igazából itt, ahogy hallhattuk, ugye verbális módon, nonverbális módon is, különböző eszközök segítségével is igyekszik az imádság témakörét körben járni. A felépítéséről is azért már hallhattunk. Mi lenne még esetleg az a fontos gondolat, amit megosztana velünk?
4: Én azt tartom még nagyon fontosnak ebben a mai napban, egy kicsit mondjuk, hogy nem hagyományos módon megközelítve a témát, hogy az imádságról úgy szeretnék beszélni a fiatalok, mint Isten kezébe letett lehetőségről, mert azért nagyon nem mindegy, hogy amikor az illetékes kezébe teszünk, az illetékes kezében van valami, akkor annak mindig megnő az értéke, és a Bibliából tudjuk, hogy Pál apostol is üzeni a kortársainak és nekünk is, hogy az Úr lelke mindig bőségesebben megáldja ezeket az imádságokat. Ez a bőségesebb, többre hivatottság jegyében kell, hogy így gondolkodjunk. Mondok egy egyszerű példát, még a sportvilágán, hogyha meglátok egy, én fociztam 19 évig, mert is kapus voltam, ha meglátok egy kapuskesztyűt a focipályán a fűben elhajítva, akkor tudom, hogy ez egy olyan nagyjából 8 kötőjel 15 ezer forintba kerül. De ha tudom, hogy az a kapuskesztyű a Paris Saint-Germain kapusának, Donnarumának a kesztyűje, garantáltan darabja 100 ezer forint. Vagy amire még gondoltam, hogy a fiatalok nem ismerik, de el kell, hogy mondjam nekik, hogy volt a mi fiatal korunkban egy nagyon híres kosárlabdázó, NBA sztár, Michael Jordan. Kérem szépen, Michael Jordannek a cipője, amit 1984-ben viselt a Los Angeles-i olimpián, 50 millió forintért kelt el. Egyébként a boltban most is meg lehet venni 50 ezerért. De mivel a Michael Jordanében volt, az ő életében volt, és hát 50 millió sokkal többet ér, bőségesebben néz ki. Az én kezemben egy bot, egy túraeszköz Mózes kezében, mert az ő kezében van, óriási tengert szétválasztó hatalomnak a mondjuk a megmutatkozó szimbóluma. Az én kezemben két hal meg öt kenyér, egy halas szendvics, vagyis két halas szendvics. Jézus kezében ez maga sokaknak az élelme, hogyha ő megáldja. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az a valami tárgy, vagy éppen imádság, kinek a kezébe kerül. Ki viseli, ki fogja majd, és én ezen az úton gondolkodva szeretném az imádságot a fiatalok szívére helyezni. Istennek kell elmondani, az ő kezében az imádságaink, higgyük el, nagyon jó kezekben van, mert Isten soha nem a kedvünket keresi, mikor meghallgatja, hanem a javunkat. Akkor pedig áldottak vagyunk.

0: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Hamarosan folytatjuk Kisnéveres Viktória összeállítását.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Folytatjuk Kisné Veres Viktória összeállítását.
2: Az Abaúji Református ifinapon a Gönczi Református Egyházközség

0: ifjúsaival beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
1: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
2: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
0: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
1: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Fontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
2: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni. Imádkozni, sokat próbálni imádkozni.
0: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
1: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
2: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe is, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
0: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
2: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezük az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
1: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
0: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönci Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az abói református ifi napon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abói egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az Egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd ősszel folytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az Egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúi ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
0: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
3: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatónk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisverdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
0: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
3: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
0: Természetesen ugye az Egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
3: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog meg, hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
0: az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifjúsággal?
3: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifjúsaimről beszélek, szombatról szombatra ifjúóránk van, nyáron az ifjúság szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje, már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
0: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat, esetleg amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdés, amit beszélgetésünk végén?
3: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a Dicsőítő Zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi kis utára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szerete, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások áhítatok dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácsiknak az előadását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elő hátul körbe záró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifinapot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbezár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte, nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk érte, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal továbbvinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra a délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.

0: Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A gönci ifi napon az imádság és a kapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették. Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
1: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Nekem nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok.
3: Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
3: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertje. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A Gólya Kalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.
6: Mikor Erdélybe átjöttem a Királyhágónál, majdnem egy évig tartózkodtam ott az erdőben a szénégetők közt. Egyszer bolyongva csörtetést hallok, s a bokrok sűrű galjain át két fényes villogó szemet pillantok meg. Összeborzadtam. Medve volt. A halálos rettegés fogott el, mert nemhogy fegyver lett volna nálam, de csak egy bicska sem. Egy tisztás közepén állottam, s a mackó mihelyt kilépett a bozót közül, megpillantott és felém lépdelt. Első dermedtségemmel semmi sem jutott eszembe, önkéntelenül futni kezdék. Szerencsére széles szakadék szelte keresztül a tisztást, s egy, a vihar által valamikor kitépett fa keresztül volt dőlve az óriási mélység fölött. Meg vagyok mentve, kiálték fel, hiszen csak a túlsó partra kellett átfutni, s alátaszítani a fát. A medve nem jöhet oda. Így is lett. A mackó utánam rohant, fogvicsorgatva bár, tehetetlenül kellett megállnia a parton. Én, a recsegő faderekon lépkedve, már mentve hittem magamat, midőn borzadva látom, hogy a túlsó parton is egy medve vár. Képzeljék, uraim, a helyzetet! No, és mi történt aztán? Kérdék, és lélegzett folytva hallgatták. Istennek ajánlottam a lelkemet. De hát a medvék mit csináltak? Hát mit csináltak volna? Megfogtak és megettek. Ó, hát ilyen feleletre nem számítottak. Petki Gábor volt az első, aki kirúgta maga alól a széket. Ejnye, kiáltál Laci nyakába esve, hiszen te pompás fiú vagy, aki hatalmasan kigúnyoltál minket. Úgy kellett nekünk, minek kötekedtünk veled. Lefőztél cimbora, beismerjük. Kovas Úci a bátorságodat akarta próbára tenni, én meg az eszedet. No tehát te bebizonyítottad, egy füstre mind a kettőt. Volt bátorságod nevetségessé tenni bennünket, és az eszedet is megcsillogtatni ugyanekkor. Sorba kezet fogtak Lacival, s ezentúl egészen más hangon ment a társalgás. Laci érezte, hogy respektusa lett, s hogy ennek a nagy barátságnak most már csak a felett tréfa. Késő éjfél utánig mulattak együtt, míg végre azt indítványozta Vér István: megöregedett az idő, fizessünk is, ígyük meg a Szent János áldását. Kovasóci Petkivel éppen sugdosni kezdett, hogy nem lenne méltányos nem hozni többé zavarba a szegény verest, hanem abba hagyni a tréfát és kifizetni a mulatság költségeit, midőn maga veres hozta elő. Bizony, már magam is elálmosodtam, alig várom, hogy lefekhessem. Hadd lássuk, kifizet, aztán oszoljunk. Hadd lássuk, kifizet, megszúrta ez a megjegyzés Kovasócit. Hát ő még nem is bizonyos abban, hogy kinek kell itt fizetni. No hát, próbáljuk meg. Nagy Gergely uram, fizetünk. Hej fiúk, mennyi pénz van nálatok, kié a legkevesebb? Ő maga kivett negédesen a zsebéből egy zacskót, s oda tartotta csörgetve. Ebben 120 arany van. Nálam is van vagy 100, mondá Petki, és kiszorta az asztalra a zsebei tartalmát. Veres Laci mosolyogva jegyzé meg. No már akkor látom, hogy nem én fizetek. Hogy? Kiálták csodálkozva. Miből látod? Miből? Hát mert nálam sokkal több pénz van. S kijönti a dolmánya egyik zsebéből az aranyakat és drágaságukat, úgyhogy mindnyájuknak a szemei kápráztak ennyi kincs láttára. Hiszen ez rengeteg pénz, szörnyűködik Vér István. Van annak, aki meg nem issza, felelte Laci tréfálkozva. Majd sóbálványá váltak a cimborák, míg végre így szólt Naláci farkas. Vald be, hogy bolondá tetted ma a fejedelmet. Mivel? Azzal a kopott ruhával. Laci nevetett, de nem felelt semmit. Mikor kimentek a kocsma ajtón, odafordult a fiúkhoz. Ki ad nekem közületek éjjel szállást? Mindnyájan készen voltak rá, de Laci a Petki ajánlatát fogadta el. Hány órakor kelsz? Kérdé Petki. Korán, mert tovább megyek innen. Hová mégy? A testvérbátyámat keresni. Hol van a te testvérbátyád? Nem tudom, de fel kell őt találnom. Reggel érdekes mendemondákra ébredtek a gyulafehérváriak, amiknek a fele igaz volt. Az a fele tudnélik, hogy többen, akik korán keltek, egy-egy aranyat leltek az utcán, amerre Veres László a múlt este futott a kiukadt zsebbel. A gyerekek apró tündöklő kövecskéket találtak, amikről egyszerre elterjedt a hír, hogy azok keleti gyöngyök és drága kövek voltak. Egész a fejedelemnő füléig jutott a híresztelés, úgyhogy ő nagysága maga is kíváncsi lőn, s felkéretett a várba néhány ilyen talált kövecskét. A legszebb smaragdok és gyöngyök voltak. Aranyokat is kéretett fel a fejedelemnő, de azoknak igazán csak a híre volt meg már, mert aki talált, eltitkolta. Szana Albert uram, a gyulafehérvári ötvös beszaladgálta az utcákat, mint az őrült, felhajszolta az egész város gyerekeit, hol találták, merre találták a kincseket. Fent az udvarnál és Teleki Mihály uramnál egész nap nem beszéltek egyébről, mint a csodálatos esetről, amelynek nyitját senki nem bírta kiszimatolni. Míg végre déltájban, amint az aranymedve ivószobáját söpörték, megcsillant a seprű alatt egy szem igaz gyöngy, amivel Nagy Gergelyné asszonyom nyomban a fejedelmi palotába futott, hogy ő azt is tudja, kinek a zsebéből esett ki. Egy fiatalember mulatott náluk a többi urakkal, egy fehér kutyával jött, a zsebe kiukadt, s abból ilyenek hultak a földre. De bizaz nem nagyon törődött velük, csak úgy immelámmal szedegette fel. No most már csak azt kellett kitudni, ki volt az a fiatalember? Olyan kisvárosban, mint Gyulafehérvár nem maradhatott sokáig titokban. Az éji cimborák telebeszélték az egész várost a tegnapi idegen esetével, aki Petkinél hált, korán reggel egy paripát vett tőle, s azon elvágtatott valahova Kolozsvár felé. Rémítő kincs volt nála. Csak úgy dűltek zsebéből az ökölnyi nagyságú gyémántok. Ez pedig nem volt más, mint Veres László, az a kóbor piszkos diák, akit a fejedelem tegnap délután tett meg nemes embernek. Hát ebből aztán nem volt nehéz megszűni a többit. Nem lehetett az kóbor diák. Képtelenség. Hol venne a diák annyi kincset? Lopta tám valahol? De ugyan kitől lopta volna? Hát kinek hiányzanak tegnap óta a kincsei? Aztán volt is itt annyi valakinek. A fél zsebéből kifizethette volna a leggazdagabb erdélyi urat. Mind jobban-jobban nagyítva szállongott a hír, míg végre abba lyukadtak ki, hogy az nem lehetett más, mint egy átöltöztetett királyfi. De akkor mit keresett itt? Ej, hát, mit szoktak keresni az átöltöztetett királyfiak? Feleséget. S ha már feleséget keresett, kire vethette volna vajon a szemét másra, hanem a hatalmas Teleki Mihály uram szép hajadon leányára. Telekiék valóságos nyomozást indítottak meg, amelyből ki is sült, hogy a fenséges királyfi csak ugyan be akart tegnap jutni Telekihez, de az őrök nem eresztették. Bezzeg meggyűlt a baja Istok bácsinak, nyomban vasra verték, s kémek indultak mindenfelé a királyfi hollétét kipuhatolni.

0: Tizedik fejezet. Nesselrót Ágnes. Laci Bécsnek vette útját. Ott fogja ő Pistát föllelni valahol a császári udvarban. Mert ha őt a szerencse kísérte, egész természetesnek találta, hogy Pista is elérte, amit akart. Könnyen utazhatott, sok pénze volt, jutott-váltott lovakra, szekerekre. Mindenütt főúrnak gondolhatták útközben. Kolozsvárra jutva arról értesült, hogy Leopold császár most nem sokára Budára jön. Már el is indult Bécsből. No, az nagy ritkaság Magyarországnak. Amióta a szegény második Lajosnak a Cselepatakban vetett fekvőágyat a halál, azóta üres lett a budai vár, s élettelen, csöndes a két város a Duna jobb és bal partján. A nemzet is elárvult, azaz, hogy még rosszabb történt vele. Mindig volt egy mostoha apja, Bécsben. Laci tehát egyenesen Pestnek tartott. Éppen akkor várták a császári udvart, s mindenféle pompával készültek azt fogadni. Diadalkapuk voltak felállítva szerte, s lobogók lengtek a házakról és kolostorokról. Ami magát Pestet, a mi mostani gyönyörű fővárosunkat illeti, melynek látára ma sebesebben dobog minden magyar szív, bizazon nem sok néznivaló volt. Leopold uralkodása idejében az egész akkori város nem állt egyébből, mint a belvárosból. Falakkal és bástyákkal övezve csak három kapuja volt. A Váci kapu, a mai Váci utca végén. A Hatvani kapu, a mai Hatvani utca végén, s a Kecskeméti kapu, a mai Kálvin tér táján. Az emeletes ház ritkaság, a piaristák épülete volt a legszebb, legnagyobb háza Pestnek. A többi számos kolostor alig jöhetett figyelembe. A mai megyeháznak még semmi nyoma. A Károly kaszárnya helyén üres tér volt, ahol tavaszkor pocsolya állott, melybe kedvükre kurutyolhattak a békák. A plébánia templom már akkor is megvolt, és a fennhéjázó katedrále nevet viselte. A jámbor nyárspolgárok abban a hitben éltek, hogy ez a legszebb épület a világon. Lipótot nem szerették a magyarok, s ha Pest mégis ilyen nagy pompával fogadta, annak bizony nem volt más oka, mint a polgármester, Nesselrót Tamás uram, aki mindenáron ki akart magáért tenni. Dicsvágyó, gonosz ember, akit gyűlöltek a polgárok, s mikor a tanácskozások folytak a városházán, mely éppen azon a helyen állt, ahol a mostani városház, hogy miként kellene fogadni a császárt úgy, hogy meg legyen lepetve, a népnek is öröme legyen, és sok pénzbe se kerüljön, mert bizony a város egész jövedelme nem volt több ezen időben, mint 13.430 rénusi forint. Fölszólalt az egyik bátor magyar polgár. Ezen plánumhoz képest, uraim, a legcélra vezetőbb lenne, ha a polgármester uram ő kegyelmét fölakasztanánk a Váci kapura, ahonnan ő felsége jönni fog. Elérnénk mindent, mert ő felsége nagyon meg lenne lepve. A nép roppant örülne neki, és nem is kerülne sok pénzbe. Nagy hahota támadt. Nesselrót uram elvörösödött, s dühösen kirohant a tanácsteremből. De mi annak a polgártársa gúnya és megvetése, aki szemét a hatalom felé vetette? Az nem érez mást, nem hal mást, annak örökké az a képzeletbeli napfény csiklandozza az idegeit, s így azután Nesselrót uram olyan fogadtatást csinált ő felségének, hogy Mátyás király budai bevonulása óta nem látott olyat a két város. Ha ebből sem háramlik majd kitüntetés, rendjel, akkor nem érdemes élni a világon. Bizony háromlott volna, ő felsége már bizonyosan bele is jegyezte a Nesselrót nevét a kis jegyzőkönyvébe, mert mindennel kegyesen meg volt elégedve. De az ádáz végzet, az is a forradalom javára dolgozott már. Nem engedte, hogy a Nesselrót hő óhaja teljesedjék. A legszebb lojalitást átváltoztatta a legnagyobb gorombasággá. Lehetséges-e ez? Igen. Mégpedig maga Nesselrót uram volt a sors kezében az eszköz. Ő vele esett meg, hogy amint a főségnek átnyújtandó instanciák beszedésével volt megbízva, özönnel nyújtogatták az érkező király felé. Ugyanakkor a díszítőmester is átnyújtotta a számláját a diadalkapukért és mindennemű dekorációért, 2000 rénusi forint, ő kegyelme azt sem tudván, hol áll a feje, ezt a szerencsétlen iratot is az instanciák közé vágta. Természetesen tudtán kívül, mert ő maga csak akkor jött rá e szörnyű dologra, amint nehány hét múlva, mikor már éppen a rendjelt várta, 2000 forint érkezett az udvarmesteri hivataltól azzal a megjegyzéssel, hogy ezúttal hajlandó volt ő felsége a benyújtott kontót kegyesen kifizetni, de figyelmezteti a hatóságot, hogyha jövőre Pestre jön, ne legyen semmi ceremónia. De ez mind mellékes dolog a mi történetünkben, hanem van egy, ami előtt sehogy sem hunyhatunk szemet, s ez Nesselrót kisasszony, a polgármester leánya, aki többet ért minden rendjelnél a világon. Nesselrót Ágnes a legkülönbb hajadona volt akkor Pestnek, termetben, arcban és erkölcsökben. Kék szemeiben a szelídség tükröződött, minden mozdulatán báj és kellem ömlött el. De ha még tízszer teszebb és jobb lett volna, ez a krónika most hallgatna felőle, ha a császár bejövetele napján nem véletlenül arra a tribűnre ül a fényes menetet nézni, amely a nagy tömeg alatt leszakadt, s a rajta ülők ki fejjel, ki háttal a hegyes kövezetre zuhantak. Ágnest szintén ez a sors éri, ha nincs ott kapura egy szép, fiatal nemes úrfi, aki a végzetes pillanatban, úgy szólván esés közben derékon kapta a halálra ijedt lányt. Ágnest még hallotta a deszkák recsegését, látta dűlni, összeomlani az egész hitvány alkotmányt, sikoltott, és eszméletét veszté. Nem tudta többé, mi történt vele. Aléltan maradt karjai közt, és fel nem nyitotta szép szemeit, hiába hömpölygött végig a tömegen, mint az áradat a kiáltás. Jön! Jön! Majd amerre jött, felzúgott a földrengető vivát. 400 bandérista lovának patkói dübörögtek a kövezeten, de a leányka szemet csukva maradt. A lovag lekapcsolta fekete mentéjét, és a földre terítette, hogy reál fektesse. A zűrzavarban és tolongásban azonban majd agyon taposták a szép beteget, úgyhogy ismét karjába kellett vennie, s elvinni a szomszéd házig, hol egy szegény szabó lakott a négy leányával. Babó János uram, mint nagy népszónok volt ismeretes, torzsalkodó ellensége mindannak, ami hatalom. Beillett volna bizaz ezzel a lelkülettel a nemes csizmadi a cébe is. Szerencsére verseket komponált otthon, ahelyett, hogy a császár bevonulását ment volna nézni. Látott ő annál különb urat is, Tököli Imre uram ő nagyságát. Még a leányait sem eresztette ki. Jó is volt, legalább rögtön ápolásba vették Ágnest. Fellocsolták, melegített zabzacskokkal életre kényszerítették, kinyitotta a szép beszédes szemeit. Hol vagyok? Kérdé bágyattan. Itt van, jó emberek közt, felelte az ifjú, aki elfáradva, izgatottan várta eszmélését. Ne ijedjen meg, nincs semmi baja. Hogy kerültem ide? Hebegte zavartan, nyugtalanul körülhordozván tekintetét az idegen helyen. Leszakadt az ülőke, kisasszony. Én éppen ott álltam, s fölfogtam a kezembe. Ennyi az egész. Jaj, Istenem, a néném! Kiáltott fel ijedten. A Franka néni! Jaj, Istenem! Emlékszem már! Mi lett a nénikéből? Nem tudom, felelte a lovak kedélyesen. Csak gondolom, hogyha a bordáit nem is, de legalább az orrát minden esetre betörte, mert nagyon magasan ültek. A gyermek leányka, mert valóságos feslő bimbó volt még, zokogásba fakadt, s keservesen siratta. Jaj, édes, kedves Franka néni! Örüljön, kisasszony, mondta az egyik szabó leány, aki Ágnes körül sürgött, hogy maga megmenekült. Mire Ágnes, mintha akár éppen Franka néni figyelmeztetné valamely elkövetett helytelenségre, egyszerre összeszedte magát, s kellemmel nyújtott kezet a megmentőjének. Bocsássa meg, hogy aggodalmaim közt, melyeket jó néném bizonytalan sorsa okoz, feledékeny vagyok. Köszönöm kegyelmednek, amit értem tett, sohasem fogom elfelejteni, valamint atyám sem, ki hálásan lesz lekötelezve ezért. Ó, bárcsak a nénémet is megmentette volna.
1: Én csak önt láttam, kisasszony. Pedig mellettem ült szegényke, felelte Ágnes naívul.
2: Hiszen ültek ott elegen, de megvallom, úgy jártam, mint az utas a mezőn, ki millió fű között, ha egy tulipánt lát, csupán a tulipán után nyúl.
1: Ágnes csak most nézett először végig a beszélőn, s elpirult egész fülig, szemeit szendén lesütve. Csalhatatlan jelez, hogy túl csinosnak találta az ifjút ehhez a mondáshoz. Öregebb embertől lovagi bókszámba siklik el az ilyen, fiatal úrtól, csinostól, csintalan udvarlás. Egy Nesselrót Ágnesnek nem szabad ilyen vakmerőségeket mondani. Így, egyszerre.
2: Rideg pillantást vetett lovagunk felé.
1: Rosszabbul van? Kérdi az természetes aggodalommal. Köszönöm. Sőt, inkább magamhoz jöttem egészen, úgyhogy képes vagyok hazamenni. Elkísérem, kisasszony. Nem szükséges, szólt hidegen, elutasítón, de csak hamar megbánta, mert rögtön hozzátette szeliden. Megszólnának, uram.
2: Azzal fölkelt, s megköszönve nyájasan a háziak szívességét, könnyedén, fürgén távozott az ifjúval együtt, ki egy aranyat tett le ajándékba az ápolásért a szabó asztalára.
1: Istenem, ezt értem teszi, sopánkodott a leány. Már most hogy adom én azt meg kegyelmednek? Nekem nincs pénzem, uram.
2: No bizony, nevetett fel a kedélyes úrfi. Hát egy kontraktust ad róla, jó lesz?
1: Igen, igen, atyám vissza fogja fizetni, de ő most nincs otthon, s én nagy zavarban vagyok. Megálljunk csak! Mosolyogva futott vissza a küszöbről a szabóék szobájába.
2: Valamit ott felejtett talán, kérdé az ifjú, aki az udvaron várta meg, hogy ott búcsút vegyen tőle.
1: Én Nesselrót Ágnes vagyok, a polgármester leánya. Följegyeztem kegyelmednek a nevemet erre a fehér lapra. Ha úgy tetszik, írja fölé azt is, amivel tartozom, és küldje el hozzánk, hogy beválthassam. Kontraktus lesz az reám nézve.
2: Jól van, kisasszony, elfogadom ezt a papírost. Emlékül. Ám bár úgy is emlékezném én erre a fél órára örökké.
1: Nem, nem, vissza kell azt küldenie. Hát kegyelmetnek mi a neve, hogy én is megőrizzem? Kérdi aztán kissé szégyenlősen.
2: Fáradi Veres László. A kapun

Egyszer, mint koldus találta útfélen fekve, líceum kerítés alatt, máskor ragyogó ruhában, fényes hintón ülve robogott el mellette, utána kiáltott, Pista, Pista! S felébredt. Látta sebektől véresen a csatatéren, haldokolva, egy éjjel temetőben sétált, s egy nagy márványkövön ez volt felírva, itt nyugszik Veres István. Máskor a debreceni katedrán ült és Cicerót magyarázta. Egy szóval annyit gondolkozott róla nappal, hogy aztán az éjjel tündérek rendesen elejébe hozták, vagy szomorú, vagy jó helyzetben, a saját szeszélyeik szerint. De a nappali tündérek lassú népség, nehéz csizmában járnak, nem csak elő nem hozták, de csak meg sem súgták a Pista hollétét, pedig mennyire vágyott már utána. Milyen boldogság lesz, mikor azt mondhatja neki, nemes ember vagyok, és azon felül gazdag. Úrrá teszlek téged is. Van pénzünk, hál' Istennek, Busásson. Ha nem lenne elég, majd visszamegyek a másik feléért. Megveszünk egy kastélyt, szép birtokot hozzá, erdőt, szántóföldet, gazdag réteket, négy prüszkölő lovat szerzünk a debreceni vásáron. Befogjuk őket festett hintóba, úgy megyünk el Szegedre, s hintón hozzuk el a kastélyba Dobos nénit a férjével. Ez lesz az első utunk. Ó, beszép lesz, begyönyörűség lesz, mikor az öregek ott fognak tipegni a márványos ambitusokon, s el fogják mondani egymásnak, bizony derék fiúk ezek a mi diákjaink. Hanem a második utunk se lesz ám unalmasabb. Találd ki, no, Pista, hová megyünk a hinton aztán? Ó, de nehéz fejed van, hát hová mennénk egyebüvé, te gólyhó, mint hogy beállítunk csengősen, bongósan Debrecenbe, a Szilágyi professzor uram udvarára. Ha még ott virít az a kedves jószág, aki valamikor a kartkötőt adta. De hát azután, azután, fogja kérdezni a Pista, no hát azután is lesz még valami. A harmadik elmenetel, de ezt már te ki nem találhatod, mert ezt már csak én tudom, merre lesz. S utána nézett a távozó Ágnesnek merengő arccal. Bizaz már eltűnt a tömegben, még csak a szoknyája csücskét sem láthatta. Lassan hatolt a csoportok közt, mert a kutyájára is folyton vigyáznia kellett, nehogy elmaradjon. Miközben részint tovább szőtte a rózsaszínű mesét a jövőből, részint pedig igazítgatott rajta, mert az is nagy mulatság. Hogy mégis jobb lenne talán, ha már Dobos néniéket a kastély udvarán fogadná a szép Szilágyi Magdaléna, mint háziasszony. Persze, mert a konyháról sem szabad megfeledkezni. A szép asszony főztje gazdagon terített asztalon várná már őket. Ez volna az igazi. Úgy bizony, a Magdáért megyünk el legelőbb. Rideg a ház, még ha kastély is, asszonyi mosoly nélkül. Az adja meg a fényét. De hát, ha még Ágnes is ott lenne, a szép Nesszerót Ágnes, ha ő mondaná üde nyájas hangjával, Isten hozta Dobos néni, s megölelni, megcsókolná a jó öregeket, kiknek erre könyperegne végig a ráncos arcukon. Úgy, úgy, az Ágnes lesz a legelső dolgunk. Annyit gondolkozott Ágnesről, hogy lassanként nem csak elsőnek jött a kastélyba, hanem majdnem kiszorította a többit. Az udvar bevonulásának már ekkor vége volt. Az emberek csak azért hullámoztak, hogy még egyszer elfecsegjék, amit láttak. A pompát, a császár kinézését bizony nem volt elől, mikor az ábrázatokat osztogatták. A Nádasdi lovának csörgős pokrócát, az Eszterházi mentéjét, a sok mulatságos epizódot, amely előadta magát. Néha jött egy-egy udvari furír, vagy gazdagon öltözött főúr, s az is jó látványnak, ha nagyobb nincs. Laci remélte, hogy találkozni fog a sok nép közt valamely debreceni ismerőssel, akitán hírt mond Pista felől. De az óriás emberseregben egyetlen ismerős arcot sem látott. Végre egészen lemondott a reményről, midőn a hajóhídnál egyszerre örömkiáltásban tört ki. Megpillantotta Rozsomák Jánost, egy pár gazdagon öltözött úrral beszélgetve. Ő maga egyszerűen volt öltözve, hétköznapias feketében. Szíve nagyot dobbant, keresztül törte magát, egy pár asszonyt fellökött, néhány embernek a tyúk szemére hágott. Rozsomák uram, Rozsomák uram!

0: kiáltá, és hozzáfutva bizalmasan a vállára ütött a derék férfiúnak. Az visszafordult mogorván, és végignézte. Miféle magaviselet ez? Mit akar?
1: Hát nem ösmer már, Rozsomák úr.
0: Elment az esze, mordult rá Amasz bosszúsan. Én nem vagyok Rozsomák.
1: Nem Rozsomák,
0: szólt ez kétkedő ámulattal.
1: De hát ki akkor?
0: Én gróf Bercsényi Miklós vagyok. Nem volt ez még akkor híres név, szíveket gyújtogató, sőt, inkább úgy hatott Lacira a fölcsillant remény után, mintha egy dézsa vízzel öntötték volna nyakon. Búsan sompolygott el, s egész estig céltalanul ődöngött az utcákon. Éjjelben nem hunyt a szemeit, álmatlanul hánykolódott puha ágyában a budai Grífben, ahol szálva volt. Ágnesről ábrándozott. Előállította a kalandját a legkisebb részletekig, s átélte még vagy kilencszer. Miképp vitte be aléltan a Szabóhoz, hallotta csengeni minden szavát, melyet hozzá intézett. Ott volt a fehér lap is, amit adott. Ezzel akarta megjutalmazni, s milyen finom, nemes modorban. Azt gondolta magában. Ha szegény ember, írjon fel oda nevem fölé néhány aranyat. Ha pedig gazdag ember, hát akkor tegye el emlékül. Hanem Laci egyiket sem cselekedte. Alig várta, hogy reggel legyen, türelmetlenül kért tintát a vendéglőstől, s kitöltötte a fehér lapot. Ezt írta a Nesszerót Ágnes név fölé. Én, alulírott, kötelezem magam Veres Lászlót Holtomiglan híven szeretni. Akkor azután borítékba zárta, piros pecsétet ütött rá, s elküldte a vendéglő szolgájával Nesszerótékhoz. Izgatottan várta a választ, feje égett, szíve félelmesen dobogott, levegőre volt szüksége a tüdejének. Kiment sétálni a vár felé, s nézte a sok sürgő-forgó udvari népséget. Hát, amint ott bámul a rácsnál, látja az udvaron gróf Bercsényit, akinek most már nem olyan mogorva rideg az arca, mint tegnap volt. Feléje jön, s nyájasan kérdi. Nem lát Óbuda felől egy lovas embert? Az én szemeim gyöngék kissé. Senkit se látok, egy csepp porfellek sincs az úton, gróf úr. Miért szólít grófnak? Hát nem mondta nagyságos uram tegnap, hogy gróf Bercsényi? Kérdé megütődve Laci.
2: Én?
0: Felelt azt szemmeresztve.
2: Én Rozsomák János vagyok, az udvari intendáns.
0: No, hála Istennek, rikkantott fel Laci, csak hogy megtaláltam végre, kedves Rozsomák bácsi.
1: Mit, hát nem ösmer?
2: Nem én, uram. Kicsoda ön?
1: Hát én vagyok abból a két fiúból a másik, akikkel az erdőben találkozott ezelőtt egy esztendővel. Tudja, mikor a nyulat megettük?
2: Nem voltam én ott soha, felelte Rozsomák idegenül, de a félre ismerhetetlen őszinteség hangján.
1: A bátyámat, a Pistát magával vitte Bécsbe,
0: folytatta Laci habozva.
2: Nem vittem én senkit. Itt valami tévedés van. Azt már én is hallottam, hogy nagyon hasonlítok egy Bercsényi nevű grófhoz, tette hozzá némi kevésséggel, de nem is ösmerem azt a grófot.
1: Az, aki a bátyámat elvitte, szakasztott mása volt kegyelmednek, s Rozsomák Jánosnak mondotta magát.
2: Teringette. Nem értem, ha csak az ördög nem vette fel az alakomat és nevemet, vagy pedig ön van megbolondulva, fiatalember. Nézze csak meg, kérem, jön-e már az a lovas?
0: A lovas most sem jött, minél fogva nagy dünnyögéssel távozott a vár felé, otthagyva Lacit, kinek feje zsibongott a hullámzó benyomásoktól. De hát ki volt akkor az a Rozsomák? Két embere vagy egy ember? Ha ez az, miért tagadta el a bátyámat? Ha pedig a másik, miért tagadta el, hogy Rozsomáknak hívják? Megfoghatatlan rejtének látszott előtte, melyből nincs semmi kivezető fonal. E pillanatban érkezett meg a várpalota elé a lovas, akit Rozsomák várt. Tajtékzó lovának patkói szikrázva csattogtak a köveken. Rögtön körülállták udvari szolgák, a lovak kantárját fogva.
1: Szálljon le sebesen is, ne is öltözködjék át, ő felsége már türelmetlenül várja. Egy fél óra múlva csomagolni kezdett az udvar. A déli órákban már kiszivárgott a hír, hogy az elfogott második Rákóczi Ferenc megszökött a bécsújhelyi börtönből, s Lengyelországba menekült. Minden nap egy futár jött a császár után Bécsből. Az öreg császár, mintha sejtette volna a bajt, minden nap türelmetlenül, izgatottan várta a futárokat. A mai rossz hírt hozott. Az utolsó Rákóczi szabadon van. Sápadtan jártak, keltek a miniszterek és udvari tisztek. A kocsisok a lovakat szerszámozták, a lakályok a málhákat rakták a társzekerekre. A polgárság közt mindenféle cicomákkal megnövekedve hömpölygött a sokat jelentő hír, s ettől a naptól kezdve óriási tömegek jártak ki esténként nézegetni a Dunapartra, ha nem piroslik-e még az ég Lengyelország felől. Mindenki hitte, hogy piroslani fog, de Lacira elveszett e hír bűbája, mert mikor a vendéglőbe ért, már otthon volt a szolga a Nesserot Ágnes válaszával. Csak két szót írt, de az sokat ért. Visszaküldte a kis kötelezvényt azon módon, csak azt írta alája finom fonott betűkkel. Láttam, megtartom. Felsikoltott örömében, bánta is ő most, hogy Rákóczi szabad, egész szívét betöltötte az az édes tudat, hogy ő fogoly.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigél.
6: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
7: A
6: gólyakalifa.
7: Foszti fiú esete.
8: Pacsirta.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

Szik bomolva, egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te nem magad légy.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta átműemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezés aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agráris vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
0: az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, majd műsorunkban a Veszelka Kommandó nevű formáció munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Veszelka Kommandó nemű formáció régi új színfoltnak számít a Kárpát-medence világzenei palettáján. A klasszikus rockzenei felállást egyéb ütősökkel, hegedűvel, brácsával, furujával, klarinéttal, dudával kiegészítő zenekar a világzene nyelvén fogalmazza meg mondandóját.

A Kárpát-medence népzenei kincseit dolgozzák át a mai ember füléhez idomítva, ezzel is segítve a nagy érdeműt abban, hogy visszataláljon saját zenei gyökereihez.

A számok egyéni ötlet alapján születnek, de végső formájukat a zenekar közös munkája által nyerik. A népzenei feldolgozások témái elsősorban a betyárballadák. Minden megtalálható a repertoárban, a keserves daloktól a tánzenéig. Az eredmény minden esetben egy lendületes betyár jó koncert. A lemezen közreműködtek Herceg Flóra ének, Okos Tibor Duda furúja klarinét brácsa, Okos Gergely ütős hangszerek, Herceg Csongor kézidobok, Tóth Györgyi hegedű, Topolnicki Tamás dob, Jakab Tamás basszusgitár és Bóta Pál gitár.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Veszelka Kommandó nevű formáció munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Teljesen elpusztult a radostjáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostjáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulásra hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délutánra térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezet. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
1: A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás.
3: A Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
1: A Magyar Népmese napja a Heltai Folk Centerben.
4: Olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségeinek életében fontos szerepet töltenek be azok a gyülekezetek, amelyek nem csak az Isten tiszteleteknek adnak otthont, hanem a közösség összetartását és a hagyományok továbbadását is szolgálják. Tivadarfalván is egy ilyen élő közösség működik, amelynek története, mindennapjai és szolgálata szorosan összefonódik a település életével. A következő percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek. Valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje. Mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük. És úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát. Tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a perselypénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai perselyben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri a mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
3: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
2: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton, ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Fekete Ardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóniai konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóniai konyha.
3: Fiatalság?
2: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
1: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Emese.
2: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
3: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Új Szövetségben.
2: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
3: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtok, és apáról fiúra öröklődjön.
2: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermeke, tehát a meddőséget.
3: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért

0: tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is, amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony, miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
1: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
0: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár, tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
1: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
0: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogyan maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már, róla szintén sok mindent tudunk, ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe, éli

0: főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
1: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
0: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerül a gyermekek. Ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskola rendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
2: Az elmúlt percekben Német Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Népmese napját a Heltai Folk Centerben. A gyermekeket mesemondás és egy különleges meseösvény is várta, emellett pedig kézműves programokon és gyermektáncházban is részt vehettek. A mese fontosságáról és jelentőségéről Szabó Enikő mesemondót és pedagógust kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Kezdeném is akkor az első kérdéssel. Ugye idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Magyar Népmese napját itt a Heltai Folk Centerben. Mi az ön szerint, ami miatt évről évre visszatérnek ehhez a programhoz? Ugye úgy tudom, hogy ön második éve van meghívva. Ön mit gondol, hogy mi az, ami miatt visszatérnek a szervezők ehhez a programhoz?
3: Szerintem ugye olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken, és szerintem a fontossága annak, hogy a gyerekek élő szavas mesemondást halljanak, az valahol tudatosodik a szülőkben is. Meg ha nem, akkor a gyerek hazamegy és elmondja, hogy wow, olyan vagány mesét hallottam. Nem mondasz, anya, egy mesét nekem is. Mert sajnos a rohanó világunkban ugye a mesemondás, azt tapasztaljuk, hogy igen-igen elmarad. És akkor ezek, én azt mondom, hogy ezek a rendezvények szinte szentélyei a népmesének, hogy ezek azok az alkalmak, ahol a gyerekek élőszavas mesemondással találkoznak és élőszavas mesét hallanak.
2: Igen, látom, hogy a szülők is nagyon be vannak vonódva, és nagyon élvezik az egészet. A népmeséket ma már sokszor egészen másképp élik meg a gyerekek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ön szerint mitől tud egy népmese ma is igazán közel kerülni hozzájuk?
3: Hát ugye a népmese, azt mindig, mikor elindítom a mesélést, akkor a mesehalló fülünket azt megnyitjuk. Tehát, hogy a gyerekeknek bekapcsoljuk a képzeletüket, a képzeletvilágokba, ugye ott látják maguk előtt a király kisasszonyt, a királyfit, és szerintem nagyon fontos az, hogy meséljünk, mert akkor szárnyal a képzelet. Mert ugye ott van a tévébe, a telefonba, ott van a király kisasszony, nem kell gondolkozzon. Tehát ő fogyasztóvá válik. Viszont ezek az alkalmak, amikor mesélünk, akkor a gyerekeknek a képzelete szárnyal, és hogy nagyon fontos a mesemondónak az egyénisége, mennyire tudja bevonni a gyereket. Mert ha van egy egyszerű mesénk, ugye azt el tudjuk úgy mesélni, hogy bevonjuk a gyerekeket, tehát érezni kell a csoportot, és akkor a gyerek élvezi, és élvezettel hallgatja azt, amit a mesemondó mond. Tehát, hogy a kapcsolódás az nagyon fontos, hogy meglegyen a mesemondó és a gyerek csoport között.
2: Így van, ez látszott itt is, hogy ön is mennyire jól kapcsolódik a gyerekekkel, és mennyire élvezték. Ez az első pillanattól kezdve számomra világos volt, mint néző. A mesehallgatás után a gyerekek nem egyszerűen hazamentek, hanem gyakorlatba is ültették úgymond ezt a mesét, és ők is beleélhették magukat. Ugye egy meseösvényen indultak tovább, ahol feladatokat és nyomokat kellett megfejteniük. Hogyan alakul át egy történet, amikor a gyerekek maguk is a mese szereplőivé válnak? Mit gondol?
3: Tehát a gyerekek nagyon szeretnek különböző meseszereplők bőrébe belebújni. Ugye hát ott van az élet, a valóság, meg egyáltalán a mese az örök bölcsességet hordozza, hogy hogy érdemes élni, milyen értékrend szerint. És akkor ugye lehet olyan gyerek, aki kipróbálja, hogy milyen az, amikor farkas vagyok, vagy milyen a róka ember. És akkor ugye ezek a megállók, ügyességi próbák, vagy bizonyos szereplőknek a bőrébe belebújni, vagy felismerni különböző dolgokat. Tehát, hogy a gyerek kipróbálja magát egy picit, hogy kiállta a próbát, ugye pozitív megerősítés, mert itt nincs olyan, hogy jaj, ezt nem tudtad megcsinálni, hanem gyere, képes vagy, megcsinálod, és akkor megkapta ugye a pontocskáját, tehát, hogy mindenképpen pozitívan cseng le, meg hogy egy picit beleéli magát, belecseppen a mesébe. És akkor szerintem ez felejthetetlen élmény, mert vannak történések, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt meséltem, és akkor Tanci emlékszel, hogy az milyen volt, és akkor ezek ilyen pozitív megerősítések, hogy érdemes ezt csinálni.
2: A meseösvényen csapatokban dolgoztak. Ön szerint mennyire fontos része ennek a programnak az együttműködés, a csapatjáték, és milyen helyzeteket szeretnének teremteni a gyerekeknek?
3: Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenképpen pozitív élmény, a csapatok azok teljesen ismeretlen gyerekek, tehát hogy akkor egymásra hangolódás, meghallgatni egymást, ami ugye manapság a mai világban sajnos azt tapasztaljuk, hogy mindenki úgy kikönyököli magának a maga igazát. Itt meg egymásra vannak utalva, meg kell beszélni, tehát ahhoz, hogy sikeresen megoldják a feladatot, akkor közösen együtt kell dolgozni. És hogy előbb-utóbb mindenki beadja a derekát, mert ha nem, akkor nem állják ki a próbát. Tehát, hogy alkalmazkodnak egymáshoz, meghallgatják egymást, odafigyelnek, tehát, hogy ezeknek a csoportmunkáknak a hozadéka nagyon nagy. Lehet, hogy ők nem tudják, de mi pedagógusok, vagy azok, akik összeállítottuk a játékokat, azt a hozadékát, azt tudjuk, hogy mi a gyerek lelkecskéjébe.
2: A kézműves foglalkozás és a néptánc is megjelenik a programban. Ön szerint miért fontos, hogy a népmesét ne csak hallják a gyerekek, hanem mozgással, alkotással és játékkal is kapcsolódjanak hozzá?
3: Hát, ugye, ahogy mondtam, a népmese hordozza magába azt, hogy érdemes élni, tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen értékrend szerint működjünk, és nyilván ugye a népi kultúránkhoz hozzátartozik a mese, a tánc, a mondókák, a kézművesség, és akkor így egész kerek az egész, ugye, hogy ott van a mese, ott vannak a játékok, ott vannak a kézműves tevékenységek, ott van a néptánc, a népzene, és ugye ez egész kerek, és hogy fejleszti a gyereknek az egyéniségét, mert az látszik, hogy mi játszunk, viszont minden történésnek megvan a hozadéka, ugye a mese az a fantáziát, a kézműves tevékenység, a tánc, a ritmus, nagyon sok mindent fejleszt a gyerekbe, tehát megkezdve az, hogy írás probléma, olvasási nehézségek, ezek a ritmusgyakorlatok a belső ritmust kialakítják, és hogy a mindennapi életben segíti őket. Én úgy gondolom, hogy ez így egész kerek, ahogy ezt így megálmodták a szervezők, ugye én meghívott mesemondó vagyok, és gratulálok a szervezőknek, és szerintem ez olyan esemény, ahol aki részt vesz rajta, az hálás lehet a szervezőknek.
2: Igen, mindenképpen nagyon élvezhető esemény, szerintem minden korosztály számára. Ezt én is mondhatom résztvevőként. Szó volt arról, hogy a gyerekek inkább a telefonhoz vagy a számítógéphez nyúlnak, mint hogy mesét hallgassanak. Ön szerint hogyan lehet őket megszólítani egy ilyen programmal?
3: Én azt mondom, hogy aki egyszer hallott mesét, és úgy a mesemondó az olyan volt, hogy be tudta vonni a gyereket, akkor szívesen fog máskor is mesét hallgatni, de azért a gyerekek ugye óvodába, iskolába már hallanak mesét, otthon a családba mondanak mesét, és én biztatok minden pedagógust, hogy meséljen minél többet a gyereknek, mert ez az, ami valójában, tehát fejleszti őket.
2: És egy lezáró kérdés. Ha a program végén a gyerekeknek csak egyetlen dolgot kellene hazavinniük magukkal a mai mesenapról, nem tárgyra gondolok itt, hanem inkább élményre vagy gondolatra, akkor ön szerint mi lenne az?
3: Ennek a mesének annyi hozadéka van, mert hogy ugye itt voltál és hallotta, tehát megkezdve, hogy a harag, a hirtelen döntés, és utána a felismerés és a megbocsájtás. Tehát ha egy szó, az a szeretet. Viszont tanultuk mi azt, hogy lehet túlélni. Ugye ott volt egy évig a király kisasszony, és gyűjtögette, és csodásan felsorolták a gyerekek, hogy milyen magvakat, mit gyűjthet, mit tehet, milyen gombát, mi a mérgező gomba. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nekem már visszajelzés volt a gyerekek részéről, hogy milyen csapattal van dolgom, hogy annyi mindent ismernek. Tehát egy szó az az lenne, hogy a szeretet.
1: Az elmúlt percekben Szabó Enikő mesemondó pedagógussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották.

véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Szólagrácia az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fa sorsarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeto.
2: Soha nem hittem volna, hogy ilyen történelmi jelentősége lesz a 2022-ben készített összeállításnak, amelyet az év nyarán készítettem a Radoscsányi templomban. Mint a Rorádiónk és számos hírportál beszámolt, csak a falai maradtak meg a Radoscsányi műemlék templomnak, amely szombat délután pusztult el tűzben a mellett álló fa harangtoronnyal együtt. A Tiszán inneni református egyházkerület arra kéri gyülekezeteit, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett közösséget és lelkipásztorát. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indította a gyülekezet megsegítésére és az újjáépítés támogatására. A tájékoztatás szerint a temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb. A felújítás folyamán készült összeállításban Báradi Zsolt nagytiszteletű lelkipásztort, a Radoscsányi gyülekezet lelkészét és a felújítást irányító műemlékvédelmi szakembert, Paszternák Istvánt kérdeztem.

0: pontosan déli harangszóra érkeztünk ide a radostyányi református templomhoz Pasternák István műemlékvédő szakemberrel és Váradi Zsolt lelkipásztorral. Itt a gyönyörűséges harangtorony előtt álltunk meg, ami azt olvastam róla, hogy Kárpát-medence szerte egyedülálló a hatszögletű formájával.
1: Nem én mondom, aki ennek a szakterületnek nem vagyok valójában gondos mestere, hanem azok a Kárpát-medencei fatornyokról szóló monográfiák, kettő is, amelyek egybenhangzóan azt állítják, hogy ezzel az alaprajzzal és ezzel a felépítménnyel a radostyáni református templom mellett álló harangtorony teljességgel unikum és kiválik a egykori Kárpát hazának az ilyenkorú létesítményei közül, de az egészen biztos, hogy a forma kincse, meg a forma világa tekintetében ez a radostyáni torony, ez keletre a Kárpát-medencétől és a Kárpátok vonulatától keletre tekint. Az írott források alapján 1762 óta áll ez a torony ilyen formában. Ugyanakkor az elmúlt év végén a tiszteletes úr által megrendelt dendrokronológiai kutatások eredményeképpen, amely kutatások Grineusz András budapesti régész nevéhez fűződnek, azt találtuk, hogy ennek a toronynak a legalapvetőbb gerendái, ezek gigászi nagy tölgyfagerendák, és a középső erősítését szolgálják ennek az épületnek. Az 1730-as évek közepéről 36-ból származnak, ami hát 3 évtizeddel korábbi, mint a források szerint maga a torony. Tehát itt vannak még feloldandó tudományos kérdések, és jobb esetben egy kutatásnak a végére fogjuk tudni ezeket feloldani, vagy esetleg a végére sem. Most azt tudjuk mondani, hogy ezeket a tényeket még most csak szépen rakjuk egymás mellé, és a szintézisnek az ideje majd a kutatás végén fog eljönni.
0: Tiszteletes úr, azt hiszem, hogy amikor egy ilyen templomnak a felújítása, kutatása megkezdődik, akkor az ön számára is kerülhetnek elő érdekességek, de tulajdonképpen milyen munkák folynak most itt?
2: Tulajdonképpen most még csak a tervezésnek a fázisában járunk, mindent alaposan elő kell készíteni, hiszen ez műemlék épület, mind a kettő, a torony is, a különálló torony és a templom, és itt különösen vannak ilyen műemléki előírások és kötöttségek, amelyiknek meg kell felelnünk, de az érdekesség is hajt bennünket, hiszen ezek nélkül, a kutatások nélkül ezekre a régiségekre nem is derült volna fény. Például itt a templomhajónak a nyugati részének a déli falán megtalálták a középkori ajtónak a helyét, illetve két középkori ablaknyílás is kibontottunk a fal szerkezetéből. Valamint egy gerendát találtunk, egy áthidaló gerendát, amit előbb említett Grineusz András megvizsgált, hogy mikori lehet az a gerenda. A 15. században 1449-es évszámot állapított meg, hogy a körül vágták ki.
0: A templomnak a történetéről mit tudunk?
2: Az első templomnak az építéséről nem tudható. Tehát se írott forrás, akkoriban még ez nem volt, se valamilyen olyan lelet, vagy amit felleltünk volna, ami datálhatná az első templomnak az építési korát, ilyen nem került még elő. Nem tudjuk.
0: Hát most itt oldalt egy kibontott fal részlet előtt állunk, és ahova a Pasternák István beteszi a lábát, ott rögtön valami falbontás történik, mert nagyon izgalmas rétegek lehetnek a külső fal alatt. Mit talált? Említette ezt a gerendát?
1: Így van. Azt már nagyon-nagyon régóta sejtettük, hogy a radostyáni templomban, amely a mai állapota szerint egy késő barokk kinézetű templom, vagy legalábbis múlt év végéig az volt, benne rejtezik egy középkori épület. hogy hol és milyen mértékben, hogy csak az építőanyagának a felhasználásával, vagy felmenő falakban, ezt vérmérséklet szerint gondolták az emberek. Viszont tavaly év végén volt arra mód, hogy az úgynevezett roncsolásos falkutatás módszerével a falszövet bizonyos részeinek a feltárásával, onnan a vakolat eltávolításával megnézhessük, hogy milyen korábbi építési periódusok rejteznek a vakolat alatt. Ennek eredményeképpen, hogy most csak a legfontosabb mondatokat mondjam el, kiderült, illetve bebizonyosodott az a korábbi sejtés, hogy a láthatóan két nagy periódusra, egy keletire meg egy nyugati részre osztható templomnak a nyugati fele az egy az egyben és gyakorlatilag falkorona szintig megegyezik a Radostyán középkori templomával. A középkori templomok ugyan sok eltéréssel, de bizonyos kánon szerint épülnek. Ezek szerint például a déli homlokzatuk közepén nagyon gyakran van egy bejárat, tehát ennek a megkeresésével kezdtük a munkát, és nagy szerencsével ezt sikerült is megtalálnunk. Egy viszonylag nagyméretű, egykor kőkeretes déli kapunak az elfalazott maradványait sikerült a templom falából kibontanunk. Ez egykor kőkerettekkel volt övezve. Ennek a kőkeret sornak, ami több kőből állhatott, sajnos helyszínen in situ nyomát nem találtuk, csak az egykori köveknek a kiszedett fészkeit tárhattuk fel. Nagy szerencsével azonban a Radostyáni parókia udvarán őrzött egy középkori gótikus kapu jobb alsó szárkövét egyértelműen beazonosíthattuk, mint egy ebből a kapuból származó ókőfaragvány. Ez azért rettenetesen fontos, nem csak azért, mert úgy tűnik, hogy ez az egyetlen faragott kő maradvány köthető ehhez a templomhoz, hanem azért is, mert ennek alapján azért jó bizonyosság kapurekonstrukció készíthető majd. Tehát a most zajló, ahogy tiszteletes úr is említette, felújítás tervezésénél ezt érdemben figyelembe lehet majd venni, majd az okosok megmondják, hogy részleges vagy teljes kapurekonstrukciót lehet ennek a gótikus faragványnak a segítségével készíteni. Illetve már a középkorban is egy templomot délfelül sütött leginkább a nap, tehát aki azt akarta, hogy belül világos legyen, annak délfelé kellett a falban ablakot vágnia. Ennek megfelelően a középkori templomoknak leginkább a déli hajó homlokzatán szoktak ablakok sorakozni. Az északin gyakorlatilag sohasem, a délin jó pár, kettő vagy három minimum. Itt is sikerült feltárnunk kettő darab tölcséresen szűkülő és érdekes módon ilyen szegmentíves záradékú ablakot, amelyeket, hát ugye szerintem nem szaladok nagyon előre, hogyha azt elmesélem, hogy valószínűleg ablakként nem fogunk tudni, vagy nem is lesz rá szükség, hogy helyreállítsuk, de ugyanakkor ablak mélyedésként az egykori építészeti képét ennek a középkori templomnak itt a déli homlokzaton nagyon is nagy sikerrel fogjuk tudni helyreállítani. Az alapokhoz, tehát, hogy mikor épült a templom, valóban az írott források kevéssé járulnak hozzá. Maga Radostyán községének a neve és fennállása viszonylag korai forrásból igazolható, tehát a Váradi Regestrumnak, a Váradi Tüzesvas Próbák jegyzőkönyvének egyikében szerepel Radostyán ekkor a Borsodi Földvár tartozéka. Ugyanakkor legközelebb a késő középkorban, a 15. században tűnik fel legközelebb, ekkor már mind diósgyőri várbirtok tartozék. A kettő között se a templomról, se a faluról nincsen adat.
0: Mielőtt bemegyünk a templomba, Váradi Zsolt tiszteletes urat, arra kérem, hogy egy kicsit fesse le nekünk a tájat, hiszen minden érdeklődőt és minden errejáró csak arra tudunk biztatni, hogy kapaszkodjon fel ide a templom dombra, mert csodálatos festői a látvány, mely hegyeket látjuk itt.
2: Itt velünk szemben a bükk vonulata látható, egészen örvénykőtől elkezdve. A Pitty-Palaty völgy, úgy hívják ezt a völgyet, 6 falu van ma itt a Pitty-Palaty völgyben. Volt még egy hetedik, a 17. században pusztult el, egy Ludna nevű falu, Kondónak a határrésze a mai nap. Kezdődik a Pitty-Palaty völgy Varbónál, ott egy csodálatos tó is ki lett alakítva, duzzasztott tó. Azután Parasznya, Radostyán, a Pitty-Palaty völgy közepén, Kondó, Sajó László falva és Sajó kápolna, és így érjük el Sajó Szentpétert. Valóban páratlan szépségű ez a völgy. Tulajdonképpen ennek az a különlegessége, hogy itt a nyögő pataknak a sík területéből ezek a dombok, amelyek relatív magasságukkal kitűnnek, de abszolút magasságuk nem olyan nagy, mert itt a Radostyáni nagyhegy is csak 301 néhány méter magas, de mégis olyan meredek oldalú dombok szegélyezik ezt a völgyet, különösképpen itt a délkeleti oldaláról.
0: Hát ön beleszületett ebbe a tájba, édesapja szintén református lelkipásztor Kondón is szolgált, azt hiszem, hogy az ő munkásságának a kutatását sem hagyta abba.
2: Igen, édesapám 1962. január 1-től volt kondói lelkipásztor, egészen halála napjáig, 2008. január 21-éig, amikor én megörököltem ezt a szent hivatást is tőle, és azóta Radostyának és Kondónak a lelkipásztoraként végzem itt a szolgálatokat.
0: Menjünk be a templomba.
1: Most is például simán felléptünk ezen a néhány lépcsőnyi feljárón, de nagyon úgy tűnik, és ez megint egy csoda Radostyánban, nagyon úgy tűnik, hogy ezek a lépcsőfokok, amikre lehet, hogy rá se tekintettünk komoly mértékben, hát lépcső, kőből van. Nagyon úgy tűnik, hogy ezek a középkori templomnak valamiféle faragványai, amelyeket kibontás után legutóbbi időben lépcsőfokként alkalmaztak. Majd amikor nem sokára elindul a felújítás, akkor módunk lesz részletesen szétszedni ezeket a lépcsőket, odáig ugye így kell hagyjuk, hogy az emberek fel tudjanak jönni istentiszteletre, de hogyha szétszedjük, akkor lehetséges, hogy azt fogjuk találni, amiben reménykedünk, hogy ezek a középkori templom bontott és újra hasznosított faragványai, és ez megint egy olyan témához vezet át, amit én nagyon-nagyon szeretnék, hogyha itt is elhangozna. Tudnélik, ez a egyre nagyobb számú olyan parókiáknak az egyike volt, ahol a régi anyagok szép rendben megtalálhatók és összegyűjtve megtalálhatók voltak. És a tiszteletes úrnak a jóvoltából kaphattunk az építés történet összeállításakor egy olyan 20. század elejé fénykép felvételt, ami éppen egy felújítás közi állapotot mutat ezen a templomon. A fotóalkotói egyáltalán nem ezt akarták lefotózni, hanem ezt a vidám társaságot, ami azon ott éppen rajta van, itt ültek a fűben a templom előtt. Ugyanakkor szétszedett kövek halomba rakva álltak a templom előtt, amelyek nagyon úgy tűnnek, mint középkori faragványok, és utólag nagyon úgy tűnnek, hogy később ebbe a templom lépcsőbe lettek belefoglalva. Tehát minden mindennel összefügg, ha az ember megbecsül és összegyűjti a múltjának a dokumentumait, akkor gyakran nem is tudja, hogy milyen nagy szolgálatot tesz ezzel az építéstörténetnek és a gyülekezet múltja feltárása lehetőségeinek.
0: Radostyányi templom feltárásával vajon tisztában vannak-e a hívek? Tehát tudják, hogy mi folyik itt, nyilván, hogy az egyházközség figyelemmel kíséri ezt a nagy munkát?
2: Igen, azért tudják, akik egy kicsit is érdeklődnek itt a helybeli dolgok, a mi dolgaink iránt. Nem mondom, hogy sokan jöttek volna be megnézni, hogy itt belülről is mit találtak a falakon. Freskó részlet is előkerült. Itt a templomhajónak a régebbi nyugati oldalából, éppen ahol a külső oldalon a középkori bejáratot találtuk meg, attól nem messzire. Van, aki értetlenkedve nézi csupán, és csak azt látja, hogy mi szükség volt erre, hiszen eddig szép fehérre meszelt falak voltak, most pedig itt-ott ilyen leverések láthatók, a kutató nyílások, amiken keresztül próbálta a restaurátor megtalálni ezeket a középkori festés részleteket. Egy helyen sikerült.
0: A fakazettás mennyezet, ezeknek a mintázata egy csodálatos szimbólumrendszer. Hogy lehet leírni a fakazettáknak a mintázatát?
2: A radostáni festett fa mennyezet, ez tulajdonképpen a borsodi és gömböri részekre jellemző medailonos motívumot hordozza magán. Ezek most mai állapotukban talán azt is mondhatjuk, hogy majd hasonló mindegyik, majdnem egyforma, de azért egyik sem olyan, mint a másik, mert kisebb különbségek vannak. Középen van a királykazetta, ezen a nap és a hold és a csillagok szimbóluma látható. Azonban ami nagyon érdekes, és amit mindjárt meg is fogunk tudni nézni, hogy súrló fényben, amikor a napfény úgy esik be a templomba, hogy párhuzamosan, vagy közel párhuzamosan a mennyezettel, akkor előtűnnek virág növény ornamentikus díszítések a kazetták négy sarkában. Ezek viszont mindegyik más és más virágmotívum. Ezeket a 20. század első harmadában lefestették, amikor a nagy templom felújítás volt.
1: Azt is láthatjuk, hogy a deszkázatok egyszerre mindig két-két kazettát fognak egybe, tehát az a normális, legyártható méretű deszka, az két kazettára elég, és ezt osztólíccel osztják részletesebbekre. A mostani állapot szerint, tehát furcsa módon csak a medaljonnak a közepe látható, és a környéke mindenütt szürkére le van festve, de ez alatt, a szürke felület alatt is még ebben egykorú, tehát én 18. század végi festés lehetett, amit ezzel egy 20. századi felújítás során elfedtek. A súroló fény pedig, ami sokkal érdekesebb, az ugye nem volt még erről szó, 1784-ben készült ennek a templomnak a gyakorlatilag a kétszer akkora méretére való bővítése. Tehát amiben most állunk az úrasztala környékén, az a középkori templom szentélyének a lebontása után a középkori templom hajó keleti irányba való egy újabb téglalap alaprajzú résszel való megbővítése során jött létre, és így egy ilyen nagyon elnyúlt hosszúkás téglalap alakult ki, mint alaprajz, és ez egy egységes tető alá lett vonva, és egy egységes deszka mennyezet borítja. Ezt a emlegetett dendrokronológus kollégánk ezt is megfúrta, ennek egy sárgerendája szintén 1784-es dátumot adott, ami itt a fejünk fölött, a bejárat fölött elhelyezett építési emlékkőn is, mint annó 1784 olvasható, tehát minden egyezik. A kutatási területek egymás eredményeit erősítik itt, hála jó Istennek. Tehát lényeg, hogy ekkor keletkezhetett ez az egységes kazettás deszka mennyezet, amit utána egy későbbi 20. századi felújítás során részben átpingáltak, ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy viszont a súroló fényben előkerülő motivumvilág az egy évtizedekkel korábbi, tehát inkább a 18. század közepére, az 1750-es, 40-es, 50-es, 60-as évekre jellemző, inkább virágmotívumokat alkalmazó díszítés világra utal, ami hát csak úgy jöhetett létre, hogy ezeket a korábban itt a templomon lévő festett deszkákat az új, megnagyobbított templom lefedésénél újra használták, átfestették, és akkor medaljonosan festették át, de fizikailag ezt megőrizték. Tehát lehetőségünk van arra, hogy ezeket feltárjuk, és valamilyen módon bemutassuk, illetve hát elméleti lehetőség van erre, hogyha megfelelő szándék és megfelelő finanszírozás rendelkezésre áll. Odáig pedig mindenképpen az egy előrelépés, hogy regisztráltuk ezeket a fajta értékeket, és tudjuk, hogy ezeket különös módon őrizni kell, minden egyéb behatástól meg kell őrizni, és fizikai valójában megtartani, hogy egyszer, ha majd eljön az az idő, akkor tovább tudjunk lépni.
0: Ezzel akartam fordulni tiszteletes úrhoz, és maradjunk itt a karzaton, olyan gyönyörű innen lenézni, hogy tulajdonképpen milyen állapotban van a templom, mert hát valamiért elkezdték ezeket a munkákat.
2: A templom, mint középkori eredetű épület, több hibával is bír, hiszen amikor bővítették a középkori régi templomhajóhoz, hozzáépítették 1784-ben ezt a keleti nagyobb templomhajórészt, az alap az nem egy, tehát mindig külön alappal toldottak valamit hozzá, vagy a cinteremrészt, a bejárati csarnokot, ahol bejöttünk, így az teljesen természetesnek mondható, hogy ezek a toldás részek az épületnek a különböző korokban épített részei különböző módon mozognak, és ezért repedések óhatatlanul is előjönnek a leggondosabb felújítások után is 10-20-30 évvel. Én azt tudom mondani, hogy viszonylag olyan nagy baj nincsen, mert hegytetőn épült templom, vizesedés nem nagyon történt, ha csak annyiból nem, hogy nem volt csatornázva sokáig a templom, illetve 11 néhány éve van teljesen körbe csatornázva, hogy a tetőről lefolyt víz az pangóvízként a falak tövébe megállt, illetve az 1980-as években gondolták, hogy egy jó erős lábazatot kell építeni, mert az megvédi a víz felfrecskelődésétől a falat, de az nem jutott eszükbe, hogy ez ugyanakkor a kapillárisokon a falban felnyomja a vizet, és még magasabb magasságokba vizesedhet a fal, ami be is következett. Tehát ezeket ki kell majd küszöbölni, de én úgy gondolom, hogy alapvetően olyan nagy baj a templom statikájával sincsen, annál is inkább nincsen, mert eléggé falusi módon, de meg lett erősítve ez a fal, ankervasakkal, vasúti sinekkel össze van fogva a déli és az északi fal, tehát kidülni nem tudnak ezek. Igaz, hogy ez látható és esztétikailag nem teljesen megfelelő vagy elfogadható, de akkor erre volt lehetőség, és a célját elérték vele.
0: Beszéljünk akkor arról, hogy kiknek a háza ez a templom, a gyülekezeti életről.
2: A radostyáni reformátusoknak az istentiszteleti helyeként szolgál ez a templom, ősidőktől kezdve, hiszen a Sárospataki levéltárban az 1598-as, 95-ös templom összeírásban ez már, mint a reformátusok használatában lévő középkorból ránk hagyományozódott épület szerepel. 1598-tól anya egy

0: az iskola bezárásokig folyamatosan működött. Tehát 400 éven keresztül folyamatosan működött. A legutóbbi évtizedekben ugye állami iskolaként, de addig egyházközségi fenntartású iskolaként. A gyülekezetről annyit, hogy a falu a 2001-es népszámlálás alapján 70%-ban református volt, az egy elég jó megbízható népszámlálás volt a többiekhez, utóbbiakhoz képest. Azóta ez a százalékos arány is csökkent, de abszolút számokban is csökkent, nem csak az egyházközség, hanem maga a falu is. Amikor ide kerültem, 720-an laktak a községben, ma alig éri el a 600 főt, talán annyi sincs a lakosságnak. Itt lakók többsége református. A Pitypalotyvölgyön ma már sajnos az a jellemző, hogy heti egy istentisztelet van, vasárnap vagy délelőtt vagy délután. Hétközi alkalmaink nekünk az őszi időszaktól, tehát a reformáció ünnepétől húsvétig szoktak lenni bibliaóra. Helyben ugye nincsen iskola, így helybeli gyerekekkel csak azokkal találkozhatunk, én, mint lelkipásztor, akik a parasztnyai körzeti református iskolába járnak, oda én is járok heti rendszerességgel. De szokott lenni hangverseny olykor-olykor, hiszen itt a templomban, ebben a csodálatos műemléki környezetben, meg itt, ahogy bejöttünk, a panoráma, ami elénk tárult, itt van egy elég jó orgonánk is, ezzel orgona hangversenyeket szokott adni olykor-olykor egy-egy orgonista.
1: Szegény orgonáról nem beszéltünk eddig, de akkor mondja el, hogy hány manuálos mikortól szólalhat itt meg a templomban?
0: Ez egy manuálos, egy ez manuálos. Az orgona, igen, és úgy tudjuk mai tudásunk szerint, hogy a Makkos-Hogykai egyházközségtől vásárolta 1928-ban a Radostyáni Egyház ezt az orgonát. 1968-ban a fővárosi orgonaművek átépítette. Az eredeti orgonáról van egy fényképünk, egy régi templom belsőt ábrázoló fénykép, arról tudjuk, hogy teljesen más volt az orgonának a megjelenése.
1: Na hát, hogyan folytatódhat a munka?
0: A Bethlen Gábor alapítvány jóvoltából 15 millió forintot nyertünk a templom felújítására. Ezek az előzetes kutatások, tehát a dendrokronológiai, a talajszondázás, illetve a belső freskó kutatás, zsindely fa szakértőnek az igénybevétele, ezek részben ebből történtek. Hát a mai világban azt gondolhatjuk, hogy ez a 15 millió forint, ez nem nagy pénz. Szeretnénk ebből az összegből a középkori ajtónak, ablakoknak a láthatóvá tételét megoldani, illetve azokat az égetően sürgető feladatokat, amik a templom vizesedésére gondolok, illetve a bejárati lépcső felújítására, a nagyobb repedéseknek az eltüntetésére, amelyek nem halasztható munkák. Reméljük, hogy erre elégséges lesz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt héten szombaton leégett a Radostyáni templom és harangtorony. Ennek a megrázó hírnek kapcsán kerestük elő 2022-ben készült felvételünket, amikor a feltárási munkák kezdődtek a templomban. Váradi Zsolt lelkipásztort és Pasternák István műemlékvédelmi szakembert hallották.
2: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta.
1: Repeta. Repeta.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Miskolcon és Borsodabolyzemplén megyében idén minden eddiginél több energetikai és közműves helyszínen várják az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Vízművek, szennyvíztisztítók, távhő és energiatermelő létesítmények, valamint bánya is szerepel a programban. Az ország legnépszerűbb energetikai rendezvényén október 16-án olyan helyekre is be lehet lépni, amelyek a hétköznapokban a háttérben biztosítják a térség víz- és energiaellátását. Víztornyoktól a bányákig ez a szlogenje, az energia titkait bemutató, immár hagyományos erőművek éjszakájának. Tisztelettel köszöntöm Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét. Jó napot kívánok! Hát nagyon színes programmal jönnek megint október 16-án. Nézzük itt a környékünkön, Miskolcon, Borsodabolyzemplén megyében mi várható.
3: Sok színes helyszínen várjuk az egész országban az érdeklődőket, illetve várják azok az intézmények, amelyek csatlakoztak az erőművek éjszakájához. Egy olyan nyár után vagyunk, amely sok mindenre felhívta az emberek figyelmét, a gazdálkodók figyelmét, a döntéshozók figyelmét, a vízgazdálkodás és az energia fontosságára, és természetesen a takarékos felhasználásuk fontosságára. Na de nézzük, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Nos, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is színes kínálattal várjuk az érdeklődőket. Fontos megjegyezni azonban, hogy a programokra regisztrálni kell, ingyenes a részvétel, viszont regisztrációhoz kötött, amit az erőművekészakája.hu oldalon keresztül tehetik meg. De nézzük a megyei programokat. Nos, nagyon sok vízgazdálkodással kapcsolatos helyszín várja az érdeklődőket. A Lázbérci vízmű, ahol az ivóvíztisztítás korszerű, úgynevezett ultraszűréses technológiájával ismerkedhetnek az érdeklődők, de lesz Sátoraljaújhelyen vízműtelep is, illetve lesz még Tiszaújvárosban 50 méter magas víztorony, ahova fel lehet majd menni, és aztán itt van még Hernádkakon a csúcsvízmű, és persze, ha már víz, akkor szennyvízről is beszélnünk kell, illetve ezek is megtekinthetőek ezek a helyszínen, ezek Kazincbarcikán, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen és Miskolcon is megtekinthetőek lesznek. Igen izgalmas megnézni azt, hogy a szennyvízből hogyan lesz olyan minőségű víz, amely már nem okoz kárt a környezetben. Berentén pedig a szennyvíz iszapból komposzt készül, ami szintén megtekinthető, és egy kicsit ugorjunk át akkor az energetika világába. Miskolcon a Kenderföldi Biomassa Kazánház működésébe tekinthetünk meg, a Bugárföldi Kazánházban pedig a fűtési rendszert lehet megismerni. Aztán itt lesz a Miskolci fűtőmű, ahol gázmotorok és kazánok rejtelmeiben működésébe nyerhetnek betekintést a látogatók. Aztán még van egy bánya is, amely nagyon nagy kihívás szerintem minden látogatónak egy külszíni fejtéses bányát megtekinteni, de hogy ki ne hagyjam azért egy igazán komoly gázturbinás erőművet, ez a Sajó Szögeti, ami 123 megawattos úgynevezett gyorsindítású erőmű. Ha ezeken a lehetőségeken végignéznek, én azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőség van, és bárki megtalálhatja azt a helyszínt, ahova szívesen elmehetne. Ami fontos, hogy nézzük meg az erőművekészakája.hu oldalon, hogy az adott intézményben nem csak az, hogy van-e hely, hanem hogy milyen előírások vannak. Nagyon sokan szeretnének családdal menni. Nos, ezeket az információkat az oldalon megtalálják, hogy az adott intézményben, az adott erőműben milyen korú gyerek, tehát milyen korú fiatal lehetséges, hogy bemenjen.
2: Én arra kérem, hogy térjünk már vissza még Bükkábrányba. Említette, hogy nagyon izgalmas a bánya, a külszíni fejtés. Ezt hogy lehet majd megnézni?
3: Nem csak a bánya tekinthető meg, hanem természetesen azok a berendezések, gépek is, amelyekkel a fejtést, a külszíni fejtést bonyolítják, és bizonyám egy ilyen gépre is fel lehet ülni a szerencséseknek, úgyhogy nem csak maga a bánya tekinthető meg, hanem annak az élő valósága, gépei működése igazán izgalmas programot jelent a látogatók számára.
2: Én úgy gondolom, hogy Miskolc azért az energiaellátásban élen jár, a biomassa fűtésével például, tehát sok olyan zöld megoldást tapasztalható itt, ami országosan is példa lehet. Mi erről a véleménye?
3: Így van. Miskolc több magyar várossal együtt igazi úttörője a zöld energia felhasználásának. Fontos, hogy a távhő sok más energiahordozó felhasználása mellett a zöld energia felhasználásának is fontos szereplője. Ezzel nem csak energiát tudunk megtakarítani, fosszilis energiát, hanem saját energiát tudunk felhasználni, például geotermikus energiát, amely nem csak helyben hozzáférhető, hanem bizony zöldíti az energiafelhasználást. Ez természetesen arra sarkal minket is, hogyha a fűtőművek megpróbálnak a lehető legzöldebb energiát előállítani, hogy mi is otthon próbáljunk meg takarékoskodni az energiafelhasználásunkkal, mert a legjobb energia az, amit fel sem kell használnunk.
2: Igen, hát az erőművek éjszakájához kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, és hát azért Miskolcon ez itt nagyon fontos a rengeteg panelház tulajdonosnak is, hogy megfelelő legyen a fűtés, hogyan ünnepelhetjük a távhőszolgáltatást.
3: Így van, egy nap rendezzük a távhőszolgáltatók szövetségével az erőművek éjszakáján a távhőszolgáltatás napját. Nagyon fontos a távhőszolgáltatás, nagyon sok nem csak lakás, hanem intézmény is a távhőszolgáltatásból nyeri a fűtését. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen energiahordozót használunk fel a távhő előállítására, és minél több a zöld energia, minél több a geotermikus energia felhasználás, annál inkább, annál kevesebb fosszilis energiahordozót használunk fel, és annál inkább függetlenedünk a külföldi energiahordozóktól.
2: Én nagyon szépen köszönöm, ismételjük át a fontos tudnivalókat, hiszen október 1-től már lehet regisztrálni, és hát általában mindig meglepően nagy az érdeklődés ezekre a rendezvényekre. Mondja el nekünk, hogy hol jelentkezhetünk.
3: Az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni. Én azt kérem, hogyha kinéztek egy helyszínt, és a helyszín már betelt, akkor ne keseredjenek el, nem csak azért, mert jövőre is lesz erőművekészakája, hanem azért, mert számtalan intézmény van még, ahol még van hely a környezetükben. Kérem azt, hogy nézzék meg ezeket is, és akár egy kisebb utazással, egy kisebb kirándulással összekötve, ez is tud olyan élményt okozni számunkra, amely talán a gondolkodásunkat is befolyásolja. Minél előbb jelentkezzenek, a lehetőségek korlátosak, ezek jelentős része a helyszíneknek, úgynevezett veszélyes ipari helyszín. Ebből kifolyólag az erőművek, illetve az intézmények, víztisztító művek, vízművek határozzák meg azt, hogy hányan jelentkezhetünk, hányan mehetünk végig ezeken a izgalmas kirándulásokon. Ezért fontos, hogy minél előbb jelentkezzünk, mert miután kevés a rendelkezésre álló hely, ezért nagyon sok helyszín nagyon gyorsan betelik. De mint mondtam, ha nem találunk a kinézett helyszínen már lehetőséget, akkor nézzünk szét a környéken, hát ha találunk még szabad helyet.
2: Az időpont pedig október 16-a, erőművek éjszakája Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolcon is. Nagyon szépen köszönjük az információkat Scherer Zsoltnak, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjének. Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra, köszönöm szépen!
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta átműemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezés aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agrár és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, majd műsorunkban a Veszelka Kommandó nevű formáció munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Veszelka Kommandó nemű formáció régi új színfoltnak számít a Kárpát-medence világzenei palettáján. A klasszikus rockzenei felállást egyéb ütősökkel, hegedűvel, brácsával, furujával, klarinéttal, dudával kiegészítő zenekar a világzene nyelvén fogalmazza meg mondandóját.

A Kárpát-medence népzenei kincseit dolgozzák át a mai ember füléhez idomítva, ezzel is segítve a nagy érdeműt abban, hogy visszataláljon saját zenei gyökereihez.

A számok egyéni ötlet alapján születnek, de végső formájukat a zenekar közös munkája által nyerik. A népzenei feldolgozások témái elsősorban a betyárballadák. Minden megtalálható a repertoárban, a keserves daloktól a tánzenéig. Az eredmény minden esetben egy lendületes betyár jó koncert. A lemezen közreműködtek Herceg Flóra ének, Okos Tibor Duda furúja klarinét brácsa, Okos Gergely ütős hangszerek, Herceg Csongor kézidobok, Tóth Györgyi hegedű, Topolnicki Tamás dob, Jakab Tamás basszusgitár és Bóta Pál gitár.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Veszelka Kommandó nemű formáció munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak,